0: nagyon-nagyon sokszor egybecseng, és ezt mi nem mindig értjük, és a figurákban is...
1: A legzavaróbb a... nekem az uzsorás volt.
0: Igen. Ja, mert ez egy paródia.
1: Mert igen, karikatúra. Olyan, mint egy ilyen színházban, nem tudom, így Shakespeare-szerűen előadta volna ezeket a munkákat, miközben amiket mond, azok a leggonoszabb dolgok igen. a világon.
0: Tudunk-e ilyen figurát a mi irodalmunkból? Szerintem a Döbrögi. A gonosz, akin röhögünk.
2: Én rajta nem tudtam röhögni. Nem. Ez a fajta színészi játék inkább a gonosz karakternek az ambivalenciáját hozta azt, hogy gonosz, de közben eljátsza, hogy ő az áldozat. Mindig ő az áldozat, és mindig ő az, aki többet tesz másokért, hogy megsegítsen másokat. Egyébként még a kerethez annyit szeretnék hozzatenni, hogy igen, az egész egy emlékben van, a mamának a megnyitós emlékében, de olyan, mintha két filmet néznénk. Tehát van az első rész, kb. Addig, amíg elönti a víz az egész falut, és akkor elindul a falu népe, hogy elhagyja a földet, és akkor egy gyönyörű énekben, az egy ilyen szinte vallásos jelenet, vagy ilyen mitológiába illő, visszatartja a falu népét az anya, és a két fia, és akkor marad a falu, és egyesült erővel, akkor ott szántják a sarat. És utána következik a film második része, ami mintha egy teljesen másik film lenne. Mert az első rész az tiszta tragédia szerintem, a második meg egy ilyen tragikomédia izé.
0: De nekem ami még furcsa volt, hogy nagyon sokszor ez a fölbukkan az idill is, meg ez a tragédia, ami lecsap rájuk, és az idill meg nem úgy, hogy jaj, de jó, itt ülünk a tengerparton, és iszunk egy cappuccinót, vagy frappuccinót, hanem majdnem mindig a munkában, vagy a közös együttlevésben jön elő ez az idill.
1: Mert sikerül valami, hogy betakarítottuk.
0: Vagy reménykedünk, hogy akkor ebből majd lesz.
2: Meg a lábmasszázsban. Igen. Arra kíváncsi voltam, hogy mit fogtok mondani azokhoz a jelenetekhez, mint például, amikor oly gyakran visszatér, hogy a feleség masszírozza a férjének a lábát, pedig ugyanannyira ki vannak merülve.
0: Ez egy nő dolga.
1: Jaj, de szépen mondod. De ez maga a mennyország.
2: Igen. A másik meg, hogy amikor odaviszi a férjének a saját ékszereit, hogy akkor add ezt el, és vegyél állatot. És hogy ezen miért borul annyira ki a férfi, mert egy nőnek, egy asszonynak nem sok tulajdona van, viszont a mennyasszonyi ékszerei azok.
0: Hát meg ezt tényleg, nem, ez kicsit úgy értelmeznénk, hogy egy jegygyűrűt, hogyha így zaciba adunk, és azt elbukjunk.
1: Ez is, de a szépség is ott van. Tehát, hogy nem tudom, milyen gyakran veszi ezeket föl, akiket én ismerek Magyarországon, azok ezeket a stafírungot, ezt nem veszik föl soha, de hogy ezek olyan ékszerek, amelyek erotikusak. Tehát ezek a nőnek a legfelsőbb szépségét emelik ki. Tehát, ha van egy kis esze, akkor a legmeghittebb pillanatokban ezekkel megörvendezteti.
0: Jó, de ez elsősorban ez a házasságukat jelképezi, és hogyha ezt odaadja...
1: Jó, de az erotikát is, és hogy...
0: De szerintem fontosabb, de
2: a biztonságot is.
1: Megtagadná, ha...
0: Én azért mondom, én szerintem a jegygyűrű az, én azt erősebb példának tartom, hogy...
1: Ja, de ezek nem jegygyűrűk, ezek bukaláncok, ami a legerotikusabb ékszer a világon, karkötő, karperecek.
0: De ezek az esküvőre kapott házasságot
1: jelki. Igen, eszmérte, gyönyörű benne a nő.
0: Igen, de hogy onnantól kezdve, hogy ezeket elbukja, a házasságát is el fogja bukni. Tehát, hogy ez
1: meg a szerelmünket.
2: Meg
1: igen.
2: Az életet. Nekem inkább ez az anyagi vonatkozása tűnt elő, tehát ez az utolsó tartalék mindig. Tehát az, amihez soha nem nyúlunk. Tehát az arra van, hogyha a nő mondjuk megözvegyül, akkor legyen, amire támaszkodnia.
1: A film két részét, ahogy mondtad, nekem az is kihangsúlyozta, többféle helyről próbáltam megnézni ezt a filmet, hogy a felénél abban maradtak a feliratok. Majdnem az összes változatnál, aztán egy kicsit újra előtűntek, stb.
0: Voltak, de...
1: Igen, értem. És hogy akkor gondolkodtam ezen, hogy felirat nélkül hát elő kellett vennem a szanszkrit tudásomat.
0: Érdekes.
1: De hogy ilyet pont ezt akarom mondani, hogy értettem, és miért? Ugye írástudatlanok a főszereplők, ezért tudják átfágni őket a szerződéssel. A nyelv bizonyos értelemben másodlagos. Tehát ez a film arra törekszik, hogy a képi megvalósítással, a történetvezetéssel, az arcjátékkal akkor is tud követni, hogyha nem beszéled ezt a nyelvet, ezt még nem próbáltam ki, meg én nem is fogom, majd lesz egy kísérleti nyulam, hogy ő végig követi angol feliratot nélkül, de így, hogy egy nagy részét értettem, ki tudtam helyettesíteni,
0: amikor volt. Nagyon egyszerű szövege volt. Én is azért bajlódtam a feliratokkal, majd legközelebb szólj nekem, Szabi, hogy segítsek. Ezért is írtam rád egyébként, Lóri, hogy minden rendben van-e.
2: Igen.
0: Oké. Van egy-két érdekesség. A Szabi mindig ki szokta nézni, hogy melyik színész hány éves.
1: Igen. Egy idős a Nargis és a Sunildut.
0: Magyarul a Rada, az anya, és a Birgyu, a fia.
1: Ez azért is fontos nekünk, mert volt egy baleset a forgatás során.
0: A tűz.
1: És ez látszik is a filmben, tehát eszméletlen nagy tüzet kreáltak, innen is szeretettel gratulálunk. Életveszélybe került a főszereplő hölgy, és a filmben a fia menti őt ki. A való életben ez pedig egy korú színész között egy szerelmet kezdeményezett. És én is hozzávennék ahhoz, aki kimentett a tűzből.
0: Igen, sőt, házasság is lesz belőle. Nem olyan egyszerű ez a történet, mert a nőnek egyébként ott már volt egy házassága, amit újra kell gondolni. Ők 1981-ig lesznek együtt, és 3 gyermekük van, és az egyik gyermekük az én nagy kedvenc színészem, Sanjay Dutt,
1: aki akciófilmek megvigyáték.
0: Hollywood sztár.
1: Egyik ők muszlim, másik hindú, ez is szép dolog, és életük végéig együtt maradnak egyébként.
0: Bár lehetséges, hogy ott ezt nyugati szemmel nehéz elképzelni.
1: Azért is, mert úgy lett muszlim a hölgy, hogy az apja a hinduból áttért muszlimát.
0: De most úgy bólogatsz a fejeddel, mint egy gyönyörű indiai nő. Na, és amit még akartam mondani, hogy nekem van egy Kuldeep nevű, lehet, hogy ezt most nem kellett volna elmondanom, indiai cimborám, aki hindú, de az anyja talán muszlim, és őt keresztény iskolába iratták, tehát hogy ott nagyon sokszor...
1: Mindenkit keresztény iskolába iratnak Indiába.
0: Ezt mondod komolyan?
1: Hát a keresztények lendítették föl a brit keresztények szóval, hogy ez az iskola ügyet.
0: Ezek nagyon-nagyon jól megvannak egymás mellett, ez számunkra megint elképzelhetetlen. Amit mindenképpen behoznék, egyrészt a hindu mitológia hogyan jelenik meg a filmben. Egyrészt ugye mondják, hogy Rada az Krishna, Isten szerelme.
2: Pontosan. Ez nekem mindig furcsa volt, hogy az egyik leghíresebb indiai mitológiai szerelmes pár, az nem egy, tehát az egy illegális párkapcsolat. Radhának férje van, és nagyon meg is hurcolja a szegényt az egész családja, amiért ő Krishnával etyepetjé.
1: Némi joggal.
2: Igen,
1: de talán. Ez mindezik talán ezt.
0: És akkor itt van ez a szelíd fiú. Zárójel nekem eszembe jutott ez a film. Az egyik kedvenc regényemet, Steinbecktől, a Édentől kellett rét, ahol van a két fiú, az egyik a jó fiú, jó gyerek, a másik pedig a gonosz. De nyilván a Kain és Ábel is sokszor eszünkbe jut. Zárójel egyéb bújbiai dolgok is eszünkbe juthatnak, majd ezt hozzuk elő. De hogy a Ramu, az meg egy szintén Ráma istenhez hasonlít állítólag.
1: Tehát ez a jó és a rossz, igen, ez egy ilyen keresztény, nyugati dualizmus. A hármas istenségben, a hinduizmusban, ott a teremtés, fenntartás, rombolás, az egy ilyen körkörösségben van, és mindegyiknek megvan a maga szerepe. Tehát ez a filmben is jól előjön, ugye a házasság létrehozással kezdődik, az anya mint fönntartó, de az anya tud romboló is lenni, hogyha erre van szükség, hogyha a fia átlépi a nőtiszteletnek, meg az egyenes útnak a határait.
0: A becsület az egy fontos szempont, még erre menjünk el, és van egy olyan megközelítés is, amit a Szabi magasból lelegyintett, mégpedig az, hogy az anya és a fiú között egy ilyen dipális, oidipuszi viszonyról írtak sokan.
1: Hát, amire rájátszik, hogy a színész és a színésznő egy időre rá összeházasodnak.
0: És ez... hogy esetleg közöttük itt más viszony is érződik, akkor...
1: Szerintem ez a vonal számára nem vezetett sehova, de attól még elmondhatjuk, tehát, hogy a kézlevágása a férjnél az a kasztráció, és aztán a férj ki is kerül a történetbe, és akkor a nemi vágyát a nő anyai ösztönné alakítja át, végig van egy kétértelműség, a fiú az megszállott az ékszerekkel, amit én az előbb is hangsúlyoztam, az erotika oldaláról közelítek, tehát mindenért hajlandó az uzsorásért végsőkig elmegy, hogy anyjának az erotikus házassági ékszereit megszerezze. Azért az egyik kritikus azt írta, és ez nagyon tetszett nekem, hogy olyan vontatott a film, hogy nehéz anya ölési indulatok nélkül végignézni. Ha már Ödipusz.
2: Nem tudom, hogy az indiaiak mennyit olvastak Freudot, de egy kicsit talán beleerőltetésnek is tűnhet. Nem tudom.
0: Én mindenképpen kiemelném még, hogy feministáknak való film. Egyrészt, mert egy feminista klubban nagyon-nagyon jókat lehetne vitatkozni róla, és szoktak is, hogy akkor itt most gyakorlatilag ez a nő alak, ez a már csak azáltal is, hogy ő a főszereplő, ő a függetlenné válásnak az útján van, az erős nő, aki helytáll, vagy inkább a hagyományos női szerepeket viszi tovább. De az biztos, hogy ez a film számunkra megmutatja, hogy a világtörténelem nem egy Starbucks kávézó, ahol a férfiak 80 ital közül választhatnak, matcha tonik, meg karamell, frappuccino közül. A szerencsétlen nőknek meg kellett elégedni az espresszóval, láttéval és cappuccinoval, hanem nekem ez a film ez azt mutatja, hogy az élet alapja azért a világtörténelemben a közös munkamegosztás volt, és hogy a férfiak és nők azok együtt küszködnek, tipródnak, szenvednek, szopnak, nem tudom, borzasztó volt az embereknek a tömegeinek a történeteit évezredeken keresztül. Zárója, mindenki menjen el a Tatabányai Bányászati Múzeumba, hogy lássa, hogy ez Magyarországon is így ment 60 évvel ezelőtt egy bánya közelében vagy bányában.
1: Ugyanez a feminizmusról a véleményem, tehát, hogy mind a kétféleképp értelmezhető, és értelmezték is feministák, mert hogy ő azért nagyon benne marad ebben a társadalomban, és a végén meg is öli a fiát, lankasztás, lohasztás, bágyasztás.
0: Na, szóval miért kellett ezt elmondani?
1: Tehát azért, mert elemezni is szeretnén egy kicsit, érdekel a véleményetek. Egyrészt, amikor lő, az egy ilyen ikonikus képe az indiai filmművészetnek. Másrészt akkor értettem meg, hogy ez más síkon megy, most akkor nevezhetjük indiaiként mitológiai történetnek, nekem a görög drámák jutottak eszembe, vagy így tudom kötni. Tehát, hogy nagyon megrázott, és láttam benne az igazságot. Én nyilván nem ezt csináltam volna, anyaként, de hogy így üt erősen a történet.
0: Ami furcsa, hogy mármint, hogy nem furcsa, a nő innentől kezdve viszont már mindenét elvesztette. Nem? Tehát, hogy innentől kezdve, hogy a szeretet, nem azt mondom, hogy egy szülött fiát, de azt a fiát, akit igazán szeretett, mert azért azt látjuk, hogy ő érte küzd, ő vele háborog, ő az, aki az ő cselekvéseit és érzéseit legjobban áthatja és meghatározza. Szóval innentől kezdve ő már csak egy ilyen mumia ott a faluban.
1: Nem, vagy hát igen, de nem. Tehát ugye azzal ér véget a film, hogy ő megnyitja a gátat.
0: Igen.
1: Ez a megvetett asszony, aki eladósodott volt, és akinek a fia rablónak állt, tehát igen. Így nehéz mélyebbre süllyedni. Ezzel a tettével, most a megváltás szó az túl erős, vagy félrevezető, egy eszméletlen becsületet szerez a faluban. Őt kérik fel arra, hogy megnyissa a gátat. Tehát, hogy ő egészen megváltoztatja a falunak a klímáját.
2: Szimbólummá válik.
0: De feláldozza magát. Úgy értem ezt. Tehát a saját boldogságát igenis feláldozza ezzel a tettel.
2: Hát nem tudom, hogy mennyi maradt még abból a boldogságból. Volt-e
1: igen,
2: még, amit
1: de most van társadalmi megbecsültség, azért ezt ne becsüljük alá.
2: És akkor persze az utolsó kép a kiömlő vér.
0: Igen. Igen.
1: Hogy víz helyett vér ömlik szét a földeken. Az indiai nép vére, amellyel küszködött. Minden hindi film India anyánk köpönyegéből bújt ki. India anyánk, Mehbubkán 1957. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Bodor Lóránd.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kihallott már arról, hogy minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jön, hogy ez mit jelent Magyarország időjárására nézve az ősz, illetve a téli hónapjaink tekintetében. Azt fogom elárulni hamarosan, de ami az időjárást illeti, foglalkozunk majd egy afrikai ország időjárásával is, ugyanis létezik egy egyenlítőmenti afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Európában, Svájcban, Ruandáról lesz szó, oda fogunk majd átruccanni, és bizony meglepő természeti és időjárási jelenségekkel fogunk találkozni. Teljes napfogyatkozás volt megfigyelhető Európa több pontjáról augusztus 12-én. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, hanem annál több, és vajon ki volt az első fotós, aki meg tudta örökíteni a napfogyatkozást fényképpel, és vajon melyik évben történt mindez? Erről is szó lesz. Több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség, ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és hogy mi a nyelvek kihalásának az oka, arról is szó lesz, és kihallott már arról, hogy lassan ajánlott nyaralni, nem pedig gyorsan, a lassú nyaralás fogalmával is foglalkozunk majd, illetve az úgynevezett offline utazással, amely egyre nagyobb trend volt már ezen a nyáron is. Én Strasser Andi vagyok, és akkor vágjunk bele a témákba. Óriás űrtükrökkel vakítanák meg a Földet. A jelenségről, illetve az elméletről már tudományos magazinunkban is beszámoltunk, de úgy néz ki, hogy egy amerikai startup meg is kezdi a tesztműhold kiküldését. A műholdakra tükröket szerelne, így hosszabbítaná meg a napelemek működési idejét. A napfényt visszaverő műholdak azonban nem csak az élővilágot és a csillagászati kutatásokat zavarhatják meg, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. De nézzük meg, hogy hogyan működik az eszköz. Egyébként egy kaliforniai székhelyű cég kapta meg már az engedélyt az Amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottságtól, hogy az első ilyen tesztműholdat felbocsássa. A napfényt visszaverő műholdak fejlesztésének első állomása lehet tehát mindez. Az alacsony földkörüli pályán keringő eszközre, műholdra egy hatalmas, körülbelül 18x18 méteres tükröt szerelnének fel. Az elmélet szerint egyébként ilyen napfényt visszaverő műholdakat akár 50 ezret is pályára lehetne állítani. Ez a műhold, illetve tükör várhatóan egy mintegy 4,8 kilométer széles fényfoltot vet majd a Föld felszínére. A vállalat tervei szerint a napfényt pontosan kijelölt területekre irányítanák, lehetővé téve, hogy a földi napelemek a közvetlen nappali napsütéses órák után is folyamatosan energiát termelhessenek. Az elmélet kiváló, viszont a nagyszabású tervet több környezetvédelmi szervezet is hevesen ellenzi, bár a szakértők egyelőre nem tudják pontosan felmérni, hogy milyen konkrét hatással lenne az állatokra egy űrbe telepített tükörrendszer, viszont az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport, köztük a denevérek és a madarak természetes viselkedését is. A környezetvédők mellett a csillagászok is aggódnak, mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet. Az elmúlt hetekben sokat lehet erről hallani, de lássuk, hogy miről van szó. Egyébként az, hogy El Niño vagy La Niña természeti, illetve időjárási jelenség közeledik, azzal az elmúlt években nyár elején, illetve tavasszal szoktunk foglalkozni, de most így a nyár vége felé is egyre több hang jön azzal kapcsolatban, hogy a most jövő El Niño milyen hatással lesz, lesz az őszi, illetve az első téli hónapunkra. A csendes óceán egyenlítő környéki vize gyorsan melegszik, a friss előrejelzések szerint 2026 végére rendkívül erős El Niño alakulhat ki. Maga a jelenség, az időjárási jelenség, az El Niño nem egyszerűen egy felénk tartó vihar, és nem is olyan időjárási front, amely néhány nap alatt átvonul Európán, mondják a szakértők. Egy hatalmas, hónapokig tartó természeti folyamatról van szó, amely a csendes óceán vizének és a fölötte lévő levegőnek a mozgását változtatja meg. Normális körülmények között az egyenlítő közelében fújó szelek nyugat felé terelik a csendes óceán felszínén összegyűlő melegvizet. El Niño idején ezek a szelek viszont meggyengülnek, ezért a melegvíz visszaterjed az óceán középső és keleti részére. Ettől máshol alakulnak ki esőfelhők és viharok, megváltoznak a légáramlások, ennek hatása pedig idővel az egész bolygó időjárásában megjelenhet, mondják a kutatók. Egyébként az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal július 9-i jelentése szerint az El Niño már kialakult és várhatóan tovább erősödik, írja a PCV+. A szervezet 97%-os esélyt lát arra, hogy a jelenség 2027 elejéig fenn is marad majd, annak pedig 81% az esélye, hogy ez év októbere és decembere között elérje a nagyon erős fokozatot. No, de lássuk, hogy egészen pontosan mit okoz majd például itt a térségünkben ez a nagyon erős El Niño. Egyébként nem mindenhol ugyanazt az időjárást okozza. Dél-Amerika egyes részein több esőt és árvizeket hozhat, míg Ausztráliában és Indonéziában szárazabb, forróbb időszakokhoz, aszályokhoz és erdőtüzekhez járulhat hozzá. Ne feledjük azt sem, hogy Ausztráliában, amikor nálunk december van, éppen nyári hónapok, nyári meleg hónapok zajlanak majd. Máshol a viharok útvonalát, vagy a monszun esők érkezését változtathatja meg az El Niño. A jelenség várhatóan a föld átlag hőmérsékletét is megemeli. Az El Niño során az óceán több hőt ad át a légkörnek, ezért egy erős esemény átmenetileg akár 0,2 Celsius fokkal is növelheti a globális éves átlag hőmérsékletet. Hatása egyébként gyakran a kialakulását követő évben érződik a legerősebben, ezért több kutató szerint 2027 újabb globális melegrekordokat hozhat. Ami pedig Magyarországot illeti, Magyarország nagyon messze fekszik a trópusi csendes óceántól, ezért nálunk az El Niño hatása jóval gyengébb és bizonytalanabb. A csendes óceáni változások csak több közvetett lépésen keresztül befolyásolhatják az Európa fölötti légáramlásokat. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói szerint a kapcsolat összességében gyenge, a magyar nyári időjárás és az El Niño között nem találtak egyértelmű összefüggést, télen viszont valamivel jobban látható a jelenség hatása, az erős El Niño események nálunk növelhetik az enyhébb és csapadékosabb tél esélyét, ami tulajdonképpen számunkra nagyon jó hír egy ennyire száraz és aszályos nyár után.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Afrikába utazunk a következőkben, méghozzá a közép-afrikai térségbe. Ott jó meleg lesz, hallom a hangokat. Nem biztos, ugyanis létezik egy afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban. Ruandáról van szó. Az ország alig 2 fokra fekszik az egyenlítőtől, nincs tengerpartja, területe kisebb, mint Magyarország harmada, és minden oldalról olyan országok veszik körül, amelyeknek első pillantásra hasonló éghajlatuk kellene legyen. Aki azonban eltölt néhány hetet az országban, hamar rájön, hogy valami nem stimmel az időjárással. Délelőtt kellemes 23-25 fok van, délután felhőszakadás, estére pedig talán még egy pulóver is előkerül. Közben néhány száz kilométerrel arrébb, Tanzánia partvidékén 35 fokos párás hőségtombol, Kelet-Kenyában hónapokig nem esik az eső, nyugaton pedig a Kongó-medence őserdeje ontja magából a párát. Vajon mitől különleges Ruanda időjárása? Ezt fogjuk megvizsgálni a következőkben. Az ország klímáját nem az egyenlítő, hanem a hegyek irányítják, kérem szépen. Ruanda túl magasan van ahhoz, hogy trópusi vagy egyenlítői éghajlata legyen, írja a Kuvit. Ha valaki repülővel érkezik az ország fővárosába, Kigaliba, leszállás előtt feltűnik neki valami szokatlan, nincs végtelen síkság, mint Kenyában vagy Tanzánia nagy részén, ehelyett végtelennek tűnő hegyláncok követik egymást a horizontig. Nem véletlenül nevezik egyébként Ruandát az ezer hegy országának. No, de nézzük meg az országot, Ruandát, a számok tekintetében is. Az ország átlagos tengerszint feletti magassága körülbelül 1598 méter. Összehasonlításképpen ugye a mi kékes tetőnk, mint legmagasabb pontja Magyarországnak, 1014 méter. És mondjuk az Alföldünkön az egyik legjelentősebb városunk, Kecskemét átlagosan 111, illetve 122 méter magasan fekszik a tengerszint felett. Szóval Ruandánál az átlagszám ebben a tekintetben 1500, illetve 1600 méter körül mozog, az ország jelentős része 1500-2500 méter magasan fekszik, de az ország legmagasabb pontja a Karisimbi vulkán 4519 méter magasan. Ami a légkört illeti, egyszerű a szabály. Minden 1000 méter emelkedéssel átlagosan 6, illetve 6,5 Celsius fokot csökken a hőmérséklet. Emiatt például a főváros Kigali éghajlata a maga 1567 méter magasságával inkább egy mediterrán tavaszra emlékeztet, mint egy egyenlítői nagyvárosére. Ez az oka annak, hogy miközben a környező egyenlítői országokban nyáron a 35 fok sem ritka, Kigali délutánjai gyakran megállnak 25, illetve 27 Celsius fok körül. És van még egy érdekesség, lényegében létezik egy láthatatlan fal Ruanda környékén, amely megállítja a felhőket. Ruanda nyugati részén húzódik ugyanis Afrika egyik legfontosabb, mégis kevéssé ismert hegylánca, a Kongó-Nílus vízválasztó. A nyugatról az Atlanti-óceán felől érkező nedves levegő áthalad a Kongó-medence több millió négyzetkilométeres esőerdején, mire eléri Ruandát, már óriási mennyiségű vízgőzt szállít, amit a ruandai hegyek ugyanakkor megállítanak. A párás levegő felemelkedik, közben lehűl, a vízpára kicsapódik, és intenzív csapadék alakul ki. Ezt nevezik egyébként az éghajlatkutatók orografikus csapadékképződésnek, és ez az oka annak, hogy Ruanda nyugati hegyeiben évente több, mint kétszer annyi eső esik, mint az ország keleti részén, noha a két terület között alig 100 kilométer a távolság.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni augusztus 12-én Európa több részéről, elsősorban Oroszország, Grönland, Izland és Spanyolország egyes területeiről volt teljes az élmény, de akik igazán figyelték a jelenséget, amely nálunk naplementekor volt látható, azok is gyönyörű fotókat vagy videófelvételeket tudtak készíteni, és ezek a fotók azt gondolom, hogy bejárták már az internetet, viszont a napfogyatkozás jelenségével érdemes egy kicsit foglalkoznunk, és vajon melyik volt az az év, amikor el tudták készíteni az első sikeres napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt. Nos, kezdjük az elején, ugye napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz új holdkor. A hold látszólagos mérete egyébként néha nagyobb, mint a nap látszólagos mérete, máskor pedig kisebb. Ezt az okozza, hogy a bolygók és a holdak elliptikus pályán keringenek, emiatt a föld-hold távolság és a nap-föld távolság periódikusan változik. Természetesen ez a méretváltozás szabad szemmel észlelhetetlen, viszont ez és a föld-hold, illetve nap-föld ekliptika különbsége különböző típusú napfogyatkozásokhoz vezet. Részleges napfogyatkozás akkor van, amikor a hold teljes árnyéka egyáltalán nem vetül a földre, csak az úgynevezett félárnyék érinti azt, ekkor beszélünk részleges napfogyatkozásról. A Földnek egyetlen pontján sem látható ilyenkor a Hold úgy, hogy teljesen eltakarja a napot. A részleges napfogyatkozások csak nagy takarás esetén vehetők észre szabad szemmel. Teljes napfogyatkozás esetén a Hold teljes árnyéka a Földre vetül, és a Hold látszólagos mérete nagyobb, mint a Nap látszólagos mérete. Ilyenkor a napfogyatkozás elején és végén, valamint a totális földrajzi határán kívül részleges napfogyatkozás figyelhető egyébként meg. Ez a fajta napfogyatkozás csillagászati szempontból azért jelentős, mert megfigyelhető a Nap koronája, amelyet egyébként a Nap fénye elnyom. A részleges és a teljes napfogyatkozásról szerintem már sokat hallottunk, kevésbé hallottunk a gyűrűs és a hibrid napfogyatkozásról. A gyűrűs napfogyatkozás akkor jön létre, ha a Nap látszólagos mérete nagyobb, mint a Hold látszólagos mérete. A Hold teljes árnyékának egyetlen pontja sem tud a Földre vetülni, még akkor sem, ha a Nap amúgy teljes takarásban lenne, a teljes árnyék kúpjának a csúcsa a Föld előtt halad el. A hibrid napfogyatkozás pedig viszonylag ritka, egy átmenetet jelöl a gyűrűs és a teljes napfogyatkozás között. A legtöbb hibrid napfogyatkozás gyűrűs napfogyatkozásként kezdődik, és teljes napfogyatkozásként ér véget. És akkor nézzük meg még, amit ígértem, az első fénykép történetét. Az első sikeres teljes napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt 1851-ben Königsbergben, az akkori Poroszország területén készítette egy helyi fényképész, nem csillagász volt, Julius Berkowski, őt a helyi Königsbergi csillagvizsgáló igazgatója, August Ludwig Busch bízta meg, hogy készítsen fényképfelvételt a július végi teljes napfogyatkozásról. Berkowski július 28-án kora délután a csillagvizsgáló épületében várta, hogy a Hold eltakarja a napot. A fotózáshoz egy kisméretű teleszkópot használt, melyre egy 15,8 cm-es heliométert szerelt. A teljes napfogyatkozás kezdete után 84 másodperces expozíciós idővel rögzítette a látványt egy úgynevezett daguerrotíp lemezre. Az előhívott felvételen a napot eltakaró Hold átmérője 7,85 mm volt. A felvétel olyan jól sikerült, hogy nem csak a napkoronát, hanem több napkitörést is sikerült megörökíteni. Ez a bizonyos 1851-es fotó a mai napig fellelhető az interneten.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Ki tudja azt, hogy jelen pillanatban a földbolygón hányféle nyelvet beszélünk, és vajon hányfélét beszélhettek több ezer évvel ezelőtt? Kevesebbet, azt gondolnánk? Sokkal többet, mondja egy vadonatúj tanulmány. Egy új kutatás alapján egyébként nem az őskorban ért el csúcsát a világon beszélt nyelvek száma, hanem 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt, amikor világszerte akár több tízezer különböző nyelv is létezhetett. A sokszínűségnek pedig a nagybirodalmak felemelkedése vetett véget. Damien Blasi, a Katalán Fejlett Kutatási és Tanulmányi Intézet munkatársa és kollégái 171 mai vadászó gyűjtögető közösség nyelvi sokféleségét elemezte, majd ezek alapján megbecsülték, hogy hány nyelvet beszélhettek több ezer évvel ezelőtt. Számításaik szerint a Föld akkori népessége 7 milliónál kisebb volt, figyelem, most vagyunk 8 milliárdan, tehát akkor több ezer évvel ezelőtt 7 milliónál is kevesebben éltek a Földön, és ez a népesség körülbelül 4500 kötőjel 6200 féle különálló nyelvet használhatott. A népesség növekedésével párhuzamosan nyilván egyre több nyelv alakult ki a földbolygón, a változatosság pedig 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt érhette el a csúcsát. Claire Bowen, a Yale Egyetem szakembere szerint a nyelvi sokféleség maximuma az államok és korai birodalmak korában következett be. Aztán a birodalmak megjelenése után körülbelül 2000 évvel ezelőtt a sokféleség meredek hanyatlásnak indult. A kutatók szerint ennek fő oka a nagy államok és birodalmak terjeszkedése volt. A meghódított népcsoportok ugyanis gyakran átvették a hódítók nyelvét, miközben saját nyelveik fokozatosan eltűntek, így a nagy politikai központok nyelvei egyre szélesebb körben terjedtek el, a kisebb regionális nyelvek pedig sorra kihaltak. Ez azt gondolom, hogy logikus. Damian Blasi, a katalán kutató, egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy egy-egy nyelvi jellegzetesség nem feltétlenül azért vált, tehát elterjedté, mert jobb volt a többinél, hanem azért, mert olyan népességhez kapcsolódott, amely sikeresen terjeszkedett. Napjainkban körülbelül 7500 nyelvet beszélnek világszerte, viszont sokkal többen is vagyunk, tehát ez a szám ugyan több, mint amennyi több ezer évvel ezelőtt létezett, de nagyságrendekkel kevesebb annál, mint a nyelvi sokféleség feltételezett csúcspontján. A sokféleség csökkenésének veszélye egyébként továbbra is jelentős. A veszélyeztetett nyelveket nyilvántartó Endangered Languages Project adatai alapján mintegy 3300 nyelv hanyatlóban van, közülük 437 súlyosan veszélyeztetett, az elmúlt évszázadban pedig több mint 400 nyelv tűnhetett el végleg. A szakértők szerint a gyarmatosítás, a jogi korlátozások, az erőszakos asszimiláció és a gazdasági kényszerek, például az angol vagy a spanyol nyelv használatának előnybe részesítése, mind hozzájárultak a nyelvi sokféleség csökkenéséhez. Ennek ellenére a nyelvek kihalásának üteme a múltban bizonyos időszakokban még a mainál is gyorsabb lehetett, állítják a kutatók a National Geographic cikkében. Újabb érdekességgel zárjuk mai magazinunkat, egy picit megint utazni fogunk, sőt nyaralni. Új bizarr trend hódít, vakon repülnek a turisták, és olyan helyekre foglalnak szállást, ahol elérhetetlenek. Kihallott már az offline utazásról, vagy a térerőmentes kabinházak kínálatáról, illetve meg kell tanulnunk azt is, hogy ma már létezik egy új kifejezés, amikor a nyaralásról beszélünk, az úgynevezett lassú nyaralás, de vajon miben különbözik a lassú és a gyors nyaralás, és egyáltalán mit nevezünk lassú nyaralásnak, mit kell tennünk ahhoz, hogy lassú legyen a nyaralásunk, és miért jó az az idegrendszerünknek? Ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Magazinunk legvégén utazást, sőt nyaralást ígértem. Ki hallott már az offline utazásról, illetve arról, hogy különbséget tudunk ma már tenni lassú és úgynevezett gyors nyaralás között? A főszezon kellős közepén az utazási toplisták élére ugrott egy olyan kifejezés, amely teljesen szembe megy a hagyományos, csillogó turizmussal, írja a Magyar Nemzet. A Google globális keresési statisztikái szerint az elmúlt hetekben drasztikusan több, mint 140%-kal nőtt meg az érdeklődés az úgynevezett offline utazás, illetve a térerőmentes kabinházak iránt. A digitális nomádok és a home office korszakában a munka és a magánélet közötti határok teljesen elmosódtak. Egy átlagos európai munkavállaló még a szabadsága alatt is naponta többször ránéz a céges e-mailekre, vagy görgeti a közösségi médiát, ami megakadályozza, hogy kipihenje magát, állítják a szakértők. Ebből a mókuskerékből született meg az úgynevezett lassú turizmus, slow travel, és az offline utazás radikális formája. A Google Trends adatai szerint az emberek már szándékosan olyan eldugott erdei kabinházakat, vagy hegyvidéki jurtákat, esetleg tengerparti ökoszállásokat keresnek, amelyeknél a leírásban vastag betűvel szerepel a következő mondat: itt nincs térerő, és a legközelebbi wifi pont kilométerekre található. De persze nem mindenki szeretne erdő közepén eldugott kis faházba nyaralni, valaki kimondottan ragaszkodik a hotelekhez, nos, a hotelek is leleményesek, ugyanis vannak hotelek, ahol a bejelentkezés legelső lépéseként a vendégeknek le kell adniuk az összes okos eszközüket, a telefonjukat, a tabletjüket és az okos óráikat is. Egy elzárt központi széfben tartják őket, és a tartózkodásuk alatt nem is kaphatják vissza azokat, persze a vendégek direkt választják ezeket a hoteleket. No, de nézzük, hogy mit mond a tudomány mindenről. A pszichológusok és neurológusok szerint ez a trend egyfajta társadalmi önvédelmi mechanizmus. A folyamatos ingerek, amelyeket a lájkok, az üzenetek és hírek generálnak, krónikus stresszt és állandó készenléti állapotot tartanak fenn az agyunkban. A digitális detox nyaralásokról már bebizonyították, hogy már 72 óra elteltével radikálisan csökkentik a szervezet stressz hormon szintjét, helyreállítják a felborult alvási ciklust, az utazási emlékek pedig sokkal mélyebben és tartósabban rögzülnek a memóriában, mint hogyha mindig mindent megörökítünk a telefonunkkal. Az emberek rájöttek, hogy hiába fekszenek egy ötcsillagos szálloda medencéje mellett, ha közben a laptopjukon a határidőket figyelik. A valódi luxus ma már nem a márványfürdőszoba, hanem az, ha senki nem tud elérni bennünket. Ami pedig a lassú nyaralást illeti, nos, a szakértők azt mondják, akkor tudjuk jól kipihenni magunkat, ha lassú nyaralásra, illetve üdülésre szánjuk rá magunkat. Ehhez bizony az kell, hogy félretegyük az okos eszközeinket, akkor tud az idegrendszerünk megnyugodni, emellett pedig az úgynevezett lassú nyaraláshoz hozzájárulhatunk azzal, ha például nem sietünk, hanem beiktatunk úgynevezett lassú programokat a nyaralásunkba, például egy lassú sétás, városnézést, vagy egy hosszabb étkezést, amikor nem rohanunk, és lassabban fogyasztjuk el egymással beszélgetve, kommunikálva a többfogásos ebédet vagy vacsorát. Így alakul ki tehát manapság a lassú üdülés, illetve nyaralás fogalma, amelyről érdemes elgondolkodnunk. És ezzel magazinunk végéhez értünk. Remélem, hogy mindenki egy pár perc erejéig lelassult, és szívesen vettem a tudomány mai állásának friss híreit. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk Ézsaiás könyvébe, és a 40. fejezet 3. versétől az 5. versig terjedően a következőképpen. Egy hang kiállt, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és haló, legyen

Az egyenetlen egyenessé és a domvinék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt.

0: Kedves Úrunk, köszönjük neked a te áldott igédet, és köszönjük, hogy azóta, mióta Ézsaiáson keresztül leírtad ezeket a döbbenetes mélységű igéket, tulajdonképpen nekünk mai hívőknek is hasonló dolgunk lenne. Annyi minden van hegyé, meg kanyonná szilárdulva a saját életünkön belünk is. Nagyon kérünk, hogyha lehet, segíts újra és újra emlékeztetni magunkat, hogy utat kell készíteni, ahol jöhetsz a mi életünkbe. De köszönjük neked azt, hogy ezen az úton egyszer idejöttél, drága megváltónk, és valóban eljöttél úgy, hogy örömüzenetet mondj, hogy békességet hirdess, hogy megérthessük Istennek a jó szándékát, jó tervét, és elvégezted a saját életed föláldozása árán a mi megváltásunkat, és megajándékoztál az üdvösség reménységével. Kérünk téged, segíts, hogy hadd legyen a mai Biblia tanulmányunk is az útkészítésnek egy része, hogy szívekig érhessen el a te igét, hogy beléphess embereknek az életébe, formálhasd, újjászülhesd. Köszönjük, hogy ez a te terved. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akikkel hétről hétre együtt tanulmányozzuk a Bibliát. Krisztus a messiás. A görög nyelvben Krisztus az azt jelenti, hogy felkent, a héberben a messia azt jelenti, hogy felkent, tehát amikor a Bibliánkban olvassuk, hogy Krisztus, akkor nyugodtan behelyettesíthetjük a héber messiás kifejezést is. Messiásnak lenni valami nagyon nagy dolgot jelent. Egyrészt az Isten követe lenni, másrészt az embereknek utat mutatni. Hiszen ez az, amiről szólt az ős evangélium a bűnesetnél, amikor azt mondta, hogy ellenségeskedék szerzek közötted és az asszony között, a kígyónak a fejére tapos majd, és a kígyó pedig sarkát fogja mardosni. És gyakorlatilag a messiás életében ez következett be, és a kígyó marása eljuttatta őt a kereszt halálig. Ennyi kis bevezető után nézzük Keresztelő János bizonyságtételét, János evangéliuma első fejezet, és ott a 19. versétől a 23. verseikig. Szigeti Marika.
2: Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás proféta megmondta.
1: Azért el kell mondjuk azt, hogy Keresztelő János valószínűleg a kumráni közösségben távol Jeruzsálemtől nőtt fel, és ugyanakkor mégis egy olyan vallási tekintélyé nőtte ki magát, tanítványokat gyűjtött magának, és számomra János egy nagyon alázatos volt, mert tovább tudott mutatni. Azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy sarujának szíját megoldjam. Anikó.
3: Nem tudom, hogy bemerítő János, mert nem tudjuk, hogy mennyi ideig nevelkedett a szüleinél, de amikor megszületett, azt tudjuk, hogy az édesapja Zakariás egy proféciát mondott a messiásról, de róla is. És az így hangzik a Lukács evangéliuma első fejezetének 76. versében. Te pedig, kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtaníts népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által. Tehát már itt is elhangzott az ő feladata, küldetése, édesapjának a Szent Lélek tökéletesen kijelentette, hogy az lesz a feladata, hogy utat készítsen. Nem tudom, hogy erről a szülők meséltek-e a kicsi Jánosnak, már bocsánat, hogy így mondom, de az biztos, hogy valahogy ez az ismeret, ez a tudás ott volt János szívében. Feltételezem, hogy Isten Szent Lelke is megerősítette ezt benne. De ezt szilárdan tudta képviselni akkor is, amikor már, bocsánat, egy picit megragyogtatták előtte akár a karrier lehetőségét, mert hát kérdezték tőle, hogy ugye te vagy a messiás, föl nem merült benne, hogy ő bármiben is eltérjen attól a szolgálattól, amire Isten hívta, és azt teljes mértékben be is töltötte.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
4: És ha ezt már szóba hozta Anikó, akkor vajon Zakariásnak volt-e módja és lehetősége, azért valószínűleg valamennyi csak volt, hogy beszéljen Jánosnak a születési körülményeiről, mert hogy az angyal Zakariásnak eredetileg a templomban azt mondta, hogy nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel, Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár illés lelkével és erejével. És mintha
1: ezek hatalmas szavak.
4: Mintha János kilépni látszana ezekből, amikor azt mondja, nem vagyok. Vagy pedig, és én nekem erre hajlik a szívem, olyan mértékben koncentrált a konkrét feladatra, hogy nem óhajtott azzal foglalkozni, hogy egy ilyen plusz identitás válságot okozzon, hogy most akkor én kinek tartsam magam, hang vagyok a pusztában, az a lényeg, hogy eljusson a megtérésre hívó szó.
1: És megint egy ószövetségi idézetet mondott, és ezzel magyarázta el az ő véleményét. Marika.
2: Ugye pusztában élt, és senkire nem hagyatkozott, hogy majd ő ellátja. Hát, ha azt vesszük, akkor nem szép ruhába öltözött, és szép tálcán fogyasztotta el az eledelét, és az Úr tanította őt, mert föl akarta készíteni arra, hogy Jézusra terelje az emberek figyelmét. És a puszta azért volt számára jó, mert semmi nem tudta befolyásolni. Semmi, ami a városban vagy egyéb helyeken volt, semmi nem tudta eltéríteni attól, hogy csak is az Úrra figyeljen.
1: Valószínűleg ő Kumránba nevelődik föl, és egészen korán, 6-7 éves korába már odaadták, és ő gyakorlatilag a kumrániakkal együtt minden nap hosszú órákon keresztül tanulmányozta az ószövetségi, a Mózes könyveit, az iratokat és a prófétai szakirodalmat, tehát az egész ószövetséget. És ha megnézzük, akkor ő egy ilyen kiegyensúlyozott bibliai tudással rendelkezett. Szilárd meggyőződésem, hogy a keresztény ige hirdetéseinkben, prédikációinkban nem adunk eléggé helyt neki, mert alázatosság szempontjából példaértékű, amit János bemutatott. Szóval, hogy valaki vissza tud vonulni, és valaki el tudja fogadni, hogy a csillogó ragyogásból Isten az a célja, és megengedi, hogy ő visszavonuljon magányosan, elhagyják a tanítványai beállnak a Jézus követőknek, és ő majd börtönbe megy, és ott fogja végezni. És ezt feldolgozta, és elfogadta. Számomra egy hihetetlen alázatos és egy Istennel járó embernek a karakterét, jellemét számomra egy nagyon hiteles. Azt szokták mondani, hogy keresztelő János a bal lábával még az Ószövetségben volt, de jobb lábával már átlépett az Új Szövetségbe. Marika?
2: És Jézus is azt mondja, hogy nagyobb ő, mint a proféták.
1: Nálánál nagyobb nincs Isten ország.
3: Nincs nála nagyobb, igen.
1: Igen. Igen. István?
5: Ugye János evangéliumában a központi kérdés ez, hogy kinek tartanak el maga az emberek. Ezt már Máténál is láttuk, hogy kinek mondanak az emberek, Jézus megkérdezte a tanítványoktól. És akkor erre válasz volt, hogy Keresztelő Jánosnak, Mózesnek, egy profétának, és János még, Jézus még tovább pontosítja ezt a kérdést, és azt is felteszi, hogy kinek tartanak ti engemet. És erre jön a péteri válasz. És itt is azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez a kérdés napirenden volt, és egy nagyon-nagyon aktuális kérdés volt, annak ellenére, hogy ugye három ágát mondanak ennek. Először is az, hogy a Szentírásban olvassuk azt, hogy önmagáról kijelent, hogy én vagyok. A múlt alkalommal mondtuk, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága. Tehát ő magáról is elmondta ezeket az információkat, és rengeteg csodákat és jeleket is tett. Tehát gondoljuk csak, te a vízet borrá változtatta, a 5000 ember megvelegedésével, amivel ismét foglalkoztunk, a gyógyítói tevékenységével, a vakon született meggyógyítása. Tehát rengeteg ilyen gyakorlati bizonyítékot is adott, és voltak események és emberek, akik tanúi voltak, és itt találkozunk Keresztelő Jánossal is, mert tulajdonképpen Keresztelő János viszont világosan mondja erre a kérdésre a választ, hogy nem tartott igény egyik messiási címre sem. Ő az igazi messiás tanújaként lépett fel, ezt a tanújaként nagyon alahozzá, és három nagyon fontos dolgot mondott, hogy én nem a Krisztus vagyok, a másik, hogy én kiáltó hang vagyok a pusztában, egyengessétek az Úr útját, ez egy Izsaiási időzet, ahogy a bevezetőben is mondtuk, és tulajdonképpen ő azt mondja, hogy egy proféta teljesítéseként jött el, profécia teljesítésére jött el, hogy előkészítse az emberek szívét Jézus érkezésére, tehát egy útkészítő, egy előfutárnak tüntetni fel magát. Ez egy nagyon értékes hozzáállás a számomra, mert hát azért ő maga felé hajolva magáról sokkal felemelőbbeket is mondhatott volna, mert nem volt egy akárki. Tehát ő egy eredményes, úgy mondanám, misszionárus is volt.
1: Köszönöm szépen. László?
6: Én csak annyit mondanék, hogy Keresztelő János tisztában volt azzal, hogy nem egyenrangú Jézussal.
1: És nem is akart.
6: És nem is akart. És minden mondani valóját és cselekedetét ennek rendelte alá, hogy ő nem egyenrangú.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
4: Rövid mondatot hadd mondjak ehhez. Azért lehet, hogy mai ige hirdetők sokat tanulhatnánk Jánostól, mert hogy Jézusra mutatni, anélkül, hogy megpróbálnánk valahogy mégiscsak árnyékot vetni rá a saját dicsőségünk érdekében, az nem egyezik az Isten akaratával. És János ezt fölmerte vállalni. A mai celeb központú létben, ami sokszor a gyülekezetet is megfertőzi, ez nem elképzelhető. Pedig egyetlen dolgunk lenne, hogy hang lenni a Krisztus tanújaként.
1: Köszönöm szépen. Hétfői gondolatsor, az Isten báránya, János evangéliuma első fejezet, 29. verstől 34. versekig. Kulcsár Anikó.
3: Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia.
1: Köszönöm szépen. Tehát itt egyet nagyon fontosat jegyezzünk meg. Általában a gondolkodásunknál kiakad az a szó, hogy galamb, és akkor csak a galambot, pedig itt a galamb egy viszonyítási forma, mert itt a lélek szállásáról, és a lélek valószínű, hogy úgy szállt, mint a galamb, nem volt ott galamb, nem repült rá galamb, mert... ez egy totemizmus lenne, ha az istenség egy állat formájában nyilatkozna meg, és a zsidó vallás ezt nem tűrte volna el sem az Ószövetségben, sem az Újszövetségben. Itt a léleknek a repülése a galamb szállásához van hasonlítva, és nagyon jó a bibliafordítás, amit felolvastál, mert erről tesz tanúbizonyságot. Marika.
2: Az nagyon érdekes, hogy ugye ebben az időszakban még az áldozati rendszer működött, és ugye hát ha valaki bűnt követett el, akkor a bárány fejére tette a kezét, és akkor ugye föláldozták az állatot az illető ember bűne miatt. És keresztelő János meg azt mondja, hogy itt van az Isten báránya. Tehát, hogy az az áldozati állat, az nem tudta levenni teljesen az emberek bűnét, és az Isten bárányának kellett meghalni, hogy a világ összes bűnét magára vegye.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
4: Azért, hogyha én ott álltam volna a tanítványok között a Jordán parton, én biztos sokkot kapok. Hát előtte prédikálta János azt, hogy egy olyan valaki jön, még arra sem méltó, hogy a saruja szíját megoldja. Aztán mondta, hogy a kezében szórólapát van, megtisztítja a szérűjét, a gabonát csűrbe takarítja, a pejvát elégeti oldhatatlan tűzzel, hogy a fejsze ott van a fák gyökerén. Most, hogyha ezt mind képben meg hangba próbálom elképzelni, ez olyan, mint egy egyre kiteljesedő himnusz, egyre nagyobb a forte, fortissimo, és amikor megjön a pillanat, amikor itt van már a Krisztus, akkor az Isten báránya, aki hordozza és elveszi a világ bűneit. Hát most akkor melyiket kell köszönteni? Tehát én egyáltalán nem csodálkozom, hogy utána indulnak majd a tanítványok szaladva, hogy álljon már meg Jézus, hol lakik, és beszélni kell, hogy most akkor ő kicsoda tulajdonképpen. De ami az én számomra nagyon izgalmas, hogy igazából nincs itt semmi ellentmondás. Csak megint az a kérdés, hogy én mit akarnék belelátni Krisztusba, és igazából mi az, illetve ki az, akit Isten Krisztusban értem meg, nekem elküldött, meg a világnak, meg nektek is természetesen.
1: Nem akartam teologizálni, de ez a Tibor barátom, ez most előhozta belőlem a teológus, most bocsássatok meg, amikor, hogy ezt az elméletet mondom, és ezt nem kell elfogadni, amikor János prédikál, akkor senki nem a bárányt hallja meg, hanem mindenki Ézsaiás szenvedő szolgájára gondol. Ugyanis az akkor beszélt arámi nyelven az ebed meg a kebed ugyanaz a hangzás. És amikor mondja a keresztelő János, akkor mindenki Ézsaiás szenvedő szolgájára gondol, mert ezt hallja, de ő mégis bárányt mond, de senki nem báránynak veszi, hanem mindenki Ézsaiás szenvedő szolgájára gondol, és akkor majd 3,5 év múlva akkor értik meg, hogy ez a szenvedő szolga, ez bárány is volt egyben.
7: Még annyit szeretnék, hogy az új szövetség születik meg a keresztség által. Tehát ez az a pillanat, amikor...
1: Igen, köszönjük. Anikó?
3: Az Úr Jézus kortársai, a népvezetői, farizeusok, írástudók a szolgálata alatt nem tudom én hányszor a szemére vetették, hogy de mondd meg, hogy ki vagy, nem vagy egyértelműen beazonosítható. Hát ha csak itt a bemerítő János bizonyságtételét nézzük, amit itt az előbb olvastam, az utolsó mondatot, én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. ez a szolgálat legeleje. Tehát az első pillanattól kezdve világos, csak hát nem akart.
1: Igen, mert az Úr mondta, hogy az lesz, akire látod a lelket leszállani.
3: Jel is volt.
1: És ő nyitott volt arra, nyitott volt az Istenre, és nyitott volt, és aztán majd megjelenik egy mennyei hang, amiről külön egy szombatiskolát lehetne tartani, vagy egy biblia tanulmányt. Ugye ez a zsidók számára a batkol volt, és ez a batkol, ez a mennyei hang maga az Isten szólal meg. Pál sem tér meg semmi másra, semmi nem megy az eszéhez vagy a szívéhez, de amikor meghallja, hogy Saul, Saul, miért kergetsz engem, a mennyei hangot azonnal megtér. Tehát nem kell egy zsidó embernek a csodákra megtérni, a szép dolgokra, a nemes tanításra, de ha meghallja a batkolt, az Isten hangját, azt azonnal el kell fogadja. És itt az jelenik meg. Ez az én szerelmetes fiam, ő benne gyönyörködöm. Még valaki jelenkezett. László.
6: Néhány szót szóljunk az Isten bárányáról, mert végül is ez a téma, hogy mit akart ezzel mondani János. Azt, hogy aki ott áll előtte, és várja, hogy bemerítkezzék, az a tökéletes áldozat. És miért mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus a tökéletes áldozat? Azért, mert az ő áldozata volt az, amit Isten hajlandó volt elfogadni elégtételként az emberek bűnéért. Ezért volt tökéletes, mert azok az áldozatok, amiket a Pászka idején, vagy a mindennapi áldozat keretében mutattak be, azok nem voltak képesek eltörölni a bűnt, és nem adtak Istennek tökéletes elégtételt. Jézus Krisztus áldozata viszont igen.
1: Köszönöm szépen. János két tanítványa. János evangéliuma első fejezet 35-től 42. versig. Varga Gyöngyike.
8: Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti, mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti, felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla.
1: Ebből a történetből azt látjuk, hogy voltak emberek, akik keresték a messiást. És milyen örömmel mondja az egyik a testvérének, hogy megtaláltuk a messiást. Szóval abban az időben érezték, hogy most van az isteni meglátogatás ideje, és a messiás talán most fog eljönni. Az az érdekes, hogy a mai világban nem keresik a messiást, nem kutatják, bár vannak, akik megtalálják, és azok nyilván örömmel mondják, de más világban élünk, mások a körülmények. Marika.
9: Keresztelő János, ugye megkeresztelte Jézust, de nem hagyta abba a az ő kis mondani valóját, hogy az embereket Jézushoz vezesse, és a tanítványok is ott voltak mellette. És amikor ugye a keresztelés után találkoznak, akkor mondja, hogy íme az Isten báránya. És a tanítványok egyből szinte fölkapják a fejüket, és keresik Jézust. És bennük is felé lett az a tudásvágy, hogy ha az ő tanítójuk, János, ilyet mond valakiről, akkor jó lenne megismerkedni vele. És Jézus semmi csodát nem tett, semmi különlegeset, de jó volt vele beszélgetni, és ezek a tanítványok úgy mentek Jézus után, hogy Jézus nem szólította meg őket, hogy gyertek, kövessetek, hanem a Szentlélek önként által önként követ.
1: Köszönöm szépen, Sziget István testvér.
5: Számomra érdekes az a helyzetkép, olyanképpen, ha belegondolunk, hogy keresztelő János mellett ott áll a két tanítvány. És Jézus elhalad előttük, és erre a két tanítvány azonnal ott hagyja a keresztelő Jánost, ugye? Mert tényleg igazolva látják azt, amit a keresztelő János mondott nekik, hogy imád az Isten bárány. Tehát ő hittek, hogy most itt van ez a lehetőség az Istennek a báránya. Tehát hallották, elhagyták és megértették, vagy pontosabban azt mondjuk, hittek, hogy amit mondott, hogy nagyobb nála is bele teljesedik az ígéret, és szeretek volna követni őket. És itt van egy nagyon-nagyon fontos momentum számomra, ez pedig a testvéri szál, ez a testvéri missziónak is mondhatnám. Ugye András azonnal megkeresi a testvérét. Ez egy nagyon pozitív tulajdonság számomra, hogy nem zárkozzunk magunkba, hanem azonnal megosszuk a legközvetlenebből a testvéremmel. Elmondta neki, hogy megtaláltam a Mesiást, és oda vitt a testvérhez, a Jézushoz. És ez is egy nagyon fontos módszer. Nem beszélni, meggyőzni kell, hanem oda vitt a Jézushoz, hogy saját maga ismerje meg, hogy tulajdonképpen miről. Ez a leghatékonyabb, a legjobb eljárási volt. És tulajdonképpen itt jön a történetben megint egy nagyon fontos szál, mert Jézus tanújjelét adta annak, hogy már itt ismeri őt, azt mondja, te vagy Simon a Jóna fia, és Kéfást fognak hívni kősziklát. Tehát ez a jánosi evangéliumban mindig előjön ez a fontos gondolat, hogy ő tudja a gondolatainkat, ismer minket, megint ez a gondolata, ezzel tulajdonképpen rá is vezeti arra, hogy tulajdonképpen igaz, amit a keresztelő János mondott, hogy ő az Isten báránya.
1: Köszönöm szépen. Tokics Marika.
3: És ez a két tanítvány őszintén tudni akarta, hogy Jézus-e a Messiás, és amikor megtudták, megérezték, akkor vele akartak maradni. És nagy kérdés, hogy mi a helyzet velünk. Szeretnénk-e mi is, ha megismertük Jézust, vele maradni, időt tölteni vele, és örömet szerezni, és ezt az örömet továbbadni másoknak is.
1: Anikó?
10: Én ehhez szeretnék egyetlen egy gondolatot hozzáfűzni. Megfigyeltük már, mi magunk is, de akár a kedves nézők, hallgatók is, hogy mennyi mindent tudunk ajánlani, mint a barátainknak, kollégáinknak, rokonainknak, hogy hol lehet akciós ezt, azt venni, hova érdemes elmenni, nyaralni, és még sorolhatnám. Mi lenne, ha egyszer azt is mondanánk, hogy de én megtaláltam a Messiást, és őt is érdemes lenne megkeresni.
1: Igen, köszönjük szépen. Fülöp és Nátánael a következő gondolatsor. János evangéliuma első fejezet 43. verstől 52. terjedő versek. Tokics Marika.
3: Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: kövess engem. Fülöp pedig Bécsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, íme egy igazi izraelite, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp ide hívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá. Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony, bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára.
1: Megint egy kis történet, de ez azt jelenti, hogy Jézus nem csupán fizikailag látta Nátánaelt, hanem látta, hogy ő ott a fügefa alatt nagyon gondolkodik az eljövendő messiásról. És tudta, hogy milyen kérdések merülnek föl benne, milyen problémákra keresi a vallásában a megoldást. És a megoldás néhány perccel később megadatik, és boldog volt, és egyből azt mondta, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Miért? Mert Jézus nem csak a külső dolgokat látja, hanem a belső dolgainkat, a vívódásainkat, a szomorúdásainkat, a csalódásainkat, szóval a bibliai kutatásainkat, az igazság keresésére való törekvésünket, mindent lát. És látja, amikor nem vagyunk buzgók, azt is látja.
4: És azt is látja, amikor Nátánael, aki úgy válaszol, ahogy válaszol, és látszólag ez olyan előítéletes, ez a származhat-e jó Názáretből, pedig ha beletetszene gondolni, maradjunk az Úr Jézus kifejezésénél, igaz izraelitaként jó pár ellenvetése a proféciák miatt lehetett. Származik egy veszőszál isai törzsökéből. Te pedig Efratai Betlehem semmiképpen nem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai közül, tőled származik az, aki uralkodni fog majd népemen Izraelen. Betlehem és Názáret területileg is igen távol van egymástól, és nyilván ott van Nátánael szívében, hogy ez ellent mond annak, hogy ő legyen az, akiről Mózes beszélt. De amikor találkozik személyesen Jézussal, akkor ezek a ellenérzések azonnal félresöprődnek, mert tudja, hogy aki az ő legtitkosabb szobájába bennjárt ott a fügefe alatt, az nem lehet más, csak az Isten fia.
1: Köszönöm szépen. István, és aztán László.
5: Az előző gondolatnál azt mondtuk, hogy van itt egy ilyen testvéri szál, ami az András és Simon között volt, hogy megkereste Simont és elmondta neki, és viszont egy baráti szálat láttunk, ugye, mert azt olvassuk, hogy megkereste barátját, tehát Fülöp Nátánaelt, és beszélt neki Jézusról. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy elmondani a tapasztalatot, tulajdonképpen nem mondott semmi újat, mert idézte Keresztelő Jánost, aki azt mondta, hogy ő az Isten báránya, és András, aki Péternek azt mondta, megtaláltam a messiást. És ez a szál vezeti tovább tulajdonképpen, hogy úgy mondanám, hogy hitre jussal. És még egy gondolatot szeretnék mondani, hogy ezt a jézusi módszer is nagyon csodálatos a számomra, mert a Jézus, mikor Nátánaellel találkozik, akkor kedves szavakkal azt mondja neki, hogy egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság vagy hamisság, más fordítás szerint. Tehát nagyon fontos, hogy van itt egy bátorítás a bizonytalankodó világban, mert tulajdonképpen az egész bizonytalanság arról szól, hogy ki a messiás e körül folyik a térdély, és ennek meg is van az eredménye, mert mikor azt mondja, amit idéztünk, hogy látta a fügefa alatt, ezt meg is győzte őt, és ennek az az eredménye, hogy hitre jutott. Tehát itt nagyon-nagyon szépen épül a szál, a folyamat, hogy hogy jutott hitre tulajdonképpen általán el is.
1: Köszönöm. László?
6: Én is a jézusi dicsérettel szeretnék foglalkozni. Ugye, amikor azt mondja, hogy egy igazi izraelita, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy egy szent. Ebből a mi számunkra mi az érdekes? Egy dolog. Rólunk Isten el tudná mondani, hogy igaz emberek vagyunk, hogy szentek legyünk. Hiszen az Ószövetségben, de még az Új Szövetségben is többször elhangzik a felhívás, hogy legyetek szentek, mert én a ti Istenetek szent vagyok. El lehet rólunk mondani, hogy mi szentek vagyunk? És egyáltalán törekszünk erre.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor Nikodémus bizonyságtétele. János evangélium 3. fejezet 1. 7. verse, Jakó Rózsika.
11: Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felel. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam néked, újonnan kell születned.
1: Köszönöm szépen. Nikodémus a Sanhedrionnak egy rendkívül elismert és nagyon józan gondolkodású tagja. A legjobb tudomásuk szerint Nikodémus nem volt ott Jézus halára ítélésén, mert a főpap nagyon félt Nikodémustól, rendkívül befolyásos és kiváló szónok volt, és ha ez föl fog szólalni, akkor azonnal mellé fognak állni, és nem fogja tudni átvinni Jézus perénél, úgyhogy rossz címet adott meg a küldöncnek, és nem találta Nikodémust, de ez direkt szándékosan volt, úgyhogy Nikodémust távol tartották ekkor az ítéletkor. De Nikodémus nem lehetett távol tartani, mert Nikodémus ott van a legfontosabb pillanatokban, és ő is egy igaz ember volt. Felpattant a szeme. Nem a legkorábban, de egy gondolkodó, a tényeket egymás mellé rakta, a proféciákat értelmezte, és azt mondta, hogy te nem tudod másképp tenni ezeket a dolgokat, csak azért, mert az Isten veled van. Tehát ez volt a végkövetkeztetése. És én azt hiszem, hogy tisztelnünk kell Nikodémus nagyon. Igen, egy rövid, egy mondatos.
9: Nikodémus.
1: Mind a kettőtöknek lesz egy mondatos, igen.
9: Nikodémus tanítónak jelölte Jézust, és nem megváltónak. És senki ne gondolja, hogy bármilyen úgymond egyházba születik, és akkor már biztos az ő üdvössége. Mindenkinek meg kell térni, zsidóknak is, pogányoknak is.
1: Köszönöm szépen. István, az egy mondat.
5: Csak egy gondolatom van, hogy tulajdonképpen azt mondtuk, hogy Nikodémus egy gazdag ember volt, de azt is el kéne mondani, hogy egy kiváló tanító volt, és a Sanhedrinnek egy fontos tagja. És neki szegezve ezt a kérdést, hogy ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg Isten országát, ez biztos sokkolhatta Nikodémust. Pláne akkor, amikor még Jézus azt is hozzátette, hogy te izraeli tanító vagy, és nem tudod ezt. Tehát ez biztos, biztos. De az a lényeg az, hogy hova jutott el a Nikodémus, hogy tulajdonképpen megvédte a Sanhedrinbe tulajdonképpen, és majd látni fogjuk, vagy láttuk már eddig is, hogy levette Jézus testét a keresztről, hogy eltemesse. Tehát itt is a hitbeli fejlődésnek a klasszikus példáját látjuk Nikodémus esetében is.
1: Köszönöm szépen. Rózsika.
11: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig című könyv 380. oldalról hoztam. Nikodémus a zsidók egyik vezető embere, a zsidó nagy tanács Sanhedrin tagja volt, a farizeusok pártjához tartozott. Egy hűs alkonyi órán, amikor keleten az ilyen fajta elmélyültebb beszélgetésnek itt volt az ideje, megkereste Jézust, aki a következőket mondta. Esküszerűen, megerősítve, kétszeres bizonnyal az üdvösség feltételeiről. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. A magasan képzett farizeusi teológiát valló, tanító értetlenül állt Jézus szava előtt. Kérdése ezt tükrözi. Válasza, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anyja méhében, és megszülethetik ismét? Jézus válasza az előbbi követelményt megerősíti. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom néked, újonnan kell születnetek. Vajon miért nem érti Nikodémus ezt a Jézusi képet, amit a hellenizmus idején nem csak a görög műveltségű emberek, hanem a zsidók között is általános volt? Jézus mondani valója világos. Az üdvösségnek egyetlen feltétele van, az újjászületés. Az itt használt görög szó, anoten, nem csak azt jelenti, hogy újjá, hanem azt is, hogy felülről. Nikodémust, a farizeust talán ez zavarja. Isten országát nem a mi teljesítményeink, érdemeink és erényeink nyitják meg előttünk, hanem felülről, Isten szent lelkének hatására születik meg bennünk.
1: Köszönöm szépen az elhangzottakat, a Jóisten áldja meg a mi szíveinkbe. Mindenkit hívunk és várunk, és fogjuk a Biblia tanulmányunkat folytatni a Samaritánusok bizonyságtétele címmel. Most pedig imádkozzunk. Urunk Istenünk, tennéket köszönjük meg János evangéliumát, tennéket köszönjük meg keresztelő Jánost, azt az útjelzőt, aki Jézusra tudott mutatni, és ad, hogy mi is ilyen Jánosok tudjunk lenni az élet nehéz kereszteződéseikben, akik nem a maguk dicsőségét keresik, hanem Jézusra mutatnak. Ehhez segítsél bennünket, Urunk, a te nevedben. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma egy neves, sőt, azt mondom, világhírű magyar hegedűművésszel fogok beszélgetni. Azért hangsúlyozom ki, hogy magyar, mert Finnországban él. Most is telefonon beszélünk, mert otthon van. Ő a világhírű Helsinki vonósok megalapítója és karmestere, és a Kelet-Helsinki Zenei Intézet igazgatója, Szilvai Géza. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Nagyon szépen köszönöm. Gyönyörű a cím, a műsornak a cím.

0: Kezdődünk, mert 10 éves koromban ismerkedtünk meg még bátyád Csaba révén, akivel egy időben együtt énekeltünk Kistétényi Melinda kórusában. De hát olyan fantasztikus zenei élet folyt nálatok, hogy most mesélj egy kicsit a szüleidről és a testvéreidről, egészen a ki mit tudig. Jó?
1: Hát édesapám, ugye ő a műegyetem volt, előadó és gépészmérnök, édesanyánk otthon háztartásbeli, ahogy akkor mondták, anya volt, drága, csodálatos anya, aki összefogta az egész családot. Ez volt az idő, 50-es évek, amikor mi fölcseperedtünk, ez volt a kettős nevelésnek az időszaka, kint az iskolában a kötelező kommunista maszlag, otthon pedig az igazi nevelés. És nagyon érdekes, hogy a mi generációnknak a legnagyobb része mégis úgy tudtunk fölnőni, hogy magyarok maradtunk.
0: Igen, nekem is.
1: A fiataloknak fogalmuk sincs arról, hogy mit jelentett, hogy mennyire meg akarták roppantani ezt a magyarságnak az identitását. Ezt nem tudják elképzelni.
0: Bizonyos.
1: Nem sikerült.
0: Bizonyos, én nekem is édesapám mindig azt mondta, hogy édesfiam, tanuld meg, mert ebből fogsz felelni az iskolában, de hallgass csak ide. Az, ami a könyvben van, nem az történt, hanem ez. És elmondott nekem is mindent, úgyhogy ez volt az a bizonyos kettős nevelés, amit ma már a mai fiatalok nem igazán tudnak, de nem is nagyon érdekli őket, ami nagyon szomorú. De ez egy teljesen más téma lenne. Úgyhogy akkor mesélj akkor tehát édesapádról, édesanyádról, illetőleg azokról a zenei találkozásokról. Hétvégéken voltak nálatok.
1: Hát azt hiszem, hogy édesapánknak azért is választotta a gyerekeknek a szakmát, vagy azért is irányított minket a zene felé, mert az egy olyan fajta világban sport és zene volt Magyarországon az 50-es években és a 60-as években, amely valamelyest a politikától mentes volt. Valamelyest, csak így mondhatom, mert ugye nagyon érdekes dolog volt az, amikor 64-ben Magyarországon az ISZME, vagyis ez a Nemzetközi Nevelésügyi Konferencia Magyarországon történt. Ez volt az idő, amikor a Kodály módszer nemzetközi hírnevre kapott és szárnyra kapott. Akkor a konzervatórium tulajdonképpen minket, a Szilvai Együttest, aki néhány évvel ezelőtt a Ki mit tudban megnyerte a klasszikus zenei részt, minket jelölt, hogy a nagy nemzetközi fórum előtt mi játszunk egy számunkra Sugár Rezső által írt darabot. Na, egy nagy meghallgatás volt a főiskolán erről, vagy a konzervatóriumban, és a tanárunk, aki Banda Márton volt, ragyogó hegedűs és brácsista, szomorúan jött ki a meghallgatás után, azt mondja, gyerekek, nem játszhattok. Miért nem? Nagyon jól játszottunk a zsűri előtt. A zsűrinek a vezetője azt mondta, hogy ilyen nevekkel, hogy Szilvai Őrsike, Szilvai Csaba, Szilvai Géza és Zsolt, ilyen nem lehet Magyarországot képviselni. Ez történt 1964-ben. Ugye megdöbbentő ma is hallgatni, nagyon. És ezeket jó lenne elmondani azért a fiataloknak, hogy még a zenében is azért ott bujkált a politika, hogy ugye egy család, amelyik a 40-es években a gyermekeinek ilyen neveket adott, amivel az identitás teljesen természetesen mutatta, és ez mutatta, hogy körülbelül milyen háttérrel állunk, milyen gyerekek állnak a színpadon, tehát minket erre nem engedtek. És milyen érdekes a világ, hogy azóta ez az ISZME, tehát ilyen International Society for Music Education, vagyis a Nemzetközi Zenei Nevelési Társaság, ez egy hatalmas, ma is működő, óriás mozgalom, azóta ennek mi 10 tagjai vagyunk, és 10-szer voltam rajta, és előadtam zenekarral, együtt Csabával. Hát ebben a műsorban is kell mondanom, hogy minden, amit mi elértünk, azt csak Csabán keresztül. Ő volt talán te is emlékszel arra, ő volt a családban, és a Szilvai Együttesnek a motorja. Tehát ő volt az, aki szervezte és csinált, és ő volt a motor, és ő volt, és ma is még mindig.
0: Igen.
1: Tehát Mi ketten így tudtunk dolgozni 40 éven keresztül itt Finnországban, egyedül soha.

0: semmit sem tudtam volna elérni, és ez talán a magyar embereknek egy kicsi példa is az, hogyha két magyar ember, aki szereti egymást, és nem rivalizál egymással, akkor nagy dolgokat tudnak csinálni, és ha erre gondolunk, hogy 3-4 magyar, ha összehajol, abból jó dolognak kell kijönnie.
1: Bizony, Ady Endre versére gondolva, igen.
0: Igen. Úgyhogy, ugye, mert sokszor ezt mondják, hogy magyarok mindig széthúzóbbak, ugye ezeket mondják róluk. Nem igaz, és nem szabad ezeket a negatív dolgokat erőltetni, hanem inkább azt mondani, hogy, tudunk mi együtt dolgozni. Úgyhogy hát én, amit elértem, vagy mi, amit elértünk, az mind így is mondhatom, hogy Csabának köszönhető, mert ő volt a motor, és ő indítottam. Szóval a zene az Magyarországon azért volt fontos, mert hogy valahogy mégsem a politika nem tudott annyira, mégis egy Corelli zenébe, vagy Mozart zenébe, Beethovenbe, Kodályba nem lehetett belekötni.
1: Igen.
0: És akkor, amikor mi ezt megnyertük a Kimuttudot, akkor tulajdonképpen az első díj, és ez is volt a mi motivációnk, az első díj az volt, hogy jöhetünk Finnországba koncertezni. De aztán mégis anyagilag az volt, hogy nem 4 gyereket küldenek ki, hanem valakit mást. De nekünk úgy megmaradt álomnak azért is Finnország, mert édesapánk valamikor a 30-as években Collegium Hungaricum ösztöndíjjal, mint fiatal mérnök bejárta Európát és Finnországot is, és hát nagyon megszerette Finnországot. Azután pedig a finneknek a téli háborúja, ugye, ami a Szovjetunió nem ellen, hanem a Szovjetunió megtámadta Finnországot, és ez a pici marokkni finn nép megvédte az országot. Ugye az egy fantasztikus dolog volt, és Magyarországon akkor a figyelem Finnország felé fordult. Úgyhogy hiába mondják azt, hogy sokszor lenézik azt, hogy a finn a halszagú finn rokonság. Hogyha van rokonság, magam sem tudom, de ha van rokonság, akkor arra büszkék legyünk, mert a finnek nagyon helytálltak. Ugye egy ilyen kicsi 4-5 milliós nép, ez egy óriás monstrum, a Szovjetunió ellen megállta, megvédte a saját országát.
1: Igen.
0: Úgyhogy akkoriban, ugye ez Magyarországon nagyon sok emberben volt egy ilyen nagy szimpádia és szeretett Finnország felé, és ez a mai napok is él, hála Istennek is, még Finnországban is. Manapság a finn politikusok rontottak ezen a kapcsolaton, amit én itt Helsinkiben nagyon sajnálok, és próbálunk ellene tiltakozni, írni újságokba, amikor Magyarországról teljesen ferde tükröt állítanak, Magyarországról, és teljesen így is mondhatom, hogy hazugságokat. De azon mindig észreveszünk, hogy ezeket a hazugságokat nem a finn a tollakból jönnek, hanem ezek magyar emberek adnak ilyenfajta információkat.
1: Bizony, mert sajnos...
0: Ez borzasztó hallani. Érződik az, hogy ezt egy magyar ember bediktálta a finn újságnak. Na jó, ezen próbálunk egy picikét muzsikus nyelven szordínozni, nem sok sikerrel, mert ugye, ahogy otthon is mondják, a média, a mainstream média, az nagyon-nagyon szomorúan magyar ellenes, és ez minket nagyon szomorít. Ez a zene, hogy aztán mégis finn segítséggel egy csodálatos asszony, finn asszony, Outi Karankó volt az, aki Magyarországra látogatott, mivel hogy magyarul hagyóban beszélt, ő is egy olyan családból volt, aki pedig magyar szerető családból, és ő volt az, aki minket meghívott Finnországba, és szervezett koncertutat, és így az akadémiára is tudtuk menni, és aztán az akadémián kaptunk ösztöndíjat. Egy évig itt voltunk, mellette tanítottunk, nagyon jól sikerült a tanítás, kérték még egy évre. Anikó, drága, mi soha nem gondoltuk azt, hogy 49 évig itt leszünk. Egészen 1984-ig én mindig csak arra gondoltam, hogy még egy év, nem hagyhatom itt ezeket a gyerekeket. Nem hagyhatom itt.
1: Hát persze, a belekezdett munkát azt...
0: Nem lehetett. Úgyhogy ez semmi más motiváció nem volt. De azután az élet mégiscsak megy. Gyerekek születtek, ugye? Ma már itt vannak az unokáim is. Úgyhogy szakmai óriási boldogság az, hogy nemzetközi elismerés lett, tényleg a világot bejártuk, ismertek lettünk. Tehát ha az ember önzően a karrierjét nézi, akkor tulajdonképpen a karrier sikerült. De ha ránézek az én öt unokámra esténként, amikor imádkozom, itt nőnek, hogy lesz ő belőlük magyar? Az összes gyermekem nagyon jól beszél magyarul, de az unokát már, ugye ott már a mamák nem magyarok, úgyhogy az már, ott már nehezebb, és a nagyapának már nehezebb a fönntartani a magyar beszédet.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ezen el kell gondolkodni minden embernek, hogy érdemesen nemzetközi hírnevet szerezni, megéri a hírnév, ha az utódok nem az országot gazdagítják. Uh-huh. Ugye ez nekem egy személyes, nagyon személyes problémám, és erről beszélek nyíltan. Lehet, hogy nagyon sok ember ezt megmosolyogja, manapság, nemzetköziség.
1: Nem, nem, én úgy gondolom.
0: A nemzet annyira fontos.
1: Igen, igen. Hogy bírod a távolságot? Mennyi időnként tudsz hazajönni?
0: Volt egy idő, amikor nagyon nehéz volt, mert ugye ez a kommunista idő volt, amikor állandóan szinte haza rendelték az embert, és a munka a félbe volt, tehát ez volt a 70-es évek vége, és a Zeneakadémiának az igazgatója és más zenei, finn zenei potenták, tehát olyan emberek, akik híres emberek voltak, fölmentek a Kekkonen elnökhöz, és Kekkonen elnök maga telefonált Magyarországra, és állítólag Kádárral beszélt. Néhány hét múlva kaptam konzuli útlevelet, és akkor megszűnt a nehézség. De az a négy év, amikor én nem tudtam hazamenni, az nagyon nehéz volt. Diszidensnek, hála Istennek sose tudtak kikiáltani, mert mindig ugye mi hála Istennek hazaküldtük ott a fizetésünknek a 12%-át, mert az abban az időben úgyis kellett.
1: Igen.
0: És azt én nagyon szívesen küldtem, hogy és én szerintem az ma is nagyon jó lenne, hogy a fiatalok az iskolázásnak a költségeit valahogyan térítsék vissza az országba. Ne az, hogy a friss diplomával elmenjenek és Svédországba dolgozzanak.
1: Igen, mert vissza kéne hálálni az országnak tényleg a tanítást.
0: Így van, és akkor fiatalon is ez nekem nagy érvágás volt, de tényleg azt mondom, hogy szó nélkül fizettük azt a pénzt. Na jó, nehéz volt, amikor az elnök, tehát Kekkonen, a Finnország elnöke, államfő segített, és akkor állami díjat kaptunk, úgyhogy ezek kitüntetéseket, azok mind segítettek abban, hogy aztán később rendszeresen tudtunk hazajárni, és de nem csak szabadságra, hanem hála Istennek aztán a Kodály Intézet Kecskeméten, a Liszt Akadémiának a nemzetközi tanszéke tulajdonképpen rendszeresen meghív manapság minket, Csaba most ott tanít, úgyhogy ez nekünk nagyon-nagyon sokat jelent, hogy hazavihetjük azt a tudást, amit tulajdonképpen otthonról kaptunk valaha.
1: Na most akkor hadd kérdezzem meg, hogy mindjárt megszületett ez a színes húrok módszer? Mert hiszen erről is kellene beszélnünk, hogy tudják a kedves hallgatók, hogy miben újítottak. Ez az első olyan rendszer, amely rendszeresen segíti a tanulókat a hallás, a hangmagasság és az ütemérzék kifejlesztésében, mielőtt ezeket a hangszerekre átültetnétek. Erről beszélj egy kicsit, hogy a hallgatók is tudják, hogy mi is ez a színes húrok módszer.
0: Hát ugye a hegedűn, a csellón, brácsán és a basszuson négy húr van. A gyerekeknek, hogyha azt mondjuk, hogy ezek a húroknak a neve, vagy a gitárnál, ha te azt mondod, hogy GDAE, ugye a húroknak
1: igen.
0: A neve, vagy CGDA, az egy gyereknek semmit sem mond. Tehát, hogyha azt akarom, hogy a gyerek a zenével úgy kezdjen, hogy érdeklődjön, hogy motiváció fölkeltés, érdeklődés fölkeltésre, sokkal könnyebb az, hogy megszínesítettük a húrokat. Tehát a G az nem mond semmit, de egy zöld színű és medvehúr, ugye, mert azt a színt, akkor egy ilyen képpel egy medvehúr, az már rögtön fölkelti az érdeklődését, és érzi azt, hogy az mély.
1: Igen.
0: Aztán egy E-húr, ami ugye a hegedűnek a legmagasabb, ugye ez egy sárga színű, és az egy, mint egy madár. És középen van a mama, az A-húr, és a papa a D-húr. és ezek meg vannak színesítve. Ez a gyereknek rögtön segít abban, hogy már el tud igazodni a hangszeren, tehát meg tudja különböztetni ezeket a húrokat, azon kívül a hangú magasságot. Na most maguk a húroknak a megszínesítése, az tulajdonképpen nem az én ötletem, hanem az egy magyar zeneszerzőnek, egy Kerekes Farkas Lászlónak volt az ötlete, aki doktorátust írt abból, hogy hogy is összefügg a zene, a hang, mint vibrálás, és a szín, mint szintén vibrálás.
1: Igen, mert hiszen a zene is... Igen, rezgés.
0: Rokonság van a kettő között, rokonság van, és a G az zöld, a C az pirosas, úgyhogy mi úgy csináltuk ezt, hogy ezzel szinkronban, tehát olyan színeket választottunk, ami ennek a kerekesfarkas doktorátusnak megfelelő, és Kerekes Farkas László, ez a magyar ember, aki ragyogó hegedűs is volt, koncertmester a szegedi filharmonikusoknál valaha, ő nem volt egyedül, mert tulajdonképpen Scriabin, az is orosz zeneszerző, szintén próbálkozott. Liszt is beszél színekről, azon kívül Sibeliusnak is voltak színlátásai a zenével kapcsolatban, és nagyon sok ember van, aki a színeket észlelt bizonyos zenékkel kapcsolatban. Úgyhogy ez nem volt, nem az én találmányom, de mondjuk én és Csaba, illetve Csaba és én, mi alkalmaztuk ezt a hangszerre és a tanítás kezdetén. Azon kívül, amit elhoztunk tulajdonképpen otthonról a Duna-Tisza közéről, a szolmizációt. A szolmizáció, tehát a kodályi gondolat, amit ő ugye természetesen az Anglián keresztül hozott Magyarországra, a szolmizáció, ami egy 800-as évekből, Krisztus után 850-860-ban olasz-francia kolostorból származik, a Doremi Fasolati Do, az sokkal énekelhetőbb, sokkal zeneiebb, mint a CDEFG. De igen. Ugye ezek a betűk nem mutatnak, de egy szó az már rögtön énekelhető és gyönyörű hangzása van. Na ezt tulajdonképpen Magyarországon nem nagyon használták föl, még Kodály idejében sem a hangszeres oktatásra. És ennek nagyon-nagyon sok előnye van, mert ezzel a szolmizációval rögtön a gyerek transponálni tud, vagyis azt, hogy mindenki értse, hogy nem csak a kezét nem csak egy fekvésben tartja, hanem azon az egész, a hegedűnek az egész fogólapján, vagy a gitár fogólapján, vagy a cselló fogólapján, pontosan a dónak, a mozgó dónak a változásával be tudja járni az egész hangszert. Vagyis rögtön elejétől fogva a gyereknek a keze könnyedén jár a fogólapon a húrok fölött, ezáltal sokkal gyorsabb a motorikája, sokkal gyorsabban fogja megtanulni a hangszernek a kezelését. Úgyhogy annyira nyilvánvaló volt az itteni tanításban az, hogy ez a szolmizációban és a magyar központú, a kodály gondolatoknak a hangszerre való fordítása egy egész generációt nevelt föl itt, Finországban, úgyhogy ha most mi elmegyünk az operába, vagy a Helsinki filharmonikusokhoz, akkor a cselló részben annak a fele, a Csaba növendék, a hegedűsök tőlem vannak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és az ember mindig arra gondol, hogy tulajdonképpen mi nem egy teljesen új dolgot csináltunk, hanem alkalmaztuk a kodály gondolatokat a négy húrra.
1: Sokan lettek világhírű előadóművészek ennek a módszernek köszönhetően, és hadd mondjam, én egyáltalán nem ennyire okosan és így dolgoztam ki a magam kis módszerét, de nálam is az van, hogy például amikor váltott basszus van, hogy apukája, anyukája, apukája, anyukája, és teljességgel nagyon sok hasonlóságot fedeztem fel, ahogy böngésztem és figyeltem a ti módszereteket, amennyit be tudtam belőle fogadni. Nagyon szépen köszönöm a küldött anyagokat, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekes, tényleg nagyon-nagyon érdekes. És hát én magam is azt fedeztem fel, hogy zeneország katonái. És erre masíroznak, arra masíroznak, különböző szabályok vannak, mert nekem is 4 évestől 68 évesig vannak növendékeim. Na, de nem rólam van szó. Ez a lényeg, hogy tényleg világhírű előadó művészek lettek a módszereteknek köszönhetően. Na most ti is neki indultatok, és ti is mentetek Finnországon kívül máshova?
0: Hát a zenekarral mi nagyon sok országban, tulajdonképpen minden, Afrikában nem, de minden földrészen voltunk, igen, igen. Ugye a vezetésünk alatt 72-ben alapítottuk a zenekart, és ez volt tulajdonképpen, hogy a zenekarban volt mindig 40 gyerek, ezeket nem tudtuk otthagyni. Próbáltuk már más karmestert kérni, hogy gyere, csináld, mi haza szeretnénk menni. Nem volt, aki folytassa. Ugye ez olyan terület volt, ami idegen volt sok embernek. Na, a 80-as, 90-es évek és 2010-ig ez a zenekar tényleg a világot bejárta. 33 lemezt készítettünk. A legnagyobb koncerttermekben játszottak a gyerekek. Annak az idején nagyon sok kritika azt mondta, hogy a világ legjobb fiatal zenekara. És ezt én boldogan vettem. Természetesen a mi zenekarunk, ha én összehasonlítom egy teljes profi gárdával, a mi zenekarunk egy műsort fél évig tanult meg, de akkor annak a műsornak minden hangja ki volt csiszolva. Egy profi zenekar egy műsort egy hét alatt készít el, de ott van sokszor olyan, hogy egy-két hang nincs ott a helyén. Tehát ezt a fél évet mi felhasználtuk arra, hogy az tényleg az a mű, az a Csajkovszki szerenád, vagy az a Kodály Rondó, vagy az a Bartók divertimentó, az úgy szóljon, hogy annak minden hangja ott legyen, ahogy azt a zeneszerző elképzelte. Szóval nagyon sokat dolgoztunk, tényleg sokat alázattal, de nagyon büszkén vettük azt, amikor dicséretet kaptunk.
1: Most is dicséretet fogtok kapni, gondolom, mert hogy az első rész végén járunk, és zenét szeretnénk hallani. Méghozzá azt hiszem, azt mondtad, hogy a Kodály Rondóból játszunk be részletet. Hát ez következik a ti előadásotokban, és a kedves hallgatóknak pedig ezt mondom, hogy a Lélek közelben című műsornak az első részének a végére érkeztünk. Hallgassanak minket a második részben.

0: Kedves hallgatóim, a Lélek közelben című műsor második részét hallják. Vendégem Szilvai Géza, akivel a színes húrokról beszélgettünk, a családról, az indítatásról, az identitásról, és most pedig folytatjuk azzal, hogy merrefele jártatok a nagyvilágban. Mit tapasztaltál, mit éreztél, hol érezted magad a legjobban?
1: Nehéz kérdés, mert minden út 33 nemzetközi turnénk volt, és minden út előtt rengeteget dolgoztunk, és nagyon izgultam minden út előtt. Nekünk olyan potentákunk voltak, mint Yehudi Menuhin. Ha egy muzsikus hallotta a mi zenekarunkat, az rögtön tényleg megszerette. És ezek segítettek, ezek intézték a meghívásokat. Tehát féltem mindig az úton, nem csak azért, hogy a gyerekek, ugye fiatal gyerekek ilyen 16-tól 21-22 éves korig, nem csak az volt a nehézség az utakon, hogy a szakmailag kellett helytállni, hanem az is, hogy fiatal lányok és fiatal fiúk, nekem ezeket a gyerekeket haza kell majd hoznom mindenünnen, Amerikából, Japánból, erkölcsileg és szellemileg és fizikailag egészségesen. Tehát volt egy ilyenfajta nyomás rajtunk. Természetesen volt bennünk mindig orvos, és volt egy pár szülő, aki segített, de hát azért a fő felelősség Csabán és rajtam volt.
0: Hányan voltatok? Egy ilyen turnén hányan voltatok?
1: 60 tagú volt általában a zenekar. Néha kisebb turnékra 40, de 40 és 60 között ilyen. Ekkora volt a zenekar.
0: Igen, ezt is nagyon ismerem, mert a Krónikás zenedében mi együtt is laktunk egy kollégiumban, úgyhogy én mindig este jártam és ellenőriztem, és bizony volt olyan, amikor fiút ki kellett rakjak leányszobából, úgyhogy tudom ezt a históriát is.
1: Hát én a koncertek előtti este ugye a szállodákban én is a folyosón mentem végig, és hallgattam a kulcsukon keresztül, nem kukucskáltam, hanem hallgatva, hogy aludjanak. Hála Istennek, soha semmi gond nem volt, hála Istennek. Én ezt így mondom, bizonyára otthon sokan azt mondják, na egy öreg ember beszél így Helsinkiből, áldás volt a munkákon. Ezt éreztük, és áldás volt a gyerekekkel való munkán, vagy fiatalokkal való munkánkon. Áldás volt az egész 49 éven, amit eddig átéltünk. Ennélkül nekünk ez nem sikerült volna. Tehát hiába van az, hogy sokat dolgozunk, a munka áldás nélkül nem érvényes. Kell az embernek, kell egy föntről jövő segítség. Ezt a segítséget megkaptuk. Izgalmasak voltak az utak nagyon, mert ugye nagyon sokszor úgy volt, hogy meghívott például Barbikán. Ugye hát ez egy híres nemzetközileg Londonban egy hatalmas koncertterem, vagy Edinburghi fesztivál. És ezeken helyt kellett állni, BBC felvétel. És akkor a következő nap, tudod, a koncert után rohantam én is, még abban az időben megjelentek az újságokban a kritikák. És hogy milyen kritikát kaptam. Én nagyon figyeltem a kritikákra. Nagyon fontos volt a kritika, főleg a külföldi kritika, mert ahogy hazajöttünk, ezzel a kritikákkal kaptuk meg a következő évre a segítséget. Anyagi segítségre is gondolok. A finn állam minket nagyon anyagilag rengeteget segített, mármint a zenekar. De az kellett, hogy minden egyes külföldi turné után, de én a minisztériumban úgy tudtam fölmenni, hogy ott volt nálam a kritika. És ez mind, képzeld el, tényleg 33 turné mindenütt kap a legoptimálisabb kritika. Ami nem könnyű dolog. És ugye ismeretlen helyek, tehát nem volt olyan, hogy valami olyan kritikus út a nézőtéren a hallgatók között, akivel ismerős vagy jót akar valamit nekünk. A legszebbet az írta egy skót, érdekes, egy skót írta, hogy ezek olyan gyönyörűen muzsikálnak, hogy még a hú királynőnek a szívét is megolvastanák.
0: Na ez ugye, nagyon szép, igen.
1: Nagyon-nagyon szépen írta, és erre ő a dán író Andersenre gondolt, ugye, aki a...
0: Igen, a Hókirálynő című mese, igen.
1: Ugye, és mi, hogy mi Finnországban jöttük, hát ugye ezért. Ez nagyon-nagyon örültem, és nagyon büszke voltam. Ez az egyik legszebb ilyen kritika volt. De hála Istennek például Budapesten, ami kétszer hívtak meg a Liszt Akadémiára minket, egyszer pedig a Vigadóba, és ott is nagyon jó kritikát kaptunk. Hát képzeld el, hogy ugye, amikor például Szokolai Sándor hallotta a zenekarunkat, akkor ő rögtön írt nekünk egy szokolai magyar Hungarian Concerto Grosso.
0: Fantasztikus dolog, hát ez nagyon nagy dolog.
1: Ez egy fantasztikus zene volt, én azon tulajdonképpen csodálkozom, hogy otthon miért nem mutatják azt, mert az egy óriási mű, gyönyörű mű, egy Bartóki divertimentú magasságokban levő zene, hogy azt én azon csodálkozom, hogy otthon nem játsszák eleget Szokolait. Na, tehát még otthon is, Magyarországon is természetesen azokatok a legizgalmasabbak, a hazamenni, és az akadémián, ott mondtam a gyerekek, itt állt Bartók Béla, képzeljétek el, ott ült Kodály Zoltán, és ezeket én tudtam mondani neki, láttam a szemükbe, akkor még szebben játszottak. Na, ezek voltak.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy nem kábultak el a sikertől? Tehát nem szálltak el, ahogy így mai napság szokták mondani? Mármint az ifjak, a gyerekek.
1: Inkább így mondom azt, hogy további motivációt kaptak, és ezeknek a mi zenekarunknak a tagjai tulajdonképpen 80%-ban mindaztán profi
0: hivatásos
1: lett, hivatásossá vált, és érdekesség, nagyon-nagyon kevesebb a tanár, inkább zenekarokban, kamarazene szólisták. Hát például, ugye, aki manapság, mint hegedűs, egy nagyon-nagyon híres az a Pekka Kúzisztó, vagy a testvére, aztán kvartettek vannak, a Uzi szó, ami nem tudom magyarul, csak így, hogy a Finn kvartett, az is a mi növendékeinkből, karmesterek növendékeinkből. Hála Istennek, hogy nagyon sok szólista is, és nagyon-nagyon sok, tehát amit mondjak, több mint 100 növendékünk, aki most ott már hivatásos művész. De ezekről a turnékről, ami nagyon szép volt én nekem, például Münchenben egy koncerten, a koncert után oda jött hozzám egy ember, egy sváb valaki, aki azt mondja, hogy ő Bánáti sváb, illetve Tolna megyéből, akit 45-46-47-ben Magyarországról ugye ki kellett menniük. Azt mondja, hogy nekem, hogy csodálatos volt ez a zene, és beszélgettünk egy kicsikét, és a identitásról, és azt mondja, hogy ő sváb, de ő ott Magyarországon született, és őt kirakták Magyarországról. És mondom, hogy gondolkodik, hogy érez, hogy ilyen jól tud magyarul beszélni. De nézze, az én fejem az német, de a szívem az magyar. Uh-huh. Hát egy sváb embernek a szájából ezt hallani, hogy a szívem az magyar.
0: Ez az gyönyörű. Nekem
1: nagyon-nagyon jól esett. Úgyhogy ez marad meg nekem például a németországi egyik ilyen koncertünkről. Amerikában ugye, amikor hallják azt, hogy magyar karmester, akkor természetesen nagyon sok magyar jött a koncertekre is. Az is nagyon jó érzés, Kanada ugyanúgy. De érdekes azért, hogy Japánban és Tajvánban is mindenütt lehet találkozni magyarral.
0: Bizony.
1: Úgyhogy az, ami megdöbbentő, egy ilyen koncert után oda jönnek hozzá, ugye állnak az emberek sorban, gratulálnak, és akkor végén mindig valahol, mindig valaki magyar oda jött.
0: Igen.
1: Nagyon-nagyon érdekes. Talán Korea volt az egyetlen, ahol nekem nem volt magyar. Ausztrália természetesen rengeteg magyar van, sajnos így mondom, és az idős generáció, azok csodálatos, a 45-ös, főleg 45-ös emigránsok, amit azok csinálnak, ha azt a magyar fiatalok tudnák, hogy ezek az emberek a kicsi pénzeiket összerakják és Magyarországra küldik. Nagyon sok ilyen magyar ember van Ausztráliában, aki a halála előtt a kis vagyonkáját Magyarországra küldi. Én annyi értékes emberrel találkoztam, magyarral, aki mindnek a legfontosabb a magyar identitás. És ezért talán ez a műsor is, ha arról beszélhet, hogy a középgenerációnak és az időseknek ezt kell az identitást kell megtartani, mert identitás nélkül nincs boldog élet.
0: Csak tudod, mit mondok? Nem az a rettenetes identitás. Nagy baj, hogy ezek az emberek, akik úgy mentek, én nekem még úgy tanították, ugye én is hasonló generáció vagyok, hogy kiment az országból a sok börtöntöltelék, és én közben szintén az öt földrészen olyan világító elmékkel találkoztam, hogy csak bámultam és bámultam, és azt mondtam, hogy ha ezek az emberek mind itt lennének, itt a Kárpát-medence karéjában, hát tényleg a egyik legcsodálatosabb ország lennénk. És sajnos az öregek, ezek a 45-ös és korábbi generációk kihalnak. Én még találkoztam velük, mert 25 évesen már Amerikában lehettem, azt adta a sors, de ezek a nagyszerű magyarságot odakünn és fenntartó emberek, ezek szép lassan megöregszenek, kihalnak, hazaköltöznek, és marad az a köztes nép, akinek már nem olyan fontos, hogy magyar. És ez sajnos ez van. No, de közben még arról nem kérdeztelek, hogy hát rengeteg tankönyvet is írtatok.
1: És válogatott... Az jelenti, hogy hegedű iskolát, cselló iskolát, kamara iskolát. Igen. Hát ez hál' Istennek, ugye ez erősen, hogy is mondjam, most a világban teljesen elterjedt, én tanítok mindenütt. Kínába egy évben 10-15 országba utazom rendszerességgel. Németországban rendszeresen tanítunk, ugye hát természetesen Finnországban, Svédország, Dánia. Azon kívül, ami érdekesség az, hogy még mielőtt ez a koronavírus volt, én 5 éven keresztül 120 műsort csináltam egy nemzetközi televíziónak hegedű tanításról, főleg tanároknak készült. És ez 120, vagyis az, hogy az első 5 évnek a műsorát minden héten, és azt finn növendékekkel, és ez ma is bejárja a világot, de előtte is, és az alatt is, és utána is nekem, ami a mai munkám és Csabának is az, hogy járjuk a világot, és adunk a tanároknak kurzusokat. Az idén nyáron nekem lett volna 7 kurzusom, minden Kínától kezdve Ausztráliáig, ezeket le kellett mondani, de most augusztusban már kezdem távtanításban. Ez a távtanítás nagyon érdekes, ez nagyon veszélyes, mert sokan azt mondják, hogy ez is működik. A személyes tanítást soha semmi sem helyettesítheti. Nagyon fontos az, hogy a gyerek érezze a tanárnak a teljes közelségét, és a hangszín, és minden az, hogy én megsimogathatom a gyereket, amikor szépen játszik, az nekem nagyon hiányzik. Például manapság ugye a vírus miatt nekem a legjobban azt hiányzik, hogy nem csókolhatom meg a unokáimat. Ez a legrettenetesebb dolog, hogy itt vannak a kertbe, integetnek engem, de nem tudom megfogni őket. Ugyanígy van a tanításnál. A gyerekhez hozzá kell érni, meg kell simogatni.
0: Bizony.
1: Az sokkal többet tesz, mint szavakkal. De érdekesség, elmondom neked azt, hogy ugye tanítok egy stúdióból, és a stúdióban egy nap elkezdem 9 órakor tanítom Canberra Egyetemet, utána megyek föl Alaszkába, megyek föl Fersigetekre, a Fersigetek után megyek Koreába, Korea után Dániába, Dánia után Tel Aviv, Tel Aviv után London, 2 London, és este 9-kor befejezem, ez egy nap, közben vannak természetesen egy órás szünetek, este 9-kor fejezem be Alaszkába.
0: De ezt hogy bírod energiával, mert ez egy óriási dolog.
1: Egyszer van egy héten. És tudod, amikor jön a például, volt az influenza járvány novemberben, elkezdtem ugye Fersigetek után jött a kis koreai tanár, és növendék, és én tanítottam ugye a gyerekeket a tanáron keresztül a Fersigeteken, és utána, amikor jött a Korea, akkor kimentem a mosdóba, hogy kezet mossak. És így gondoltam, hogy miért mosok én kezet? Mert ugye itt Helsinki-ben, amikor tanítottam, akkor mindig a gyerekeken kezet mostam, mert hogy kézzel segíti az ember a technikát. Mondom, hát ez 1000 km méterekre van tőlem, hozzá se nyúltam. Annyira beleéltem magamat a tanításba, tudod, hogy szinte éreztem azt, hogy az a Ferszigeteknek a gyerekét is tanítom, kézzel segítem, és a koreai, a szöuli kis gyereket is segítem. Tehát mondjuk tényleg az ember annyira oda tudja adni önmagát a tanításnak, hogy még a kilométereket is legyőzi, és így úgynevezett online tanításban is úgy tudtam atmoszférát teremteni.
0: És milyen nyelven?
1: Tudod, és az nagyon.
0: És, angolul, és milyen nyelven?
1: Angolul. Uh-huh. Ugye hát ez a, hogy mi is mondjam, sajnos angol lett a világnyelv, mint valaha latin volt, és ez jó is, csak ez megint nagyon fontos, hogy a tanárok el ne felejtsék a saját nyelvüket. A lokalitás nagyon-nagyon fontos. És ezért én például nem szeretem azt, amikor Magyarországon mindenre már idegen szót kezdenek használni, ne használjanak. Újságok se írjanak, próbáljanak mindent. Azért én is például nagyon-nagyon ritkán keresek szavakat, de például az, hogy profi, az nagyon szépen köszönöm, hogy mondtad, hogy hivatásos. Javítsál.
0: Nagyon-nagyon szépen beszélsz, ezt most itt a hallgatóság orra előtt mondom, hogy olyan folyékonyan, gyönyörűen, pedig aki 51. éve külföldön van, az már néha derékba töri azt a szép magyar nyelvet. Úgyhogy ez óriási dolog, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szépen és választékosan beszélsz.
1: Hát a gyerekeim is, hál' Istennek, jól beszélnek magyarul, úgyhogy ez kötelessége minden embernek. Hát a magyar kultúrát a magyar nyelven keresztül kell fölszívni, és ugye ezért vagyok én szomorú, hogy az unokáim ezt nem tudják, és ebben magamat okolom. Talán nem kellett volna, nem lett volna ez a műsor sem, nem lett volna hírnév, de lenne öt Szilvai unoka, talán a következő néhány száz évre fontosabb lett volna. Igaz, ezt én nagyon őszintén mondom, minden magyar barátomnak, minden rokonomnak ezt mondom.
0: Igen. Közben arról is kérdezlek, hogy mi a viszonyod a finn oktatási módszerekhez? Te is beépíted a saját módszeredbe?
1: Hát a finn módszer, ugye, amire azt mondják, ugye, hogy ez a világ első, a legjobb, ugye, mert ezeken a versenyeken nyer. De hát azt nem teszik hozzá. Hát nekem az unokáim és a gyerekeim finn iskolákba jártak, tehát tényleg tudom, miről beszélek. Kizárólag nyelv és matematika. De itt nem tanítanak művészetet vagy irodalmat. Ilyen nincs testnevelése, és kizárólag a matematika, a komputer és a nyelv. És ez alapján a finnek az első helyen vannak. Tehát, hogy mondjam, a gyerekeimet itthon kellett ugye az irodalomra, mindenre, másra tanítani.
0: Hát,
1: a tanítás, az iskola nem csak matematika és komputer.
0: Bizony, hát hanem Kalevala, meg Einoleino.
1: Hát mi többet tudunk a Kalevaláról, mint a finn gyerekek.
0: Ezt viszont döbbenten hallom.
1: Ez egy teljesen, hogy mondjam, és mikor a magyarok mindig a finn oktatási rendszer veszik példának, akkor azért az ember elmosolyodik. Nagyon jó az, aki kiváló, aki ugye nemzetközileg akar érvényesülni, mert rögtön angolul mindenki nagyon-nagyon jól beszél, az nagyon jó. Tehát én nem kisebbítem a finn oktatási rendszer, csak azt mondom, hogy én az én gyerekeimnek én olyan humán tagozatot szeretnék, ez pedig a finn tanítás az reál tagozat.
0: Igen.
1: Emlékezz erre, a mi időnkben volt humán tagozat a gimnáziumban, és reál tagozat. Tehát azok, akik a reál tagozatot nézik, azoknak a tényleg Finnország fantasztikus. De akik a humán tagozatra gondolnak, akkor azt mondom, hogy akkor az nem példakép. Arra nem példakép.
0: Akkor beszélj egy kicsit a családodról is, mármint a gyermekeidről. Van-e, mutatkozik-e a zenei véna tovább öröklődése?
1: Ugye együtt nekünk sok gyerekünk van Csabával együtt, így gondolom, mert ugye Csabáról kell beszélni, mert ő, ahogy kezdtük ezt a műsort, ő az ennek az egész tulajdonképpen Color Sphinxnek és a szilvai muzsikálásnak a motorja. Nekem született az első gyerekem Réka, aki kb. 15 éven keresztül tényleg nagy nemzetközi szóló karriert futott be, bejárta az egész világot, mint szólista, a zenekarokkal játszott a legtöbb hegedű versenyt, most pedig ő professzor a Sibelius Akadémián. Most is koncertezik sokat, de növendékei vannak, és egy gyermek Attilának a mamája. Ő az akadémián most a hegedű professzor, Magyarországon is tanított, és Magyarországon is koncertezett, tehát természetesen. Aztán van egy Torda nevű fiam. Torda azért, mert az én feleségem, aki ő osztrák állampolgár, de tulajdonképpen erdélyi, tordai gyökerekkel rendelkezik, és ezért a fiunknak Torda lett a neve. Ő nagyon sokáig csellózott, nagyon jól csellózott, és ma is orvos, és az orvosi ünnepeken szépen csellózik. Azután van egy mikrobiológusom, az pedig Géza fiam, aki brácsázott, nagyon jó zenekarban is, de ő most egy ilyen kutató biológus. A legkisebb fiam Zsolt, ő pedig Németországban, Düsseldorfban dolgozik, és őhozzá tartoznak európai repülőterek, és a múlt héten nagy büszkeségemre a Liszt Ferenc repülőtéren ő dolgozott ki egy új kaput, egy új részét a Liszt Ferenc repülőtérnek. Múlt héten adták át, és egy egész hetet Magyarországon dolgozott, és mivel hogy ragyogóan beszél magyarul, a cégje, az egy nemzetközi cég Düsseldorfban Magyarországra őt küldi mindig.
0: Hát nagyon-nagyon büszke.
1: Ő is brácsázik. A Csabának pedig egy fia, aki hegedült, nagyon jól hegedült, az kémikus. Azután van egy leánya, aki ragyogó csellista, ő Magyarországon végzett, és Mező Lászlónak, ugye a világhírű Mező Lászlónak volt a növendéke, Csilla tanít, konzervatóriumi tanár, és azon kívül van neki egy kislánya, Pilviki Etelka, egy finn nevű és egy magyar nevű Etelka, aki most néhány héttel ezelőtt szülte az első gyermekét, úgyhogy Csabának megvan most már a második unokája. Hmm. És a Pilviki pedig zenetanár. Úgyhogy a családban három muzsikus van, a többiek pedig, ahogy mondják, azok amatőrök, de nagyon jó amatőrök.
0: Hát igen. Ez nagyon-nagyon nagy boldogság és öröm volt hallani, annál is inkább, mert közben már az időnk megint elszállt. Nagyon élveztem az előadásodat, a beszélgetésedet, és nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél ebbe a Lélek közelbe című műsorba, és adtál magatokról is, meg a finnországi zenei helyzetről is egy kis ízelítőt. Nagyon-nagyon sok jót kívánok az egész családnak, és hát akkor búcsúzunk. Milyen zenét tegyek most be?
1: Köszönöm neked, én köszönöm, hogy meghívtál, és köszönöm, hogy ilyen műsor van Magyarországon. És én gondolom, hogy azok az emberek, azok tényleg lélekben nemes emberek, akik ezt hallgatják.
0: Így van, és képzeld el, hogy öt földrészen hallgatják, nem olyan rettenetes nagy a szórótávolság, de viszont öt földrészen magyar emberek hallgatják, és ez jó dolog. Mert aki hallgatja, az úgy érzem, hogy az tényleg lélekben is velünk van.
1: Na, hál' Istennek, köszönöm szépen neked, és üdvözlet mindenkinek, aki hallgatja.
0: Mit fogunk akkor hallani? Zenét?
1: Ez lesz a Rautavaara, igen, a finneknek talán az élő, már néhány évvel ezelőtt halt meg, de Sibelius után a legismertebb, nemzetközileg legismertebb zeneszerző, aki 1956-ban egy operát írt a magyar forradalomnak az emlékére. Az egyedülálló a világban, aki a forradalmat így megtisztelte, a magyar forradalmat, Einó Juhani Rautavaara, és ő, amikor 82-ben a Kodály 100 éves évforduló volt, akkor a mi zenekarunkra írt egy Kodály tiszteletére írt szerzett műt, és annak valamelyik részletét most fogod bemutatni.
0: Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, és azt kívánom, hogy hallgassák jövő héten is a Lélek közelben című műsort, téged pedig családoddal együtt sok-sok szeretettel köszöntelek, és még egyszer köszönöm a beszélgetést.
1: Kész csók, szervusz és öleg!

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy erős és bátor. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 4 perckor lesz. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Nicávim és a Vajélech heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, melyek jelentései itt állok, és ment. 5 Mózes 29.9-től 31-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28, 1-től 3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Itt álltok a mai napon ti minnyájan, az örökkévaló, a ti istenetek színe előtt. Csak az ember rendelkezik az önfejlesztés lehetőségével, csak törekednie kell a jobbáválásra, a tökéletesedésre. Tanítja Szerdó Cervin rabbi az írásában a Nicávim és a Vajélech heti szakasz kapcsán. Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok, a ti főembereitek, törzseitek, véneitek és a ti tisztartóitok, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. 5 Mózes 29.9-től 10-ig. Senki semmilyen helyzetben ne tekintse magát elveszettnek, tekintse magára az Isten közötti szövetség aktív részeseként. A lehetőség adott mindenki számára, hogy változtasson, javítson életmódján. A jövő héten kezdődik a Rosh Hashana, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este, 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hashana előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünnepelik Rosh Hashana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep kimenetele pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. Rosh Hashana az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését, és az ember tetteit úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Tulajdonképpen az egész életünk apróságokból, kis dolgokból áll össze. Ezekkel szebbé, örömtelibbé tehetjük egymás életét. De meg is keseríthetjük azt. Sokszor olyan kicsiségekkel megyünk a mellettünk élő ember idegeire, mint a rossz szokásaink, egy-egy méltatlankodó beszólás, esetleg a szeretetből fakadó gesztusok elmulasztása. A gond csak az, hogy ez ilyen kicsiny dolgokban való hűtlenségekből lesz később a nagy hűtlenség. Különösen igaz ez a házasságra. Legtöbbször úgy kezdődik, hogy a férj és a feleség elfelejtik egymást megcsókolni reggel vagy este lefekvés előtt. Majd úgy folytatódik, hogy a férj nem tartja fontosnak megköszönni a gondosan előkészített 10 órait. A feleség meg természetesnek veszi, hogy a férje már megint elmosogatott helyette. Ezek apróságok ugyan, de gyakran éppen az efféle kis dolgokon múlik egy házasság boldogsága. Legtöbbször nem a nagy sebeken és bántásokon, hanem az apró tűzórásokon vérzik el egy házasság élete. A hitéletünk erősödése vagy hanyatlása is általában ilyen kicsiny dolgoktól függ. Attól például, hogy ki tudunk-e tartani naponként az Isten előtti elcsendesedésben. Ez sem nagy dolog. Csupán pár perces meghitt beszélgetés az Istennel. De mégis sok minden függ tőle. Hiszen aki ebben nem tud kitartani, annak hitélete nem lesz valódi. Csak utánzata lesz az igazinak. Isten országának építésében sincsenek alantos szolgálatok. Mindegyik egyformán lényeges és nélkülözhetetlen. A látszólag jelentéktelennek tűnő feladatok is. Ezért nem kell rosszul érezned magad attól, ha neked egyelőre csak az a feladatod a közösségben, hogy elrendezed a székeket, vagy az együttlét után kitakarítod a termet. Végezd ezt kitartóan és hűségesen, és meglátod, hogy az Úr majd nagyobb feladatot is fog rád bízni.

Az élet nagy dolgain sokszor keveset változtathatunk. Nincs hatalmunkban például megszüntetni a háborút. Nem tudunk véget vetni annak az erkölcsi züllésnek, ami elborítja a világot. De egy dolgot tehetünk. Felvehetjük a küzdelmet a naponkénti porszemeinkkel, amelyek megbízhatatlanná teszik életünk egész óraszerkezetét. Megtisztulhatunk azokban a bizonyos kicsiny dolgokban, amelyek megronthatják az életet körülöttünk. Ha ezt hűséggel tesszük, akkor már is nagyon sokat tettünk azért, hogy boldogabb, kiegyensúlyozottabb, Istennek tetszőbb legyen az életünk, és egy kicsit jobb legyen a világ.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 4-e. Galatabeliekhez írt levél, 6. fejezet, 6-tól 10. versig. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Tanulmányozzuk az igét, olvasva, hallgatva, megélve. Legyünk tanítványok, akik megfizetik a képzésük árát, és lojálisak a tanítójukhoz. Ne adjuk fel, ne válasszuk a könnyebb utat, hanem szellemi módon álljunk a dolgokhoz, legyen első az ima és böjt, csak utána az agyalás és a cselekvés. Beletörődés, passzivitás, sodródás helyett keressük Istent, mert őhozzá mindig mehetünk, örömünkben, bánatunkban, nehézségeinkben, bukásainkkal, sikerek közt vagy nagy feladatok előtt. Tartsuk magunk előtt a célt, ami mögöttünk van, azt elfelejtve, ami pedig előttünk van, annak nekifeszülve fussunk egyenest a cél felé Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért, hiszen a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ki kell tartanunk, hiszen Isten elhívása hosszú távú, sőt gyakran generációkon is átívelő. Például Ábrahám nagy néppé tétele, Dávid házából való királyság, 11 apostolnak adott missziós parancs. És tegyük továbbra is az Istenhez illő jót, elsősorban azokkal, akik belefektettek a mi hitéletünkbe, másodszorban a szolgatársainkkal, osztozkodva a szolgálat terheiben és annak örömeiben, sikereiben is, és végül mindenkivel a környezetünkben. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Schaerman Henrik írta Pécsről, Magyarországról. A lelki ismeret hangja. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, akkor menjen vele kettőre. Máté evangéliumának 5. fejezetének 41. verse. Nyugdíjasként napirendem első pontjai közé tartozik az újság elolvasása. Egy idő óta észrevettem, hogy az újságot a megszokottnál néhány órával később hozzák. Nagyon bosszantott a dolog, és többször dohogtam magamban. Arra az elhatározásra jutottam, hogy reklamálok a terjesztési irodában. Végül azt tartott vissza a telefonálástól, hogy emlékeim szerint az újságos hölgynek valamilyen egészségügyi vagy családi problémája adódott korábban. Nyugtalanított, hogy esetleg kellemetlensége támad jelzése miatt, ami tovább nehezíti helyzetét. Közben egyházunk rádiós félórájában felkérték édesanyámat és jómagamat, hogy néhány gondolatot osszunk meg a műsorban. Ezután jött az újságos hölgy, hogy beszedje az újság havidíját. Nagyon kedvesen megemlítette, hogy hallotta a rádió műsorunkat, és örült, hogy az adás során felismert bennünket. Ennek a hírnek a hatására több gondolat merült fel bennem. Óriási hálát éreztem, hogy engedve a szelíd nyugtalanságnak nem telefonáltam. Igazából ijedten gondoltam arra, hogy milyen hitelrontás lett volna az Úrra mutató szavak után egy szeretetlen telefonálás. Hívő emberként felelősséggel tartozunk viselkedésünkért, mert sokszor nem várt helyen és időben szembe találkozhatnak szavaink és a tetteink. Urunk, segíts a Te szereteteddel viszonyulni embertársainkhoz az élet minden helyzetében. Amen. Napi gondolat. Legyen bennem Jézus szeretete ma. Imádkozzunk az újság kihordókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bódás János, ez a mi templomunk. Kívül kopott, nincs megjavítva. Nem volt termés 2 éven át. Fala Árpád korát idézi, de aki csak a lelket nézi, nem keres cifra, szép ruhát. Kicsi akár a szív, de benne elfér Isten, a végtelen. Kopott zarándokhoz hasonlít, előtte mégis porba omlik, s bűn, s a büszke értelem. Úgy áll a dombon, mint a pásztor, kis háznyájára néz, vigyáz, s a bűnösnek, mint Isten ujja, úgy int a tornya égbe nyúlva, az Isten lát, vigyáz, vigyáz. A Balatonra néz a szószék, szépsége máskor úgy megejt, de most én nem a tavat nézem, egy-egy hívő künnyes szemében meglátom én a végtelent. Ha zúg az orgona, s a zsoltár, és sebes szájra kap a hit, a lélek szent forgószelébe szívek sodródnak fel az égbe, lerázva bűnök láncait. Itt ölelkezik ég a földdel, itt könnyebbül a sok teher, itt szárnyá lesz a gát s a korlát, a néma szól, s feledve rongyát a koldus drága kincsre lel. Ez a mi templomunk. Öreg bár, te örök ige zengi át, s ki sebzett szívvel ide téved, gyógyulás várja, örök élet, s káprázó szeme mennybe lát.

0: A megtérés és megszentelődés gyümölcsei.
1: Megszentelődés. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Filippi 4:4. Gondolatok az igéről. Jézus Krisztus által Ádám fiai és leányai Isten gyermekeivé lettek, mert a megszentelő és a megszenteltek egytől származnak mindnyájan, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Zsidók 2:11. A keresztény élet az Istenben való hit, győzelem és öröm élete. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk. János 1. levele 5:4. Igazán mondta Isten szolgája, Nehémiás is. Az Úrnak öröme a mi erősségünk. Nehémiás 8:10. Pál pedig így szól. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Örüljetek mindenkor, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata felőletek a Krisztus Jézusban. Ezek a bibliai megtérés és megszentelődés gyümölcsei. A valóban igaz ember természetét annyira átitatja az Isten és a fele barátai iránti szeretet, hogy készséges szívvel végzi Krisztus munkáját. Mindaz, aki egy igaz keresztény befolyásának hatókörébe kerül, észreveszi a keresztényi élet szépségét és jó illatát, habár Krisztus követője nincs ennek tudatában, hiszen megtartása egyszerűen összhangban van szokásaival és hajlamaival. Az isteni világosságért imádkozik, és szeret is abban a világosságban járni.

0: Az élet forrása.
1: Mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. 36. Zsoltár, 10. vers. A szem az egyik legfontosabb szerepet betöltő elemző szervünk. A bennünket körülvevő információk mintegy 90%-át vizuálisan érzékeljük, ezért fiziológiai szempontból igencsak fontos testrészről van szó. Nem csak a fény erősség és a tárgyak alakjának, színének megkülönböztetésében játszik fontos szerepet, hanem a térbeli tájékozódás, az egyensúly megőrzése és az agykéreg készenléti állapotának, vagyis a figyelem megőrzésének tekintetében is. Sokszor fel sem fogjuk, mennyire fontos ez a kicsinyke szervünk, míg nem kerülünk olyan válságos helyzetbe, hogy vagy csonttörést szenvedünk, aminek következtében egy időre rögzíteni kell valamelyik végtagunkat, vagy a minket körülvevő sötétség miatt semmit sem látunk. Ilyenkor elgondolkodunk azon, hogy vajon miért nem értékeltük azokat a pillanatokat, amikor minden rendben volt a látásunkkal. Tudatában vagyunk-e a naponta kapott ajándékoknak? Értékeljük-e, hogy láthatunk, hallhatunk és akadálymentesen mozoghatunk? Gondolkodjunk el azon, mit jelent a látás? Hogy megpillanthatjuk a virágokat, a fák zöldjét, a kék eget? Mindezt Isten dicsőségére alkotta. Hallásunkkal zenét, madarak énekét, mások szeretetteljes hangját fogadhatjuk. Ezek mind Isten szeretetének bizonyítékai. A szív, amely nap mint nap felismeri Isten áldásait, és hálával válaszol rájuk, nem válik keményi a megpróbáltatások idején sem. A hála megnyitja az utat az isteni békesség és öröm előtt. Életem egy bizonyos eseményéig nem igazán gondoltam ezekre a dolgokra. Másodéves egyetemista koromban derült ki, hogy gondom van a távollátással. Sokkolt a dolog, mivel a családban mindig nekem volt a legélesebb látásom, és addig eszembe sem jutott, hogy ez egyszer meg is változhat. Annyira szépnek teremtett minket Isten, de mivel a bűn behatolt a világunkba, életünk során bekövetkezhet annak lehetősége, hogy a bűn szomorú következményei a mi esetünkben is éreztetik hatásukat, és megfosztanak a szép élet örömeitől. Isten azonban nem hagyja, hogy szenvedjünk, legalábbis nem örökké. Kijelentette, hogy ő az élet forrása, és megígérte, hogy amikor majd eljön az ég felhőin, elváltozunk, és halhatatlanságba öltözünk. Gyertek, adjunk ma hálát Istennek azért, amit kaptunk tőle. Egészségünkért, munkabírásunkért, látásunkért, járásunkért, hallásunkért. Imádkozzunk azért, hogy Isten adja meg azt az örömöt, hogy örökké vele lehessünk, és teljes egészségnek örvendhessünk testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 4-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a 113. Zsoltár 3. verséből olvasom. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. Az új szövetségi ige a Jelenések könyve 14. fejezetének 7. verse. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bárcsak ennyire egyszerű volna Istent imádni, hogy felszólításra menne. Azonban mindannyian tudjuk, hogy bizony nem ilyen egyszerű. Ahhoz, hogy valóban és őszintén tudjuk dicsérni az Úr nevét reggeltől estig, kelettől nyugatig, mindenhol és mindenkor, bizony tapasztalat kell. Meg kell tapasztalnunk azt, hogy milyen az Úr jelenlétében élni, milyen az, amikor ő kíséri az életünket. Talán még azt is meg kell tapasztalnunk, hogy milyen az, amikor kizárjuk őt, és nem hívjuk segítségül. Ha valaki ezt megtapasztalja, akkor azt hiszem, soha máshogy nem akar majd élni, csak Isten jelenlétében és közösségében. Idáig persze hosszú út vezet, amely nem könnyű, egyszerű út, de kaphatunk hozzá erőt Istentől. Még jó, hogy a Szentírás időről időre emlékeztet minket arra, hogy kinek kell hálásnak lennünk, és honnan indult minden. Ki az, aki minket magunkat is megteremtett? Nem csak úgy lehetünk hálásak, ha imádkozunk és éneklünk. Egész életünk hálaadássá lehet, ha Istennek szolgálunk embertársaink között is, és hagyjuk az ő dicsőségét felragyogni magunkon keresztül. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor nem vagyunk képesek hozzád méltó módon élni az életünket. Kérünk, adj nekünk hálaadó és engedelmes szívet, hogy az önsajnálatból, az önsanyargatásból felállva téged tudjunk dicsérni teljes és őszinte szívvel. Erősíts meg mindannyiunkat, amikor úgy érezzük, nem tudunk imádni téged. Adj nekünk erőt. Amen. Az áhítatot Vechter Baldó írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.

így szólt. Tanár úr, rejtsük el a cipőt, és figyeljük majd, hogyan bosszankodik majd a paraszt, amikor nem találja. Na ez igazán jó tréfa lenne. A tanár azonban szelíden így felelt. Fiam, soha ne gúnyolódj más nyomorúságán. Aki a szenvedőt bántja, az Istent sérti meg. Ha örömöt akarsz átélni, így inkább valami jót. Jó módu vagy. Helyezz el egy-egy aranypénzt mindkét cipőbe, aztán figyeljük meg, mi történik. A fiú elfogadta a tanácsot, beletette az aranyat a cipőkbe, majd a bokor mögül lesték a történteket. Rövidesen megérkezett a cipő gazdája. Amikor belebújt az első cipőbe, furcsa keménységet érzett. Először követ sejtett, de kezébe véve a cipőt, csillogó aranypénzt talált. Zavartan nézett körül, ám senkit sem látott. Amikor pedig a második cipőjét is felvette, újabb aranyat talált. Ekkor a földműves térdre roskadt, könnyekkel a szemében. Ég felé emelte tekintetét, és hangos imádságban adott hálát. Megemlítette beteg feleségét, gyermekeit, akik éheztek, és könyörgött áldásért arra a láthatatlan jótevőre, aki reményt hozott az életükbe. A diák a bokor mögött meghatódva figyelte a jelenetet, és a szívében mély változás kezdődött. A tanár csendesen megkérdezte. Mondd, fiam, nagyobb örömöd lett volna-e, ha gúnyos tréfát sikerül? A fiú könnyek között válaszolt. Tanár úr, soha nem fogom elfelejteni ezt a leckét. Most megértettem, milyen igaz a mondás. Nagyobb boldogság adni, mint kapni.

Az önzetlen jótettek ereje a keresztényi szeretet gyakorlati megnyilvánulásaiban rejlik. A Biblia világosan rámutat, hogy a valódi boldogság nem az önző élvezetekben van, hanem abban, amikor enyhítjük mások terhét. A hit igazi bizonyítéka nem a szavakban, hanem a cselekedetekben mutatkozik meg. Krisztus vallása nem elmélet, hanem a megélt élet.

A szeretet, amely a szívünkből árad, bizonyítja, hogy kapcsolatban vagyunk a Mesterrel. A fiú megtanulta, hogy a más nyomorúságával való tréfálkozás kegyetlenség. A segítés azonban Isten szeretetének a tükrözése. Az adakozás Krisztus lelkületének a kifejezése. Amikor a diák az aranypénzeket a cipőbe rejtette, valójában Krisztus lelkületét gyakorolta. Örömöt hozott egy család életébe. Ez sokkal maradandóbb boldogságot adott neki, mint bármely önző tréfa. Minden szeretettel végzett tett és cselekedett vízhangot kelt a mennyben.

Az angyalok örvendeznek, amikor Isten gyermekei önzetlenül szolgálnak másoknak. A fiú tapasztalata ennek élő példája. A földműves boldogsága mélyen megérintette, és öröme tisztább lett, mint bármely mulandó szórakozásé.

A lelkiismeret hangja a Szentlélek figyelmeztetése. Ha követjük, az életünk áldássá válik mások számára. A fiú megértette. Ha jót akarsz tenni, nem fogod megbánni. Minden apró jó cselekedetünk magot vett, amely örökkévaló gyümölcsöt hoz. A történet azt üzeni, hogy az önzetlen szeretet mindenki számára boldogságot jelent. Annak is, aki kap, de annak is, aki adja. Az élet igazi értéke abban áll, hogy enyhítjük mások szükségét, és így életünk minden napján Krisztus valódi jellemét tükrözzük.

A jótékonyságról és adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Zsidókhoz írott levél, 13. fejezet, 16. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Folytatódik a vasárnapi orgona esték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, azaz holnap után, már szeptember első vasárnapja lesz, a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak, az adományok az orgona felújítását támogatják, amelyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Evangélikus, biblikus, szabad egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden, 18 órától lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában. Címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint, az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten ígéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.

0: Hívjatok szívesen vendégeket.
1: Be kell vallanom, amikor a vendégszeretet szót hallom, ez engem mindig felkavar. Vannak barátnőim, akik ebben csodálatosak. Én viszont nem vagyok az. Nekik könnyen megy, hogy finom ételekkel és szép dekorációval jó hangulatot teremtsenek, és közben még nyugodtan csevegjenek is a vendégekkel. Én is szeretek vendégeket fogadni, de mindig valamiféle teljesítménykényszer fog el. Saját magam útjában állok. Másrészt tudom, hogy a vendégszeretet egy lelki ajándék is, amit én nem kaptam meg olyan mértékben Istentől, mint mások. Ugyanakkor világos, hogy ez nem ad felmentést a vendégszeretet gyakorlása alól, amikor arra van szükség. A szakaszunkban számomra a következő a legfontosabb. Amit teszek, tehetem zúgolódva, vagy választhatok más hozzáállást is, ez rajtam múlik. Ez segíthet megoldani a helyzetet, ha éppen mégis ez a feladat vár rám. Másrészt az ige szakasz beszél azokról a képességekről, amelyeket Isten kimondottan nekünk adott úgynevezett lelki ajándékul. Ez azt is jelenti, hogy lehetnek különbségek. A cél nem az, hogy egymás lepipáljuk azzal, amit teszünk, hanem hogy Isten sokszínű ajándékaival sáfárkodva egymást szolgáljuk. És amit teszünk, ne azért tegyük, hogy pluszpontokat gyűjtsünk bármilyen számlára is, hanem Isten dicsőségére, aki ránk bízta ezeket az ajándékokat.

Nem véletlen, hogy vagy. Az életedet jól átgondolva tervezték meg. Egyedi ajándékokkal ruháztak fel, és a mester szeretettel kijelölt neked egy helyet a földön.

0: Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét.
1: Imádkozzunk!

Istenem, most magamban vagyok. Nem vesznek körül szeretteim, mert a betegség gondját ma nekem kell viselnem. Mégis, értük könyörgöm, akik távol vannak tőlem, családomért, rokonságomért, akikkel vérségi kötelékekkel kötöttél össze az életben. Mennyit tettek értem, aggódnak sorsom miatt. Együttérzésük megkönnyebbülést jelent nekem. Tudom, hogy szeretnek, és szeretettel gondolnak rám nehéz óráimban. Uram, köszönöm, hogy Te itt vagy velem. Most fájdalmaimat, szenvedéseimet fogadd el szeretteimért is. Az elviselt nehézségek érdeméből gazdagítsd őket is. Erősítsd őket hitükben, erkölcsükben, adj nekik bátorságot az élet fordulataiban való helytálláshoz. Ó, add meg nekem is, Uram, hogy fölismerjem, mire figyelmeztetsz betegségemmel. Ébredjek rá, milyen irányba kanyarodott utam, ahonnan vissza kell térnem a Te ösvényedre. Így nyugtalanságom boldog nyugalommá érhet. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 4-e.
2: Peraltában, Aragóniában 1557-ben látta meg a napvilágot Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója, szerzetesi nevén Józefus a Mátre Dei. A spanyol származású katolikus pap 1597-ben iskolát nyitott Rómában az utca gyerekek számára, ahol nem csak vallásra nevelték, de írást, olvasást és számtant is tanítottak. Az iskolák más országokban is elterjedtek. A paptanítók társulatát 5. Pál pápa kongregáció rangra, 15. Gergely 1621-ben szerzetes rendi rangra emelte. Józsefet 1748-ban boldoggá, 1767-ben szentté avatták.
1: 1907-ben e napon búcsúzott el végleg Edvard Grieg, norvég zeneszerző és zongoraművész. 1874-ben Henrik Ibsen levelében fölkérte a Peer Gynt című dráma megzenésítésére. 1876. januárjában elkészült a 22 tételes partitúra, amiből utóbb 2 hangversenyszvitet állított össze. Az első szvit a reggeli hangulat. Áze anyó halálát jeleníti meg a második tétel. Az Anitra táncát a negyedik tétel kísérteties lidérszálma követi. A második szvit a mennyasszony rablás jelenetével és Ingrid panaszával kezdődik. Peer Gynt hazatérését követően szólal meg Solveig dala, a szvit legismertebb része.
2: Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író 1927-ben e napon született, Kolozsvárot járt gimnáziumba, 1945-ben a Debreceni Református Kollégium diákja volt, de tanulmányait félbehagyta. 1963-ban jelent meg az 5. Pecsét című allegórikus regénye, amelynek határhelyzetbe kényszerített hősei a lelkiismeretük parancsát követve választanak az élet és a becsület között. Jelentős a 20 óra és az Áruló című művei is.
1: 1965-ben halt meg Albert Schweitzer, Nobel békedíjas elzászi lelkész, az afrikai Lambarénában kórházalapító. Evangélikus, tudós, teológus, egyetemi tanár, híres egyházzenész, kultúrfilozófus, orvos, a trópusi betegségek szakértője, az emberség, az általános szeretet és világbéke képviselője. Hitvallása: időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok. Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni?
2: 1979-ben meghalt e napon Öveges József, fizikus professzor. 1917-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. Több mint 30 szakkönyvet írt. 1945 után egyetemi tanár, tanszékvezető. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni, közkedvelt rádiós és televíziós sorozatában.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki meginti a csúfolódót, maga fog pironkodni. Aki megfeddi a bűnöst, magát szennyezi be. Példabeszédek könyve, 9. fejezet, 7. vers.

Egyszer utaztam a buszon, amikor arra lettem figyelmes, hogy két fiatal kinevette a vele szemben ülő kövér asszonyt. Mutogattak felé, és gúnyos arckifejezéssel megjegyzéseket tettek rá. A közelükben álló férfi rájuk is szólt, hogy ilyet nem illik. Erre ők visszabeszéltek a férfinak, hogy ne szóljon bele, mit csinálnak, semmi köze hozzá.

0: Mondd meg az igazat, és betörik a fejed, tartja a mondás. Sajnos sok olyan fiatalt látok, akik hasonlóan tesznek, vagy másféle modortalan dolgot művelnek a tömegközlekedési eszközökön. Szétterpeszkedve ülnek, és maguk mellé teszik a csomagjukat, hogy senki ne férjen oda. Eldobják a szemetüket, lesütik a szemüket, miközben vadul nyomkodják a mobiljukat, mintha nem vennék észre, hogy egy idős ember áll fölöttük. Hangoskodnak, esznek, isznak és trágáran beszélnek. Senki nem szól azonban rájuk, mert nem akarják, hogy megfenyegessék őket. Ez nagyon szomorú állapot. A Biblia is keserűen állapítja meg, hogy aki egy öntelt, büszke, csúfolódót figyelmeztet, bajt szerez magának. Ha meginted a gonoszt, megvádol és neked támad. Emlékszel még, mit tanított Pál Timóteusnak? Légy példa! Azért, mert sokan ilyenek, ne ez legyen számodra a mérce, mert ez szégyenletes, és később visszaüt rád az életben.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A jól végzett otthoni kötelességek.
1: A mai ige Kolossé 3:23. Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek. Gondolatok az igéről. Isten életet adott nekünk, és összes gazdag áldását ránk árasztotta, ami az életet élvezhetővé teszi. Viszonzásul csak szolgálatunkra, hálánkra, szeretetünkre és törvénye iránti engedelmességünkre tart igényt. Azt kéri, hogy urald szenvedélyeidet, hogy korlátozd önző gondolataidat és tetteidet, és ne mondd ki a bosszús, ingerlékeny szavakat. Jézus ezt az önkontrollt kívánja tőlünk. Nem az lenne az igazi boldogság, ha ezt gyakorolnánk? Arra vágyik, hogy műveljük az ilyen jellemtulajdonságokat, ami békét hoz saját szívünkbe, és képessé tesz arra, hogy felderítse mások szívét és életét is a szeretet, öröm és kedves megelégedettség napfényével ragyogja be. Ha igazán megtértél, ha Jézus gyermeke vagy, tisztelni fogod szüleidet, és nem csak azt teszed, amit mondanak neked, hanem figyeled a kedvező alkalmakat, hogy segíts nekik. Ha így teszel, Jézusért munkálkodsz. Úgy tekinti ezeket a gondoskodó, átgondolt tetteket, mintha értük tettük volna. Ez a legfontosabb misszió munka, és akik hűségesek ezekben, a kis mindennapi kötelességekben, értékes tapasztalatokra tesznek szert. Időnk felhasználásával, valami hasznos munkában bezárjuk az ajtót Sátán kísértései előtt. Emlékezzünk arra, hogy Jézus nem azért élt, hogy magának kedvezzen. Nekünk pedig olyanokká kell legyünk, mint ő. Tedd ezt a vallás elvévé, és kérd Jézust, hogy segítsen. Ha elménket ebben az irányban gyakorlatoztatjuk, felkészülünk arra, hogy tereket viseljünk Isten ügyében, ahogy otthon is gondot viseltünk. Jó befolyást gyakorolsz majd másokra, és megnyered őket Krisztus szolgálatára. Amikor elgondolkozol azon, hogy tegyél valamit, amelyre szíved indít, ne add fel a nehézségek miatt, hanem próbáld meg újra meg újra. Fektesd bele ugyanazt az energiát és elszántságot, hogy sikeres legyél Krisztus szolgálatában, és meg is lesz a jutalma.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hadd frissítse fel jelenlétem harmata elmédet és szívedet. Oly sok minden verseng a figyelmedért ebben a bonyolult, gyors adatátvitelhez szokott világban, mely rengeteget változott, mióta először kiadtam a parancsot, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. De bárhogy nézzenek is ki a dolgok, ez az időtlen igazság létfontosságú lelked jóléte szempontjából. Ahogy a harmat felfrissíti a füvet és a virágokat az éjszaka csendjében, úgy kelt jelenlétem új életre téged, miközben csendben mellettem ülsz. A felfrissült, új erővel eltöltött elme képes kiválogatni, mi fontos és mi nem. Természetes állapotában elmét könnyen leragad jelentéktelen dolgoknál. Ahogy a sárban elakadt kocsi kerekei kipörögnek, agyad fogaskereke is tehetetlenül forognak, ha valami jelentéktelen ügyre összpontosítasz. Mihelyt elkezdesz velem beszélgetni arról a témáról, gondolataid lendületet vesznek, és tovább tudsz haladni fontosabb dolgokra. Legyél állandó összeköttetésben velem, és az én gondolataimat helyezem az elmédbe.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Negyvenhatodik Zsoltár, 11. vers. Lukács evangéliuma 10. fejezet, 39-től 42-ig terjedő versek. Korintusbeliekhez írott első levél, 14. fejezet, 33. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 31. rész. Asszíria intő példa Egyiptom számára. A 11. évben, a 3. hónap 1-én így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, mondd ezt a fáraóról, Egyiptom királyáról és népe tömegéről. Nagyságban ki volna hozzád fogható? Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libánoni cédrus. Szépek voltak ágai, árnyas a lombja, magasra nőtt, teteje a felhőket érte. Víz növelte nagyra, a mélység vizei tették magassá. Folyóikat az ő tövéhez árasztották mindenfelől, csak patakokat bocsátottak a mező többi fájához. Ezért lett magasabb növésű, mint a mező többi fája. Sok ága nőtt, és hosszú hajtásai lettek a sok víztől, amely feléje áradt. Ágain fészket rakott minden égi madár, hajtásai alatt fialt a mező minden vadja, és árnyékában lakott mindenféle nép. Szép volt nagyságával, hosszan kinyúló ágaival, mert gyökerei sok vizet kaptak. Nem volt hozzáfogható cédrus az Isten kertjében, a ciprusoknak sem voltak hozzá hasonló ágai, és a platánoknak sem voltak olyan hajtásai, mint neki. Isten kertjében egy fa sem volt szépségben hozzá hasonló. Széppé tettem őt lombos ágaival, irigykedett is rá éden minden fája az Isten kertjében. Azért ezt mondja az én Uram, az Úr. Mivel magasra nőtt, és teteje a felhőket érte, felfúvalkodott magassága miatt, a népek urának kezébe adtam, tegyen vele azt, amit akar. Bűne miatt taszítottam el. Kivágták az idegenek, ledöntötték a legkegyetlenebb népek. A hegyekre és a völgyekbe hullottak lomboságai, hajtásai összetörtek az ország patak medreiben. Árnyékából elvonult a föld összes népe, és magára hagyta. Ledőlt törzsére rátelepedett minden égi madár, hajtásain ott anyázott minden mezei vad. Azért ne nőjön túl magasra a víz mellett egy fa sem, ne nyújtsa fel tetejét a felhők közé. Ne bizakodjék el nagyságában senki, ha a víz táplálja, mert mindenki halálra jut, a föld mélyébe azokkal az emberekkel, akik leszálltak a sírba. Így szól az én Uram, az Úr. Amikor leszállt a holtak hazájába, gyászba borítottam miatta a mélységvizeit, gátat vetettem folyóinak, és visszatartottam a víztömegeket. Feketébe öltöztettem miatta a Libánont, miatta a mező fái is mind elepettek. Zuhanásának hangjával megrendítettem a népeket, amikor a holtak hazájába taszítottam a sírbaroskadókkal együtt, és megvigasztalódott a föld mélyében éden minden fája, Libánon válogatott szépsége, mindaz, amit a víz táplált. Mert ezek is leszálltak vele a holtak hazájába, a fegyverrel megöltekhez, azokkal a népekkel együtt, amelyek hatalmának árnyékában éltek. Dicsőségben és nagyságban éden fái között ki volna hozzád fogható, de majd éden fáival együtt le kell szállnod a föld mélyébe, ahol körülmetéletlenek közt fekszel, fegyverrel megöltekkel együtt. Így jár majd a fáraó és népének egész tömege. Így szól az én Uram, az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 31. rész. Ezékiel által Isten ezt a figyelmeztető üzenetet küldte Egyiptomnak. Ne hidd, hogy ez veled nem történhet meg. Gondolj Asszíriára, a hatalmas fára, amely mindennél csodálatosabb volt, még Isten kertjében is. Mégis elesett, és összeomlása kihatott az egész erdőre. Micsoda áldás lehet egy fa, gyümölcs, árnyék, otthon a madaraknak, és hasznos faanyag. A Szentírás nem ellensége a földi kormányzatoknak, csak egyszerűen arra szólítja föl őket, hogy saját igazi szerepüket töltsék be az erdőben, és hagyjanak föl a büszkeséggel. A történet ismerős. Nabukadonozor elbukott, mint egy kidöntött fa, de törzsét vas és ércláncokkal kötözték össze, hogy életét megőrizzék. 7 év elmezavar után azonban visszahelyezik trónjára Dániel könyvének 4. fejezete szerint. Dániel háza sem más, Izsai törzsökéből új élet tör elő, olvashatjuk az Izsaiás 11.1-ben. Ez leginkább Dávid igaz fiára, a názáreti Jézusra, a Messiásra igaz. Az ő országának soha nem lesz vége. Jézus úgy beszélt a föld országairól, mint fákról. Emlékezzünk arra, amikor az ő országát egy mustárfához hasonlította. Más példázatot is adott eléjük, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvete az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reászálnak az égi madarak, és fészket raknak ágain. Máté 13.31-32. Lehetséges, hogy az apró mustármag az erdő királya lesz, még a magas cédrusfáké is? Igen, valóban. Ugyanúgy, ahogyan az egyszerű kő szétzúzza az értékes fémekből készült szobrot, Dániel 2. fejezetében. Úgy ez az ország is emberi erő és hivalkodás nélkül tűnik föl, Máté 13. fejezetében, az általa hozott áldást viszont igazán szembetűnőnek mondhatjuk. Ahogyan ma a cédrusok kísértenek és vonzanak bennünket, oly erővel, bárcsak megmaradna a Jézus Krisztusban, Izsai igaz fiában való hitünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Erős érzbástyává teszlek téged e nép ellen. Viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok. Megszabadítlak téged a gonoszok kezéből, és kimentelek a hatalmaskodók markából. Jeremiás könyve 15. fejezet 19-től a 21. versig. Jeremiás elhívása napjától kezdve szolgálata végéig próbálóként és őrállóként állt Júda előtt. Félénk és tartózkodó természetéből adódóan vágyott a visszavonult élet békéjére és nyugalmára, ahol nem kell látnia szeretett népének megátalkodottságát. Bárcsak a pusztába vinne engem valaki, utasok szállóhelyére, hogy elhagyhatnám az én népemet és eltávozhatnám tőlük. Jeremiás könyve 9. fejezet első 2 vers. Kegyetlen gúnyolódásokat kellett elviselnie. Érzékeny lelkét át meg átjárták a gúnyos megjegyzések nyilai. Azok sebezték meg, akik semmibe vették tanításait, és nem tulajdonítottak jelentőséget annak, hogy felelősséget érez megtérésükért. Egész népemnek csúfjává lettem, mondja, és gúnydalukká napestig. A lelkiismeretes proféta azonban naponként erőt kapott mindezeknek az elviseléséhez. Az Úr velem van, mint hatalmas hős, jelentette ki hittel. Azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek. Jeremiás könyve 20. fejezet 11. vers. Amikor ki kellett innia a szenvedés és a fájdalom poharát, felidézte emlékezetében mindazt, amit Isten értetett, és diadalmasan mondta. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, ezért benne bízom. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jeremiás iralmai 3. fejezet 18. vers, valamint a 22-től a 26. versig.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A láthatatlanok. Az élet legjobb és legszebb dolgait nem lehet sem

látni, sem megérinteni, ezeket a szívünkkel kell érezni. Helen Keller.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hittel vállalt kockázat. Harmadik rész. Én építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté evangéliuma 16. fejezet, 18-as vers. A kapuk védművek, és csak támadó hadműveletekkel lehet bevenni őket. Gondolj úgy a gyülekezetre, mint egy faltörő kosra. Ahelyett, hogy korunk társadalmára panaszkodnánk, jobb alternatívákat kell kínálnunk. Színvonalasabb filmeket kell gyártanunk, különlegesebb zenéket kell szereznünk, lebilincselőbb könyveket írnunk, kiválóbb iskolákat alapítanunk és innovatív vállalkozásokat indítanunk. Ahogy a régi mondás tartja, ne a sötétséget szidjuk, hanem gyújtsunk gyertyát. Robert Briner Üvöltő bárányok című könyvében ezt írja. Miért ne hinnénk el, hogy egy napon egy keresztény gyülekezet valamelyik aktív tagja lehet majd a legismertebb hollywoodi rendező? Miért ne remélnénk, hogy egy neves napilapnál dolgozó keresztény újságírónak ítélhetik oda az oknyomozó riporterért járó Pulitzer-díjat? Tényleg akkora merészség lenne azt gondolni, hogy a Modern Művészetek Múzeumában egy keresztény főiskolán dolgozó művész kezemunkája lesz majd az egyik legfontosabb kiállított alkotás? Elment talán az eszem, amikor azt mondom, hogy akár a te lányodból vagy fiadból is lehet még a világhírű Geoffrey Ballett Intézet szóló táncosa, aki egyébként hetente biblia tanulmányozást is tart a többi táncosnak ebben a korábban erkölcsileg zűlöttnek tartott művészeti ágban. Pál nem kritizálta a filozófusokat az Aeropágoszon, és nem mondta nekik, hogy pokolra fognak jutni. Ehelyett az ismeretlen Istenhez címzett oltárukra mutatott, és ezt mondta. Azért jöttem, hogy elmondjam nektek, ki is ő. Úgy hívják, hogy Jézus. És mi lett az eredménye? Egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Apostolok cselekedetei 17. fejezet, 32-es vers. Eredj hát, vállalj hittel kockázatot, és figyeld meg, mi történik.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ázsitat címe: Győzelem harc nélkül. A mai ige Hoseás 1:7. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Gondolatok az ígéről. Milyen drága ígéret ez! Az Úr maga akarja megszabadítani népét nagy irgalmából, de ezt nem emberi eszközökkel teszi. Az emberek ugyanis vonakodnak megadni Istennek az őt megillető dicsőséget. Mikor felfegyverkezve harcba indulnak és győznek, Istenüknek kellene dicséretet mondaniuk a győzelemért, de nem ezt teszik, hanem saját erejüket dicsőítik, lovaikkal és lovasaikkal kérkednek. Ezért az Úr igen gyakran minden emberi eszköz nélkül menti meg népét, hogy a dicsőség egyedül az övé legyen a szabadulásért. Ezért én szívem, csak az Úrra tekints, és ne emberekre. Istenre számíthatsz, és segítségét legfeltűnőbben olyankor tapasztalod meg, amikor senkiben és semmi másban nem reménykedhetsz. Ha nincs mellettem barát, tanácsadó vagy támogató, ne veszítsem el bizakodásomat. Elég, ha érzem, hogy maga az Úr van mellettem, sőt, örvendezzek, ha harc nélkül ad győzelmet, mint arra igehelyünk is utal. Miért is akarnék lovakat és lovasokat, ha maga az Úr áll mellettem irgalmával, és emeli fel karját védelmemre? Miért volna szükségem íjra és kardra, ha Isten a szabadítóm? Ma bízni akarok, és nem félni, és mától fogva mindig ilyen bizalommal élni. Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet a Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Tulajdonképpen az egész életünk apróságokból, kis dolgokból áll össze. Ezekkel szebbé, örömtelibbé tehetjük egymás életét. De meg is keseríthetjük azt. Sokszor olyan kicsiségekkel megyünk a mellettünk élő ember idegeire, mint a rossz szokásaink, egy-egy méltatlankodó beszólás, esetleg a szeretetből fakadó gesztusok elmulasztása. A gond csak az, hogy ez ilyen kicsiny dolgokban való hűtlenségekből lesz később a nagy hűtlenség. Különösen igaz ez a házasságra. Legtöbbször úgy kezdődik, hogy a férj és a feleség elfelejtik egymást megcsókolni reggel vagy este lefekvés előtt. Majd úgy folytatódik, hogy a férj nem tartja fontosnak megköszönni a gondosan előkészített 10 órait. A feleség meg természetesnek veszi, hogy a férje már megint elmosogatott helyette. Ezek apróságok ugyan, de gyakran éppen az efféle kis dolgokon múlik egy házasság boldogsága. Legtöbbször nem a nagy sebeken és bántásokon, hanem az apró tűzórásokon vérzik el egy házasság élete. A hitéletünk erősödése vagy hanyatlása is általában ilyen kicsiny dolgoktól függ. Attól például, hogy ki tudunk-e tartani naponként az Isten előtti elcsendesedésben. Ez sem nagy dolog. Csupán pár perces meghitt beszélgetés az Istennel. De mégis sok minden függ tőle. Hiszen aki ebben nem tud kitartani, annak hitélete nem lesz valódi. Csak utánzata lesz az igazinak. Isten országának építésében sincsenek alantos szolgálatok. Mindegyik egyformán lényeges és nélkülözhetetlen. A látszólag jelentéktelennek tűnő feladatok is. Ezért nem kell rosszul érezned magad attól, ha neked egyelőre csak az a feladatod a közösségben, hogy elrendezed a székeket, vagy az együttlét után kitakarítod a termet. Végezd ezt kitartóan és hűségesen, és meglátod, hogy az Úr majd nagyobb feladatot is fog rád bízni.

Az élet nagy dolgain sokszor keveset változtathatunk. Nincs hatalmunkban például megszüntetni a háborút. Nem tudunk véget vetni annak az erkölcsi züllésnek, ami elborítja a világot. De egy dolgot tehetünk. Felvehetjük a küzdelmet a naponkénti porszemeinkkel, amelyek megbízhatatlanná teszik életünk egész óra szerkezetét. Megtisztulhatunk azokban a bizonyos kicsiny dolgokban, amelyek megronthatják az életet körülöttünk. Ha ezt hűséggel tesszük, akkor már is nagyon sokat tettünk azért, hogy boldogabb, kiegyensúlyozottabb, Istennek tetszőbb legyen az életünk, és egy kicsit jobb legyen a világ.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 4-e. Galatabeliekhez írt levél, 6. fejezet, 6-tól 10. versig. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Tanulmányozzuk az igét, olvasva, hallgatva, megélve. Legyünk tanítványok, akik megfizetik a képzésük árát, és lojálisak a tanítójukhoz. Ne adjuk fel, ne válasszuk a könnyebb utat, hanem szellemi módon álljunk a dolgokhoz, legyen első az ima és böjt, csak utána az agyalás és a cselekvés. Beletörődés, passzivitás, sodródás helyett keressük Istent, mert őhozzá mindig mehetünk, örömünkben, bánatunkban, nehézségeinkben, bukásainkkal, sikerek közt vagy nagy feladatok előtt. Tartsuk magunk előtt a célt, ami mögöttünk van, azt elfelejtve, ami pedig előttünk van, annak nekifeszülve fussunk egyenest a cél felé Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért, hiszen a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ki kell tartanunk, hiszen Isten elhívása hosszú távú, sőt gyakran generációkon is átívelő. Például Ábrahám nagy néppé tétele, Dávid házából való királyság, 11 apostolnak adott missziós parancs. És tegyük továbbra is az Istenhez illő jót elsősorban azokkal, akik belefektettek a mi hitéletünkbe, másodszorban a szolgatársainkkal, osztozkodva a szolgálat terheiben és annak örömeiben, sikereiben is, és végül mindenkivel a környezetünkben. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Schaerman Henrik írta Pécsről, Magyarországról. A lelki ismeret hangja. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, akkor menjen vele kettőre. Máté evangéliumának 5. fejezetének 41. verse. Nyugdíjasként napirendem első pontjai közé tartozik az újság elolvasása. Egy idő óta észrevettem, hogy az újságot a megszokottnál néhány órával később hozzák. Nagyon bosszantott a dolog, és többször dohogtam magamban. Arra az elhatározásra jutottam, hogy reklamálok a terjesztési irodában. Végül azt tartott vissza a telefonálástól, hogy emlékeim szerint az újságos hölgynek valamilyen egészségügyi vagy családi problémája adódott korábban. Nyugtalanított, hogy esetleg kellemetlenséget támad jelzése miatt, ami tovább nehezíti helyzetét. Közben egyházunk rádiós félórájában felkérték édesanyámat és jómagamat, hogy néhány gondolatot osszunk meg a műsorban. Ezután jött az újságos hölgy, hogy beszedje az újság havidíját. Nagyon kedvesen megemlítette, hogy hallotta a rádió műsorunkat, és örült, hogy az adás során felismert bennünket. Ennek a hírnek a hatására több gondolat merült fel bennem. Óriási hálát éreztem, hogy engedve a szelíd nyugtalanságnak nem telefonáltam. Igazából ijetten gondoltam arra, hogy milyen hitelrontás lett volna az Úrra mutató szavak után egy szeretetlen telefonálás. Hívő emberként felelősséggel tartozunk viselkedésünkért, mert sokszor nem várt helyen és időben szembe találkozhatnak szavaink és a tetteink. Urunk, segíts a te szereteteddel viszonyulni embertársainkhoz az élet minden helyzetében. Amen. Napi gondolat, legyen bennem Jézus szeretete ma. Imádkozzunk az újság kihordókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bódás János, ez a mi templomunk. Kívül kopott, nincs megjavítva. Nem volt termés 2 éven át. Fala Árpád korát idézi, de aki csak a lelket nézi, nem keres cifra, szép ruhát. Kicsiny akár a szív, de benne elfér Isten, a végtelen. Kopott zarándokhoz hasonlít, előtte mégis porba omlik, s bűn, s a büszke értelem. Úgy áll a dombon, mint a pásztor, kis háznyájára néz, vigyáz, s a bűnösnek, mint Isten ujja, úgy int a tornya égbe nyúlva, az Isten lát, vigyázz, vigyázz. A Balatonra néz a szószék, szépsége máskor úgy megejt, de most én nem a tavat nézem, egy-egy hívő künnyes szemében meglátom én a végtelent. Ha zúg az orgona, s a zsoltár, és sebes szájra kap a hit, a lélek szent forgó szelébe szívek sodródnak fel az égbe, lerázva bűnök láncait. Itt ölelkezik, ég a földdel, itt könnyebbül a sok teher, itt szárnyá lesz a gát s a korlát, a néma szól, s feledve rongyát a koldus drága kincsre lel. Ez a mi templomunk, öreg bár, te örök ige zengi át, s ki sebzett szívvel ide téved, gyógyulás várja, örök élet, s káprázó szeme mennybe lát.

0: A megtérés és megszentelődés gyümölcsei.
1: Megszentelődés. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Filippi 4:4. Gondolatok az ígéről. Jézus Krisztus által Ádám fiai és leányai Isten gyermekeivé lettek, mert a megszentelő és a megszenteltek egytől származnak mindnyájan, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Zsidók 2:11. A keresztény élet az Istenben való hit, győzelem és öröm élete. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk. János 1. levele 5:4. Igazán mondta Isten szolgája, Nehémiás is. Az Úrnak öröme a mi erősségünk. Nehémiás 8:10. Pál pedig így szól. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Örüljetek mindenkor, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata felőletek a Krisztus Jézusban. Ezek a bibliai megtérés és megszentelődés gyümölcsei. A valóban igaz ember természetét annyira átitatja az Isten és a fele barátai iránti szeretet, hogy készséges szívvel végzi Krisztus munkáját. Mindaz, aki egy igaz keresztény befolyásának hatókörébe kerül, észreveszi a keresztényi élet szépségét és jó illatát, habár Krisztus követője nincs ennek tudatában, hiszen megtartása egyszerűen összhangban van szokásaival és hajlamaival. Az isteni világosságért imádkozik, és szeret is abban a világosságban járni.

0: Az élet forrása.
1: Mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. 36. Zsoltár, 10. vers. A szem az egyik legfontosabb szerepet betöltő elemző szervünk. A bennünket körülvevő információk mintegy 90%-át vizuálisan érzékeljük, ezért fiziológiai szempontból igencsak fontos testrészről van szó. Nem csak a fény erősség és a tárgyak alakjának, színének megkülönböztetésében játszik fontos szerepet, hanem a térbeli tájékozódás, az egyensúly megőrzése és az agykéreg készenléti állapotának, vagyis a figyelem megőrzésének tekintetében is. Sokszor fel sem fogjuk, mennyire fontos ez a kicsinyke szervünk, míg nem kerülünk olyan válságos helyzetbe, hogy vagy csonttörést szenvedünk, aminek következtében egy időre rögzíteni kell valamelyik végtagunkat, vagy a minket körülvevő sötétség miatt semmit sem látunk. Ilyenkor elgondolkodunk azon, hogy vajon miért nem értékeltük azokat a pillanatokat, amikor minden rendben volt a látásunkkal. Tudatában vagyunk-e a naponta kapott ajándékoknak? Értékeljük-e, hogy láthatunk, hallhatunk és akadálymentesen mozoghatunk? Gondolkodjunk el azon, mit jelent a látás, hogy megpillanthatjuk a virágokat, a fák zöldjét, a kék eget. Mindezt Isten dicsőségére alkotta. Hallásunkkal zenét, madarak énekét, mások szeretetteljes hangját fogadhatjuk. Ezek mind Isten szeretetének bizonyítékai. A szív, amely nap mint nap felismeri Isten áldásait, és hálával válaszol rájuk, nem válik keményi a megpróbáltatások idején sem. A hála megnyitja az utat az isteni békesség és öröm előtt. Életem egy bizonyos eseményéig nem igazán gondoltam ezekre a dolgokra. Másodéves egyetemista koromban derült ki, hogy gondom van a távollátással. Sokkolt a dolog, mivel a családban mindig nekem volt a legélesebb látásom, és addig eszembe sem jutott, hogy ez egyszer meg is változhat. Annyira szépnek teremtett minket Isten, de mivel a bűn behatolt a világunkba, életünk során bekövetkezhet annak lehetősége, hogy a bűn szomorú következményei a mi esetünkben is éreztetik hatásukat, és megfosztanak a szép élet örömeitől. Isten azonban nem hagyja, hogy szenvedjünk, legalábbis nem örökké. Kijelentette, hogy ő az élet forrása, és megígérte, hogy amikor majd eljön az ég felhőin, elváltozunk, és halhatatlanságba öltözünk. Gyertek, adjunk ma hálát Istennek azért, amit kaptunk tőle. Egészségünkért, munkabírásunkért, látásunkért, járásunkért, hallásunkért. Imádkozzunk azért, hogy Isten adja meg azt az örömöt, hogy örökké vele lehessünk, és teljes egészségnek örvendhessünk testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 4-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a 113. Zsoltár 3. verséből olvasom. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. Az új szövetségi ige a Jelenések könyve 14. fejezetének 7. verse. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bárcsak ennyire egyszerű volna Istent imádni, hogy felszólításra menne. Azonban mindannyian tudjuk, hogy bizony nem ilyen egyszerű. Ahhoz, hogy valóban és őszintén tudjuk dicsérni az Úr nevét reggeltől estig, kelettől nyugatig, mindenhol és mindenkor, bizony tapasztalat kell. Meg kell tapasztalnunk azt, hogy milyen az Úr jelenlétében élni, milyen az, amikor ő kíséri az életünket. Talán még azt is meg kell tapasztalnunk, hogy milyen az, amikor kizárjuk őt, és nem hívjuk segítségül. Ha valaki ezt megtapasztalja, akkor azt hiszem, soha máshogy nem akar majd élni, csak Isten jelenlétében és közösségében. Idáig persze hosszú út vezet, amely nem könnyű, egyszerű út, de kaphatunk hozzá erőt Istentől. Még jó, hogy a Szentírás időről időre emlékeztet minket arra, hogy kinek kell hálásnak lennünk, és honnan indult minden. Ki az, aki minket magunkat is megteremtett? Nem csak úgy lehetünk hálásak, ha imádkozunk és éneklünk. Egész életünk hálaadássá lehet, ha Istennek szolgálunk embertársaink között is, és hagyjuk az ő dicsőségét felragyogni magunkon keresztül. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor nem vagyunk képesek hozzád méltó módon élni az életünket. Kérünk, adj nekünk hálaadó és engedelmes szívet, hogy az önsajnálatból, az önsanyargatásból felállva téged tudjunk dicsérni teljes és őszinte szívvel. Erősíts meg mindannyiunkat, amikor úgy érezzük, nem tudunk imádni téged. Adj nekünk erőt. Amen. Az áhítatot Vechter Baldó írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.

Egy fiatal diák a tanárával sétált egy földút mentén. Az út szélén, a bokrok közelében megpillantott egy kopott, régi cipőt. A cipő tulajdonosa a közeli mezőn dolgozó szegény földművész.

felelt. Fiam, soha ne gúnyolódj más nyomorúságán. Aki a szenvedőt bántja, az Istent sérti meg. Ha örömöt akarsz átélni, így inkább valami jót. Jó módu vagy. Helyezz el egy-egy aranypénzt mindkét cipőbe, aztán figyeljük meg, mi történik. A fiú elfogadta a tanácsot, beletette az aranyat a cipőkbe, majd a bokor mögül lesték a történteket. Rövidesen megérkezett a cipő gazdája. Amikor belebújt az első cipőbe, furcsa keménységet érzett. Először követ sejtett, de kezébe véve a cipőt, csillogó aranypénzt talált. Zavartan nézett körül, ám senkit sem látott. Amikor pedig a második cipőjét is felvette, újabb aranyat talált. Ekkor a földműves térdre roskadt, könnyekkel a szemében. Ég felé emelte tekintetét, és hangos imádságban adott hálát. Megemlítette beteg feleségét, gyermekeit, akik éheztek, és könyörgött áldásért arra a láthatatlan jótevőre, aki reményt hozott az életükbe. A diák a bokor mögött meghatódva figyelte a jelenetet, és a szívében mély változás kezdődött. A tanár csendesen megkérdezte. Mondd, fiam, nagyobb örömöd lett volna-e, ha gúnyos tréfát sikerül? A fiú könnyek között válaszolt. Tanár úr, soha nem fogom elfelejteni ezt a leckét. Most megértettem, milyen igaz a mondás. Nagyobb boldogság adni, mint kapni.

Az önzetlen jótettek ereje a keresztényi szeretet gyakorlati megnyilvánulásaiban rejlik. A Biblia világosan rámutat, hogy a valódi boldogság nem az önző élvezetekben van, hanem abban, amikor enyhítjük mások terhét. A hit igazi bizonyítéka nem a szavakban, hanem a cselekedetekben mutatkozik meg. Krisztus vallása nem elmélet, hanem a megélt élet.

A szeretet, amely a szívünkből árad, bizonyítja, hogy kapcsolatban vagyunk a Mesterrel. A fiú megtanulta, hogy a más nyomorúságával való tréfálkozás kegyetlenség. A segítés azonban Isten szeretetének a tükrözése. Az adakozás Krisztus lelkületének a kifejezése. Amikor a diák az aranypénzeket a cipőbe rejtette, valójában Krisztus lelkületét gyakorolta. Örömöt hozott egy család életébe. Ez sokkal maradandóbb boldogságot adott neki, mint bármely önző tréfa. Minden szeretettel végzett tett és cselekedett vízhangot kelt a mennyben. Az angyalok örvendeznek, amikor Isten gyermekei önzetlenül szolgálnak másoknak. A fiú tapasztalata ennek élő példája. A földműves boldogsága mélyen megér.

A lelkiismeret hangja a Szentlélek figyelmeztetése. Ha követjük, az életünk áldássá válik mások számára. A fiú megértette. Ha jót akarsz tenni, nem fogod megbánni. Minden apró jó cselekedetünk magot vett, amely örökkévaló gyümölcsöt hoz. A történet azt üzeni, hogy az önzetlen szeretet mindenki számára boldogságot jelent. Annak is, aki kap, de annak is, aki adja. Az élet igazi értéke abban áll, hogy enyhítjük mások szükségét, és így életünk minden napján Krisztus valódi jellemét tükrözzük.

a jótékonyságról és adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Zsidókhoz írott levél, 13. fejezet, 16. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A kálvintéri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én, hétfőn, délelőtt 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet ígét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az erdélyi református egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyiradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa is érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Ma egy ószövetségi prófétát, akit csak mi nevezünk prófétának, a Biblia inkább Izraelen kívüli látónak nevezi, szeretnék bemutatni. Úgy hitták Bálám. Aki velem együtt szeretne olvasni a Bibliájából, Mózes 4. könyvének a 22. fejezeténél kell, hogy kinyissa a Szentírást, az első verstől olvasom Isten igéjét. Aztán elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Moáb síkságán, a Jordánon túl, Jerikóval szemben. Bálák, Cippor fia látta mindazt, amit Izrael véghez vitt az emóriakkal. Moáb nagyon megrémült a néptől, mert sokan voltak, és megrettent Moáb Izrael fiaitól. Ezért azt mondta Moáb népe Midian véneinek, ez a tömeg úgy lelegel körülöttünk mindent, ahogyan a marha lelegeli a zöld mezőt. Abban az időben Bálák, Cippor fia volt Moáb királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett levő Petorba, honfitársainak a földjére, hívják meg, és ezt mondják neki, íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj el, átkozd meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott lesz, és akit te megátkozol, átkozott lesz. Elmentek tehát Moáb és Midian vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkezve Bálámhoz, elmondták neki Bálák üzenetét. Ő azt felelte nekik, maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, mit mondott nekem az Úr. Moáb vezető emberei ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és ezt mondta, miféle férfiak vannak nálad? Bálám azt felelte Istennek, Bálák, Cippor fia, Moáb királya, ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és rontsd meg azt, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és ki tudom űzni. De Isten ezt mondta Bálámnak, ne menj el velük, ne átkozd meg a népet, mert áldott az. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek, menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moáb vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és azt mondták, nem jött el velünk Bálám. Azt hiszem, aki ezt a bibliai szakaszt elolvassa, talán néhány meglepő információhoz is jut ennek a szakasznak az alapján. Mire gondolt Bálám akkor, amikor megjöttek a követek? És mire gondolt Bálák, amikor követeket küldött? Erre persze nagyon egyszerűen annyit is lehetne mondani, ki tudja, mire gondoltak pontosan, hiszen amit a Szentírás rögzített nekünk, az nagyon csekély. De azt hiszem, hamar meg lehet érteni a summáját a gondolataiknak. Az első talán, akivel foglalkoznunk kell ebben a dologban, Bálák. Bálák Moáb királya, akinek a származási helye nagyon közel esett ahhoz, ahonnan eredetileg Isten kihívta az ő kedves szolgáját, Abrámot, apjával, táraival együtt, akik aztán elvándorolva Háránba költöztek, és onnan Isten tovább hívta Abrámot, megmutatva neki egész Kánaán földjét. Talán nem mindenki emlékezett arra, kedves hallgatóim közül, hogy Petorból, az Eufrátesz folyó mellől származik, az a Bálám, akit Bálák megpróbált megszerezni átokmondónak, varázslónak, amolyan vudu féle szertartás végzőjének, ahogy a mai nyelvben szokták mondani. Mi volt a cél? Az, hogy a szemmel láthatóan megállíthatatlan tömeget mégis megállítsák. A Szentírásnak ez a szakasza néhányakat minden bizonnyal komolyan megütköztet. Sokan vannak, akik tagadják az ilyenféle transzcendentális lehetőségeket. Tagadják Istent, mert ateisták. Bár a legtöbb ateista nagyon érdekes módon, miközben tagadja Istent, a sátán mindenféle vallását abszolút nyugodtan fogadja a szívébe, hiszen nincs is védelme ellene. De az Isten tagadás mellett nagyon sokan tagadják azt is, hogy bármiféle szellemi erő, tényező, szellemi vonulat, szellemi energia létezne. Ettől persze ezek a dolgok még léteznek. Ha én tagadom a konnektorban levő elektromosságot, ez a szívem joga. de ha belenyúlok, nagy valószínűséggel ettől még találkozni fogok az elektromossággal, annak teljes erejében. Sőt, talán rosszabbul járva, mint azok, akik tudják, hogy mi van a konnektorban, hiszen én tudatlanul, nagyképűen, gőgösen, büszkén, éppen ezért biztos, hogy halálos áramütés szenvedek, vagy legalábbis nagyon közel leszek egy halálos áramütéshez. Hát így vannak a szellemi dolgok is, kedves hallgatóim. Bálám amolyan szolgáltatást végző ember volt. Ezért mondtam az elején, hogy csak mi nevezzük őt prófétának, hiszen vannak olyan dolgok, amiket végzett, amiket csak proféták szoktak végezni. Bálák tudta ezt, ismerte. Valószínűleg még gyerekkorából ismerhette Bálámot, és tudta azt, hogy hatékony azon a területen, amire őt invitálja. No, ezért mondtam azt, hogy néhányan nyilván nagyon megütköznek ezen. Hatékony azokban a dolgokban, amiket ő végezni szokott. Hogy hogyan működnek ezek a dolgok? Azt hiszem, erre nézve nem árulok el különösebb titkot, hogy ezt én sem értem. De tudomásul veszem, mint ahogy tudomásul veszem azt is, hogy Isten ezekről a dolgokról nem azt mondta, hogy nem léteznek a Szentírásban, hanem megtiltotta őket. Pontosan azért, mert az ember ezeken a területeken védtelen, kiszolgáltatott, képtelen arra, hogy kontrollálja a folyamatokat, olyan területekre téved, ahonnan számára nincs visszaút, és ezért nagyon könnyen az ördög csapdájába esik. Minden esetre Bálák, aki úgy látta, hogy Izrael népével szemben nem képes taktikai, stratégiai, hadi erővel föllépni, ezért megpróbál szellemi területen beavatkozni, és megpróbál átokkal, mágiával, varázslással küzdeni. Lehet, hogy valaki azt mondja, ez a régmúlt. Ám de el kell, hogy áruljak valamit. Nagyon-nagyon sok olyan vállalkozás van ma, amelynek a vezetőit ugyan erre képzik ki. Különböző tanfolyamok vannak szerte Európában, ahol arra tanítják meg, arra képzik a különböző cégek vezetőit, hogy a másik, a tárgyalópartner fölébe keveredjenek szellemi energiák mozgósításával, különböző mágikus dolgok bevetésével. Úgyhogy, bármilyen hihetetlen, kedves hallgatóm, nem vagyunk ám ezektől a dolgoktól olyan messze, mint ahogy néhányan azt gondolják. Sőt, nagyon is benne él a mai világunk ezekben a szörnyű, sötét dolgokban. Ám de hadd kanyarodjak vissza az eredeti történethez, még mielőtt nagyon messzire mennék. Bálák tehát megpróbált bevetni egy energiát. Hogy keveredik ehhez az egészhez oda az élő Isten? Vajon ismerte-e Bálám személyesen az Urat? Tessék csak nézni, hogy amikor megérkeznek a követek, és magukkal hozzák a varázslás díját, akkor mi történik? Megérkeznek a követek, és azt mondja Bálám, maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek majd arról, mit mondott nekem az Úr. Ami azt jelenti, hogy Bálám ismerte Izrael Istenét. Hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy valaki ismeri Izrael Istenét, és közben ilyen szörnyűségekkel foglalkozik? Attól félek, hogy néha mi fekete és fehér dolgokban gondolkozunk. De ez sajnos nem így van. Attól, mert valaki Isten ismeretét vallja, ettől még szörnyű dolgokban lehet benne. Az más kérdés, hogy Isten vállal-e vele közösséget, de ettől én még tudhat az Úrról, beszélhet az Úrról. Valaki azt kérdezheti, jó, kedves ige hirdető, csak akkor tessék erre egy bibliai példát mondani, és lehetőleg ne Bálám legyen. Azt hiszem, kedves hallgatóm, erre nagyon egyszerű bibliai példát fogok tudni mondani. Emlékszünk Jakab levelére? Mit is mondott Jakab? Te azt mondtad, hogy van hited? Jól teszed. Az ördögök is hisznek, és rettegnek. Ugye nem gondolja senki, kedves hallgatóim, azt, hogy az ördögöknek rossz ismeretük lenne Istenről. Ha valakinek van pontos ismerete az élő Istennel kapcsolatban, az épp az ördög. És hogy ez mennyire így van, nem kell másra gondolni, csak arra, hogy amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor az ördög fölismerte őt, és mindenütt az ördöngősök, anélkül, hogy előtte találkoztak volna Jézussal, elkezdték kiabálni, tudjuk ki vagy, az Isten szentje, azért jöttél, hogy kínozz bennünket, és azért jöttél, hogy kiűzz bennünket. Előre megmondták, tudták ki ő, Bálám egy olyan ember volt, aki tudott az élő Istenről, de nem az élő Isten szolgálatában állt. Egy varázsló, aki sokféle istenséget követett és szolgált. Éppen ezért maximum az lehet a meglepő nekünk ebben a történetben, hogy egyszer csak megjelenik az élő Isten. És nem csak megjelenik, de be is avatkozik. Beavatkozik, mégpedig úgy, hogy tanácsot ad, szigorú parancsot ad. Azt mondja Isten, ne menj velük, ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Bálám meg is ijedt ettől az isteni parancstól. És reggel, félelmében azonnal elküldte Moab vezetőit. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, kedves hallgatóim, hogy Istennek nincsen átléphetetlen akadály. Nem számít az sem, hogy valaki hisz e benne vagy sem. Az élet bizonyos pontján képes megjelenni, képes megszólalni, és képes nagyon határozottan utasítást adni. Jó példa erre az az orosz költő, aki a szovjet uralom kellős közepén írt egy verset, amelynek visszatérő sora az volt, a történelem minden pontján, a történelem minden eseményében Jézus Krisztus megy az élen. Vissza akarták vele vonatni, ám nem sikerült. Azt mondta, nem teheti, ezt kellett írnia. Mára megállunk a történet tanulmányozásában. Remélem, mindnyájan elgondolkozunk ezen, és ha Isten akarja, egy hét múlva tovább beszélünk arról, hogyan is alakította Bálám életét az Isten. A viszonthallásra.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Önök a Nehéz esetek a Bibliában sorozatot hallják, és a sorozaton belül a második részét a Bálámról, Cipor fiáról szóló sorozatnak. Mózes 4. könyve 22. fejezetében a 13. verstől folytatjuk Isten igéjének a tanulmányozását. Fölkel tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek. Menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moáb vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és azt mondták, nem jött el velünk Bálám. Akkor még több és azoknál tekintélyesebb vezető embert küldött Bálák. Ezek megérkeztek Bálámhoz, és azt mondták neki. Így szól Bálák, Cippor fia, ne vonakodj eljönni hozzám. Igen, gazdagon megjutalmazlak, és megteszek mindent, amit mondasz nekem. Csak jöjj el, és ronsd meg ezt a népet. De Bálám ezt felelte Bálák szolgáinak. Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek az Úrnak a parancsát, és nem tehetek ellene egyáltalán semmit. De azért maradjatok csak itt, ti is ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit beszélni az Úr? Isten eljött Bálámhoz azon az éjjelen, és ezt mondta neki, ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük, de csak azt tedd, amit én parancsolok neked. Fölkel tehát Bálám reggel, megnyergelte a szamarát, és elment Moáb vezető embereivel. Isten azonban haragra gerjedt, amikor elment Bálám. Akik ellentmondásokat keresnek a Bibliában, ezt a részt előszeretettel előveszik, és azt mondják, no lám, lám, nem is kell olyan messzire lapozni. Mózes 4. könyvénél, ha eddig nem találtunk volna, már van is egy ilyen. Nézzük meg ezt a szegény prófétát. Hányódik Isten akaratán, mint a faforgács a víz tetején. Egyszer ezt mondja neki Isten, aztán azt mondja neki Isten, ki igazodhat ki ezen? Szegény Bálám. Igazán nem lehet csodálni, hogy nem tudott eligazodni Istennek a szándékán. Azt hiszem, hogy szembe kell néznünk azzal, kedves hallgatóim. Nem olyan egyszerű írásban rögzíteni az elmondottakat. Hogy ne bibliai példát hozzak, a múltkor találkoztam saját igehirdetésem legépelt szövegével. Mint tudják, az ember szószéken állva, prédikáció közben nem csak elolvassa azt, amit előre leírt magának, hanem elmondja, gesztikulál. Az arcával is, mimikájával is prédikál, a kezével is prédikál, a szemével is prédikál. És én mondtam valamit a szószéken, amit mindnyájan értettek, akik ott ültek, hiszen látták a szememet, az arcomat. Amikor ez gépelve megjelent, valami szörnyű eretnekségként hatott. Ennek oka nagyon egyszerű. Kézmozdulatommal és arcjátékommal megfordítottam a mondatnak a jelentését. De ezt csak azok hallhatták és láthatták, akik jelen voltak. Írásban ez nem látszott. Azt hiszem, hogy ha ezt a szöveget ilyen értelemmel is végig gondoljuk, nagyon hamar rájövünk, hogy miről is van szó. Tessenek csak megnézni ezt a nagy határozott Bálámot? Elküldi a követeket. Bálák, Cippor fia meg visszaküldi a követeket. Megtetézett ajándékkal. Még tekintélyesebb emberekkel. És azt gondolhatja Bálám, nocsak, ez az ajándék mennyiség már nagyon komoly vagyon, már nagyon komoly summa, ezt jó lenni megszerezni magamnak. Ám de mi volt a legutolsó élménye Bálámnak? Éjszaka meglátogatta őt az Úr, és a leghatározottabban eltiltotta attól, hogy valamit megtegyen. Nem mehet el, nem mondhat átkot. Így hangzott Istennek a parancsa. Bálám tudta, hogy Istennel nem lehet játszani. Ezt el is mondja. Azt mondja Bálák követeinek, hogy ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor se szeghetem meg az Úr parancsát. Mi következne ebből? Az, hogy azt mondja a követeknek, hátra arc, irány Moáb, lehet visszamenni, és nem is kell többet idejönni, hozhatok akármennyi ajándékot, Isten parancsa szerint én nem megyek. Ám de kibolyik a szög a zsákból. Hiszen nem azt mondja Bálám, hogy akkor tessék visszamenni Moábba,
hanem azt mondja, hogy mindazonáltal tessék csak itt maradni, hát ha meggondolja magát az Isten. Hát ha mond még valamit az Isten, hát ha mond valami mást. Még mielőtt nagyon elítélnénk Bálámot, hadd kérdezzem meg, kedves hallgatóm, nem fordult elő velünk is, hogy valamiről tudtuk, hogy mi Istennek a szándéka, akarata. Pontosan tudtuk, hogy mi a helyes, mi a jó, és mit kell tenni. Ám de nagyobb volt egy adott dolognak a vonzása, mint a hitünk, mint az Isten iránti engedelmességünk. Nem fordult elő velünk, hogy azt mondtuk magunkba, hogy hát ha kivételt tesz az Isten ezúttal, hát ha mást fog mondani az Isten, hát ha eltekint a saját maga által kijelentett igazságtól. Bálám ember volt, nagyon esendő ember. Megszédítette a vagyon. És mit tesz Isten? Ugye, ahogy ezt mondani szokták, azon az éjszakán meglátogatta őt valóban az Úr. És első olvasatra úgy tűnik, hogy megfordította az Úr mindazt, amit előző alkalommal mondott. Ám tessék csak figyelni, a héber szöveg emígy is fordítható. Isten eljött Bálámhoz éjjel, és ezt mondta neki, ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, fölkelhetsz és mehetsz velük, de csak azt teheted, amit én parancsolok neked. Ugye másképp hangzik egy picit így? Nem egyértelmű megfordítás, sőt, nem is megfordítás. Azt mondja az Úr, Bálám, én tudatában vagyok annak, hogy te másképp akarsz dönteni. Tudatában vagyok annak, hogy te meg akarod vizsgálni, hogy az előző döntésed jó volt-e, és mekkora a veszteség, ami téged ért, és mekkora lehetne most a nyereséged anyagilag, ha velük mennél. Hát gondolkozz csak ezen, Bálám, elmehetsz, ha akarsz, de nem tehetsz más, csak amit én parancsolok. Ugye érthető, hogy Isten elvárta ettől az embertől, hogy ezek után azt mondja, ho-ho, nem megyek, hiszen most mondta meg az Úr, hogyha elmegyek is, amolyan túszként megyek, Isten túszaként, aki nem tehet semmi más, csak amit abban a helyzetben Isten megenged neki. És ez egy nagyon súlyos helyzetbe vihet engem, tehát nem megyek. Ám de reggel úgy döntött Bálám, hogy ő mégis megy. Úgy döntött Bálám, hogy ahogy ma éjszaka kapott valamiféle kis egérutat az Istentől, majd talán egész úton lesz neki egérút. És úgy döntött, föl kell, és elmegy, és azt teszi, amit ő akar. Veszedelmes dolog, kedves hallgatóm, Istennek a véleményét ugyanabban a dologban másodszor és harmadszor is kikérni. Tudod, miért veszedelmes? Azért, mert még Isten így, ahogy ebben az esetben, megváltoztathatja a véleményét. Azt mondhatja, ám lássad! Milyen sok ifjú ember és ifjú lány tudna beszámolni arról, hogy meddig könyörgött és esdekelt Isten színe előtt azért, hogy hitben vele nem pászoló, Istent nem ismerő szerelmét engedje Isten házastársául. Mit mond először Isten igéje? Hogy házasság az Úrban. Mit mond az ember szív? Azt, hogy szerelmes vagyok. És amikor az ember odaáll Isten elé, és követelőzik, és azért harcol, hogy engedje csak az Isten, akkor még a végén megengedi. Ám de a következményt nem Istennek kell elszenvednie. És Bálám számára volt következmény? Ó, de mennyire? Tessék csak nézni. Amikor elindul Bálám, az Úr angyala ott áll előtte, és nem engedi menni. Bálám nem látja. Bálám csak azt észleli, hogy ég Bálák követei előtt. A szamarat sem tudja kormányozni. Tessék elképzelni, milyen jókat mulathattak Báláknak a követei Bálámon, aki állítólag majd emberi sorsokat tud irányítani a szavával, de ez a szó arra se elég, hogy egy szamarat irányítson. Hiszen először leviszi az útról. Aztán neki viszi a kőfalnak. És aztán élő emberi hangon beszél a szamár Bálámmal, és kioktatja őt. Nevetségessé teszi. Úgy is mondhatnánk, hogy közröhely tárgyává teszi. Ki lett nevetséges? Bálám vagy Isten?
Azt hiszem, ez nem kérdés, kedves hallgatom. Kinek a sorsa nehezült el? Kinek a tekintélye lett oda? Ugye ez se kérdés, kedves hallgatóm. De most, amikor ezen a történeten gondolkozom, saját magamon is gondolkoznom kell. Mert megérthetem ebből a történetből, hogy amikor Isten megállt parancsol nekem egy-egy területen, nem irítségből teszi azt. Megóvni szeretne. Megóvni szeretne az istentelenségtől, megóvni szeretne attól, hogy szembeforduljak az ő akaratával, és megóvni szeretne azoktól a kudarcoktól, amelyek ennek a szembefordulásnak logikus és elkerülhetetlen következményei. Ezek a kudarcok nem biztos, hogy megpuhítják az ember szívét. Sőt, lehet, hogy nagyon megkeményítik. És lehet, hogy ezek között a kudarcok között szembe találkozik az ember egy-egy szamárral, aki oktalan állatlétére kioktatja az embert. És ez lehet valóban akár egy állat, és lehet valaki, akit az ember lenézett, semmibe vett, akit az ember nem tartott semmire, és mégis ő mondta meg az igazságot. Kedves hallgatóm, hívlak Istenhez. Ahhoz az Istenhez, aki ma is képes megmondani az ő akaratát. Az ő igéjéből, az ő szent lelke által ma is képes világosan megmondani, mit tegyünk és mit ne. Hívlak ő hozzá, aki még azt is képes megbocsátani az ő egyszülött fia által, hogyha nélküli indultunk egy-egy útra, és képes azokról az utakról megengedni, hogy visszaforduljunk. Ezt nevezik megtérésnek. Hívlak ő hozzá, még mielőtt késő lenne.

Áprili Lajos, a csavargó a halálra gondol. Uram, a tél bevert a templomodba. Álltam vaspántos portádon belül, s ámulva néztem botrafont kezemre, sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül, úgy hallgattam, amit beszélt papod. Ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle, mesztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangot jutott nekem, s megreng az is, a viharod zenéje végig robajlik fönt a tölgyeken. De ha tavaszod jő, enyém az erdő, és jó hozzám az erdő, ennem ad. Rigó szavaddal kelt a kora reggel, s ott van vasúrran este sünfiad. Gazdám a nyár, az ősszel hult levéllel új őszig minden gondot eltemet. Mezítláb járom harmatos meződet, s verőfényet fürözti mellemet. S ha kóborolni küld a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kúrjantással köszöntöm kék lankásod, s fütyörészem, s uram, te hallgatod. Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel, otthon kínáló tűz nem int felém, de mondd, volt-e valaha szép világod valakié úgy, ahogy az enyém? Ha menni kell, vállamról ronyruhámat egy rándítással elhulladhatom. Saruim szíja sem marad velem. Uram, utálni nem tudom világot, de indulhatok, amikor kívánod, igéd szerint. Egészen mesztelen.

0: Egészségpercek.
1: A refluxbetegség egyre gyakoribb problémát jelent, elsősorban a fejlett országokban. Lényege, hogy a gyomorszáj nem zár rendesen, és a gyomorsav visszafolyik a nyelőcsőbe, ahol felmaródást és rendkívüli nagy fájdalmakat okoz. Pontos okát nem ismerjük, de számos olyan tényezőt igen, amelyek súlyosbíthatják, vagy éppen enyhíthetik a betegséget. Kimutatták, hogy a betegség az elhízott embereknél 2-3-szor gyakrabban fordul elő, mint a normál testsúlyúaknál. Azt is igazolták, hogy a dohányzás, valamint a tömény szeszes italok, az édességek és a fehér kenyér rendszeres fogyasztása mind-mind kedvez a reflux tünetek kialakulásának. Ezzel szemben a rendszeres fizikai aktivitás, valamint a bőséges gyümölcsfogyasztás enyhítheti a panaszokat és csökkenti a betegség esélyeit. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a szenvedélybetegségektől mentes élet, az egészséges étkezés, valamint a mozgás a refluxbetegség ellen is hatásosak.

0: iránytű.
1: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. A pap elvégezte a hivatalos szertartást. Karjába vette a gyermeket, és magasra emelte az oltár előtt. Miután visszaadta édesanyjának, az elsőszülöttek rovatába beírta a Jézus nevet. Alig ha gondolt arra, hogy a karjában tartott kisdet a mennyei felség, a dicsőség királya. Nem gondolt rá, hogy erről a gyermekről írta Mózes, profétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, őt hallgassátok mindenben, amit csak szól néktek. Nem tudott arról, hogy ez a gyermek az, akinek dicsőségét Mózes látni kívánta. Pedig annak nevét írta be, akire a zsidó nép egész vallási rendszere épült. Ez a kisgyermek volt a megígért mag, akire az Éden kapujában elsőként emelt oltár mutatott. Ő volt az, aki én vagyokként nyilatkozott meg Mózes előtt, s vezette Izraelt felhő és tűzoszlopban. Róla jövendőltek régóta a proféták. Ő volt a világ reménysége, Dávid gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. E kis csecsemő neve, amelyet Izrael névjegyzékébe beírtak, azt hirdeti, hogy testvérünk ő, az elbukott emberiség reménysége. Ez a gyermek, akiért megfizették a váltságpénzt, az a valaki, akinek az egész világ bűneiért váltságdíjat kell fizetnie. Ő volt az igazi főpap Isten háza felett, a változhatatlan papság feje, a közbenjáró, aki a felséges jobbjára ült a magasságban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A példabeszédek könyve 19. rész. A kegyes szegénység lelkileg gazdagít. Jobb a fedhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba. Ismeret nélkül az igyekezett sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról. Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik. Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél. Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki barátja. A szegényt a testvérei is mind gyűlölik. Még inkább eltávolodnak tőle barátai. Szavaival unszolja őket, de hiába. Aki értelmet szerez, önmagát szereti. Aki megőrzi tudását, megtalálja a jót. Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél. A rest és csúfolódó embert utóléri a büntetés. Nem illik az ostobához a fényűzés, sem a szolgához az uralkodás a vezetőkön. Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, de jó akarata olyan, mint a fűre hulló harmat. Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik. Aki megtartja a parancsot, megtartja életét, de aki nem törődik teendőivel, meghal. Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jó téteményét. Fenyítsd meg fiadat, még van remény, de ne vigyen odáig indulatot, hogy halálát okozd. A nagyharagú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja. Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál. Az Úr félelme életet jelent, az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem. Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi. Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul, ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét. Szégyelni való és gyalázatos az a fiú, aki bántalmazza apját vagy elkergeti anyját. Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz okos tanítások nélkül. A haszontalan tanú csúfot űz a törvényből, a bűnösök szája pedig csak úgy nyeli az álnokságot. A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg.

Mai szakasz, példabeszédek, 19. Mint minden fejezet a példabeszédek könyvében, ez is hihetetlenül tartalmas. Nagyszerű lenne minden tanítást megvizsgálni ebben a fejezetben is, de ma a 11. versre összpontosítunk. Az embernek értelme hosszú tűrővé teszi őt, és ékességére van néki elhallgatni a vétket. De hogyan lehet elnézni egy sértést? Hiszen az támadás ellenem. Ez így nem igazságos. Vissza kellene vágnom neki, nem? Kétség nélkül az a természetes reakciónk, hogy feldühödünk, és minden erőnkkel azon kezdünk el gondolkodni, hogyan lehetne a kölcsönt akár kétszeresen visszafizetni. A bűnt elkövető ember megérdemli azt, amit kap érte. Ám apránként megtanulhatjuk, hogy miért is fontos elnézni mások vétkeit, ahogyan a példabeszédek is tanácsolják. Ha követni akarjuk a Péter 1.15-ben leírtakat, miszerint szentek legyünk, ahogy Isten is szent, akkor figyelmesen kell hallgatnunk Mikeás 7.18-ra, ahol Istenről ez a leírás olvasható. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Illetve figyelnünk kell a 103. Zsoltárra is, különösen a 8-14-ig terjedő versekre. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a harag,

0: Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzi veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Igen, saját erőnkből nem tudunk szemet hunyni az ellenünk elkövetett vétkek fölött. Urunk, tölts el szent lelkeddel, és így gyümölcsözőek lehetünk a te szereteteddel, ami rajtunk keresztül megérint másokat is, és így tudhatjuk áldani, aki bántott minket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hittel vállalt kockázat. Harmadik rész. Én építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté evangéliuma 16. fejezet, 18-as vers. A kapuk védművek, és csak támadó hadműveletekkel lehet bevenni őket. Gondolj úgy a gyülekezetre, mint egy faltörő kosra. Ahelyett, hogy korunk társadalmára panaszkodnánk, jobb alternatívákat kell kínálnunk. Színvonalasabb filmeket kell gyártanunk, különlegesebb zenéket kell szereznünk, lebilincselőbb könyveket írnunk, kiválóbb iskolákat alapítanunk és innovatív vállalkozásokat indítanunk. Ahogy a régi mondás tartja, ne a sötétséget szidjuk, hanem gyújtsunk gyertyát. Robert Briner Üvöltő bárányok című könyvében ezt írja. Miért ne hinnénk el, hogy egy napon egy keresztény gyülekezet valamelyik aktív tagja lehet majd a legismertebb hollywoodi rendező? Miért ne remélnénk, hogy egy neves napilapnál dolgozó keresztény újságírónak ítélhetik oda az oknyomozó riporterért járó Pulitzer díjat? Tényleg akkora merészség lenne azt gondolni, hogy a Modern Művészetek Múzeumában egy keresztény főiskolán dolgozó művész kezemunkája lesz majd az egyik legfontosabb kiállított alkotás? Elment talán az eszem, amikor azt mondom, hogy akár a te lányodból vagy fiadból is lehet még a világhírű Geoffrey Ballett Intézet szóló táncosa, aki egyébként hetente biblia tanulmányozást is tart a többi táncosnak ebben a korábban erkölcsileg zűlöttnek tartott művészeti ágban. Pál nem kritizálta a filozófusokat az Aeropágoszon, és nem mondta nekik, hogy pokolra fognak jutni. Ehelyett az ismeretlen Istenhez címzett oltárukra mutatott, és ezt mondta. Azért jöttem, hogy elmondjam nektek, ki is ő. Úgy hívják, hogy Jézus. És mi lett az eredménye? Egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Apostolok cselekedetei 17. fejezet, 32-es vers. Eredj hát, vállalj hittel kockázatot, és figyeld meg, mi történik.

A reformáció története. A reformáció előrehaladása Németországban. Harmadik rész. Amikor Luther elhatározta, hogy visszatér Wittenbergbe, tüstént el is indult veszélyes útjára.

Az ellenség jogot kapott arra, hogy megölje. Barátainak megtiltották, hogy befogadják vagy segítsenek rajta. A császári kormány a legszigorúbb intézkedéseket alkalmazta a reformátor hívei ellen. De Luther látta, hogy az evangélium munkája veszélyben van, és az Úr nevében bátran elindult, hogy harcoljon az igazságért. Egyik levelében, amely a választófejedelemnek szólt, Luther, miután közölte, hogy el akarja hagyni Wartburgot, ezt írta. Tudatom felségeddel, hogy Wittenbergbe készülök, olyan védelem alatt, amely sokkal nagyobb, mint a fejedelmeké és a választófejedelemé. Nem szándékozom felséged támogatásáért folyamodni, és egyáltalán nem kívánom védelmét. Inkább én védeném meg felségedet. Ha megtudnám, hogy felséged tudna vagy akarna védelmezni engem, inkább egyáltalán nem mennék Wittenbergbe. Nincs olyan kard, amely előmozdíthatná ezt az ügyet. Istennek egyedül kell megtennie mindent, emberi segítség vagy közreműködés nélkül. Ő, aki a leghívebb, ő tud a legjobban megvédeni. Második levelében, amelyet Wittenberg útján írt, Luther hozzátette. Kész vagyok elszenvedni felséged nem tetszését és az egész világ haragját. Vajon a wittenbergiek nem az én juhaim-e? Isten nem rám bízta őket? És nem kell-e, ha szükséges, még az életemet is kockáztatnom értük? Meg aztán attól félek, hogy Németországban borzalmas zendülés fog kitörni, amely által Isten megbünteti nemzetünket. Nagy elővigyázattal, mély alázattal, de határozottan és energikusan fogott munkához. Az ígével kell legyőznünk és lerontanunk mindazt, amit az erőszak állított föl, mondta. Nem fogok erőszakot alkalmazni a babonások és a hitetlenek ellen. Senkit sem szabad kényszeríteni, a hit lényege éppen a szabadság. Csak hamar egész Wittenbergben elterjedt a hír, hogy Luther visszatért, és prédikálni fog. Az emberek özönlöttek mindenfelől, és a templom zsúfolásig megtelt. Luther a szószékre lépve nagyon bölcsen és szelíden tanított, buzdított és dorgált. Utalva egyesek eljárására, akik erőszakos intézkedésekkel akarták megszüntetni a misét, ezt mondta. A mise rossz dolog. Isten ellenzi. Ezért meg kell szüntetni. Én helyére az egész világon az evangéliumi úrvacsorát tenném, de senkit sem szabad erőszakkal elszakítani tőle. Ezt a dolgot az Úr kezébe kell letennünk. Az ő szava cselekedjen, és nem mi. Hogy miért? Kérdezed. Mert nincs a kezemben az emberek szíve, mint a fazekaséban az anyag. Jogunk van szólni, de nincs jogunk cselekedni. Prédikáljunk. A többi Isten dolga. Ha erőszakot alkalmazok, mit érek el vele? Fintort, formalitást, majmolást, emberi rendeleteket és álszenteskedést. És nem a szívbéli őszinteséget, hitet vagy könyörületet. Márpedig, ahol ez a három hiányzik, ott minden hiányzik. Egy lyukas garas sem adnék az ilyen eredményért. Isten egyedül ígéjével többet tesz, mint te, én és az egész világ velünk együtt. Isten a szívet ragadja meg, és ha a szívet megnyerted, mindent megnyertél.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy erős és bátor. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 4 perckor lesz. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Nicávim és a Vajélech heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, melyek jelentései itt állok, és ment. 5 Mózes 29.9-től 31-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28, 1-től 3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Itt álltok a mai napon ti minnyájan, az örökkévaló, a ti istenetek színe előtt. Csak az ember rendelkezik az önfejlesztés lehetőségével, csak törekednie kell a jobbáválásra, a tökéletesedésre. Tanítja Szerdó Cervin rabbi az írásában a Nicávim és a Vajélech heti szakasz kapcsán. Ti e napon minnyájan az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok, a ti főembereitek, törzseitek, véneitek és a ti tisztartóitok, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. 5 Mózes 29.9-től 10-ig. Senki, semmilyen helyzetben ne tekintse magát elveszettnek, tekintse magára az Isten közötti szövetség aktív részeseként. A lehetőség adott mindenki számára, hogy változtasson, javítson életmódján. A jövő héten kezdődik a Rosh Hashanah, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este, 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hashanah előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünnepelik Rosh Hashanah két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep kimenetele pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. Rosh Hashanah az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashanah kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését, és az ember tetteit úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanahkor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden résztvevőt. Áttérünk az Új Szövetségre. Ennek az előadásnak az a címe, hogy bevezetés az Új Szövetségbe. Nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon sok-sok munkát jelent, hogyha valaki meg szeretné ismerni tényleg az Új Szövetséget. Miért? Az Új Szövetség egy 50 év alatt készült irat együttes, 27 iratnak a gyűjteménye. Erre épül fel az egész kereszténység. Azt mondom, hogy kereszténység, akkor ez azt jelenti, hogy az Új Szövetség megvalósulásának az útja. Tudnélik, keresztény az azt jelenti, hogy krisztusi, és azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztushoz tartozó, Krisztus párti, Krisztus követője, körülbelül így lehetne visszaadni. A kereszténység az azért érdekes dolog, mert az egész európai kultúra erre épül. Erről egy első előadást, akik az első szemeszteren itt voltak, hallottak. Miről lesz ma tulajdonképpen szó akkor? Az egész Új Szövetség történetét még két szemeszteren keresztül tanulják, könyvről könyvre, lépésről lépésre, ahogy eddig is tették. Ma tulajdonképpen a legfontosabb alapismereteket szeretném csak összefoglalni. Az első, amit szeretnék majd elmondani, hogy két szempontból szeretnék megvizsgálni ezt a könyvgyűjteményt. És most kimondtam már egy bűvös szót, hogy könyvgyűjtemény. Az Új Szövetség nem egy könyv, hanem 50 év alatt készült 27 könyvnek a gyűjteménye. Ha most megnézzük ezt a könyvgyűjteményt, két szempontból rögtön lehet vizsgálni. Az egyik az egyes könyveknek a történet, hogy Máté, Márk, Lukács, János vagy Pálnak az Efézusi levele, a Galata levele, hogy keletkezett, mikor és hogyan, mi a tartalma, miért írta ezt éppen Pál, miről van éppen ebben a iratban szó. De úgy is meg lehet vizsgálni az Új Szövetséget, hogy mint gyűjtemény, hogy kerültek egymás mellé, miért azok kerültek egymás mellé, milyen logika szerint épül fel ez az egész, és milyennek az egész könyvgyűjteménynek a mondani valója. Ha ezt meg akarjuk érteni, akkor valamit látni kell. A Biblia, közös keresztény hitünk szerint ebben minden keresztény egyház egyetért, Istentől ihletett könyv. De mit jelent az, hogy Istentől ihletett könyv? Nem azt jelenti, hogy lezuhant a mennyből, vagy ült mondjuk Máté, és egyszerre csak valami belső indítatást érzett, és elkezdett írni, hanem egy olyan könyv, mindegyik könyv, amelyik párbeszédben van azzal a korral, amiben született. Az az érdekes, hogy a Biblia egyetlen könyvét se lehet csak úgy megismerni, hogy önmagában tanulmányozom, hanem két kérdést kell mindig feltenni. Az egyik kérdés az az, hogy akkor, amikor íródott, mit mondott ez a könyv? A másik kérdés pedig hasonló ehhez, most, amikor én olvasom a könyvet, mit mond ez a könyv? Lényegében a Bibliának abban van a csodája, hogy az akkor és a most között egy hidat képez. Egyrészt a múlt nagyon fontos lesz, mert a múlt az nem a hátunk mögött van, szoktam volt mondani, hanem a talpunk alatt azon állunk. A múltnak a tanulságait, hogyha nem veszük figyelembe, akkor ugyanazokat a hibákat el fogjuk követni, mint régen. Tehát a múlt az egy nagyon fontos dolog, amire figyelni kell, de nem a múltba merevedett nyakkal, hanem mindig előre nézve, a lábunk elé nézve, a jelenben és a jövőre gondolva, a múlt tanulságai alapján kell felépíteni az életünket. A Biblia tanulmányozásánál mind a két szempont fontos. Akkor mit mondott, és most mit mond nékünk. Ha viszont megnézzük az Új Szövetséget, akkor megint két dolgot kell látni. Az Új Szövetség az első századnak a második 50 évében készült, úgy durván, nem tudjuk egészen pontosan. Talán van olyan irat, amelyik a 50 előtt íródott, erről nagy vita van az új szövetségesek között, melyikhez nem is árulom el, és egészen biztosak vagyunk benne, hogy 100 után egyetlen irat se készült. Na most ez a kor az, amikor két történeti fókuszt kell látni. Az egyik az a Római Birodalom, hiszen ez a század a Pax Romanának a százada, Róma békéjének a százada. Augustus császár egy olyan birodalmat hozott létre, egy város uralma az egész akkor ismert világ között, gondoljuk el a Gibraltártól Indiáig lényegében, vagy durván a Rajna alsó folyásától egészen Szaharáig, akkor húzunk egy kört, ez az Augustus Rómája. Ebben a birodalomban egy nagyon sajátos helyzet, lelki helyzet, kulturális, társadalmi, gazdasági, stb. Helyzet alakul ki. Erről rögtön fogunk majd beszélni. Ennek az ismerete fontos, hogy ezeket az iratokat megértsük, mert ezek az iratok ebben a környezetben születtek. És hogyha ebben a környezetben születtek, akkor sok minden olyan mondani való van, amit nem értünk akkor, hogyha nem ismerjük azt a helyzetet, amiben elhangzottak ezek az iratok. Ezt is se véletlenül mondtam, hogy elhangzottak, majd erről is rögtön fogok beszélni. A másik pedig, ezeknek az iratoknak nagyon szoros kapcsolata van a zsidósággal. Kereszténység nincs zsidóság nélkül. Új szövetség nincs ószövetség nélkül. Az ószövetség nélkül lehetetlen megérteni az új szövetséget, ezért az új szövetség korának, az első századnak, amikor keletkezett ez az írett együttes, a Bibliája az Ószövetség volt, és állandó párbeszédben születtek ezek az iratok az Ószövetséggel. Éppen ezért azt a kort is, amiben élt a zsidóság az első század második felében, pontosan ismernünk kell, hogyha az új szövetséget érteni akarjuk. Azután meg kell értenünk ennek az írott együttesnek a keletkezési módját, azt, ahogyan ezekből a szóbeli műfajokból, és most egy nagyon érdekes dolgot szeretnék elmondani önöknek, hogy lett írás. Tudnélik. Jézus nem mondta a tanítványoknak sehol sem, nincsen erről feljegyzésünk, hogy írjatok evangéliumot. Sőt, az evangélium szó egészen a második századig nem is jelentett irodalmi műfajt. Az evangélium szó egészen más jelentett, megvan a görög szövegben, ez az evangélium, már az Odüsszea használja az evangélium szót, az a jó hírért adott, a jó hírhozónak adott ajándékot jelentett az evangélium. És az evangélisták, ha megnézzük a Biblia címiratát, még magyarra is így fordították, hogy görögül mondom először, evangélion kata mattájon. Evangélium Máté szerint. Evangélion kata Lukán. Evangélium Lukás szerint. Vagy evangélion kata Johannész. Evangélium János szerint. Tehát János szerinti szent evangélium, így is szokták mondani régiesen. Ez azt jelenti, hogy van egy evangélium, és ennek az egy evangéliumnak van négy leírata, négyféle formája. Majd erről fogunk beszélni, hogy hogyan. Az egy evangélium hirdetése a szóban kezdődött el. És azt a furcsaságot fogom elmondani, amit az Ószövetségnél is elmondtam, ha emlékeznek rá, hogy az Ószövetség is, meg a Biblia is szóban született. Tehát nem úgy született, hogy valaki azt mondta, na már itt az ideje, hogy egy kis Bibliát írjunk, és akkor nosza, esünk neki, és írjunk Bibliát. Elővette a laptopját, és megírta benne mondjuk Máté evangéliumát. Nyilván nem így született, hanem Isten azt a feladatot adta, hogy prédikáljon. Miről? Az evangéliumról. Na most, mi az evangéliumnak a tartalma? Az evangéliumoknak a tartalma, hogyha az evangéliumoknál vagyunk, majd rögtön a levelekről és az apostolok cselekedetről és a jelenések könyvéről is mondok valamit. Az evangéliumoknak ugye az a tartalma, hogy Jézus életéről és tanításáról ad hírt. Igen ám, de Jézus élete az evangéliumokban nem úgy jelenik meg, mint egy Jézus életrajz. Így nem lehet életrajzot írni, mondaná valaki, mondjuk jó öreg Plutarchosz, aki nem sokkal azelőtt, ahogy az Új Szövetség íródott, megírta a Párhuzamos Életrajzok című művét. A lényeges elem, ami egy életrajzban fontos, nincsen benne. Erre mi teológusok azt mondjuk, dehogy is. Hát ez nem Jézus életrajz, ez prédikáció. Ami a prédikáció szempontjából fontos, ami az evangélium hirdetése szempontjából fontos, ami a mondani való szempontjából fontos, csak az van benne az evangéliumban, és ami életrajzi adalék, az nem szükséges az evangélium szempontjából. Ezért az evangélium az ige hirdetésszerű irat, nem életrajz. Ugyanígy Jézusnak minden tanítása nincsen meg, de Jézus tanításából megvan mindaz, és ez nagyon fontos, Jézus tanításából megvan mindaz, ami a mi üdvösségünk szempontjából, vagy így is mondhatom, ha mondjuk mindenféle embernek szeretném mondani, ami a kereszténység alapjai szempontjából, vagy így is tudom mondani, az európai kultúra szempontjából fontos. Na most, ez az anyag prédikációban született és prédikációban élt. Az apostolok elmondták az embereknek Jézus életének ezeket a fontosabb eseményeit, elmondták általában azt, hogy megkeresztelkedett, hogy Galileában kezdte el a működését, elmondták a nagy hét történetét, egészen részletesen a feltámadás, Krisztus kereszthalálát, virágra vasárnapi bevonulást, tehát az, ami nagy héthez tartozik, és mellette elmondták azt, hogy Jézus mit tanított. Elmondták a csodatetteket, elmondták a példázatokat, elmondták azokat a jézusi szavakat, amelyek fontosak voltak és lényegesek az evangélium megértése szempontjából. Igen ám, de erre most megkérdezheti valaki, hogy ez pontos, így jó, így? Hadd mondjam azt önöknek, hogy ma már tudjuk azt, hogy a kollektív szóbeli emlékezés az sokkal pontosabb, mint bármilyen írásbeli feljegyzés. Miért? Mert a papír mindent kibír, szokták mondani, nem? Most gondoljuk el ezt a helyzetet. Az apostolok elmennek a feltámadás után, ugye pünkösd után rögtön prédikálni. Ott vannak azok az emberek, akik egyrészt keresztények lettek, másrészt pedig hallgatják őket a zsidók, akik átélték, szemtanúi, fültanúi voltak mindannak, amit Jézus tett, amit Jézus mondott. Na most, ha sokszor elmondanak egy történetet, és ezt próbálják ki magukon, akkor a sokszor elmondott történet, az megrögzül az emberben. Mindig ugyanúgy mondjuk el, vannak ilyen kedvenc történeteink, nem? Amit elmondunk mindig ugyanúgy, szinte szóról szóra. Na de ott vannak olyanok, akik szintén ott voltak, és én valamibe tévedek, vagy valamit nem úgy mondok egészen pontosan, ahogy, akkor közbeszólnak rögtön, állj, ez nem egészen így volt, hanem úgy, hogy. Na most ez a helyzet ott volt az első gyülekezetnél. Erre tudok egy bibliai példát is mondani, majd tanulni fogják az első korintusi levelet. Az első korintusi levél arról szól a 15. fejezetben, hogy vannak emberek, akik kétségbe vonták Jézus feltámadását. Mit tesz ekkor Pál? Azt mondja, hát ott van 50 szemtanú, kérdezzétek meg. Ha nem hiszitek, járjatok utána, mondaná a mai ember. Ezért ez egy kollektív ellenőrzés alatt született szóbeli anyag volt. Na most ennek a szóbeliségnek van egy másik nagyon érdekes, jelentős eleme. Ez pedig a következő. Ha megfigyelik a saját ilyen szóbeli narratíváikat, hogy ezt a csúnya tudományoskodó szót is mondjam, hiszen a folk narratív kutatása az 1960-as évektől kezdve ezt nagyon sokszor használja, és ez egy nagyon fontos tudományos fogalom. Ha megnézik ezeket a narratíváikat, akkor rájönnek két dologra. Az egyik az az, hogy nagyon töményen fogalmaz az ember, hogyha sokszor elmond egy történetet. És ez a történet mindig a poénra van kihegyezve. Ezt tessék végig gondolni. Minden folkloralkotás, amelyik a narratívák közé tartozik, ugye a folklora szóban él, szóban született és szóban hal meg, hogy szoktuk volt mondani, minden narratívának az a lényege, hogy ezt töményen kell elmondani. Egy népbaladába ugye nem lehet hosszan fecsegni, mert akkor senki se fogja végighallgatni. De gondoljanak el egy történetet. Ha elkezdek mesélni egy történetet, aminek van egy csattanója, egy poénja, ahogy szoktuk mondani, akkor hogyha elkezdek kitérni, és mindenféle mellékúton megyek, akkor az emberek megfogják a fejüket, jaj, hagyd abba, már nem győzöm követni, már szédülök, mert annyit kitértél. Nem szabad csak a lényegre koncentrálva elmondani mindent. Ha megnézik az evangéliumi történeteket és az újszövetség történeteit, akkor pontosan ezt a lényegre törést látják. Ha mondjuk kimondom ezt a szót, hogy Tamás, akkor mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy tamáskodni mondjuk. Ugye? Mindenki tudja, aki egy kicsit az európai kultúrába ért. Mit gondolnak, hányszor fordul elő Tamás neve az egész evangéliumban? Egy kezemben meg tudom számolni. Miért tudjuk megjegyezni akkor? Azért, mert egy lényeget mond el, egy lényeges mondani valóhoz kötődik ez a név, és ezért koncentráltan mondja el a mondani valót, az az evangéliumi történet, ahol Tamásról van szó, vagy bármi más példát is lehetett volna erre hozni. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy mielőtt leírtak volna a tanítványok egyetlen szót Máté, Márk, Lukács, János az evangéliumból, készen volt egy evangéliumi anyag, ami nagyon koncentráltan Jézus tanításának a szívét, lényegét összefoglalta. És akkor mi hívemberek azt mondjuk Isten szent lelkének az ihletésére, ebből az anyagból írták meg az evangélisták az evangéliumot. Méghozzá úgy, hogy ennek lehetett előtte még Lukács evangéliumának az első három versét, ha elolvassuk, akkor ebből bizonyára mindenki észreveszi, lehetett még írásban is lerögzített más formái is ezeknek a szóban kialakult formáknak. És ezek a szóban kialakult formák, ezek formák voltak, a példázatoknak egyforma a formája, a boldogmondásoknak egyforma a formája, aztán vannak ilyenek, hogy apoftegmák, ennek egyforma a formája, ezek ilyen csattanós történetek, mint az adópénz, hogy Jézus valamire valamit mondott, ilyen poént, amire elhallgattak a farizeusok, ezt hívják apoftegmának. Ezeknek egyforma a formája, csak hogy az evangéliumok nem egyformák. Miért nem? Gondoljuk el, hogy Jézus szavai mondjuk legyenek piros legókockák. Jézus történetei, ezek legyenek zöld legókockák. És akkor jön az evangélista, és az evangélista látja azt a hallgató közönséget, akinek ezt az evangéliumot, Krisztus evangéliumát el kell mondani. Máté látja maga előtt a zsidókat, Márk látja maga előtt a rómaiakat, Lukács látja a hellenista városoknak a polgárait, és János pedig a késői kereszténységet, akik Kis-Ázsiában élnek. Nyilvánvalóan Jézus tanításából máshol vannak a hangsúlyok, mást kell ebből hangsúlyozni. És ezekből a zöld meg piros legókockákból épít egy szerkezetet. Ezért minden evangéliumnak van egy különleges szerkezete, amiben tulajdonképpen nem történik más, mint ezeket a szóban megőrzött hagyományokat rakják össze egy egész szerkezetté. És ezzel én tulajdonképpen elmondtam a négy evangélium keletkezésének a módját, ahogyan ma a kutatás, persze ez hosszú évszázados kutatás, nagyon bonyolult vitákkal, nagyon bonyolult ilyen-olyan dolgokkal, ezzel nem akarom önöket fárasztani. Ez az evangélium születése úgy körülbelül feldereng előttük. De nézzük a többi levelet. Az apostolok cselekedete megint egy más műfaj. Az apostolok cselekedete, az előbb említettem Plutarchoszt, az tulajdonképpen nem más, mint egy párhuzamos életrajz, mondjuk nem életrajz, hanem inkább párhuzamos missziói történet. Ha megfigyelik az apostolok cselekedetének az egész szerkezetét, akkor arról van szó, hogy az apostolok cselekedetében két főszereplő van, Péter és Pál. Hogyha veszik azt a fáradtságot majd, ha odaérnek az apostolok cselekedetéhez, akkor azt látják, hogy ami Péterrel megtörténik, az megtörténik Pállal is. És ami Pállal megtörténik, az Péterrel is megtörténik. Párhuzamba kerül a két ember életrajza. Ez az egyik. A másik, az apostolok cselekedete a Lukács evangéliumának a folytatása. Minden valószínűség szerint Lukács írta. És még az evangélium elmondja, hogy Jézus Krisztus ez a tanítása és a cselekedetei mit jelentenek a hellenista városok polgárának, polgárainak. Az apostolok cselekedete azt mondja el, hogy hogy került oda az evangélium. Miért fontos ez? Tehát a missziónak lényegében egy nagy missziói beszámoló. Ezért egy másik műfajt, a praxeis műfajt, ezért nem véletlenül görögül praxeis apostolos a címe ennek az iratnak. Praxeis az egy műfaj volt, cselekedetek, amiben jeles embereknek, híres embereknek olyan cselekedeteit, amelyek fontosak voltak a közösség számára, megírták. Ebben a műfajban íródott. Az Új Szövetség 27 könyve között viszont 21 levél van. Miért? Ha megnézzük ezeket a leveleket és elkezdjük olvasni, akkor kiderül, hogy ez a levél nem is levél igazán. Hogy nem levél? Kérdezhetik. Úgy, hogyha egy kicsikét figyelmesebben olvasuk, akkor rádöbbenünk arra, hogy az Új Szövetség 21 levele, az tulajdonképpen levél formában elmondott prédikáció. Mindig kollektív hallgatóságot tart maga előtt, még akkor is, hogyha ezt Timóteusnak vagy Titusnak írja, akkor is mindig átüt a gyülekezet. Mert ezek a levelek, amelyek Pálnak, illetve hát a többi levélírónak, amit általános leveleknek írunk, ugye Jakabnak, a zsidókhoz írt levélírójának, Jakabnak, akkor Jánosnak, Péternek, a Júdásnak a levelei, ezek tulajdonképpen diktálással készültek. Mindig ott van a szóbeliség. Mindig ott van az, hogy meg kell szólítani valakit. Na most a levél az azért nagyszerű műfaj, mert ez pontosan ezt csinálja. Ugye az első nagy globalizációs folyamat, amire emlékszünk, ugye a történelemből, az pontosan ez az Augustus Rómája volt. A globalizált embernek az a baja, hogy a globalizálás az mindig szabványosítással jár. Hát én erre mindig a McDonald's-et szoktam szegényt idézni. A McDonald's-ben a bútor egyforma, a Big Mac egyforma, akkor egyforma a sült krumpinak a nagysága, szerte a világon az északi sarktól a déli sarkig, míg a büdös is egyforma az északi sarktól a déli sarkig a McDonald's-be, nem? De van egy baja a McDonald's-nek. Tudják mi? Hogy miközben minden egyforma ott, két egyforma ember nincs. És ennek az a következménye, hogy globalizált korban mindig az emberek az egyéniségüket keresik. Van, aki úgy pirosra festi a haját, vagy mit tudom én, milyen ruhát vesz fel, vagy mit tudom én, milyen különlegességet akaszt magára, azért, hogy én más legyen, hogy kifejezze azt, hogy én más akarok lenni. Ez egy természetes emberi vágy. Na most ez a mássállevés azért van, mert az emberek egyedül érzik magukat a tömegben. David Riesmannak, ennek a híres szociológusnak, a Magányos Tímek című könyv, ami 1946-ban jelent meg, a címében is telít találat. Tömegben vagyunk magányosak, ez a borzalmas, ott tolakszunk a hatoson, és mégis egyedül vagyunk. Ez a magányos tömegérzés azt az igényt fogalmazza meg, hogy de jó volna, ha engem megszólítana valaki. A levél egy megszólító műfaj. Hozzám beszél Pál. Hozzám beszél az apostol. Ez nem csak az első században van így. Ha olvassuk a leveleket, ez pontosan a leveleknek a varázsa. Hogy megszólítottak vagyunk. És ez nagyon fontos volt az első században, és nagyon fontos a 21. században is, mert éppen ilyen globalizációs korban élünk, amikor ugyanezek a jelenségek, amiket elmondtam, sőt, csak ezeket a jelenségeket mondtam el, bennünket is érintenek. Még van egy műfaj, ez a Jelenések könyvének a műfaja. Az első század végén beborult az ég a kereszténység felett. Az első század végére, 70 év alatt az egész akkor ismert világon lényegében ismert lett Jézus Krisztus neve. Kereszténység nyomait ki tudjuk mutatni az első század végén szerte a világon. Igen ám, de a kereszténység nem tud maradéktalanul beilleszkedni a római birodalomban. Miért? A dicstelen császárok önimádata miatt. A kereszténység nem tudja istenként elismerni a császárt. A Kyriosz, ami a császár kisajátított címe volt, az Jézus Krisztus neve. Kyriosz, Jézus Krisztus, mondja. Úr, Jézus Krisztus, így fordítjuk magyarra. Nem tud a kereszténység elismerni istenségnek egy császárt. Ezért hát János is börtönszigetre kerül, Pátmoszra. És ennek az a következménye, hogy a kereszténység felteszi a nagy kérdést. Hová megyünk? Mi lesz a sorsunk? Hogyan élünk? Hogyan maradunk meg? Mit jelent ma kereszténynek lenni? Mit jelent az evangélium, ahonnan elindultunk? És a Jelenések könyve egy olyan könyv, ami erre válaszol. Majd erről a könyvről részletesebben is beszélünk. Lényegében a Jelenések könyvének a csúcsán ott repül egy angyal, akinél van az örökkévaló evangélium, és azt hirdeti minden ágazatnak, nyelvnek és népnek is, hogy hogyan, ezt majd a Jelenések könyvénél meglátjuk. Röviden így tartalmilag bemutattam most az Új Szövetséget. Ezt az 50 év alatt készült irat együttest. Egy kicsikét viszont, hogyha ezt az irategyüttest mélyebben akarom érteni, hogy mondtam az elején, a kortörténeti háttérről kell beszélni, méghozzá két szempontból. Nézzük nagyon röviden a világtörténelmi szituációt, ami akkor kialakult. Nézzük politikailag. Ugye elmondtam azt, ez Pax Augusti, Augustus császár, a római birodalma megalapítója, egy város uralma az egész a világ felett. Világbékét hozott, és még egyet szeretnék mondani, amit nem mondtam. Ez azt jelentette, hogy megindult a világkereskedelem. Ez lesz a globalizálásnak az alapja. Gondoljuk végig, a katonák azok nem csak harcoltak, a római katonák remek utakat építettek, nem akarom bántani a vegyépszert, de annál jobbakat. Mai napig is a legjobb utainknak az alapjait a rómaiak vetették meg. Most ez miért fontos? Mert ezek nem csak utak voltak, amit lehetett járni, hanem ezek olyan utak voltak, amire vigyázottak a katonák, tehát biztonságosak voltak, és minden napi járóföldre volt egy fogadó, ahol lovat lehetett cserélni, enni lehetett, aludni lehetett, tehát el lehetett indulni világot járni. Ezen az úton nem csak kereskedők közlekedtek és áruk, hanem eszmék is, vallási eszmék is. A világ kezdett ismerkedni. Kezdtek összezárulni a gondolatok és az emberek. Kulturálisan mit jelentett ez a római birodalom? Kulturálisan azért ment ez a világkereskedelem olyan könnyen, mert a római birodalomnak, az első századi római birodalom kialakulásának előtte, 3 évszázaddal, kialakult a Földközi-tenger medencében egy világkultúra, ezt hívjuk hellenizmusnak. Ez azt jelentette, hogy mindenki, Jézus is, beszélt görögül. Ezért van az, hogy görögül íródott az Új Szövetség, és nem héberül, illetve arámul, mert már héber akkor a Krisztus előtti 6. századtól holt nyelv volt. A görög világkultúra közös nyelvet teremtett, közös kulturális hátteret. Ezért nem volt akadálya annak, hogy megértsék egymást az emberek. Azután. A globalizált világban viszont az emberek kezdték keresni az élet értelmét. És erre közös választ adtak, népszerű filozófiák terjedtek el, filozófiai gondolatok. Aztán a görög piacokon, az agórákon, ugye ott vitatkoztak az emberek különböző filozófiai iskolák, különböző erkölcsi kérdésekről. Az egész akkori világ valamire való gondolkodó embere, az egész akkori világ mindenféle értelmiségie és mindenféle egyszerű polgára is etikai kérdésekről vitatkozott. Tudnilik, ha ez az elidegenedési folyamat, amit a globalizáció jelent, rátelepszik az emberekre, abban a pillanatban az erkölcsi kérdések nagyon hangsúlyosak lesznek. Egy faluban, ahol mindenkit ismer, mindenki ismer mindenkit, a falunak a szája, hogy így mondjam, az az erkölcsöt fönntartja, mert kibeszélik akkor. Ugye nem akarok a falu szájára kerülni, szokták volt mondani. Minél nagyobb egy város, annál jobban el lehet bújni. Annál jobban kezd lazulni az erkölcs. És akik ezt gondolkodóan észreveszik, elkezdenek az erkölcsről beszélni. Mi akkor az erkölcsös? Mi az igaz? Mi akkor a helyes magatartási mód? Ez az akkori görög világnak a jellemzője. Görög kultúrájú római birodalomnak, hogy pontos legyek, a jellemzője. De nem csak politikailag, nem csak kulturálisan, hanem vallásilag is meg kell nézni ezt a világot. A hellenizmus idején a görög-római vallás lejáratódott, kiüresedett. A római vallás is, bár még a Krisztus előtti 2. században a római történetírók azt mondták, hogy Róma sikerének titka a vallás. És ebben volt is valami. De kiüresedett a vallás, és miért? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért. Azért, mert ez a nagy hódítás, egy város uralma az egész világ felett, szükségessé tette a vallásoknak az egyesítését. Ha nem is formális egyesítését, hanem közös nevezőre hozását, inkább így lehetne mondani, mert erre van egy jó tudományos szó, a szünkretizmust. Szünkretizmus azt jelentette, hogy minden vallásban, minden több Isten hívő vallásban van mondjuk egy napisten. Egyik így hívja, másik úgy hívja, egyik Zeusnak, a másik Jupiternek. Dolce városában mondjuk másképpen hívják, van, ahol Sol Invictusnak hívják, stb. Helyi nyelveken, és most latinul mondtam csak a neveket. És akkor azt mondták a hivatalos papok, hogy jó, akkor ez egy Isten. Ti így tisztelitek, mi úgy, stb. És itt tovább. Ennek is van Istene, annak is van Istene, és akkor jött egy Isten infláció. Mindenki a saját feje után ment. Mivel a morális szint állandóan süllyedt, egyre kevesebbet jelentettek ezek az istenek. Ha nem tetszett nekem így, hát akkor majd úgy. Az egyikben benne van, egyik hagyományban benne van ez, a másikban nincs benne ez. Például. És egy példát mondok erre. A korintusi levelet említettem már az előbb. Ha Görögországban azt mondtam, hogy valaki korintusi módon él, az azt jelentette egy hölgyről, hogy erkölcstelenül él. Ha azt mondtam, hogy Kóré Korinté, ami azt jelenti, hogy korintusi lány, ez a prostituáltnak a neve volt. Miért van ez így? Ennek vallási oka van. Ugye Korintusban, az Akropolisz tetején volt az Afrodité templom. A görög vallásban az Afrodité az a szerelemnek az istene, ez igaz, de az etikailag nagyon is szabályozott szerelemnek az istene, a tiszta szerelem istene, így lehetne mondani. Krisztus előtti 6. században ennek építették fel a templomot, Korintus Akropoliszán, Korintus fölé emelkedő hegy tetején. Igen ám, de Korintusnak két tengerre néző kikötője volt. Lehajnon és Kenkre a két kikötő. Két kikötő közötti távolság az nem több, mint 7-8 kilométer. És ezeknek a központjában ott van Korintus. Állandóan jöttek a hajósok, tudnilik, ez a két kikötő két tengerre néz. Korintus ott van azon a föld nyakon, amelyik a peloponnézoszi félszigetet Görögországtól elválasztja. Ha meg kell kerülni hajóval a peloponnézoszi félszigetet, az nagyon kedvező időjárás esetén egy hét volt. Ha meg kedvezőtlen volt az időjárás, akkor 3 hétig is eltarthatott. Ez viszont nagy kiesés volt. Ezért mit csináltak? Kipakolták a hajót, átszállították az árut a másik tengerre néző kikötőbe, arra nagy-nagy tengeröbölre, ami ugye nyugat felé néz, és a kisebb hajókat még át is vontatták. Ezért ott állandóan nyüzsgés, forgás volt. Keleten viszont volt egy másik istennő, aki szintén a szerelem istennője volt, ezt az egyiptomiak Izisnek hívták, Kübelének hívták, és sok minden máshogyan hívták, ez volt az Astarte kultusz, aminek viszont az volt a lényege, hogy minden hölgynek a szüzességét elveszíteni az Astarte templomába kellett, mert ez szent istentisztelet volt. A sok-sok hajós áthozta ezt, és ugye mivel szinkretizmus volt, azt mondták, hát ez is a szerelem istennőjének a dolga, hát akkor miért ne ezt a kultuszt tegyük. Első században ezért 1000 prostituált volt a papnője ennek a Afrodité templomnak, és ez borzalmas nagy erkölcsi lazulást hozott, ezt nem kell ecsetelnem tovább. A szinkretizmus tehát éppen így az egymásra hatással kioltotta azt az etikai alapot, ami megvolt a görög-római vallásban, és ezért borzalmas mélyre zuhant az egész vallásos élet ebben az időben. Az első századi közmondás az az, hogy ha pap, papot lát, nevet. Miért? Mert ennek az lett a következmény, hogy a papok sem hitték már azt, amit mondtak. Akkor miért voltak meg a templomok? És miért van az, hogy körülbelül az időszámításunk első évtizedében, Krisztus után az első évtizedben Aquincum megalakul, és rögtön felépítik a hatalmas templomokat, aminek a romjait látjuk még, ha elmegyünk Aquincumba. Miért építik fel akkor ezeket a templomokat? Azért, mert ezek a templomok közigazgatási centrumok lettek. A papság átvette a köztisztviselőség szerepét. De ez azt jelentette, hogy az emberek a lelki igényüket, a spirituális igényüket többé már nem a görög-római vallásban elégítették ki, hanem a spirituális igényüket máshol keresték. Egyrészt jöttek később, ez egy kicsit később van, a meghaló föltámadó istenek, Mitrász kultusz, Kübele kultusz, stb., amelyek ilyen extatikus vallások voltak. Ugye a mitrász kultuszban például széttéptek, a fő kultusz az az volt, széttéptek egy élő bikát, és a véres húst felfalták az emberek. Ennek extatikus táncokkal és mindenféle ma karizmatikus jelenségeknek mondott jelenségekkel együtt. Ez volt az egyik út. De volt egy józanabb út. A zsidóság, és most rá kell térni a zsidóságra, a babiloniai fogság után nem tért haza. Csak egy nagyon kis töredéke. Tudósok ezt 10%-ra becsülik, de lehet, hogy kevesebb volt. Miért nem? A babiloniai fogság az nem fogság volt, hanem áttelepítés volt, amit azért csinált Nabukodonozor, vagy Nabukadnecár, a héverül mondjuk, vagy Nabukodurioszor, így mondták a babilóniaiak, amit azért csinált, mert ezek állandóan itt Egyiptommal paktáltak, és ez zavarta azt, amiért az új babiloniai birodalom létrejött, hogy a Indiából jövő Perzsa-öbölön keresztül Babilonba felhajózott árut, a babiloniai kereskedők elhozzák Tíruszba, Szidonba, és a földközi tenger medencébe, Krisztus előtti 6. században vagyunk, teríthették 5. században, hogy a hajózás nagyon fejlődött, kezdett fejlődni a hellenista világ, aztán a nyugati rész is, a Spanyolország, Itália kezdett fejlődni, és itt az áru kellett, ezért hát áttelepítette a zsidókat. Na most 70 év alatt ez a újbabiloniai birodalom szétesett, hogy miért ezt most nem mondom el, elmondtam már a múlt szemeszterben, ha tetszenek emlékezni. És a zsidók ugye ott nem tudtak földet művelni, mert nem volt földjük, ezért csak iparral és kereskedelemmel tudtak foglalkozni. Az ipar és a kereskedelem viszont hihetetlenül felvirágzott attól, hogy a zsidók viszonylag kis területről, Jeruzsálem környékéről, az kisebb, mint egy megye, egy járásnyi terület csak. Maga Palesztina egész terület, a történeti Palesztina egész terület az akkora, mint Dunántúl. Ezen a kis területen mindenki ismert mindenkit. Na most ez a kereskedelemben a lehető legjobb. Ismerem az iparost, ismerem a kereskedőt, és a közvetítő kereskedelem az óriási hasznot hozott. Jött Cyrus rendelete, hogy haza lehet menni, legtöbb zsidó azt mondta, hogy majd bolond leszek egy Rómországba hazamenni, itt viszont megtartom a vallásomat, és élek. És széttelepedett a hellenizmus idején, minden városban szinte volt zsidó zsinagóga. Most ez miért fontos? Azért, mert a zsidó zsinagóga erkölcsileg magasabb színvonalon volt minden más vallásnál. Az Ószövetség egyisten hite, amit töretlenül megőriztek, az ószövetségi proféták szociális tanítása, stb., amit tetszettek tanulni, azok nagyon magas szintű etikai követelményeket hordozó tanítássá lettek. És mi történt? Az emberek azt mondták, hogy ha spirituális igényem van, akkor elmegyek a zsinagógába. Görögre már a Krisztus előtti 3. században ez volt a Septuaginta fordítás, amit bizonyára tetszettek már hallani tőlünk. A Septuaginta fordítás görögül az Ószövetséget adta, el tudták olvasni, görögül tudott beszélni mindenki. Elindult egy nagyon érdekes missziónak mondható valami, elkezdtek a zsidó zsinagógák befolyást gyakorolni az emberek. Az első században eljutottunk odáig, hogy sokkal több volt már a diaszporában a nem zsidó zsinagóga látogató, ezt az apostolok cselekedete istenfélő embereknek mondja, mint a zsidó. Példa erre mondjuk Efézus. Én az efézusi zsinagógának a romjainál voltam, első században épült. Tudjuk azt, hogy az első században körülbelül 30-40 zsidó család élt Efézusba, és a zsidó zsinagóga ilyen 2500 befogadó. Hát ekkora ennyi zsidó nem volt Efézusban. Miért építettek ekkora zsinagógát? Azért, mert többszöröse volt az istenfélő embereknek a száma, akik nem zsidók voltak, de a zsidó isten tiszteletre jártak, és a zsidó ószövetségi hagyományokat tartották igaznak, és az ószövetség volt a Bibliájuk. Miért fontos ezt elmondani? Két kérdést kell előtte megtárgyalni. Miért nem lettek ezekből zsidók? Az első századnak a nagy kérdése a zsidóság szempontjából a következő volt. Mi világvallás vagyunk, vagy nemzeti vallás? Vermes Géza kiváló hebraista, Oxford Egyetem nyugalmazott professzora, erről egy könyvet írt a Zsidó Jézus címen, egész részletesen el lehet ezt a problémát mondani, olvasni. A zsidóság úgy döntött az első században, hogy nemzeti vallás vagyunk, és nem világvallás. Emögött volt egy gazdasági érdek is. Tudnék, a Római Birodalom elfoglalta azt a hatalmas területet, amit többször elmondtam, Gibraltártól Indiáig, stb. A Szaharáig, stb. Csak a rómaiak nem voltak jó hajósok. A tenger, a földközi tenger, az veszélyekkel volt tele. A kalózok miatt. Körülbelül minden tizedik hajót kiraboltak. A szárazföldi római légiók mindent elkövettek, hogy a kalózokat felszámolják. Most mit lopott a kalóz? Ha a kalóz árut lopott, akkor az első piacon lebukott. Ott volt a légió, rajta van az áron a védjegy, megnézték a védjegyet, lopott áru, minden tárgyalás nélkül fölkötötték. A kalóznak is volt esze. Mondjuk, vegyünk egy példát. Rómából elindul egy szállítmány, mondjuk bronzedény, Alexandriába, Egyiptom északi részén, a deltának, a nyugati részén, ott épült egy hatalmas nagy város, a világnak az egyik legnagyobb városa volt az első században. Kalóz lesi a hajót. Amíg a bronzedényt szállítja, addig nem nyúl hozzá, csak jól megjegyzi, hogy ez a hajó bronzedényt visz. Ez jó sok pénzt fog hozni. Mondjuk 2 hét múlva indul vissza a hajó, a kereskedő zsebébe a pénz. És akkor rácsap a kalóz, elszedi a pénzt, és elbocsátja. Első századi közmondás, most sok közmondást mondok, a pénznek nincs szaga. Első századi latin közmondás. Kivéve a zsidó hajókat. Na nem azért, mert jóba voltak a kalózokkal, hanem a zsidó hajón nem talált egy fillért se. Miért nem? Mert jól eldugták? Nem. A zsidók rájöttek valamire. Ha eladta a kereskedő Alexandriába az árut, akkor elment a zsinagógába, és leperkálta a pénzt a zsinagógába. Kapott egy nyugtát, és Rómába felvette a pénzt. Ezt bankátutalásos módszernek hívjuk, a két zsinagóga elintézte egymás között. Na de, ez még önmagában nem lett volna a gazdagság alapja. A kereskedők ez ellen, a kalózkodás ellen úgy védekeztek, hogy 10%-ot rátettek mindig az árra, ez nem az áfa volt, hanem ez a kalózok bére. Nehogy így hívják az áfát, mert akkor baj lesz belőle. 10% volt a kalózok bére. Minden tizedik hajót kiraboltak, ezzel a kereskedő megőrizte a maga anyagi egyensúlyát. Na most, éppen ezért a zsidó kereskedő tudott árat engedni, vagy tudott ehhez az extra profithoz hozzájutni. Ezért van az, hogy Claudius császár kiüzette a római zsidókat, mert túl sokat kerestek, illetve hát nem az bántotta, hogy túl sokat kerestek, hanem Claudius el akarta szedni a vagyonukat. Ez egy ilyen vagyonelkobzásos valami volt. Aquila és Priscilla majd tesztenek róla tanulni az apostolok cselekedetébe, ezért került Korintusba. Na most a zsidók ezért nem szívesen vettek fel senkit sem, mert ugye egy bót addig működik, amíg nem sokan csinálják. Nem szívesen vettek fel senkit sem a zsinagóga közösségébe. Ezek viszont ott jártak, megtűrték őket, ezek úgy éltek, úgy jártak, stb. Na most jön Pál, és itt értjük meg Pál misszióját. Elmegy a zsinagógába, elkezd prédikálni Krisztusról, mi lesz ennek a következménye. Az első szombat után kirúgják a zsinagógából. És Pál nem esik kétségbe. A következő szombaton meghívják az istenfélő emberek, akik többen vannak, mint a zsidók. Ha tesszalonikai levelet megnézzük, ugye a tesszalonikai zsidók azért lázadnak fel Pál ellen, mert Tesszalonikában 5-ször, 6-ször, 7-ször, 8-ször annyi istenfélő ember volt. Ezek elmentek szépen Pállal, mert Jézus Krisztusban megtalálták azt, hogy benne nincs zsidó és görög, szolga és szabad. És ez volt a világmisszió gyors terjedésének az oka, mert

0: hogy hogy lehet az, hogy ilyen gyorsan terjedt a zsidó misszió. A keresztény misszió. Ez a zsidó missziónak köszönhető. Hogy ezek az istenfélő emberek voltak. Egy picikét még, pár percünk van csak, arról szeretnék beszélni az Új Szövetség háttere szempontjából, és Palesztinában mi volt. A zsidóság kétharmada, ezért beszéltem először róluk, az a diaszporában élt, csak egyharmad élt otthon. Itt viszont nagyon dicstelen helyzet volt, hiszen ugye Heródesnek a birodalma az ilyen vazallus királyság volt, ezt így szoktuk mondani. Hát én most nem akarok semmit csúnyát mondani, de hadd mondjam ezt, körülbelül ezek olyanok voltak, mint mondjuk a népi demokratikus országok annak idején a Szovjetunióval kapcsolatban. Moszkvában megmondták, meg megcsinálták. Körülbelül ez volt a Heródesnek is a dolga, meg sok más ilyen vazallus király volt. Heródes halála után, aki derekasan írtotta a gyermekeit, mégis maradt négy gyerek, és négy részre osztották ezt a nem túl nagy királyságot. Judában viszont nagyon hamar ugye baj támadt, mert Jeruzsálem volt a központ ebben az egész birodalomban, és itt aztán el is zavarták a kis királyt, ezeket negyedes fejedelemnek hívtak, a Bibliában is van, ez egy negyede volt a heródesi birodalomnak, ezek kis megyényi területek voltak, és Jeruzsálembe beültettek egy helytartót, lásd, a Bibliában ez Poncius Pilátus helytartó volt. És ezért a zsidóság lényegében sóhajtozott állandóan. A vallásos irányzatok is különbözőek voltak. Különböző vallásos pártok voltak, így szokták ezeket mondani. Legjelentősebbek a farizeusok voltak. A farizeusok lényegében ilyen konzervatív haladók voltak ennek a konzervatívságnak, most nem akarom mai párttal jellemezni, voltak a követői. Voltak a szadduceusok, ezek liberálisak voltak. Azután voltak a zélóták, ezek forradalmiak voltak. Voltak a szikáreusok, akik, szikár az azt jelenti, hogy tör, leszúrták az első rómait, aki a kezük ügyébe került. Voltak az eszénusok, akik kivonultak a társadalomból, ugye ez a kumráni leleteknek a háttére, Kirvet Kumránban. Tehát egy nagyon tarka, vallásos világ, ami az Új Szövetség világa. És ebbe születik az Új Szövetség kollektív ellenőrzés alatt. Az érdekesség az, hogy ez az új szövetség ebben a világban egy megoldást hozott. És ez egy olyan megoldás volt, amiről bátran mondhatjuk azt, hogy mindenki úgy érezte, hogy ez az egyetlen hiteles megoldás. A zsidóság ez ellen úgy védekezett, hogy tilos volt egy zsidónak belépni egy keresztény istentiszteleti helyre hosszú ideig, kiközösítették a zsidó közösségből. A zsidóság egy nagy tragédián ment át Jeruzsálem pusztulásán, ami 70-ben megtörtént, de Jeruzsálem pusztulása után a elenyésző kis százaléka maradt a kereszténységnek a zsidókból lett keresztényekből, ezt 1-2 százalékra szokták becsülni, 99%-a vagy 98%-a az pogányból lett keresztény, ezekből az istenfélők. Hát sok mindent lehetne még mondani, de lényegében a Új Szövetség születésének a hátteréhez ennyi hozzátartozik. Bizonyára, ha majd az egyes könyveket fogják tanulmányozni, ezekre vissza fognak gondolni. Mert sok minden gondolat így érthető meg, hogy ebben a világban, ami Palesztinában egy mesiás váró világ volt, a nyugati világban egy ilyen liberalizálódott és modernizálódott, elidegenedett világ volt, globalizálódott világ volt. Ebbe születik az Új Szövetség, ami a kereszténység alapja. És ezért én nagyon köszönöm, hogy végighallgattak, és köszönöm azt, hogy egy kicsit elmondhattam ezt, talán egy kicsit új fényt ad mindannak, ami majd ebben a fél évben következik. Jó tanulást kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy végighallgattak.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki meginti a csúfolódót, maga fog pironkodni. Aki megfeddi a bűnöst, magát szennyezi be. Példabeszédek könyve, 9. fejezet, 7. vers.

Egyszer utaztam a buszon, amikor arra lettem figyelmes, hogy két fiatal kinevette a vele szemben ülő kövérasszonyt. Mutogattak felé, és gúnyos arckifejezéssel megjegyzéseket tettek rá. A közelükben álló férfi rájuk is szólt, hogy ilyet nem illik. Erre ők visszabeszéltek a férfinak, hogy ne szóljon bele, mit csinálnak, semmi köze hozzá.

0: Mondd meg az igazat, és betörik a fejed, tartja a mondás. Sajnos sok olyan fiatalt látok, akik hasonlóan tesznek, vagy másféle modortalan dolgot művelnek a tömegközlekedési eszközökön. Szétterpeszkedve ülnek, és maguk mellé teszik a csomagjukat, hogy senki ne férjen oda. Eldobják a szemetüket, lesütik a szemüket, miközben vadul nyomkodják a mobiljukat, mintha nem vennék észre, hogy egy idős ember áll fölöttük. Hangoskodnak, esznek, isznak és trágáran beszélnek. Senki nem szól azonban rájuk, mert nem akarják, hogy megfenyegessék őket. Ez nagyon szomorú állapot. A Biblia is keserűen állapítja meg, hogy aki egy öntelt, büszke, csúfolódót figyelmeztet, bajt szerez magának. Ha meginted a gonoszt, megvádol és neked támad. Emlékszel még, mit tanított Pál Timóteusnak? Légy példa! Azért, mert sokan ilyenek, ne ez legyen számodra a mérce, mert ez szégyenletes, és később visszaüt rád az életben.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, azaz holnap után, már szeptember első vasárnapja lesz, a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak, az adományok az orgona felújítását támogatják, amelyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében, jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái, különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok, megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Evangélikus, biblikus, szabad egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden, 18 órától lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában. Címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint, az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-ig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szeptember van, s ha szeptember, akkor iskola kezdés. Sok családot komolyan érint ez a tény, hiszen a nyár kevésbé betáblázott napjai után most újra ki kell alakítani a szorgos mindennapok rutinját. Ehhez nem csak a gyerekeknek kell felvenni a megfelelő fordulatszámot, hanem a szülőknek is. És ez a legtöbb esetben egyik félnek sem megy megrázkodtatások nélkül. Mert a legtöbb konfliktus apróságokból ered. A könyörtelenül megszólaló ébresztővel kezdődnek a problémák, mert pont akkor fordulna az ember a másik oldalára, amikor megszólal, és folytatódik a fürdőszobával, ami természetesen pont akkor foglalt, amikor én szeretnék menni, az elveszett tornazsákról már nem beszélve, és akkor még nem mondtam semmit a romokban heverő lakásról, hiszen mindenki sietne, senkinek nincs ideje ilyesmivel foglalkozni, s a csodatevő jó tündér meg valahogy csak nem akar megérkezni, hogy rendet teremtsen a káoszban. No, ezt nem is folytatom, két ok miatt se, egyrészt a mesékhez nem fordulunk oda, s az egyik ok az, hogy szerencsére nem mindenhol ilyen tragikus a helyzet. Habár azért sajnos nem voltam annyira a valóságtól elrugaszkodott a helyzet ábrázolásommal, a másik ok pedig az, amiért nem folytatom mondandómat, az, hogy valahol tudjuk mi a szívünk mélyén, hogy mindannyian ludasak vagyunk egy-egy ilyen helyzet kialakulásában, csak éppen pont akkor, pont abban a lelki állapotban nincs se türelmünk, se humorérzékünk megállni, és nemet mondani lelkünk ellenségének, az ördögnek, aki ezt az egész káoszt gerjeszti. S különben is, miért pont én legyek az, aki enged, aki türelmes, aki összepakol, aki előzékeny? Kár lenne ezzel a lelkülettel indulni, akár csak egyetlen reggel is, mivel a rossz kezdés ritkán eredményez jó folytatást. Arról nem is beszélve, hogy nem biztos, hogy lesz még alkalom a félreértések és megbántódások rendezésére. Egy kedves testvérnőm arca jelenik meg előttem, aki szomorúan mesélt nekem egyik kolléganőjéről. Egyik reggel a kolléganő valami miatt nagyon csúnyán összeveszett a férjével, s így indultak mindketten munkába, de a férje soha nem érkezett meg úti céljához, mert útközben halálos baleset érte. A feleség ezzel szembesülve teljesen összeroppant, s nem csak a hirtelen rászakadó gyász súlya alatt, hanem az utolsó beszélgetésük tartalma és hangneme miatt is. Képtelen volt megbocsátani magának a történteket. Ez az önvád esetében odáig fajult, hogy onnantól kezdve majd minden nap a temetőbe vezetett az útja, s próbálta elrendezni a már soha el nem rendezhető dolgokat. Azt azért szeretném zárójelben megjegyezni, hogy ez az asszony nem ismerte Jézus Krisztust, s nem tudott, de talán nem is akar tudni a bűnbocsánatról. Elakadt a soha többi helyre nem hozható szituációnál. Természetesen a legtöbb esetben nem ilyen szomorú a végkifejlet, de mi van, ha mégis? Épp ezért legyünk éberek és imádkozzunk, hogy kísértésben essünk. Ma először pont erről, a közös imádság fontosságáról beszélünk Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban. Réfioszku Ildikót hallhatjuk.
1: Az egymással folytatott élő beszélgetés a házas felek között elvezet bennünket az Isten előtti és az Istenhez szóló beszélgetéshez, az imádsághoz. Itt kapunk segítséget akkor is, ha beszélgetésünk zátonyra futott, ha már egyáltalán nem tudunk beszélni egymáshoz anélkül, hogy a másikat félre ne értenénk, vagy a félreértést ne okoznánk, ha a beszélgetés megszakadt, vagy már el is halt. Az Istenhez szóló hallható kiáltásban megértjük a másik legmélyebb indítékait is. E közvetett megértés útján Isten, mint a harmadik és a legmagasságosabb pártatlan jelenléte által a férj és a feleség újra egymásra találhat, kérhet bocsánatot és veheti fel újra a beszélgetés fonalát. Beszélgetés nélkül a házasság halott. Aki nem imádkozik, annak nem szabad csodálkoznia a halál lehelletén, amit esetleg érez. Ezért jó lenne, ha a férjnek és feleségnek szokásává válna, hogy soha se aludjanak el haraggal és sértődött duzzogással, sőt, hogy soha se fejezzék be a napot anélkül, hogy ne imádkoztak volna, közösen és hangosan is. De legyenek azok a saját szavaik, a szív szavai. Itt nem engedhető meg a halogatás. Sokat imádkozzunk együtt. Túl sok múlik ezen.
0: Itt egy pillanatra újra megállnék, mert két rövid történet is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Az egyiket egy olyan özvegyasszony mesélte, aki egész életében felemás igában élt. Tudod, mondta, a férjem egész életében a tenyerén hordozott. Nagyon szeretett. Csupa jó dolgot tudnék csak mesélni róla, egyet leszámítva. Soha nem tudtunk együtt imádkozni. Még akkor sem, amikor nagyon-nagyon nagy szükség lett volna rá. A szellemi dolgokhoz olyan érzéketlen volt, mint egy fadarab, mondta. Hihetetlen nehéz volt így végig hívő embernek maradnom, és nagyon fáj, hogy nem tudtam az Úrhoz szeretni őt. A másik esetet egy koreai származású leányzó mesélte a gyerekkoráról. Dél-Koreában él, tehát nem Észak-Koreában, ahol nyílt keresztény üldözés van. A szüleim, mondta, nagyon sok időt töltöttek az imahegyen, éjszakákat átimádkozva, s mi, mint kisgyerekek, ott voltunk velük, ott szúnyogáltunk, s láttuk, hogy milyen összetörten könyörögnek Istenhez. Később tudtuk meg, hogy komoly okuk volt erre, hiszen sokszor közvetlen életveszélyben voltak, amiért komolyan vették az Úrral való kapcsolatot és evangelizáltak. A sátánnak ez nem tetszett, de a közös ima tartotta bennük a lelket ezekben a nehéz élethelyzetekben, mondta ez a leányzó. Újra Ildikót hallhatjuk.
1: Azt az igét fogom olvasni, amelyet a sorozatunkban minden alkalommal elmondok, de nagyon fontosnak találtam. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette a gyülekezetet és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé a gyülekezetet dicsőségben. A férjnek feladata az, hogy feleségét széppé tegye, folt és ránc nélkül állítsa maga elé. A foltok a napi munkák és feladatok során keletkeznek. A ráncok az öregedés miatt jönnek létre. Ha a feleség tudja, a férje értékeli, mellette áll, kiáll érte, akkor kibeszélheti lelkéből a szennyet, és szép maradhat. Ha a férj dicséri és értékeli felesége munkabírását és fáradozását, hálás az otthon lakályosságáért és tisztaságáért, a tiszta ruháért, az ízletes ételért és a gyereke gondozásáért, az megóvja a feleséget attól, hogy a napi kötelességek nyomasszák és beszennyezzék. Ha a férj több változatosságot él át, mint a felesége, az ő feladata az, hogy a családjában gondoskodjon programokról, a feleségével és gyerekekkel kiránduljon, a nyaralást megtervezze, biztosítsa a jutalmazást és az elismerést. Ha a férj úgy szereti a feleségét, mint Krisztus a gyülekezetét, akkor erőket szabadít fel benne, és felesége képes lesz olyan dolgokat megtenni, amin a férj csak csodálkozik. Egy férfi általában az egyik dolgot intézi a másik után, a nő 5-6 dolgot képes egyszerre tenni. Ez egy férfit összezavar. Egy nő azonban, aki rá van erre hangolódva, képes ezt megtenni, és meg is kell tennie. Otthon nem lehet úgy megtervezni a munkát, mint egy hivatalban. 100 apró dolog rohanja meg az asszonyt, és vár az elintézésre, különösen, ha a gyerekek még picik. Ez olykor úgy hat a férje, mint valami káosz. A feleség azonban felnőtt a feladathoz, főleg akkor, ha férje nagyra becsülése mögötte áll. Ennek a nagyra becsülésnek alakot kell öltenie, és kifejezésre kell jutni. A szeretetet hallhatóvá, láthatóvá, érezhetővé kell tenni. Van egy ének, ami így hangzik, adj minden nap egy 100-szor szépet, kedvesem. csak 100-szor szépet naponta. A szeretetnek kifejezési formákra van szüksége, különben hiteltelenné válik. A férj és feleség nem igényelnek sokat, de egymásra mindig szükségük van arra a bizonyosságra, a másik szeret engem, és 100%-ig számíthatok rá, ha szükségem van rá. Az elismerés 100-szor szépe, a virágcsokor, egy apróság, egy dicséret, egy ölelés, egy szeretetteljes szó, egy csodálatot kifejező tekintet. A szeretetnek hallhatóvá, megfoghatóvá, valóságossá kell lennie. Nincsen szükség sokra, csak egy apróságra, de az legyen szívből jövő és őszinte. Hogy a feleség dicsőségben álljon férje előtt, ne legyen rajta folt vagy ránc. Ha a feleségnél van annak a kulcsa, hogy a férj oldott és felszabadult legyen, akkor a férjnél van annak a kulcsa, hogy a feleségét szépé tegye. De hát mi van a ráncokkal? Az öregedés nyomai egyszer csak előjönnek, és nem lehet elrejteni, hosszú távon biztosan nem. Itt azonban nem a külső szépségről és a külső emberről van szó. A Biblia ismer egy másik szépséget, a belső ember szépségét, és ezt a megdöbbentő kijelentést teszi, ha a külső ember öregedik is, sőt, megromlik. A belső ember napról napra ifjabb, erősebb lesz, megújul, és nem fárad el. Ez a belső ráncok nélküli szépséget kell szem előtt tartanunk, és gondoznunk. A férje bizatott az, hogy felesége mellé álljon, hogy annak belső egyensúlyát megóvja, és hogy a belső szépség erői ki tudjanak bontakozni. Így alakul ki a szelíd és csendes lélek, amelyet a Biblia az asszony legdrágább, el nem múló díszének nevez. Ugyanígy a feleség feladata őrködni azon, hogy a férj ne veszítse el a hit lelkesedését és a szellem bátorságát, frissességét a kudarcok és csalódások miatt. Ne fáradjon el. Ezek lennének a férj ráncai. A szív belső embere bizony el van rejtve, de nem hagyja magát rejtegetni. A belső szépség túlcsordul a hanyatló testi léten, és általa az idősödő ember belülről sugárzik. Ez a belső ragyogása titka annak az embernek, aki megtalálta Istent, így az a feleség, aki tudja, hogy szeretik, belülről is, kívülről is szép lesz, nyugalomba jut és nyugalomból él. Így fejlődnek ki az ellenanyagok, a hűtlenség, a házasság törésre csábító kísértések ellen. Egy férnek tulajdonképpen sehol nem lehet jobb dolga, mint a felesége mellett, ahogyan a feleségének is ő mellette. Ahol ez így van, ott a férj a feleséget széppé, a feleség a férjét felszabadultá teszi, hiszen ez a házasság feladata az életben.
0: Tedd széppé a másikat, hozd ki a társadból a legtöbbet. Talán így lehetne röviden összefoglalni az elhangzottakat, mert aki boldogít mást, mondja az egyik énekünk, boldog csak az lehet. Áldott munkálkodást kívánok mindehhez. A viszonthallás reményében köszönök el, Kulcsár Anikót hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! A napokban megnyíltak ismét az iskolák kapui. Kezdődik a rendszeres munka az oktatási intézményekben. Járjuk körül ezt a témát együtt.
1: Idézzük föl, mint egy előlegezett tanulságul a 17. századi példás életű teológus, filozófus, tudós, iskolavezető Apáczai Csere János megfontolandó vélekedését az iskolák fölöttébb szükséges voltáról című előadásából szemezgetve. Az iskolára olyan nagy szükség van, és olyan sokféle a haszon, mely az iskolából származik, hogy vaknak, sőt, érzéketlennek kell lennie annak, aki ezt magától föl nem fogja, be nem látja. Az iskola, tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. Milyen csodálatos dolog például az írás és az írás olvasása. Milyen csodálatos, hogy ezeknek a vonalacskáknak különböző alakjai, majd a gyönyörnek, majd a fájdalomnak, majd a szeretetnek, majd a gyűlöletnek, majd a békének, majd a háborúnak, majd a csöndnek, majd a viharnak képzeteit és fogalmait keltik föl lelkünkben.
0: Tanulással behatolhatunk a bölcsesség nagy mestereinek fáradtságot igénylő műveibe. Gyönyörűséggel szemlélhetjük az igazságnak hol itt, hol ott felbukkanó építményeit, és mindazokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket a tudományokról érzékelés, tapasztalat, megfigyelés és indukció alapján írtak, és az utókorra hagytak. Az egyháziak kötelessége, hogy azt a kegyes hajlandóságot, mellyel eddig felkarolták az iskolát, ne csak megőrizzék, hanem továbbra is erősítsék magukban, és gyakori buzdítással e közhasznú dolog előmozdítására ösztönözzék öveiket, hogy az iskolák szerencsétlen tanítóit vigasztalják, helyzetük javítására tőlük telhetően különleges figyelmet fordítsanak, és bölcs tanáccsal a többi, saját rendjükbeli társaikat is helyes útra tereljék.

0: Alapfogalmakként foglalkozunk a tanító, a tanítvány, a tanulás, az iskola miben létével. A keresztény bibliai lexikon említi, hogy az Ószövetség ismeri és föltételezi olyan személyeknek a tevékenységét, akik Isten ígéje alapján vallásos útmutatást és tanítást adnak a leendő írnokok, diplomaták és a tisztviselők számára, valamint a király és az udvari előkelőségek gyermekeinek. A tanítóknak a nép egésze számára is volt mondani valójuk a hagyományok megfelelő értelmezésében. Az Új Szövetség arról ad hírt, hogy Jézus is oktatta, nevelte tanítványait, és a nép is tanítónak tekintette. Ugyanígy tanító Isten szent lelke is. Az apostolok Jézus tanításait adják tovább. Pál apostol pedig hagyományos értelemben vett tanítóként és írástudóként hagyományozza és értelmezi Jézus tanítását.
1: Az Ószövetségben ugyanakkor hiányzik a voltaképpeni tanítvány fogalom. A profétáknak nem tanítványaik, hanem kísérőik voltak, akik szolgaként tevékenykedtek uruk mellett. Legfőjebb a prófétai kötelékekbe szervezett proféta tanítványok tanulása úgy történik, hogy a tanító beszél, a tanítvány pedig hallgat, és elsajátítja a halottakat. Az Új Szövetségben a Jézussal való közösséget az evangéliumok minden esetben nyomatékosan kiemelik. Jézus hívta el őket a maga követésére, és ez a kapcsolat személyes, bensőséges jellegű. Ezért feltámadása után újra létrehozza ezt a tanítványi közösséget, melynek feladata, hogy uráról bizonyságot tegyen.
0: Az Ószövetségben a tanulás az a folyamat, amelyben az Isten megtapasztalt szeretete az Isten törvénye iránti engedelmességgé változik a nép életében. E tanulási folyamatban érti meg a nép a Tórát, és e megértésben fogadja el Isten parancsaként. Az Új Szövetségben a tanulás hagyományos görög értelemben fordul elő, Jézus korában már minden jelentősebb településnek volt iskolája, ahová azonban csak a fiúk jártak. Ott az alapfokú műveltség körében a törvény, az imádságok, az írás és a számolás alapelemeit tanították. Természetesen, szervesen hozzátartozik Isten akaratát megismerni, illetve azt tanulni, hogy életünket Isten akarata szerint irányítsuk. Isten akaratát az ember egyedül Jézus Krisztus életéből és magatartásából ismerheti meg. A tanulás jelentése tehát feladni önmagunkat, intellektuálisan és érzelmileg is megnyílni Isten ígéje előtt, és hozzákötődni Jézushoz.
1: Tekintsük át röviden az iskola történetét, hiszen az ad helyet az ismeretek elsajátításának. Vezetőnk lehet gróf Széchenyi István gondolata. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Az iskola olyan oktatási intézmény, amelyet arra terveztek, hogy megfelelő környezetet biztosítson a diákok tanításához, általában tanárok irányításával. A tanulás az életvitelének, a fejlődésnek alapvető feltétele, segítője, tovább lendítője, kiteljesítése. Magába foglalja az alapfokú, a középszintű és a felsőoktatást nyújtó intézményeket. Egyaránt társadalmi és pedagógiai intézmény, az iskola nem csak a konkrét ismereteket nyújtja, hanem a család után a legfontosabb szocializációs, nevelődési szintér is.
0: A magyar iskola történetben Szent István rendelte el, hogy minden 10 falu egy templomot és parókját építsen, melléje pedig egy plébániai iskolát. Az oktatás a kolostorok hatáskörébe került, de a táltosok valószínűleg még évszázadokig fennmaradtak. A középkor idején főleg a bencések és a domonkos rendi szerzetesek tanították a nemesek utódait a nyugati műveltségre. A 14. század végétől egyre több plébániai iskola jött létre a városokban, melyek már a polgárság egy részének iskolái voltak, nem korlátozódtak a klérus képzésére. Nagy Lajos király 1367-ben hozta létre az első magyar egyetemet, Pécset. Ez a dátum jelzi a magyar felsőoktatás kezdetét.
1: A 14. és 15. században a falusi plébániai székhelyeken már országszerte volt iskola. A reformáció koráig 102 olyan magyarországi közösséget ismerünk, melyben elemi iskolák voltak. A falusi iskolákban, miként Európa nagy részén, a mi atyánkot, hiszek egyet, a vallás legfőbb tételeit, az éneket, olvasást, és itt-ott az írást tanították. A tanítást vagy a plébános, vagy valamilyen papja, vagy az úgynevezett iskolamester végezte. Az Anjou kortól kezdve gyakran előforduló, fölsőbb tanulmányokat végző litteratus diákok java része is világi ember, akikkel a királyi kancelláriában, a főpapok és világi urak udvarában és váraiban a hiteles helyi káptalanok és konventek, a vármegyék és városok szolgálatában, mint író deákokkal, jegyzőkkel, gazda tisztekkel találkozunk.
0: 16. században, a reformáció idején a protestánsok, ha egy-egy várost meghódítottak, nyomban iskolát nyitottak. Ha valamelyik városban eldöntetlen maradt a küzdelem, a katolikusok is alapítottak középiskolát, viszont sem az állam, sem az egyházak nem rendelkeztek olyan szervezettel, amely hivatva lett volna az iskolákra felügyelni, azoknak tantervet előírni, vagy a fennállót módosítani. Minden főpap, főúr vagy város a saját belátása szerint rendelkezett az iskolájáról, kinevezte a tanítókat, megállapította azok számát, fizetését, meghatározta a tantárgyakat, a tantervet, az iskolai szabályokat. Ennek természetes következménye volt a legnagyobb minőségi különféleség az iskolák között.
1: A közoktatást állami ügyé Mária Terézia királynő tette, aki 1777-ben kiadta a Ratio Educationis című rendeletet az új nevelési és tanulmányi rendszerről, és az összes iskolaügy fölötti legfelsőbb felügyeletet a koronára ruházta. Ekkor létesültek az első szakiskolák, jogi akadémiák, bányászakadémiák, katonai nevelőintézetek is. Az alsófokú elemi oktatás a népiskola keretén belül működött a 19. század elejéig. A reál iskola vagy reál tanoda 1849 és 1934 között létezett középiskola volt. Az általános tankötelezettséget az Eötvös József féle 1868 évi 38. törvénycikk vezette be, ekkortól iskoláink legnagyobb része államtörvény által van rendezve és szervezve. 1945-ben megjelent az ideiglenes nemzeti kormány rendelete a 8 éves általános iskola létrehozataláról.
0: Így nemzeti ügyé emelkedett a közoktatás. Az 1993. évi 79. törvénybevezetője szerint a Magyar Köztársaság alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlása a lelkiismereti meggyőződés szabadságára és a vallásszabadság, a hazaszeretetre nevelés érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósulása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesülése. Tulajdonforma szerint működnek állami, egyházi és magániskolák. Sólyom Jenő, az egyháztörténet professzora, Luther Márton tanaiból kiindulva úgy fogalmazott, hogy sem az államnak, sem az egyháznak nem lényegszerű feladata az iskolák fenntartása.
1: Szerinte az iskola a szülők hivatáskörébe tartozik. A szülők alkalmi társulása egy bizonyos területen a szülők összessége megbíz valakit a gyermekek oktatásával. Így lesz szükség esetén áthárlott, tehát esetleges időleges feladata az államnak iskolák fenntartása. De lehet, hogy az államhatalom nem kellő módon teljesíti ezt a feladatot. Ez esetben van rendjén, hogy az egyházközség veszi át a szülőktől a közös taníttatás az iskola fenntartás gondját. Ám abban az esetben is, amikor az egyház a fenntartója egy iskolának, fontos folyamatosan emlékeztetnie magát arra, hogy az egyházi iskolák fenntartásának első felvétele az, hogy maradjanak meg az áthárlott feladat tudatában. Ennek elismerése és szemmel tartása adja meg egyházi iskoláinknak a létjogosultságot. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás éveiben oly nagy lelkesedés övezte az egyházi iskolák visszavételét, jelentős volt az egyházakba vetett bizalom.

0: Asztalos György pedagógiai szakértő írása az állami és egyházi iskolák közötti fölfölerősödő tévhiteken alapuló feszültségeket sorjázza. Kivételezetnek tekintik az egyházi iskolákat, például abból a szempontból, hogy tanulóit a körzetes beiskolázású állami iskolával szemben megválogathatja, és több pénzt kapnak egy-egy tanulóra. Egyetlen példa csupán az evangélikus egyházban 2011 óta csak körzettel együtt vettek át iskolákat. Másrészt az egyházi iskolák pontosan ugyanazt a pénzt kapják, mint az államiak. Az egyenlőség úgy valósul meg, hogy amennyit költött az állam összesen az óvodásokra, általános iskolásokra és középiskolásokra, azt az értéket elosztják a gyermekek számával. Az egyházak pedig annyiszorosát kapják ennek a hányadosnak, ahány gyerekkel foglalkoznak. Ez persze biztosan nem lesz teljesen igazságos, hiszen nem ugyanannyiba kerül egy gimnáziumi tanuló, mint egy óvodás, és a különböző intézménytípusok aránya fenntartónként nem ugyanaz.
1: Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy megyénként is rendkívül nagyok a különbségek. Ráadásul az egyházi és állami intézmények megyénkénti aránya szintén nem azonos. Ám az egyenlő finanszírozás mellett mégis csak jobb az egyházi iskoláknak. Egyházi fenntartótól függően, de azért általánosan is elmondható, hogy nagyobb a függetlenség az anyagiak és a belső autonómia tekintetében. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a pénzt hatékonyabban tudják elkölteni. Jelentheti azt is esetleg, persze nagy korlátozott mértékben, hogy a hiányi szakok tanárainak több bért tud fizetni. Az egyházak alig, hanem kevesebb fenntartói személyzettel rendelkeznek, mint az államiak, vagyis az egy gyerekre eső támogatásból kevesebb megy el az iskolán kívülre. Az is előkerül, hogy a tanárhiány körülbelül háromszor akkora az állami iskolákban, mint az egyháziakban. Az összehasonlítás alig ha szerencsés. Ha az egyházi iskolákat a hasonló összetételű és környezetű állami iskolákkal hasonlítanánk össze, akkor nem lenne ekkora különbség.
0: Nyilvánvalóan oda szívesebben mennek tanítani a tanárok, legalábbis ez az általános, ahol kevesebb a problémás gyermek, vagyis az egyházi iskoláknak kevésebb veszélyeztetett gyermekkel kell szembesülniük. Mivel az egyházi iskolákban átlagosan magasabbak az osztálylétszámok, ami azt jelenti, hogy több pénz jut, nagyon leegyszerűsítve, például eszközökre. A nagyobb anyagi és autonómiai függetlenség kivételével nemigen lehet különbséget tenni egyházi és állami elitiskolák tanulóinak helyzete között. A gyermekeket képesség, hátrányos helyzet vagy faji hovatartozás szerint nem különböztetik meg. Az esélyegyenlőség hiánya vagy a kirekesztés, ha valamennyire meg is jelenik elsősorban objektív adottságok miatt, nem felelnek meg a valóságnak azok a kijelentések sem, hogy az egyházi iskolák szegregálnak, az államiak nem.
1: A nagyobb településeken az állami iskolák között is nagy a különbség a hátrányos helyzetű gyermekek befogadásának terén. Azokon a 2-3 iskolás településeken, ahol az egyik intézmény egyházi, a többi állami, szinte kivétel nélkül sokan nagyobb hátrányos helyzetű diákok aránya az állami iskolákban. Ezeken a településeken a roma gyerekek többsége az állami iskolákba jár, de ez nem csak etnikai megkülönböztetés miatt van, hanem azért is, mert a hátrányos helyzetű gyerekek aránya a cigányság körében magasabb. Viszont az országban 71 olyan helység létezik, ahol katolikus iskolán belül nincs más oktatási intézmény. Ezeken a helyeken nincs válogatás, sőt a helyi hátrányos helyzetű gyermekek is biztosan ide járnak. Ezek az intézmények azért jöttek létre, mert amíg az önkormányzatok voltak a fenntartók, sok helyen nem lettek képesek finanszírozni az iskoláikat, és hogy ne kelljen bezárni, átadták őket az egyházaknak. Az egyházi iskolák hozzájáruló tényezői, de nem kizárólagos okai a szegregációnak. Tehetség terén nincs különbség az etnikumok között. Az iskolai teljesítmény különbségek nem ebből fakadnak. A fő indikátor a hátrányos helyzet.
0: Fontos kérdés, hogy hol kellene az egyházi és állami fenntartóknak magukba nézniük, és mi lehetne a megoldás? Ehhez az állami és az egyházi fenntartóknak együtt kellene dolgozniuk. El kellene ismerniük azt, hogy nem csak egyes állami, hanem egyházi iskolák is elősegítik a szegregációt, vagyis részt vettek számos helyen a tanulók etnikai, családi helyzet szerinti szétválasztásában. Természetesen fontos volna létrehozni olyan intézményeket, ahol a különböző etnikumú vagy szociális háttérrel rendelkező gyermekek egyaránt magas színvonalú oktatásban részesülhetnének. Ez viszont nem megy anyagi háttér nélkül. Az itt tanító pedagógusoknak a mostani 20% helyett legalább 80%-kal nagyobb bért, valamint órakedvezményt kellene biztosítani. Emellett több pszichológusra, pedagógiai asszisztensre, stb. Volna szükség. Az előbb felsorolt problémák orvoslásában az egyházak nyitottak a megoldások keresésére. Amennyiben ezek a lépések rövid időn belül megtörténnének, akkor az oktatás terén is nyílhatna egy új és gyümölcsöző kapcsolat, és egy új, krisztusibb fejezet kezdődhetne az egyházak és az állam közötti együttműködésben.
1: Egy régóta közérdekű kérdésről Mihály Ildikó, pszichológus, Életkor és iskola kezdés a viták tükrében című dolgozatával adunk részleteket. A világ országainak legtöbbjében az iskola kezdés időpontját általában a 6 év körüli életkorra teszik. Az ideális beiskolázás megkezdésének időpontjának megítélésében két egymással ellentétes tendencia érvényesül. Az egyik irányzat követői, mielőtt az intézményes nevelés keretei között szeretnék látni a kisgyermekeket, ennek egyik módja a beiskolázás korhatár csökkentése. A másik pedig az iskolai előkészítés részben vagy egészben történő intézményesítése, illetve az óvodába járás valamilyen életkortól kezdődő kötelezővé tétele. A másik trend az iskola kezdés életkorának emelését szorgalmazza. Ennek megfelelően nem tekinthető kivételnek a 7 éves vagy az ennél idősebb korban történő beiskolázási gyakorlat sem. Mindkét irányzat hívei igyekeznek tudományos érvekkel, vizsgálati eredményekkel is alátámasztani állításaikat.
0: A mielőbbi iskolai előkészítés, illetve iskolai beiratás gyakorlatát követő országokban részben az 5 éves korhatárnál húzzák meg a vonalat. Ausztrália, Banglades, Új-Zéland, Anglia, Wales és Észak-Írország. De vannak elkötelezettjei a még ennél is korábbi kezdésnek. Skócia, Hollandia, Belgium. Ezekben az oktatási rendszerekben általában az óvoda komoly iskola előkészítő szerepet kap. E törekvésekben az a szándék érvényesül, hogy az iskola lehetőséget kapjon arra, hogy mielőbb átvéve a gyermeket a családtól, pótolja a kulturális, szociális és nevelési hiányosságokat, illetve az emigránsok gyermekeinek korai beiskolázásával elsősorban a befogadó ország nyelvének minél eredményesebb elsajátítatása a cél.
1: Egyes szakemberek szerint az sem teljesen mindegy, hogy az iskolába kerülő gyermek melyik évszakban született. A kutatásban három időszak között tettek különbséget. Tavaszi, nyári és őszi gyermekekről beszéltek. Ezek a különbségek a gyermek szociális, érzelmi, kognitív fejlettségi szintjét, érettségét is meghatározzák, és a tanulmányi teljesítményben is megmutatkoznak. Megállapították, hogy például a nyári születésű kisiskolások általában jobb eredményeket érnek el, mint őszi születésű társaik. A kutatók arra is fölfigyeltek, hogy bár az életkori különbségek feltűnően befolyásolják az olvasás, a helyesírás és a matematika tanításának eredményességét, az iskolában ezeket a fejlődési különbségeket a lányok sokkal jobban kompenzálják, mint a fiúk. A lányoknak az első tanítási időszakban tapasztalható jobb tanulmányi eredményeit részben ez is magyarázhatja.
0: A későbbi 7 éves kori iskolakezdés Afrika területei Törökország, Szudán, Marokkó, Dánia, Svédország rendszerében kötelező, néhány országban pedig Peru, Kanada, hivatalosan is megengedett. Az UNESCO adatai szerint például az afrikai, a latin-amerikai és a dél-ázsiai országok kétharmadában az iskolába lépők közel kétharmada amúgy is a hivatalos tanköteles kor fölött kezdi meg iskolai tanulmányait. Ezekben a régiókban az életfeltételek annyira nehezek, hogy a korai iskolakezdést nem csak a gyermekek, hanem a szülők is nehéznek tartják és ellenzik. Másrészt a problémát az urbánus és a vidéki környezet közötti különbségek okozzák. Ez utóbbi ugyanis még ma is gyakran a hagyományokhoz kötött. Emiatt az itt élők másként ítélik meg a gyermeki fejlődés menetét.
1: Ez a vita természetesen Magyarországot sem kerülte el. A hazai

0: a 7. és 8. életévre következik be. Ekkorra állnak készen azok a készségek, melyek a folyamatos iskolai munkavégzésben elengedhetetlenek. Valószínűleg mindkét vitatkozó félnek megvan a maga igazsága. A dilemma megoldására irányuló próbálkozások is, mintha éreznék azt, jobbára ugyanis szeretnék megkerülni a döntést. Németországban például az iskolába lépést már nem kötik, semmilyen feltételhez. Lemondanak az iskola érettség megállapításáról is.
1: A magyarországi úgynevezett lassított iskolakezdési program, melyet Ózd, Kálló és Győr egyes iskoláiban a Gyermeki Jogok Egyezményének hazai ratifikálását követően vezettek be, ugyanezen a dilemmán úgy próbál túljutni, hogy egyrészt lehetővé teszi az alternatív, azaz a gyermek adott fejlettségi szintjéhez alkalmazkodó iskolakezdést, másrészt pedig a 2 éves időtartamúra széthúzott első osztály tananyagát személyre szabott egyéni fejlesztési tempóban sajátítja el. Sokan ezt a megoldást mindenképpen jobbnak találják, mint hogy a gyermeket visszatartják az óvodába még egy évre, legtöbbször a nagycsoportos év programját ismételtetve meg vele. Jóval szerencsésebb lehetőségnek tartják az iskolai első tanév kudarcait követő osztályismétlésnél. Vekerdi Tamást zárásul idézve, szükséges, hogy az alsó tagozat első 2 évfolyamát az óvodához közelítve valóban egyetlen egységként kezeljük.

igen pozitív példát szolgáltatnak az oktatási bizonyos gondjainknak lehetséges megoldására a Hajdúdörögi Főegyházmegye tanévnyitó értekezletén elhangzottak. A megosztott társadalmi környezetben most a legfontosabb az összetartozás, ami különösen nagy érték. Seszták István főhelynök szerint a következő évben nem elsősorban az infrastruktúra látványos bővítésének kell a központban állnia, hanem annak, hogy a meglévő intézményhálózat mélyítse a görögkatolikus egyház identitását és közösségét. A fenntartói szemlélet szerint a katolikus iskola legfontosabb feladata, hogy az evangéliumot ne pusztán tanítsa, hanem mindennapi életében meg is élje. Az iskola azért nem csupán oktatási intézmény, hanem hitéleti és lelkipásztori tér is. A beszédben idézett szentszéki dokumentum alapján a keresztény hit akkor tud igazán meggyökerezni, ha a fiatalok hitből élő emberekkel és közösségekkel találkoznak. Ezért az iskola feladata olyan légkör kialakítása, amelyben a tanuló megtapasztalja az emberi méltóságot, a szabadságot és a szeretetet. Kiemelte, hogy a nehézségek, bizonytalanságok ellenére a Krisztusra tekintő közösségnek van reménye. Így a meglévő görögkatolikus oktatási rendszernek a jövőben még tudatosabban kell szolgálnia az egyház identitását, közösségépítő szerepét és küldetését. Az iskola így nem csak a gyermekek oktatásának helye, hanem az egyházi közösség

0: megerősítésének egyik legfontosabb eszköze.
1: A Szent Bazil Középiskola, mint házigazda nevében, Meskó Marianna intézmény vezető büszkén mutatta be azt a sokrétű munkát, amellyel az iskola tanulói készültek a tanévnyitóra. A vendégek fogadásában a különböző szakmák tanulói egyaránt részt vállaltak. A pincér, szakács és cukrász tanulók finomságokkal és ebéddel készültek. A kozmetikus és fodrász tanulók meglepetéssel várták a résztvevőket, míg a pénzügyi képzésben tanulók játékos programokat kínáltak a szünetben. Szerinte fontos különbséget tenni a között, amit azért őrzünk meg, mert valódi érték, és amit csupán megszokásból csinálunk ugyanúgy, évek óta. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita meggyőződése, hogy a keresztény nevelés legfontosabb feladata, hogy a fiatalokat megtanítsa Isten szemével látni a világot. Ez azt jelenti, hogy a nehézségek, a sötétség és a reménytelenség mögött is képesek legyenek fölismerni a jót, az áldást és a reményt. E gondolat összefoglalásaként választotta a tanév mottójául Jézus szavait: világítson a ti világosságotok.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ázsitat címe: Győzelem harc nélkül. A mai ige Hoseás 1:7. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Gondolatok az ígéről. Milyen drága ígéret ez! Az Úr maga akarja megszabadítani népét nagy irgalmából, de ezt nem emberi eszközökkel teszi. Az emberek ugyanis vonakodnak megadni Istennek az őt megillető dicsőséget. Mikor felfegyverkezve harcba indulnak és győznek, Istenüknek kellene dicséretet mondaniuk a győzelemért, de nem ezt teszik, hanem saját erejüket dicsőítik, lovaikkal és lovasaikkal kérkednek. Ezért az Úr igen gyakran minden emberi eszköz nélkül menti meg népét, hogy a dicsőség egyedül az övé legyen a szabadulásért. Ezért én szívem, csak az Úrra tekints, és ne emberekre. Istenre számíthatsz, és segítségét legfeltűnőbben olyankor tapasztalod meg, amikor senkiben és semmi másban nem reménykedhetsz. Ha nincs mellettem barát, tanácsadó vagy támogató, ne veszítsem el bizakodásomat. Elég, ha érzem, hogy maga az Úr van mellettem, sőt, örvendezzek, ha harc nélkül ad győzelmet, mint arra ige helyünk is utal. Miért is akarnék lovakat és lovasokat, ha maga az Úr áll mellettem irgalmával, és emeli fel karját védelmemre? Miért volna szükségem íjra és kardra, ha Isten a szabadítóm? Ma bízni akarok, és nem félni, és mától fogva mindig ilyen bizalommal élni. Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet a Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban, mert szükség van a világosságra a világnak. És szoktuk mondani, hogy hát beszélgetünk ketten, de sokszor beszélgetünk hárman, és olyanokkal, akiket kedves hallgatóink nagyon ismernek. Köszöntsük együtt kedves hallgatóinkkal Platti Iván testvért és Zsugyel János testvért.
1: Az én, hogy is mondjam, arszpolitikám a párbeszéd. A párbeszéd azért fontos, mert minden feszültség megelőzése a párbeszéd, tehát nem igen, a feszültséget kell kezelni, hanem megelőzni. Ahhoz pedig egy folyamatos, tisztességes, őszinte párbeszédre van szükség. Hát most éppen arra, abban maradtunk a Jánossal, hogy beszéljünk arról, hogy az elmúlt 100 nap, illetve azt megelőzően választások előtt, hogy, hogy alakult az állam és az egyház kapcsolata, mi várható a jövőt illetően.
2: Ez kiváló téma, és úgy néz ki, hogy egy új korszak elé nézünk, amelyben a kormányzat talán másképp fog viszonyulni az egyházakkal, egyházakhoz, mint ahogy korábban ez a gyakorlat volt. Nem árt a 100 napnak az áttekintése során felidézni azt, hogy mit is ígért a kormánynak a programja, amelyben ugye egy működő és emberséges Magyarországról beszélt, és ebben kell megtalálni a jövőben az egyházaknak is a helyüket. A kormányprogram azt mondja, hogy biztosítjuk az állam és az egyház kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteletre épülő viszonyát. Ez mindenképpen egy jó általános megállapítás, amit a következőképpen konkretizálnak. Az intézmény fenntartás és a hitélet szabadsága garantált lesz, a vallási közösségek döntéseibe pedig nem szól bele a politika. Tehát ez tulajdonképpen folytatja azt a gyakorlatot, ami 1990 óta
1: igen, hát ez fennállt. Nagyon jó, hogy mondod, hogy 90 óta megváltozott sajnos. Annak ellenére, hogy akkor az egyházakkal közösen alakítottuk ki az állam és az egyház kapcsolatának jogi, gyakorlati és a közös cselekvés és a program. Ez azt lehet mondani, hogy jó 10 évig ez így is ment, aztán utána, ahogy a kormányok változtak, a kormány, mindegyik kormány be akarja írni magát a történelembe, pedig nem feltétlenül szükséges, hogyha van egy kialakult rendszert, azt csak folytatni kellene, finomítani, hozzáilleszteni a várható változásokhoz. Nem ez történt, hanem sajnos eljutottunk odáig, hogy most a április 12-i választás után egy újabb rendszerváltás jött létre. Az azt jelenti, hogy majdnem, hogy előről kell kezdeni mindent. A tulajdonképpen az új kormánynak a programját, amit a János felolvas, erről beszél, alakítsuk ki a jövőt közösen, és azt szerint cselekedjünk, és szolgáljuk, amire hivatottak vagyunk, mert az elmúlt időszakban, az elmúlt 20 évben tulajdonképpen egy kiszolgáltatott állapotba kerültek, függőségi viszonyba kerültek az egyházak az államtól, tehát nem egymás mellé rendelt párbeszéd volt, egyenragú párbeszéd, hanem én megmondom állam, hogy te hogy cselekedj, és ha nem úgy cselekszel, akkor természetesen számomra te nem vagy, vagy nem vagy. Most mindezt pénzzel meg lehetett venni. A kérdés az, hogy mennyire akarnak az egyházak ettől a megszabadulni attól a függőségi viszonytól, amit most felajánlott az új kormány. A nagyon érdekes egy gondolat talán még ehhez, hogy a Tar Zoltán, aki ennek a minisztériumnak a vezetője, amelyik többek közül a társadalmi kapcsolatok benne, nemzetiségek, egyházak, határon túl és így tovább, kultúra is benne van, ebbe amikor június 18-án találkozott a 4 egyház vezetőivel, akkor azt mondta, hogy mi nem akarunk semmit se előre megmondani, hanem közösen alakítsuk ki a jövőt. Tehát gyakorlatilag visszatért arra a gondolatra, amit 90-ben, az akkori kormány, illetve az akkori egyházakkal való közös kapcsolatból alakítottunk ki. A kérdés az, hogy mennyire fogékonyak ennyi idő után az egyházak ahhoz, hogy valóban nulláról felépítsék az eddigi tapasztalatok megmaradása vagy változtatása révén?
2: Jogos a felvetés, és némiképpen választ is kapunk erre. A augusztus 18-án jelent meg a Szemlélek című internetes felületen Máté Tóth András katolikus teológusnak a véleménye, aki azt mondta, hogy a kormányváltás óta eltelt 100 nap alkalmat adhatott volna az egyházaknak, hogy újra értékeljék kapcsolatukat a hatalommal, szembenézzenek felelősségükkel, és megerősítsék autonómiájukat. A kérdés nem az, hogy a keresztény közösség melyik párthoz igazodjon, hanem hogy képes-e visszanyerni evangéliumi hangját. Ebből a szempontból érdemes tanulni a Kádár-rendszer bukása utáni évek rossz példájából. Tehát számomra ebből az tűnik ki, minthogyha a 100 nap alatt kialakult volna az a vélemény, hogy az egyházak nem túlságosan aktívak voltak ebben a felmérésben, vagy ebben a újraértékelésben.
1: Nézd, az a helyzet, hogy ez nem egy szimpatikus dolog tűnik. Mind a két szervezet, az állam is és az egyház is, az állampolgárok bizalmából létezik. Hogyha egyszer az állampolgárok bizalmából egy új rendszerváltás jön, amelyiknek a nagy része hívő, valamilyen valláshoz is tartozik, akkor az őt hitéletét gondozó, vagy az ő közoktatási, egészségügyi, szociális kérdéseit ellátó egyháznak miért nincsen akarata, vagy megfelelő energiája, hogy leüljön a jobb kész nyújtásnak elfogadásából egy tisztességes jövő kialakítása érdekében az állam, akkor, amikor az állam épp ezt szeretné. Ezért a Máté Tóth András tulajdonképpen azt mondja, hogy miért nem indult meg már a párbeszéd, 100 nap alatt, ha nem indul meg, akkor mire várnak? De mindig ki issza meg a levét, csak a hívek. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az, amit te most Máté Tóth András idézete, Fekete Károly tiszántúli egyházkerület püspöke, ennek egy hosszú interjúja volt, ha jól emlékszem, talán a Szemlélekbe, és mit mond a püspök úr? Azt mondja, hogy igen, nekünk elsősorban önmagunk hibáit kell tisztázni, a hívek száma nem véletlenül csökkent, mert olyanokba mentünk bele, amivel azt jelenti, hogy elvesztettük a hitelünknek jelentős részét. Ezért, és mit mond az állammal való kapcsolatos? Azt mondja, hogy az államnak véleménye szerint 3 olyan feladata van, amihez nekünk először, hogy biztosítsa a vallásszabadságot, második, biztosítsa a közfeladatokban van részvételünknek a finanszírozás, harmadik, az, hogy mi autonómiának elősegítse és ne akadályozza. Ez a 3, ha nem erre épül, a következő évtizedeket netán közösen kialakított a rendszer, akkor ugyanott vagyunk, ahol voltunk, hogy nem egy mellérendelt, hanem aláfelé rendelt viszonyból adódóan az egyházak mindig igazodni kellett, pedig hát tulajdonképpen nem a mindenkori politika kell, hogy biztosítsa az egyházak működését, hanem a tisztességes jogállamiság alapvető emberi garanciájának keresztül az egyházaknak is megtalálják a társadalom való szerepüket.
0: Hát igen, de most hiába beszélünk az államról, miközben minden egyházban változások történtek. Főleg mostanában, illetve most például a református embereket hívják össze imádkozni az új választásokra, mert mindenkit lecserélnek. Tisztújítás lesz minden munkába, és emlékszünk arra, hogy neked az Erdő Péter bíboros volt az egyik legjobb barátod.
1: Ez most is fennáll.
0: Most, hát igen, de tehát minden egyház ugyanúgy rendszerváltást csinált saját ez a
1: kettő,
0: magukba.
1: Ez a kettő és... nem függ össze. Hmm? Az emberi kapcsolat az más, mint amikor a társadalom egészét érintő kérdésekről beszélünk, már pedig most erről beszélünk. Ugye mit mond Fekete Károlynak még? Azt mondja, a hívek, nekünk újra meg kell nyerni a híveinket. Tehát ő elsősorban a hívek érdekében mond mindent, és nem önös érdekből. Az egy más kérdés, amit te mondasz, hogy természetesen ugye a ciklusonként lévő 4 egyházkerületben személyváltozások várhatók, vagy nem várhatók. Ez megint csak azt jelenti, hogy a hívek milyen bizalommal voltak az előző püspökkel, vagy a világi elnökkel, és új arcokat kérnének, új gondolatokat kérnének, mert belefáradtak abba, hogy a püspökeik mást gondolnak, mint amit ők várnak tőlük. Hát ebből adódóan azt jelenti, hogy a református egyházban csak egy példát mondok ahhoz, hogy a

0: kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést aktuális témákkal, Platti Iván és Zsugyel János testvérrel.
1: Az egyházi megnyilatkozásokkal kapcsolatban szeretnénk még egy dologra fölhívni a figyelmet, ami gyakorlatilag az érdeklődésnek a homlok terében van. Nagy Károly Zsolt, a sárospataki református teológiának a rektor helyettese, a egyházi pénzügyekről beszélt, és nagyon érdekesen és direkt módon szólt erről, mindenfajta köntörfalazás nélkül. Azt mondta, hogy az anyagi kiszolgáltatottságunkkal sem sikerült megbirkózni.

0: Persze van ezek mögött számos objektívok is, hiszen 1945-ben kihúzták a lábunk alól a talajt, a szószoros értelmében is, hiszen az évszázadok során zömében adományként az egyházra szállt földbirtokokat ingatlanokkal, alapítványokkal együtt elvették, ezeket vissza nem kaptuk, helyette a sokkal bizonytalanabb és a társadalom számára is többnyire átláthatatlanul zajló kárpótlás áll rendelkezésünkre.
1: Az az igazság, hogy nincs kárpótlás. Tehát gyakorlatilag az, amit te mondasz, megtörtént, 45-ben elkobozták az úgynevezett papi földeket, amiből tulajdonképpen a parókiák, a papok, a templom működését biztosította, ezek valóban adományokból jöttek létre, ezt a mai napig egyetlen egy politikai érő nem akarta napirendet tűzni. Amit a Nagy Károly mond, gyakorlatilag erről szól a dolog, ezt elő kellene venni, én ezt nagyon sokszor feszegettem, Balogh Zoltán többször kinyilvánította is, hogy igen, ez rendelni kellene, mert a 91-es, 32-es törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdonrendezése nem szól erről, hanem csak a házas ingatlanokról szól, de az pedig részleges kártalanításnak lehet nevezni, mert nem pénzt kaptak, hanem megkapták a feladatot. A feladathoz igaz, hogy megkapták hozzá a pénzt, na de attól például a templom, vagy a parókia, vagy a lelkésznek a megélhetésének a biztosítékát, alapját, azt nem kapta meg. Itt történt a úgynevezett függőség viszony, amit mond, hogy igen, tulajdonképpen ez már 98-ban, az első Orbán kormány időszakában megindult ennek a függőség viszonynak a elindítása, akkor, amikor az 5000 alatti településeknek, a lelkipásztoroknak havi 30.000 forintot adtak, úgynevezett jövedelem kiegészítő adómentesen. Ez most több mint 100.000 forint. Ez azt jelenti, hogy ez egy függőségi viszony. Ez nem biztos, hogy minden lelkész örömmel fogadja azt, hogy az állam fizeti. Pedig valamikor az ő nagyapja, vagy a ott lévő adományában lévő földek, éppen Fekete Károllyal való beszélgetésemnek egyik része az volt, hogy ő még emlékszik arra, hogy amikor a terményt őszen elosztották, tehát a papi földeket bérbe kiadott, és abból mennyi került valóban az egyházhoz, a maga működés mennyi, érted? Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ennek a rendszernek a megszüntetésével egy kiszolgáltatott állapot került elő. Ezt kellett volna rendezni, de erre nem került sor. Én az érzésem, hogy most az új kormány ezt a kérdést éppen az általad elolvasott első mondatban ennek, mintha benne lenne, hogy valahogy rendezni kellene ezt a kérdést. Ez nem pénzkérdése, ez egy politikai döntés kérdése.
0: Igen. Annak ellenére, hogy a kormányprogram azért érdekesen fogalmaz, ugyanis azt mondja, hogy átlátható, előre tervezhető, politikától független finanszírozást biztosítunk a civil szervezeteknek. Tehát itt nem beszél arról, hogy a vallási közösségeknek is. Ugye a civil szervezeteket lehet éppen az egyházat is civil szervezetnek tekinteni, de azért ez nem egy szokásos dolog, és nem is felel meg a valóságnak. Tehát attól, hogy mondjuk például az evangélikus egyháznak, meg a Magyar Horgász Szövetségnek körülbelül egyforma tagsága van, azért nem lehet azonosnak tekinteni a társadalmi hatását vagy befolyását azért ennek a két szervezetnek. Tehát én úgy gondolom, hogy megnyugtatóbb lenne, hogyha ugyanúgy, mint ahogy az előző mondatokban, a vallási közösségeknek a politikától független finanszírozását is meg akarná teremteni ez a kormány, mert ebben az esetben nyugodtan lehetne ugye erre vonatkozóan hát valamilyen fajta igénnyel is élni az egyházi oldalról. Egyébként Tarz Zoltán, amikor egy pár nappal ezelőtt a Református Zsinat irodában látogatást tett, azt mondta, hogy
2: nyitott... Steinbach Józseffel beszélgetett.
0: nyitottak vagyunk az egyház finanszírozás kérdéséről beszélni, annak érdekében, hogy kiszámítható, fenntartható az egyházi működésnek, a vallási közösségek működésének biztonságot adó rendszer jöjjön létre.
1: Hát ez, ebben van benne.
0: Ebben már tulajdonképpen nyomokban benne van, az más kérdés, hogy aztán ez hogyan realizálható, mert ugye ő is megállapítja azt, hogy az elmúlt időben a kárpótlás témája politikai játszmák martalékává lett. Tehát úgy tűnik, hogy a közvéleményben nem túlságosan nagy elfogadottsága van annak, hogy most az egyházaknak valamilyen átfogó forrásjuttatás történjen.
1: Ez egy érdekes dolog. Én összetalálkoztam augusztus 20-án egyik református miniszterrel, és ezt kérdezte, hogy hogyan lehetne ezt a több mint 200 ingyen megkapott ingatlant legalizálni. De mit mond Tar Zoltán? Nem akarjuk mi a megszerzett jogokat megszüntetni, de legalizálni szeretnénk. A legalizálás meg nagyon egyszerű. Az, hogy elő kell venni, az, hogy ezeket valaminek a kárpótlásaként kapta meg. Tehát, hogyha csak a reformátusokra, a Csekovics palotát megkapták ingyen. Minek a kárgása egyetem bölcsészkarának a részére? Rendben van. Na de ez azt jelenti, hogy ezt valahogy nem kegyként kellene, nem adományként kellene, hanem azt mondani, hogy elvett vagyonnak a X milliárdnak részeként ezt kárpótlásként kaptad. Ahhoz pedig elő kell venni a 45-ben elkobzott vagyonnak a jogi rendezését, meg az, hogy ennek mennyi lenne az értéke, és azt mondod, hogy ebből akkor ennyit természetbe, ennyit pénzbe, de azt is inkább örökös járadék formájában, hogy a helyi lelkészeknek a fizetése, stb. Az valóban az ősök által összerakott vagyonnak a kárpótlásaként kapja ahhoz, hogy ő most jól tudjon működni, és tovább tudja adni. Ezt minden volt szocialista ország rendezte. Kivéve Magyarország még mindig nem.
0: Így van. Tehát akkor, amikor arról beszéltél egy pár perccel ezelőtt, hogy kárpótlás ugye nem zajlott le, ugye valóban így van, hogy ez még a teljes kárpótlás nem történt meg, de az biztos, hogy amikor Nagy Károly Zsolt arról beszél, hogy a társadalom számára is többnyire átláthatatlanul zajló kárpótlás volt, akkor arra ezekre a kivételes ingatlan juttatásokra gondolt, amiben egyébként csak a katolikus meg a református egyház igen. vett részt, igen. tehát például az evangélikus egyház ezt visszautasította, hogy ebbe a hát kvázi hullarablásban részt vegyen.
1: Hát igen, nagyon sok olyan kérdés van, amit tisztelni kell, például hogyan érvényesül 190 településen a szabad iskola választás elve, mert ott csak egyházi iskola működik. Hogyan tudja megoldani az a szülő, hogy a gyerekének ne kelljen feltétlenül független attól, mert nincs más iskola. Ezt természetesen meg lehet oldani, sok helyen meg is oldották úgy, még a rendszerváltás után közvetlen, mondjuk mondok akkor épp egy református ügyet Majosházán. Ott a önkormányzati iskola mellett létrejött a református iskola. A református iskolában nagyon színvonalas oktatás volt, és a szülők egy része már átíratta a gyerekét a református iskolába. Igen ám, csak hogy oldják meg azokat, ezért az önkormányzat azt mondja, akkor én megszüntetem az iskolámat. Mert nincs értelme, mert a falu elsősorban református, a zöme református volt, tehát gyakorlatilag a református egyház oktatásban a részvételére. De nem tették kötelezővé ittant, az, aki nem akart az egyház iskolába, azt pedig megoldották, és Kiskunhalad százára vitték el azokat a gyerekeket, akik nem akartak az egyház iskolába lenni. Tehát gyakorlatilag rengeteg megoldás van, de egyforma megoldás nincs, hanem azt kell eldönteni, hogy valóban ezeken a településeken ne sérüljenek azok alapvető emberi jogok, ami mondjuk a szabad iskola választás elvét illeti.
0: És ugye az a baj, hogy ezek az ügyek rendkívüli módon megosztják a társadalmat is. Tehát éppen eleget tapasztaltuk az elmúlt időben, hogy micsoda fenekedés volt itt egymás ellen, akár még családon belül is különböző politikai mondjuk véleménykülönbségek miatt. Tehát ezekkel a dolgokkal egyáltalán nem segítjük az egyházaknak a elfogadottságát, hogyha erőltetünk adott esetben olyan dolgokat, amelyeknek nincs elfogadottsága az adott közösségben, a helyi közösségben.
1: Nagyon érdekes az erőltetés, jut eszembe. Beszélek egy nagymamával, aki azt mondja, hogy unokám egyházi iskolába jár, és már várja, hogy mikor végez, de ő soha nem akar templomba után menni. Tetszik érteni? Nem akar. És miért? Mert nem tudta elviselni, hogy ő neki minden héten, vagy minden nap misére, stb. Stb. A tanítónéni tanárbácsi tetszik, amit összegyűjtött az a magami, de ő templomba többet nem akar bemenni. Na most ez azt jelenti, hogy ez nem biztos, hogy segíti elő a hívek számára, pláne a következő nemzedék. De megbeszéltem egy egyházi gimnáziumnak a lelkészével. És kérdezem, hogy az érettségiző gyerekek körül hányan járnak utána a templomba? Majdnem, hogy kinevetett. Jó, ha 10 összesen. De érted? Tehát valami nem stimmel, nem szabad erőltetni azt, hanem inkább a tudásán keresztül, a gyereken keresztül kellene elérni azt, hogy ő érezze a család, vagy a társadalom, vagy a közel hova tartozását, a közösségbe való vágyát, ami lehet egy hit közösség is. De ehhez valóban tényleg az iskolának toleránsnak kell lenni az ott lévő gyerekek, és ne az legyen, hogy mert azért hozom ide a gyerekeket, mert közelebb van. De ugyanakkor a gyerek utálja az ott létet. Hát ezért ez egy óriási dolog. Ezeket mind nincs két egyforma ügy. Az iskolák fenntartó egyházaknak tudomásul kell venni, hogy mi az, amit én elmentem kimondottan olyan iskolába, ahol természetesen reggel a hal egy kis iskolába, ahol az iskola haljába van egy áhítat, de nincs kötelező semmi. Nincs kötelező semmi, hanem azt érezzék, és mindig valamilyen témából adódóan egy pár perces, hogy a gyerek érezze azt, hogy ennek az iskolának a szellemisége ezeken múlik. És ennyi lehet, hogy számára ez többet ad ahhoz, hogy utána azt mondja, hogy igen, nekem helyen van a templomba is. Ez mindig a pedagógus képzésnek is egyik hibája, hogy erre nem készíti föl igazán az, aki mondjuk egyháziskolába fog tanítani, hogy ott hogy kell a gyerekkel bánni az ilyen problémáknak a megoldásában.
0: Szintén egy számadattal szeretném ezt alátámasztani, az a felmérés, ami a magyar fiataloknak a vallási kötődésével foglalkozott, ott megállapítják, hogy 30%-a határozottan nem vallásos, tehát kifejezetten aktív módon elhatárolódik mindenfajta egyházi befolyástól, tevékenységtől. Mondjuk ez félig meddig érthető is, hiszen korosztályi adottságok miatt is azért a fiatalok szeretnek visszautasítani dolgokat, tehát ez mondjuk nem egy meglepő dolog, főleg akkor, hogyha mondjuk abba az egyházi iskolába, vagy abba az egyházi közegben egy tőle életkorban nagyon távoli képviselőjével találkozik az egyháznak. Tehát mondjuk egy nyugdíjas plébános akar mondjuk egy 10 éves fiatalnak valami fajta tanácsot adni, vagy bevonni őt valamibe, az egy nehéz feladat. Hát
1: ugye ez egy érdekes, amit mondasz, úgyis mint pedagógus azt mondom, hogy a pedagógusnak azt kell nézni, hogy a gyereknek milyen értékei vannak, milyen készségei vannak. Az, hogyha ő neki van egy olyan készsége, hogy ő fölfelé tud nézni, és úgy is gondolkodik, akkor én azt segítem. Az, amelyiknek mondjuk a manuális készsége erősebb, akkor azt segítem. Amelyiknek vizuális készsége, azt segítem. Akinek muzikális érzéke, azt segítem. Tehát gyakorlatilag akinek mozgás kultúrája, akkor azt segítem, hogy kiteljesedjen, és lehet, hogy azon keresztül megtalálja egy olyan közösség, amelyik vallási közösség. Tehát nem mindegy az, hogy a pedagógus képzés az mennyire tudja felkészíteni, ahhoz persze vissza kellene térni az alkalmassági vizsgálatokra is. Egy pedagógus alkalmassági vizsgálat nélkül nem biztos, hogy szereti a gyereket, de megvan a diplomája.
2: De ezzel komolyan foglalkoznak most az egyházak. Több cikket olvastam, igen, meg hírekbe is betettük, hogy igen, igen, foglalkoznak ezzel, hogy pedagógus vagy tanár.
1: Én biztos, hogy azt csinálnám, hogy van Magyarországon több mint 10 pedagógus képző intézmény. A pedagógus képző intézményeknek a gyakorló terepe az ő körötte lévő független milyen fenntartói és intézményekkel való szoros kapcsolat. Tehát a gyakorló terep nem egy gyakorló iskoláról szól.

0: Az egy nagy butaság volt, bűn volt jóformán elvenni. Nem azt mondom, hogy mindenkinek vissza kell, aki vállalja, azt csinálja. Aztán vannak az egyházak, az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és az alapítványok. Ha csak a nemzetiségi önkormányzatok, tehát a nemzetiségi identitásba az egyházak mit tudnak segíteni? Például a német nemzetiségi önkormányzat több mint 70 iskolát működtet. Vagy például az evangélikus egyháznak van Solfatkerten német nemzetiségi óvoda és általános iskola. Tóth Komlósnak szlovák nemzetiségi iskola. És, tehát a kettős identitás elősegítésebből adódóan a gyerek azt is tudja, hogy mi az ő szüleinek, vagy mi az ő igazi anyanyelve, de mellette az is, hogy és melyik valláshoz tartozol. Az a kettőt össze, ha ezt egyszerre kapja meg, akkor az a gyerek biztos, hogy nem az az 5%-ba vagy 1%-ba kerül, hanem a... De ez az egyházaknak jelentős szerepük kell, hogy legyen, de ez úgy kell felkészíteni, hogy a pedagógus képzés is ugyanezeket sugallja és segítse elő az a jövő nemzedék érdekében.
1: Hát a pedagógus képzés és a lelkész képzés, mert ugye itt is vannak hiányosságok. Hogy ugye az a közösségszervező munka, ami tulajdonképpen egy alapvető feladata lenne, hiszen széthullottak a közösségek, különösen a helyi közösségek a kisvárosokban, vagy a falvakban, kis településeken. Ugye ott az egyházak még mindig rendelkeznek ingatlanokkal, azt mindenképpen lehetne közösségi térré tenni, hogyne, abba bevonni adott esetben olyan embereket is, akiknek nincs kötődése az adott felekezethez, de ezen keresztül adott esetben meg lehet őket nyerni, és itt nem arról van szó, hogy emberhalászat folyjon, tehát, hogy más eszközökkel akarjunk megnyerni mondjuk egyház fenntartó polgárokat, hanem egyáltalán az, hogy egy lehetőséget biztosítsunk annak, hogy ki tudja bontakoztatni az a helyi közösség a maga valós képességeit.
0: Hát igen, a lelkész képzés jut eszembe, hogy az elmúlt évben összesen 26 papot szenteltek Magyarországon, katolikus papot, és körülbelül háromszor annyi haltak meg. Na most akkor gondoljuk végig, hogy a lelkésznek ugye nem jelentkeznek. Egy-egy ezek az úgynevezett hittudományi főiskolák nagy része nem működik jóformán, mert nincs jelentkező. Miért nincs jelentkező? Vagy például a pedagógus pályára most kezdenek jelentkezni, de mi nekünk, amikor a feleségemmel együtt kikerültünk egy tanyasi iskolába, és ott tanítottunk több éve keresztül, a tanítványaink közül körülbelül 10 lett pedagógus. Tehát igenis a személyiség vonzó lehet arra, hogy azt a pályát válassza, azért ugye e fiúból pap lesz, akárki meglátja a halmond. De ezek mind a személyiségeken múlnak. A pedagógusokon is múlott, meg az, hogy a helyi lelkipásztorral milyen a kapcsolata, és elfelejtették a családlátogatásokat. Nem a pedagógusok felejtették, azok is elmennek, a pedagógus családlátogatása más, mint egy lelkész, vagy ennek a családlátogatása. Mert a lelkész egy intim kapcsolatban van, a pedagógus pedig fogadják fehér asztalnál. Ez két különböző dolog.
1: Igen, a Hortobágyi Cyril mondta szintén ebben a nyilatkozatában, hogy az elmúlt 16 évben a hatalom túl szerette az egyházakat, sok iskolát kaptunk, iskolák fejlesztéséhez forrásokat. Tény az is, hogy emiatt több állami fenntartású intézményben sérelmek, indulatok halmozódtak föl. Tehát gyakorlatilag itt is egy megosztottsága volt. Lényegében az egyházi iskolában tanítók, meg az állami iskolában tanítók között, hogy esetleg eltérő feltételrendszer mellett látnak a munkához, vagy másfajta lehetőségeket kapnak. Ugyanakkor pedig az egyházak is kínlódtak avval, hogy adott esetben nem tudják az egyházi jellegét annak a visszakapott iskolának biztosítani, mert nemhogy adott felekezetű tanuló nincs elég, hanem még a adott esetben az iskolaigazgatónak a felekezeti kötődését se sikerül biztosítani.
0: Jó, amit mondasz. Igen, ez egy alapkérdés valóban, hogy az iskolának és a lelkipásztornak a kapcsolata az meghatározhatja

0: Én azon gondolkodom, hogy a rendszerváltásnál április 12 a fiatalok kezdeményezése volt elsősorban a rendszerváltásban. Miért? Miért pont a fiataloknak? Csalódott? És a csalódott miért csalódott? Ki az, aki segítette ahhoz, hogy ő válasszon, mást válasszon mellem? Tehát ugye itt megint egy társadalmi képnek való szerepükből. Tehát ezért nem mindegy az, hogy a jövőt illetően az állam és az egyház közösen hogyan alakítja a jövő nemzedéket.
1: Igen, mert hogy ezt ajánljátok mindenkinek, de szerintem a kettő dolog össze fog majd egymással függni, hogy most a felnőtteket hívják meg imádkozni, hogy rendesen tudjanak majd választani az új vezetőkről, de a felnőttek meg erre mindig felhívják a gyerekek is figyelmét is, igen, hogy tanulják meg ők is ezt, hogy kell ezt majd csinálni, úgyhogy most egy ilyen időszak van. Kedves hallgatóink, akkor szeretettel köszöntjük a beszélgetést Platti Iván testvérnek, aki nyugalmazott egyházügyi címzetes államtitkár, de tanár is volt, ezért beszélt most hát mind a kettőről.
0: És ugye János barátom, aki
2: a Magyarországi Evangélikus Egyház országos számvevőszékének voltam elnöke, de jelenleg a Magyar Biblia Társulat Alapítvány pénzügyi gondnok.
1: Mindenkinek ajánljuk szokás szerint, hogy gondolják át mindazt, amit hallottak. Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi ázsitat címe: Győzelem harc nélkül. A mai ige Hoseás 1.7. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Gondolatok az ígéről. Milyen drága ígéret ez! Az Úr maga akarja megszabadítani népét nagy irgalmából, de ezt nem emberi eszközökkel teszi. Az emberek ugyanis vonakodnak megadni Istennek az őt megillető dicsőséget. Mikor felfegyverkezve harcba indulnak és győznek, Istenüknek kellene dicséretet mondaniuk a győzelemért, de nem ezt teszik, hanem saját erejüket dicsőítik, lovaikkal és lovasaikkal kérkednek. Ezért az Úr igen gyakran minden emberi eszköz nélkül menti meg népét, hogy a dicsőség egyedül az övé legyen a szabadulásért. Ezért én szívem, csak az Úrra tekints, és ne emberekre. Istenre számíthatsz, és segítségét legfeltűnőbben olyankor tapasztalod meg, amikor senkiben és semmi másban nem reménykedhetsz. Ha nincs mellettem barát, tanácsadó vagy támogató, ne veszítsem el bizakodásomat. Elég, ha érzem, hogy maga az Úr van mellettem, sőt, örvendezzek, ha harc nélkül ad győzelmet, mint arra igehelyünk is utal. Miért is akarnék lovakat és lovasokat, ha maga az Úr áll mellettem irgalmával, és emeli fel karját védelmemre? Miért volna szükségem íjra és kardra, ha Isten a szabadítóm? Ma bízni akarok, és nem félni, és mától fogva mindig ilyen bizalommal élni. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-ig lehet. Első lépés. Keresztjén párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés, párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon, aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt.
1: Kulturális programajánló.
2: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart majd. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én, hétfőn, délelőtt 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet ígét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az erdélyi református egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Evangélikus, biblikus, szabad egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden, 18 órától lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint, az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet a Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Kissé hullámzó, de továbbra is nyárias és száraz idő. Ma a pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű. Valamivel frissebb, de továbbra is nyárias, meleg az idő. Az előttünk álló időszakban az évszakhoz képest meleg, többnyire száraz időjárás valószínű.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A kálvintéri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én, hétfőn, délelőtt 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet ígét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az erdélyi református egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyiradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket. Köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Mózes 3. könyvébe, és ott a 18. vers fejezet első 5 versében a következőképpen. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik: én az Úr vagyok, a ti istenetek. Ne cselekedjetek úgy, ahogy Egyiptomba szokás, ahol laktok, és ne cselekedjetek úgy, ahogy Kánaán földjén szokás, ahová beviszlek benneteket. Ne kövessétek a szokásaikat. Az én törvényeim szerint cselekedjetek, az én rendelkezéseimet tartsátok meg, és azokat kövessétek. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk, én vagyok az Úr.

0: Kedves Uram, Te tudod, hogy megrázó hallani a Te igédnek ezt a szakaszát újra és újra, hiszen nem azt ígérted, hogy egy olyan területet adsz a Te gyermekeidnek, amelyek a területből következően tiszta, nemes, és ott nem is lehet elrontani a dolgokat, hanem azt mondtad, hogy beviszed egy olyan területre, ahol másként kell élni, de nem az átvétel miatt, hanem azért, mert tőle tanulunk. Te tudod, Uram, hogy nekünk mai hívőknek is mekkora kísértésünk van a világhoz való alkalmazkodásra, az eltanulásra, a másolásra. És milyen sokszor nem vesszük észre, hogy miközben asszimilálódunk, közben elveszítjük az identitásunkat, elveszítjük a küldetéstudatunkat, elveszítjük a kapcsolatunkat veled. Segíts komolyan venni, hogy Te vagy az Úr, és úgy élni és úgy járni, ahogy tőled tanultuk, és segíts egymásnak is azt adni át, amit tőled tanultunk. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hallanak bennünket, szeretettel köszöntjük őket is. Elértünk a 9. tanulmányunkhoz, az élet forrásáról van szó. Az élet, amely Istentől jön. És ez a Biblia tanulmány ezt próbálja kiemelni, hogy a vagyok, aki állandóan van, aki volt, van és létezni fog. Ő az élet forrása, ő az, aki az életet adja és továbbítja. Mi nem azért születtünk meg csupán, mert volt egy édesanyánk, meg egy édesapánk, ez biológiailag lehet, hogy így helyén is van. De a születésünk az az Isten élet forrásából fakad. És minden vallásos szülő a gyermeket áldásként, az Istentől kapott áldásként fogja fel. Tehát Isten az élet forrása, és most erről fogunk tanulmányozni, ezt fogjuk tanulmányozni. Benne volt az élet vasárnapi gondolatunk, János Evangélium 3. fejezet 14. versétől 17. verséig. Székely Marika.
2: És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
1: És van a János Evangélium a 6. fejezet 40. verse, kérlek azt is olvast föl.
2: Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.
1: És most János Evangélium a 10. fejezet 10. verse.
2: A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek.
1: Köszönöm szépen. Egy kis egyszerű dolog 2000 évvel korábban, 1500 évvel korábban Jézus születése előtt a pusztai vándorlásban ellepik a kígyók kis 60-70 centis kígyók sátrakban bemennek, és halálra marták az embereket. Nyilván ez valaminek a válasza volt. És Mózes azt kapta, hogy tegyen egy részkígyót egy póznára, és tegye a tábor közepére. Aki ránéz hittel, az élve maradt, aki nem, az meghalt. És voltak emberek, akik azt mondták, ez nem fogadható el. Ezt én nem fogadom el. Meghalt. És volt, aki hittel ránézett erre a kígyóra. És ezt használják föl, hiszen amikor János megírja az evangéliumát, akkor a bibliai eseményektől már 30 esztendő, vagy 60 esztendő, hiszen 31 körül történnek, ez meg 90 után, tehát jó 60 esztendő van, és az egészet összehozza egy ószövetségi előképpel, és az ószövetségi előkép önmagában korában nehezen is értelmezhető, és Krisztusra vonatkoztatva nyeri el proféciai jellegét, üzenetét. Tibor.
0: Azt hiszem, hogy egyébként, hogyha végig gondoljuk, akkor ez körülbelül olyan, mint amikor azt mondják, hogy Ábrahám utódai vagyunk mi is, akik hiszünk, mert hitte Ábrahám az Istennek, és ezt Isten beszámította neki igazságul. Ha valaki végig gondolja, az az Isten rendelt el a részkígyót, aki egyébként megtiltott mindenféle ábrázolást.
1: Igen.
0: És miért gyógyítana a részkígyó? Nem gyógyít a részkígyó. Az gyógyít, hogy azért teszem, mert ezt mondta Isten. Értem? Nem. Ezt mondta Isten? Ezt. Átkozott mindenki, aki fán függ. Ez van az írásban. Kire kell nézni? A keresztre szegzett Jézus Krisztusra. Értem? Hát ha akarom, akkor azt mondom, hogy nem, hiszen annyira ellentmondásosnak látszik. De a szituáció nagyon egyértelműen párhuzamos. Ott, aki fölnézett a kígyóra, meggyógyult. Nem vitatkozni kellett Istennek, nem vitatkozni kellett az élő Istennel, hanem elfogadni, amit mondott. Itt, aki fölnéz Krisztusra, megszabadul. Nem vitatkozni kell Istennel, elfogadni, amit mondott. És ez a kapcsolódó pont nekem életet jelent.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
3: És ha már ezt a történetet így elemeztük, azért azt érdemes hozzátenni, hogy van egy kísértés is ebben, és ebben Izrael fiai később elbuktak, mert később a részkígyót bálványként tisztelték, és éppen ezért ezt aztán Isten parancsára összetörték, és megsemmisítették. És azért mondom, hogy ez egy kísértés, mert lehet, hogy Isten nekünk is valami csodálatos módon ad egy adott helyzetben szabadulást, de nem az a nem tudom én mi adott szabadulást, hanem Isten. És soha nem szabad a tárgyat Isten helyébe tenni, és a tárgyat, vagy az embert, mert még ember is lehet, aki Isten helyébe kerül, azt tisztelni, vagy őt tisztelni az embert, hanem Istent kell tisztelni, neki kell köszönetet mondani, hiszen ő a szabadító, és őtőle jön az áldás.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: Ugye Jézus mindenkinek felajánlja az örök életet. Hinni benne nem csak elméletileg kell, hanem tenni is aszerint, ami kedves az Úrnak. Aki nem tér meg, az bűnös marad, és nem fog üdvösséget kapni. És Isten úgy szerette a világot. De egy oldalú ez a szeretet, vagy mi is szeretjük az Istenünket. Ugye a kis leckének, ennek az oldalnak a címe, hogy benne volt az élet. Én meg kicsit módosítanám, hogy benne van az élet, és benne lesz az élet. Isten bűn nélkülinek teremtette az embert, csak mi változtunk meg. Minden korban ott van az a világosság, ami az Istenhez való tartozást jelenti, de ugye általában a sötétséget keresi az ember, és az a sátáné. És ha nem vigyázunk, akkor nem örök életet fogunk kapni, hanem vesztesek vagyunk. És Jézus és az Atya szereti a bűnöst, de nem a bűnt. Ha ragaszkodunk a bűnös életünkhöz, akkor nincs számunkra megváltás Jézus által. Mert ugye Jézus is külön választja a juhokat a kecskéktől, és ugye az egyik csoport azt kérdezi, hát nem a te nevedben tettünk, cselekedtünk? És erre Jézus válasza az, hogy nem ismerlek benneteket. Tehát, hogy mi van a szívünkben, és az elmélet meg a gyakorlat összhangban van-e, és így van hitünk Jézusban, az mutatja meg, hogy Jézus megismer-e bennünket.
1: Köszönöm szépen. Drábik László testvér.
4: Én csak azt szeretném megemlíteni, hogy a mai köztudatban is benne van a részkígyónak a képe, az nem biztos, hogy a tartalmát is tudják, hiszen elég a gyógyszertárak cégérére gondolni. Nem mindegyiken, de nagyon sok gyógyszertárnál ott van a tekeredő kígyó. És tekinthetnénk feladatunknak, hogyha módunk van rá, akkor elmagyarázzuk, hogy mit is jelent az a kép, amit a cégérén, a gyógyszertár cégérén látnak.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Örök életnek beszéde. János evangélium a 6. fejezet 61-től 68-ig terjedő versek. Kulcsár Anikó, mit mond számunkra az ige?
3: Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zugolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki nem jöhet hozzám, ha nem adta meg azt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től. Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt. Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad.
1: Köszönöm szépen. Ez is egy ilyen pattanásig feszült élethelyzetet mutat be, hogy sokan megbotránkoztak a tanítványok közül. Jó, de azért van egy határ, amit ő szerintük Jézus nem léphetett volna túl, és akkor egyszerűen ott hagyták, elmentek. És valószínűleg ez sokkal nagyobb, drámaibb volt annál, mint ahogy mi azt az írásokból értelmezve, következtetve megértjük. És akkor oda ment a 12-höz. Valószínűleg egy több tucat emberről szó van. És azt mondja, na ti is elmentek? És Péternek fantasztikus felelete, válasza volt a lélek által. Uram, kihez mennénk? Hiszen nálad van az örök életnek beszéde. Ez egy fantasztikus ott és abban a helyzetben, mint az életet fogalmazza meg, az örök életnek beszédét. Marika?
2: Ugye a földi élet egészen más, mint a mennyei örök élet lesz, és itt a földön szerezhetünk jogosultságot az örök életre. Aki hisz, csak az részesül ebben. És a földi élet annyira más most, mint teremtéskor. Úgyhogy foltozni, újítani nem lehet. És ne várjuk azt, hogy majd itt a földön lesz ebbe a bűnös milliőbe a mennyei ország. Mert nem elképzelhető ez. És ne a földi életbe akard a mennyei országot megteremteni, mert aki csak a földi dolgokban gondolkodik, az itt marad a földön. Egyszer meghalunk, másodszor a második feltámadáskor már ugyanúgy itt marad az, aki nem hisz, és örökre elvész.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Jézus tanításai megosztóak. Mi, ma élő keresztények, félünk a szakadástól. Azt mondjuk, hogy egy jó gyülekezet, vagy egy jó lelkész nem lehet az ő szolgálatának nyomán az, hogy szakadások legyenek. Pedig, ha az Úr Jézus életét nézzük, ő nem félt a feszültségtől. Nem
1: azt
3: még a szakadástól sem. Nem azt mondta, hogy bármi áron egységnek kell lenni, hanem bármi áron az igazsághoz ragaszkodott. Ez nagyon kemény dolog, mert tényleg nem szeretjük a feszültséget, én magam se, tehát nem szeretem. De ha a feszültségmentességnek az az ára, hogy megalkudjunk, és Isten igéjét megkérdőjelezzük, akkor ez bűn. Akkor kimerem mondani, hogy ez bűn, mert az igazságot feláldoztuk a békesség oltárán. És olyan nincs, hogy hát fél igazság ide, fél igazság oda, mert az Úr Jézus világosan elmondta, hogy aki velem nincs, az ellenem van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a történet is nagyon erős figyelmeztetés kellene, hogy legyen, hogy mi a fontosabb, ami emberi békességtörekvésünk és egységtörekvésünk, miközben mondom, én is ennek lennék a híve, meg ezt szeretném, vagy pedig fontosabb az igazsághoz, Krisztushoz való ragaszkodás, mert ez az élet. Ha megalkuszom a betegséggel a szervezetemben, akkor megölöm magamat, akkor az életet ölöm meg. És ugyanígy, hogyha megalkuszok féligazságokkal, akkor az örök életemet is megölhetem.
1: Köszönöm szépen. Igazi igazság, igazi közösség, az csak az igazság által lehetséges. Szigeti István, aztán adom a szót tovább.
5: Engem nagyon sokat foglalkoztatott ez a mondat, hogy Uram, kihez mennék, amit Simon Péter mondott. Ezt többféleképpen lehet értelmezni, pláne ha az a meg nem engedett módszert használhatjuk, hogy a szövegkörnyezetből kiragadjuk ezt az egyetlen kérdő mondatot, hogy valami bizonytalanság, vagy tanástalanság, vagy sértődés esetleg. De szerintem erről szó sincs, mert ez tulajdonképpen azt mondja, hogy teljesen képtelenség az, hogy valahova elmenjenek. Tehát a nélkület nincs élet. Tehát azt is mondja, hogy az örök élet beszéde van nálad, vagy tiéd az örök életet adó tanítás. Tehát ez azt jelenti, hogy belőle kell táplálkoznunk, hogy örök életünk legyen. Tehát lényegében az örök élet egyetlen személy, hely vagy kijelentésem se tudja pótolni, vagy eljuttatni erre, hanem csak is Jézus Krisztus az életnek a forrása. Tulajdonképpen mögött a kérdő mondat közé, hogy Uram, hogy kihez mennénk, én ezt látom, hogy csak az ő az ő forrása, és nem egy tanástalanság, hanem hát nincs más.
1: Nagyon szépen köszönjük, Jakó Gyula testvér.
6: Én Anikóhoz csatlakozna a mondandóm. Szigeti Jenő bácsinak volt egy mondata, az a gyülekezet, ahol nincs feszültség, az halott az a gyülekezet.
1: Ez így van. Köszönöm szépen, Tibor, és aztán László.
0: Én is visszamennék az alapszituációhoz. Azért tessenek csak arra gondolni, hogy ezek a tanítványok miért is kezdik el Jézust, hát hogy mondjam, nagyon komolyan kérni és kérdezgetni. Azért, mert ismétlését akarták az 5000 ember megvendégelésének, és azt mondták, hogy Mózes adott mannát, egyébként nem Mózes adta, hanem Isten, csak úgy zárójelben megjegyzem, és most te is hagyd nekünk kenyeret, ha tegnap ment, menjen ma is. És az Úr Jézus erre azt a teljesen számukra elképesztő választ adja, hogy tehát én vagyok a mennyei kenyér, én vagyok az a kenyér, amelyik a mennyből szállt alá, én vagyok nektek a táplálék, nem pedig valaki más, vagy valami más. És nagyon sok tanítvány, amikor rádöbben, hogy Jézust nem lehet beállítani a mi kívánságainknak a teljesítésére, ő nem lesz szolgáltató messiás, akkor nem akarja. És itt az a szó, ami ide van írva, az, hogy megbotránkoztak benne, az azt jelenti, hogy kifordultak a hitükből. De hát mire épült a hitük? Mikor ígérte Jézus azt, hogy ha őt fogják követni, akkor minden kívánságukat teljesíti? Soha. És attól tartok, hogy most nyugodtan eljöhetünk a mai napig, miért követem Krisztust? Ez egy fontos kérdés. Mert ha azért követem, mert minden dolgomat megoldja, és minden kívánságomat teljesíti, ebből egy nagy megbotránkozás lesz előbb vagy utóbb. De ezen az úton nem lehet célba érni. Mert ő nem változtatja meg a jellemét. És hiába fogjuk föltenni ezt a kérdést, hogy és mi lesz Krisztussal, ha minnyáján elhagyjuk, ő nem fog megváltozni ettől. Ő nem megy csődbe. Nem fogja megüzenni nekünk a mennyből, hogy akkor rendben van, fiúk, akkor mégiscsak átgondolom és megváltoztatom a jellememet. Nem fogja. Itt nekünk lehet csak változni. és ez tudom, hogy sokaknak fájdalmas, de mi nem alakítjuk át Krisztust, viszont az a csoda, hogy Krisztus átalakít minket. Ez egy kegyelem.
1: Köszönöm szépen. László?
4: Sokat emlegettük a hitet, érdemes lenne néhány szót mondani róla, anélkül, hogy tankönyvszerűen fölmondanánk, de hogy a hallgatók képben legyenek. Ugye, ha nagyon röviden akarjuk mondani, akkor mindig azt mondjuk, hogy a hit az erős bizalom Istenben, időnként hozzáteszük azt is, hogy ráhagyatkozás, és pont azon próbáltatik meg a hitünk, hogy merünk-e hagyatkozni Istenre, vagy nem merünk. De igazából a hit az egy lelki látásmód, meg egy lelki hallásmód. A hit azt jelenti, hogy túl tudunk látni a földi dolgokon. Ugye Imre azt olvasta föl, hogy elhangzott az a szó, hogy felülről valók. Hát akkor leszünk felülről valók, hogyha nem ragadunk le a földieknél, hanem próbálunk Isten felé, a láthatatlan felé hagyatkozni. És nagyon lényeges, hogy a hitnek cselekedetekben is meg kell nyilvánulnia, mert ha cselekedetekben nem lesz látható a hitünk, akkor az a hit halott. És még egy mondatot mondanék a hit fejlődése kapcsolatban, mert nagyon érinti a mai beszélgetésünket is. Az Ószövetségben egyértelmű az Isten hit. Az Ószövetségben azért van egy nagy tovább lépés, mert a Jézusban való hitet azonosítja az Istenben való hittel. Mert amikor Jézus azt mondja, hogy aki engem látott, az látta az atyát, és az atyában hinni kell, akkor az azt jelenti, hogy bennem is hinni kell, hiszen én is az atya egyek vagyunk. Tehát amikor Isten hitről beszélünk, akkor a Jézusban való hitet is mondjuk.
1: Köszönöm szépen, Székely Marika.
2: És hát a hitet ajándékként kapjuk, és tudatosan kell választani, hogy átadjuk magunkat Jézusnak, megtérünk és megbocsátásért, a bűntől való megtisztításért, vére érdemére hivatkozunk. És hogyha a földön valaki egy nagyon jó, barátságos életet él, becsületes, jó szándékú, szeretnivaló ember, de nincs hite, akkor akármennyire is jó ember, meg elkülönül a világ bűnös részétől, akkor sem kerül a mennybe. Tehát ő is elvész, ha nincs hite. Tehát a hitnek borzasztóan nagy fontossága van.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A keddi gondolatsor hit és újjászületés. János evangéliuma első fejezet 12-13. Verse. Mit mond Tokics Marika?
7: Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
1: Köszönöm szépen, ez az, amit a bevezetőben említettünk, és van még egy a Római Levél 8. fejezet 16. verse.
7: Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.
1: Ez egy nagy kiváltság és nagy felelősség. Kinek milyen gondolata van? Parancsolja Anikó, utána Tibor.
8: A teremtéskor Isten az embert a föld porából formálta, és úgymond ezt a tudomány is most már alátámasztja, mert az organikus elemekből állunk mi is. Tehát ugyanabból állunk az emberi szervezet, a test, mint a föld pora. Négy fő darabban, de nem ez a lényeg. De attól még nem volt élet, hanem Isten adta az élet leheletét.
1: Egy minőségi különbség.
8: Egy minőséget létre tudott hozni, és mi is létre tudunk hozni szerves anyagot. Mert ugye ez egy szerves anyag volt a föld porából. De életet Isten tudott adni. És így van ez, hogy az újjászületés is, amit itt
3: Marika olvasott a János evangéliuma bevezetéjéből, azoknak van új élete, Krisztusban, Istenben örök élete, megszentelt új élet, akinek Isten a lelkéből adott, a szelleméből adott. A régi megromlott, bűnös, óemberi természetünk nem fog megjavulni, de Isten tud adni egy új életet, mint ahogy a teremtésnél is ő adott életet, a lelki, a szellemi újjászületésnél is ő ad életet, és ez egy ajándék. És ez az élet aztán bennünk fejlődhet, fejlődni is kell. De mi ezt emberi módszerekkel, nagyon megjavulok, nagyon jó leszek, nem tudom én mi mindent csinálok, nem tudjuk elérni. Ez ugyanúgy ajándék, mint ott a teremtésnél, hogy Isten adott a lelkéből nekünk, és így emberekké lettünk.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér.
0: És az egy nagyon fontos kérdés, hogy amár Anikó ezt így végigmondta, mit kezdünk belül mindezzel? Tessék mondani, mindenki gondoljon most a saját gyülekezetére, közösségére és a saját személyére. Nekünk tényleg érték, és tényleg úgy gondoljuk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Azt olvastuk a római levélből, hogy a Szentlélek együtt a mi lelkünkkel arról tesz bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez nem jelenti azt, manapság sajnos van egy erózió a keresztény önértékelésben. Én is Isten teremtménye vagyok, meg más is, na de bocsánat, ebben az összefüggésben a macska, a kutya, a malac, a ló és mindenki más is Isten teremtménye, de itt egészen másról van szó. Itt arról van szó, hogy itt ez egy minőségileg másfajta életmód és gondolkozás. Ez nem lebecsülése a többieknek, itt egy tapasztalat van mögötte, hogy Isten az ő maga lelkéből adott azoknak, akik hittel elfogadták azt a Krisztust, aki egyébként az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. És hogyha, bocsánat a szóért, keresztény közösségben ezt nagyon nehezen tudjuk földolgozni, ha nem vagyok rá jó értelemben büszke, ha nincs az az öntudat bennem, az az önérzet, hogy de hát mivé tett engem Isten, hát akkor én ehhez képest hogy kell, hogy viselkedjek. Pál apostol előszeretettel mondja azt, hogy éljetek méltón az elhíváshoz. Ezt jelenti, hogy én tudatában vagyok, hogy kivé tett Isten, annak is, hogy ki voltam, és hogy mekkora a különbség. És én nem akarok másképp élni.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Tibor erről beszélt, de nem mondta ki a nevét. Tulajdonképpen te a megtérésről is beszéltél, mert a megtérés és az újjászületés az kéz a kézben jár. Én csak annyit tennék hozzá, hogy nem lehet sem megtérésről, sem újjászületésről beszélni az egyén életében, ha nincs benne erkölcsi megújulás. És ez az erkölcsi megújulás nem egy egyszeri pillanat, hanem ennek a mindennapi életben meg kell nyilvánulnia, és napról napra meg kell történnie, vagyis amikor újjászületésről beszélünk, akkor gyakorlatilag egy folyamatos tendenciáról, életről beszélünk. És ha ez nincs, akkor beszélhetünk róla, de hiányzik.
1: Jakó Gyula testvér, köszönjük.
6: Folytatnám Lászlónak a gondolatát, tehát a régi belső énünket föl kell mondjuk, tudatában kell legyünk annak, hogy hol tartunk, önvizsgálatot kell gyakorolni, és egy teljesen új életet kell szabnunk a saját életünkből. És a Szentlélek megad minden lehetőséget. A kérdés csak az, hogy élünk a Szentlélek erejével, hatalmával vagy nem.
1: Köszönöm szépen, menjünk a következő gondolatsorhoz. Az élet forrásának elutasítása. János evangéliuma első fejezet, 6-tól 11. versek. Varga Gyöngyike.
9: Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az íge volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
1: Ez egy nagyon fájós mondat, ez az utolsó mondatrész, de a saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. És én azt hiszem, hogy mi is átéljük sokszor kicsiben ezeket a be nem fogadott helyzeteket, pillanatokat, szituációkat, de hogy egy egész életet így leélni, és ebben a be nem fogadásban benne van a mi büszkeségünk, a mi gőgünk is, nem csak az akkor élő zsidó nemzedék, hanem az egész világ történelem folyása benne van. Kinek milyen gondolata van, Marika?
2: Hát Isten szavába nem érdemes kételkedni, mert Isten szava mindig igaz. A hamisságban, a hamis tanítók szavába kell nekünk kételkedni. És hogyha azt vesszük, hogy az utolsó napok olyanok lesznek, mint Noé korában, akkor ugye Noé idejében is nagyon sokan éltek, és mégis hány ember menekült meg. És ha azt vesszük, hogy az utolsó idők ehhez a korhoz hasonlóak, akkor nem mindegy, hogy a többséggel tartunk, vagy megőrizzük azt a világosságot, amit Jézustól kapunk.
1: Köszönöm szépen. Tibor, akartál?
0: Igen, hogyha lehet, akkor hadd javasoljak valamit a kedves nézőknek. Egy gyerekekkel érdemes ezt eljátszani, akinek rendelkezésére áll printer, tessenek kiprintelni néhány tucat színes világító gyertyát. És tessék megkérdezni, hogy mekkora fényt ad. Egyetlen valódi el fogja söpörni az útból az összes többit, amit csak úgy odaraktuk, mintha az lenne. A hívő élet nagyon hamar megmutatja, hogy Krisztusnak a világossága ragyog-e az életünkbe, és hoggyha valaki úgy érezte, hogy nagyon bugyuta a példa, miért, tessék mondani, felvilágosodásnak nevezni azt, amikor tagadni kezdjük az Istent, és minden módszerrel próbáljuk elmondani azt, hogy amit Isten alkotott, az nem úgy volt, és Isten nem is létezik, akkor az micsoda? Hát a sötétség. Hiszen azt tagadjuk meg, aki teremtett bennünket, aki a fiát adta értünk, és lehetetlen Krisztus nélkül a világosságot meglátni és átélni. Az körülbelül annyit ér, mint ezek a printelt világító eszközök. Nem nagyon működik, de lehet, hogy a papíron jól mutat.
1: Az egyetemen az egyik professzorom mindig a felvilágosodást felsötétedésnek mondta. Azt mondja, ez a felsötétedés időszaka. Noha volt világosság is, nehogy azt gondoljuk, hogy a sötét középkorban minden rossz volt, és az újkorban pedig minden jó. Tehát ott is volt mix, ott is voltak jók és kevésbé jó dolgok.
3: Itt olvastuk az igében, hogy hát a saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt, és nekem eszembe jutott Pál apostol egyik képe, amit ír az gyülekezetnek, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk. És ő is így folytatja, hogy vannak, akiknek életillata, és vannak, akiknek a halálillata. Tehát lesz, aki elutasítja, lesz, aki befogadja. Ezzel számolnunk kell. És az az ige is ott van, amit az Úr Jézus mondott, hogy nem nagyobb a szolga a mesterénél. Tehát ha engem elutasítottak, akkor számolni kell azzal, hogy titeket is el fognak utasítani, de engem voltak, akik befogadtak, így lesznek, akik a mi tanításunkat is elfogadják, mármint Isten igéjét, mert igen, mi csak eszközök
1: rajtunk
3: vagyunk.
1: Keresztül.
3: Rajtunk keresztül, nem a mi tanításunk, hanem az általunk hirdetett igét.
1: Köszönöm szépen, Székely Marika.
2: Tulajdonképpen, amikor érnek bennünket dolgok, akár jó, akár rossz, akkor mindig tudatosítani kell, hogy nincs véletlen. Ez mind Isten akarata, vagy megenged bennünket próbálni, hogy vajon milyen a mi engedelmességünk. És az egyik dolog, amikor ugye azt mondjuk, hogy hát én ügyes voltam, és ugye minden összejött, és hát milyen szerencsém volt, és nem veszük észre, hogy ott van mögötte Isten. A másik dolog viszont, amikor olyan nagy önbizalommal rendelkezünk, hogy azt mondjuk, hogy hát Isten meg fog segíteni, de csak akkor, hogyha az ő akaratával egyezik, és ne legyünk olyan elbizakodottak, hanem boruljunk le Isten lábához, és kérni, hogy mi az ő szándéka.
1: Köszönjük szépen, Sziget István!
5: Számomra ez az oldal is egy ilyen döntési szituációt mutat számomra. Tulajdonképpen hát dönteni kell. Ez egy nagyon súlyos döntés volt, amit olvastuk az igében, hogy a tulajdon népén közül sokan elutasították őt. Tehát ez egy nagyon fájdalmas dolog, és nem véletlenül írja Lukács ezt a gondolatot, hogy de amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön. Tehát úgy is mondhatnám, hogy fogsz dönteni. És a tanulmányok mondani egy példát, ezt a Mózes, amikor kémeket küld Kánaánba, ezt a példát hozza fel. Itt is nem lényeges, hogy a döntésnek a fókuszában mi áll. A kételkedés, ami rendszerint a kételkedés, amiben teljesen objektív érvek is vannak. Tehát ha csak ez a történethez vegyük, azt mondták, hogy óriások lakják, meg fallal körülvet, meg a fegyverek, meg a hadsereg, ezek mind objektív dolgok. De ha a döntésed fókuszában a hit áll, ez sajnos a 12 kép közül csak 2 volt, és 10 nem eldöntött, ez önnek a fókuszában és igennel szavaztak, mert ők hittek Isten szavának és minden elejének. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, ezért mindig ezt szokom mondani, a legnehezebb feladatok egyik a helyes döntésnek a meghozatala. Mert itt a történetben látjuk, hogy számtalan információk volt. Tehát beszéltünk a jelekről, a csodákról, a bibliai igazságokról, mindenről beszéltek, de egyetlen kérdés az, hogy ki ő valójában, erre a sok-sok információ alapján nem tudtak helyes választ adni.
1: Köszönöm szépen. A csütörtöki gondolatsor ítélet, 2 biblia versünk lesz, János Evangélium 3. fejezet 18-tól 21-ek versek, Kakula Ildikó.
10: Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.
1: Illetve János Evangélium 5. fejezet 24. verse.
10: Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én ígémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.
1: Köszönöm szépen. László.
4: Ugye az ítélet az döntést jelent, akkor, amikor véglegesen lezárunk egy ügyet. Most nem arról beszélek, hogy milyen döntés lehet, hanem arról, hogy a Bibliában nagyon sok isteni döntésről lehet olvasni. Hát kezdve attól, amikor az őszüleinket az engedetlenségük miatt kiűzte a paradicsomból. Ez bizony egy nagyon kemény ítélet volt. Vagy gondoljunk Szodomára és Gomorára. Ugye bűneik felhatoltak az égig, nincs tovább, elpusztult a város. A Jelenések könyvében is szó van ítéletről, és tulajdonképpen erre akarom fölhívni a figyelmet, mert ugye a Jelenések könyvében szó van arról, hogy könyvek nyitatának meg, és mindenkinek a sorsát eldöntik a könyvben írtak alapján. Tehát jó, ha nem esik ki a látókörünkből, hogy van egy vizsgálati ítélet, és annak keretében most dől el a mi végső személyes sorsunk.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: És ez az ítélet, ez csak egyszer lesz. Nincs fellebbezés, nincs kegyelmi kérvény, és ez az ítélet végleges, és ebben Jézus igazsága fog megmutatkozni. És amikor ugye körülvesz bennünket mindenféle dolog, és nincs ismeretünk a bibliai igazságokról, igékről, akkor a Szentlélek hogyan tudná eszünkbe juttatni azt, amit sose tanultunk meg? És hogyan tudunk megállni, ahogy Jézus a próbákban megállt, akkor olyan hajlékonyak vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy mi az igazság, hova kell nekünk tartozni.
1: Köszönöm szépen. Egy mondat, Tibor.
0: Ha meglátjuk a világ állapotát, akkor ne felejtsük el, ez az ítélet alatt levő állapot, hogy kénytelen magában hordozni az istentelenségét, mert nem hisz a fiúban.
1: Köszönöm szépen. Ildi, Kakula Ildi hozta az összefoglalást. Honnan?
10: Dr. Sziget.

0: ugye rendszerezzük ezeket a forrásokat azáltal, amikor egy ilyen kérdésre válaszolunk, és ez több okból kifolyólag is nagyon nehéz. Hát az egyik oka az, hogy itt több korszakról beszélünk, tehát a Luxori templom is nagyon hosszú időn át volt használatban, a Karnaki templom is, úgyhogy, és ez idő alatt nyilván változott az, hogy mi volt a jelentése, akár a Luxori templomnak, akár a Karnaki templomnak. Tehát a Luxori templomot már a harmadik Amenhotep előtt is használták, tudjuk, hogy állt ott egy épület, de azt nem lehet mondani, hogy ez a gondolat, tehát hogy a napisten egyedülállóságának a gondolata, az mondjuk már akkor is meghatározó volt, már csak azért sem lehet mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi volt a dekorációjának a templomnak, és azt sem tudjuk, hogy vajon a későbbiekben ezt is ennyire számon tartották-e mondjuk az Amarna reform végével, vajon hogyan értelmezték akkor ezeket a déli termeket itt a Luxori templomban. Tehát úgy általánosságban azt lehet mondani, hogy igen, tehát hogy ez fennáll ez a különbség, hogy más-más aspektusait tisztelik az adott helyen. Tehát ugye úgy áll össze egy adott kultuszszobornak a jelentése, hogy mi az a hely, ahol az a kultuszszobor áll, milyen jelenetek vannak a falakon, milyen jelzőket kap az Isten, és akkor ezekből lehet kikövetkeztetni, milyen szertartásokat mutatnak be neki. Ezekből lehet kikövetkeztetni egy adott korszakra vonatkoztatva, vagy leszűkítve a kérdés, hogy akkor mi volt az értelme vagy jelentése.
1: Mit tudunk az itt zajló ceremóniákról, rítusokról?
0: Az biztos, hogy a Luxori templomnak egy korszakokon átívelő jelentését az Opet ünnep adta meg, és az Opet ünnep pedig az áradás megünneplése volt. Tehát ugye ezt látjuk már a Hatshepszut vörös kápolnál, ami ugye Karnaki templomban állt, közel a templom legszentebb részéhez, tehát a középbirodalmi templomhoz. És ez volt az egyik fő ünnepe is, az az ünnep, ami összekötötte a Karnaki templomot a Luxori templommal. Ugye erről különböző ábrázolások maradtak fenn, az egyik az pont Tutankhamon idejéből, a Luxori templomban, ott az Opet ünnep jelenetei. A többi az például Hatshepszut vörös kápolnál, tehát ezekből lehet ezt összerakni, hogy is zajlott ez a felvonulás. És nagyon érdekes, hogy például az Opet ünnep Luxori jelenetein igazán ilyen életszerű ábrázolásokat láttunk, tehát ilyen ünneplő emberek, táncosok, zenészek, nagy felvonulás, ami egy ritka dolog, hogy ilyet megörökítettek volna a templom falán. Tehát ez volt az egyik fő ünnep, hogyha a Luxori templomról beszélünk, akkor ez volt a legfontosabb ünnepe, és a templom falain is sok jelenet utal magára a felvonulásra is, illetve azokra az áldozatokra, amelyeket a Opet ünnep kapcsán bemutattak. Az egyik ilyen áldozat, ez a úgynevezett ilyen Amon vázákban viszik a áradás friss vizét a helyi istennek, vagy helyi kultuszszoborhoz. És ugye ez arra utal ez a jelenet, hogy azokhoz a szertartásokhoz kapcsolódik, vagy abba a körbe tartozik, amikor a friss terményeket ugye fölajánlják az istennek, abban a reményben, hogy az Isten továbbra is majd biztosítja ezt, tehát a jelen esetben ugye az áradást, hiszen harmadik Amenhotep idejében a napistentől függött az is, hogy lesz-e áradás, Nílus áradni fog-e, vagy sem. Úgyhogy ha azt kérdezted, hogy a Luxori templomok mik voltak a fő ünnepei, akkor elsősorban az Opet ünnep.
1: Milyen ceremóniák, arra gondoltam. Mindegy. A dolgozatod, igen, terjedelmes képekkel, rajzokkal, szövegekkel illusztrált munka. Mikor lesz, milyen tervek vannak vele kapcsolatban, megjelentetése, publikálása, mennyiben és mikor várható?
0: Akkor várható, ha majd lesz egy kutatói állásom, vagy egy több évre szóló finanszírozás egy ilyen projekthez, mert mivel jelen esetben nincs, ezért én ezt most nem is számolok ezzel. Tehát egy idő után az ember eljut oda, hogy írtunk már ingyen épp elég tanulmányt, szerkesztettem könyvet, fordítottam piaci ár töredékért, ott legalább valami pénzt kaptam. Ezt a doktorit is úgy részben, hát nyilván, mert az ösztöndíj az kevés volt hozzá, nekem kellett finanszíroznom, most nem mondom meg, hogy összesen mennyi pénz ment erre, de lényeg az, hogy biztos, hogy nem fogok belekezdeni. Az pedig, hogy mikor lesz ilyen helyzet Magyarországon, hát ugye itt most egy ilyen szép keretes szerkezetet fogunk adni a beszélgetésnek, mert visszatérhetünk oda, ahonnan kiindultunk. Hát ez jelen

0: és jelen pillanatban ez nehezen látható. Egyrészt az alulfinanszírozottság miatt, másrészt a igazi versenyhelyzetek teljes hiánya miatt, vagy igazi pályázati lehetőségek teljes hiánya miatt. Ez egy zárt világ, és nem hiszem, hogy ilyenfajta lehetőségek fognak nekem kínálkozni. Az lenne az egyedüli, hogy amit még lehetne, hogy tovább menni külföldre ösztöndíjakkal, ahogy eddig, de az viszont hát jelen pillanatban nem különösebben vonzó, már így két gyerekkel, meg családdal, hogy egyik helyre a másikra ilyen hosszabb, rövidebb ösztöndíjakkal vándoroljunk.
1: De akkor köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, azaz holnap után, már szeptember első vasárnapja lesz, a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak, az adományok az orgona felújítását támogatják, amelyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái, különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok, megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Evangélikus, biblikus, szabad egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden, 18 órától lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában. Címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint, az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-től 27-ig a metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig a helyszín Pilis Csaba Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni szeptember 5-ig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Szenci Molnár Albert református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító a 16.-17. század fordulóján. Fő célja az volt, hogy a protestantizmus szellemi közkincsét közvetítse a magyar reformátusoknak, a nyugati népeknek, bemutassa magyar nyelv és szellem teljesítményeit. Legfontosabb művei, szótára, nyelvtana és zsoltár fordításai.
1: Az, ki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján, az csúfolóknak nem ülő székökben, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja mind éjjel-nappal, ez így ember nagy boldog bizonnyal.
0: Mert az gonoszok nagy fönnyen forgódnak, udvaroltatnak nagy kevélségben, midőn a rosszak fölmagasztaltatnak, és az jó ember nincs böcsületben.
1: Némelyek igen bíznak pénzekben, és dicsekednek az ő kincsekben, de senki nem váltja meg atya fiát, nem adhatja meg Istennél válságát.
0: Bizonyára múlandó az ember, ki magának sokat ígér, mint az árnyék, az ember elmúlik, mégis szorgalmatoskodik.
1: Ne bízzatok hívságtokban, hamis ragadozástokban, múlandó dolgon ne kapjatok, hogyha sokasul kincsetek, ahhoz ne bízzék szívetek, mert nem állandó gazdagságtok.

0: Lelkem igen háborodik, ínségiben ő bánkodik, kesergek szívemben, uram, meddig hágysz engem eképpen veszekednem, ez nagy gyötrelemben.
1: Én hajam szálánál többen vannak, az, kik engemet ok nélkül gyűlölnek. Én ellenségim szertelen erősek, és engem eltörleni akarnak. Noha semmit nem vöttem senkitől, de mégis én nékem kell megfizetnem.
0: Mit félnék én az gonosz időben, hogy gyarlóságom engem elejtsen, midőn ellenségem azon vagyon, hogy engem láb alá tapodjon?
1: Úristen, segíts és tarts meg engem, mert az vizek szinti lelkem ígérnek. Közepén vagyok a sáros mélységnek, kiben csak nem elsüllyed én fejem. Az árvizek összeütnek rajtam, az kiáltás miatt torkom errekedt, én szemeimben megfogyatkoztam, midőn várom az te segedelmedet.
0: Ki tudná bűninek számát esetinek, és ki gondolhatná meg én sok bűneimet, titkos vétkeimet? Uram, nékem bocsásd meg!
1: Porhamu nékem kenyerem, melyet ételgyanánt észem. Italom könnyeimmel elegyítem, mint vízzel, az te nagy haragod miatt, kinek tüze úgy föllobbadt, hogy engemet fölemelél, és ismét a földhöz ütél.
0: Tarts meg engemet, ó én Istenem! Mert reménységem vetem csak te benned, azért az Úrnak mondjad ezt, lelkem. Én Uram vagy te, örvendek te néked, eszkivől nem kérkedhetem semmivel, hogy néked használhatnék jó tétemmel.
1: Az, ki szolgál néked, Uram, tanul tőled nagy jó tanúságot, és azt, ha megtartja, jól leszen ő dolga, mert vészen jutalmot.
0: Dicsérlek téged, Úristen, és áldlak teljes szívemben, és a te csodatételidet hirdetem jó téteményeidet.
1: Te benned, Uram, vígadok, nagy örömömben tombolok, és az te fölséges nevednek szép dicséreteket éneklek.
0: Uram, ha én porrá leszek, tégedet hogy dicsérhetlek, igazságot hogy hirdessem? Hallgasd meg, Uram, kérésem, könyörülj rajtam, szabadíts meg, légy kegyelmes, Uram, és tarts meg.
1: Szolgádat őrizd meg, kevélségtől tartsd meg, ne essék ez bűnben, és én tiszta lészek, semmi bűnt nem tészek, járok te kedvedben.
0: Szájamnak szólása, szívem gondolatja, kedves legyen te néked. Adjad, ó én Uram, és erős kőszálam, hogy ne védsek ellened.

0: Az Úr bír az egész földdel, és minden benne élőkkel. Ővé ez földnek kereksége, kit az tengeren építőt, folyóvizekkel környülvőt, kiben meglátszik bölcsessége.
1: Én nyelvem és lantom, már serkeny föl, Isten dicséretire zöndőj föl. Jó hajnalban én ágyamból fölkelek, és éneklek nagy dicsőségedről. Uram, téged minden népnek hirdetlek.
0: Mert mind az égig fölhat jó voltod, az fölhőköt éri igazságod. Dicsőségedet láttasd meg az égen, és jelensd meg nagy hatalmasságod minden embereknek, ez egész földön.
1: Öröködbe, Uram, pogányok jöttek, és szent templomodat megfertőztették, Jeruzsálem városát elrontották, és széllel nagy kőrakásokra hánták.
0: Szolgáidnak testek, az kik megölettek, adattak az hollóknak. Húsok te szentidnek ételül vettetnek, az mezei vadaknak.
1: A városon nagy sok vért kiontának, az sok vér, mint vizek széllyel folyának, tövének oly szörnyű öldökléseket, nem lőn ki eltemetné az testeket.
0: Az mi szomszédságunk csúfságot űz rajtunk, az kik környülünk laknak minket nem böcsülnek, sőt csak megnevetnek, csúfolnak és rútolnak.
1: Kergesd meg forgószeleddel, nagy rettegéssel ijeszd el, szélvésszel háborítsd meg őket. Ő orcájokat szégyenítsd meg, hogy tégeded esmerjenek meg, és böcsüljék te szent nevedet.
0: Az embereket te meghagyod halni, és ezt mondod az emberi nemzetnek, legyetek porrá, akik porból lőttetek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint az tegnapnak ő elmúlása, és egy ének rövid vigyázása.

0: örüljön az ég hangossággal, az föld örvendjen vigassággal, a tenger zúgjon, az mező zengedezzen, és az erdő az Úr előtt nagy hálaadással.
1: Az Isten eljő törvényt tenni, és ez földön mindent ítélni. Ez világot igazsággal, az népeket tisztasággal ítéli, s az jókat megmenti.
0: Az Isten által minékünk lészen erős győzedelmünk, és ő megszabadít bennünket, megtapodja ellenségünket.
1: Imádlak téged, üdvözítőmet, ki engem választál szegény szolgádnak. Nékem, szolgáló leányod fiának, föloldozád minden kötelimet.
0: Áldozom néked hálaadással, nevedet minden nép előtt hirdetem, és az, mely fogadást azelőtt tettem, megállom minden előtt vígsággal.
1: Az Úr nevét síppal és dobbal dicsérjétek lanttal, kobozzal, légyen hegedőknek zengése neve dicséretire.
0: Mert az Isten az ő népit igen szereti híveit, a szegényeket segíti, sok jókkal szereti.
1: Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát, dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyessen, ő nagy dicsőségében. Dicsérjétek hatalmát, melyből ő dicső voltát, minden veheti eszében.
0: Dicsérjétek őt kürtben és ékes éneklésben, hegedőben, lantokban és hangos citerákban az Úrnak zengedezzetek. Sipokban, virginákban és hangos orgonákban örvendjetek az Istennek.
1: Az Urat cimbalmokban és egyéb szerszámokban mindnyájan dicsérjétek. Citerát pengessetek az Úrnak nevét dicsérvén, és minden lelkes állat dicsérje az nagy Urat, dicsőség Istennek. Ámen.
0: Az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, és szép kies folyóvízre legeltet. Lelkem megnyugodtja szent nevében, és vezérl engem igaz ösvényébe.
1: Mint az szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád, én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon széned elejében mikor jutok? Élő Isten!
0: Te benned bíztunk, elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva. Te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1776. kérdés. Mit jelent Jézus szava? Romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. A válasz. Tudjuk, hogy a Szent Sátor, majd a Jeruzsálemi templom a zsidókkal először megkötött szövetség jelképe volt. Isten közéjük költözött, vagyis ez azt jelentette, hogy ő mindig a népével van. És az is igaz, hogy az Úr jelenlétében az ő minden szava törvény. Aztán világossá vált, hogy az ember nem tudja és nem is akarja betölteni ezeket a rendelkezéseket, pedig ezek óvó, védő rendelkezések voltak. Nem csak a zsidó társadalom, de aztán a pogányok népe is sem, hiszen állandóan elfordultak teremtő istenüktől, és mindig csak a csábos pogány istenek ünnepeit és azok imádatát keresték, bosszantva ezzel az urat, és nagy szomorúságot okozva neki. De, és ez nagyon fontos, az emberiség kapott egy ígéretet az atyától, még az édenkerti bűneset után. Megromlottatok, ezért a szíveteket kell megtisztítani, majd egy megváltó jön, amely a titeket uraló sátáni gonoszságot legyőzi. Ennek a diadalnak az örömére, aki akar, kiléphet a bűn kényszerítő erejéből, mondjuk úgy, hogy a bűn rabszolgasságából, ahogy a Biblia is nevezi. És akkor eljön az idő az Isten lakhelyének a megváltoztatására is. Az ószövetségi 10 parancsolat, mivel Isten tudta, hogy senki se képes betartani, romlott jelleme miatt, tehát a parancsolat mérce volt. Megmutatta, hogy mi a helyes és mi a jó, mi az, ami Istennek tetszik. De ugye sajnos csak betű maradt, és a lelkek nem hangolódtak rá. És amikor eljött az ígéret, Jézus, mert tudta, hogy mi lesz a megváltás következménye az egyes emberek életében, ezt mondta. Romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. Mit jelent ez? Nem az, hogy a 40 évig épített templomot majd 3 nap alatt újjáépíti az Úr, ennek semmi értelme nem lenne, bár hiszem, hogy 1 perc alatt is meg tudná tenni, hanem ezt jelentik a szavai. Szakadjatok el a régi törvények szerinti hit élettől, az Ószövetség általatok értelmezett részleteitől, és ajánlok egy új szövetséget. Ennek szellemében az ember szíve megtisztul, és most már ott fog lakni a Teremtő Isten, és nem a kőből épített templomba. Vagyis az ember szívek lesznek a templomok. Nos, ezt jelenti Jézus szava, valamint az, hogy 3. napra föltámad a régi elvesztésére és az új megérkezésére. Ezt nevezzük, ezt az új szövetséget az embereknek, új szövetségnek. Alapja a korábbi, de tartalma lelki. Remélem, hogy minden emberi szív fészket készített már a Szentléleknek, hogy benne éljen. Adja az Úr, hogy így legyen. Azt a szellemi lényeget kövessük, amit Jézus mutatott nekünk a törvény mércéjén át. Kérdés. A kárpit ketté szakadása hangtalan lett volna? A válasz. Nos, mi is az a kárpit? És mi a jelentőség a templomban? A templom 2 nagy részre volt osztva. Az egyikben az emberek lehettek, a másik Isten jelenlétének volt fönntartva, és ott csak a papok tartózkodhattak. Ez a szentély. Ennek is 2 része volt. A hátsó szobában volt a frigyláda, mely Isten jelenlétét szimbolizálta. Ezt a részt a szentély első részétől egy iszonyúan vastagra szőtt szőnyeg választotta el, tetőtől talpig,
egy résnyi hely se volt szabadon, amin be lehetett volna kukucskálni. Ez a kárpit, úgy mondják, körülbelül 18 méter magas volt, és legalább 15-20 cm vastag. Fő jelentése az volt, hogy a bűnös ember nem lehet Isten jelenlétébe, el van választva, az Úr szentsége nem fér meg a bűnnel. Amikor Jézus meghalt a kereszten, ez a helyzet gyökerestől megváltozott, hiszen megváltotta az embereket a bűntől, és itt szabad bebocsájtása van mindenkinek az Atyához. Vagyis az ajtó eltűnt, a kárpitra már nem volt szükség. Ezért Jézus halálakor a fentről lefelé, vagyis Istentől, ketté szakadt a kárpit, és leomlott. Ennek olyan hatalmas hangja és súlya volt, hogy nem csak az ott tartózkodó papok váltak halára, de a templomi nép is. Mi történt? Rohantak be a papok, és olyat látták, amit még soha. Mind megmerevettek a látványtól, hogy most azonnal meghalnak, hiszen látták az Isten szimbólumát, amit eddig szigorúan tilos volt. De mégse történt baj. Ugyanakkor azonnal megérkeztek a templomból a főpap és a Sanhedrin tagjai, és, állíthatjuk, remegni kezdtek a félelemtől, hiszen ez Isten keze volt. Ezzel pedig az általuk megfeszített Jézus szavai lettek igazságá. És ez nem vitte közelebb őket a bűnbánathoz? Nem. Inkább a további gonoszsághoz. Nem érdekelte őket a szombatnapi tilalom. Az, hogy nem léphetnek be pogányok házába, hogy nem gonoszkodhatnak. Már is rohantak Pilátushoz, a római helytartóhoz, hogy azonnal őriztesse Jézus sírját, mert megértették, hogy mit tettek. Féltek és remegtek a feltámadástól. Ugyanakkor tajtékzottak a dühtől is. Nehogy már változás legyen, nehogy kivegyék a hatalmat a kezünkből a nép felett. És mindent elkövettek, hogy a kárpit kettő szakadásának hírét titkolják. Mindenfélét hazudtak róla, de mivel a papság nem tartotta a száját, hamar kitudódott, hogy mi történt. Mi pedig már tudjuk az igazságot, hogy mi miért esett meg. Így aztán mehetünk a Teremtő Úr elé bizalommal, minden örömünkkel és bánatunkkal együtt, mert ismét velünk sétál, mint annak idején a paradicsomban. Persze csak azokkal, akiknek már a szívébe költözött, adja az Úr, hogy mindenki így érezze. Kérdés. Volt-e résnyi lehetősége a Sanhedrinnek, hogy Jézus testének ellopását hazudja? A válasz. Ugye tudjuk, hogy a Sanhedrin élükön a főpapokkal azért remegtek Jézustól, mert tiszta tanításának sok-sok követője volt, és mint már tudjuk, attól féltek, hogy ezért a nép majd őt követi, megérezve szívében az igazságot, és őket meg elhanyagolják, ami a hatalmuk elvesztéséhez vezet. No, ezért mindenre képesek voltak, még arra a gyalázatra is, hogy a szent ünnepen gyilkoljanak, és a pogányok házába menjenek, gyalázatos dolgokat követeljenek, megvesztegessenek, fenyegetőzzenek, zsaroljanak. Pont akkor járt Pilátusnál Arimátriai József is, délután 3-kor, és elkérte Jézus testét, hogy a saját sírjába tegye. Ezután érkezett a főpapok sora, és követelték Pilátust, hogy őriztesse Jézus sírját, mert azt mondta, hogy harmadnapra föltámad. Ez lehetetlen, kiabálták, de hogy ez a hír mégis elterjedjen, ahhoz a tanítványoknak el kellett volna lopni Jézus testét. Tehát őrség kell.
Pilátus nem engedelmeskedett a zsarolásnak, így a templom őrséget rendelték ki a sírhoz. Akkor már tudták, hogy a Sanhedrin két kiemelkedő személye, a nagy tekintélyű arimátriai József és Nikodémus Jézus tanítványa lett, de őket nem vádolhatták meg a test ellopásával. Ugyanakkor volt egy résnyi kis idő, amikorra mondhatták volna, hogy valaki más megtette. Amikor a két jeles személy elhagyta a sírt, a templomőrség csak később érkezett. De a bosszú szomjas főpapok, akiket a düh és a kétségbeesés vezérelt, nem tudtak logikusan gondolkodni. Minden esetre a sírt őriztették, de ez semmit nem jelentett. Jézus föltámadt, átlépett a hatalmas kőfalon, és elindult utolsó földi 40 napjára. És ez ma is döbbenetes, ha Isten szolgái csak a vallási előírásokat követik, de azt is csak akkor, ha a saját érdekük úgy kívánja. De én hiszem és remélem, hogy nagyon kevesen vannak, ha vannak, mert az Úrnak a tiszta szívek és a hűséges lelkek kedvesek, nem azok, akik hisznek a maguk módján. ...1779. kérdés, igaz-e, hogy a sírnál lévő katonák a szentek szentélyét őrizték? Válasz. Hát, bármilyen furcsa gondolat, igen. Nézzük akkor, hogy miért. A templomban, a szentek szentjében, ahol ugye a frigyláda is volt, ott Istent tisztelték az ő jelenlétét, de, mint tudjuk, Isten már nem tartotta méltónak azt a helyet szellemének, hiszen Jézus halálával, azzal a ténnyel, hogy elvégeztetett, megtörtént a diadal, a sátán és démonainak szellemi legyőzése, eltiprása, és ezzel egy időben az ember fölszabadítása a bűn kényszerítő hatalma alól. Ettől kezdve is követtek el az emberek bűnt, de már nem kényszerből, hanem azért, mert abban telt a kedvük, mert szerették a sötétséget, amiben jártak. Örömüket lelték a hazugságokban, lopásban, leuralásban, tévejgésekben, topzódásokban, kicsapongásokban, a pénz és a gazdaság imádatában, a csalásban, a hatalomban, a pogányistennek kultuszában és szexualitástól dübörgő ünnepeiben, csalásban, erőszakban, emberölésekben, megbízhatatlanságokban, házasságtörésekben, és így tovább. Tehát Isten már nem volt a templomba, de mégiscsak volt még isteni személy a földön, és az Jézus Krisztus volt, vagyis az új szentek szentje, már az Úr Jézus sírja lett. Mennyire különös, hogy a hazug és megvesztegetett templomi katonák, akiknek az lett volna a dolguk, hogy a templomi rendet fönntartsák, most tudtuk nélkül az új templom szentek szentjét őrizték. Sajnos galád módon, de mégis valóságosan. ...1780. kérdés. Mit jelent a bárány könyve? A válasz. A bárány könyve egy igen titokzatos, mégis egy igen ismert kifejezés. Miért ismert? Mert Jézus beszélt erről, és elmondta a rendeltetését is. Ugye azt tudjuk, hogy maga Jézus az Isten báránya, aki életét odaadva elszenvedte mindnyájunk halálbüntetését a keresztfán, és ezzel minket megtisztított. Már ugye azt, akinek ez kedves és kéri, akarja. Aki pedig a tiszta és krisztusi életet választotta, és ebben a hitben halt meg, az méltó arra, hogy a mennyek országában éljen halála után örökké Jézussal. De ezeknek az emberi sorsoknak van egy nagyon komoly mennyei kimutatása.
nyilvántartása, jegyzetelése, dokumentálása. Ki mit tett az életében, miért és hogyan. És aki üdvösséget kapott az Úr Jézus halálának elfogadásával, annak a neve föl van írva a bárány jegyzőkönyvébe, amit így is szoktak nevezni, az élet könyve. De nézzük csak, mit is mond ezekről maga az Úr? A Jelenések könyve 3. fejezetében ezt olvassuk. Így szól az Úr a szárdiszi gyülekezethez, miután megfedte őket. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek a nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Nos, itt a fehér ruha a krisztusi cselekedetek jelképe. A Máté 10-ben Jézus elmondja azt is, hogy ez hogyan lesz. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. És ezután mi lesz? János apostol mondja, aki előtt megnyíltak a mennyek ajtói, a Jelenések 20-ban. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsik, a trón előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg az ő cselekedeteik szerint. A tenger is kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valaki nem volt beírva az életkönyvébe, az a tűztavába vettetett. Azt hiszem, ember ehhez hozzátenni nem igen tud, hiszen az Úr szavai mindent elmondtak. Nekünk már csak egy dolgunk van, vigyázni, hogy nevünk ott tündököljön a bárány könyvébe, saját üdvösségünkre és az Úr dicsőségére. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1781. Mit jelent, amit Jánosról mondott Jézus? Ő a legnagyobb, akit anya szült. Mégis, aki legkisebb a mennyek országában, az nagyobb nála. 1782. kérdés. Hogy futottak el a tanítványok a Gecsemáné kertben? Ki volt az első vagy az utolsó? 1783. kérdés. A keresztnél megtért százados azonos volt a kapernaumi századossal? 1784. kérdés. Mikor lépett életbe az új szövetség? 1785. kérdés. Mi történt a sírban?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámos Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Jó, mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is, és addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt örömteli és boldog napokat, és áldott pünkösd várás kívánok minden kedves hallgatomnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Precíz, pontos vagy. A precíz szavunk francia és latin eredetű. Azt jelenti, ami a követelményeknek, előírásoknak, szabályoknak pontosan, különös gondossággal megfelel. A minden részletében helyes, lelkiismeretesen kidolgozott eredményre, feladatra, vagy maximális odafigyeléssel végzett munkára szoktuk mondani, hogy pontos, alapos, precíz. Olyan szemét is jellemzünk-e szavakkal, aki munkáját megbízhatóan végzi, kötelességét idejében teljesíti, vagy a megszabott időre munkahelyén, esetleg más meghatározott helyen, késés nélkül megjelenik, hajszál.

0: nem a vehemens vallomáshoz fogok igazodni. Szerelmi álmok. Ez legyen.
1: Akkor hallgassuk együtt Liszt szerelmi álmokját. Játszik Fajloni Donatella, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hallgassanak minket máskor is. Viszont hallásra Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A kálvintéri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én, hétfőn, délelőtt 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet ígét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma pénteken a felhők mellett sok a napsütés, és eső sem várható. Északnyugati a szél, és 28-32 fokunk van. Szombaton sok napsütés lesz kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugati a szél, és 30-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberér, egyházak szerepe a mai társadalomban című műsorunk alkalmából és mai adása fő vendégeként, és örülök, hogy elfogadtad, Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatóját nagy szeretettel köszöntelek.
2: Szép napot kívánok!
1: Nem ma ismerjük egymást, ugye a 80-as évek vége, illetve 90-es évek eleje óta szédületes utat jártál be, és a világ minden táján ismernek már téged. De nem biztos, hogy mindenki tudja a te életutadat, és hogy tegnap, meg tegnap előtt merre jártál, és hol segítettél a rászorultakon. Úgyhogy, Lasszikám, nagy szeretettel köszöntelek.
2: Köszönöm, hol kezdjük?
1: És onnan kezdjük, hogy végül is ez a Lehel László, hogy került ebbe a pozícióba most már elég régóta? Honnan indult az utad?
2: Igen.
1: Hol végeztél, hol születtél? Szóval egy kicsit bemutatkozni, igen, hogy ki is az a Lehel László.
2: A történet ugye valaholnan Tolna megyéből indul el.
1: És
2: az én élettörténetem, nevezetesen egy kis faluból, Tengelic.
1: Tengelic.
2: Ahol édesapám evangélikus lelkész volt. Németországból és francia és egyéb ösztöndíjak után érkezett haza, és kikerült egy olyan sváb faluba, amelyiknek se temploma, semmije se volt. És hát egy templomépítésbe kezdett, és én az első 6 évemet ott töltöttem, aztán utána átkerültünk Szombathelyre. Tehát egy picit...
1: Egy kicsit messzire azért.
2: Igen, igen, ez egy kicsit ugye Tolna megyeinek érzem magam, másrésztből pedig Vas megyeinek, bár az az érzésem, hogy talán mégis azért a Tolna megye úgy mélyebben megmaradhatott bennem, hogy ez miért van így, ez nem tudom. Nyilván érzelmi okai lehetnek. És aztán amikor Szombathelyre átkerültünk, akkor hát ment minden a maga élet a maga útján, ott érettségiztem, és akkor utána kerültem Budapestre a Teológiai Akadémiára. A Teológiai Akadémia, ugye evangélikus teológiáról beszélünk, és amikor azt elvégeztem, akkor utána még jelentkeztem a szociológia kiegészítő szakra, aztán újságírást elvégeztem, ugye egyházi újságírás, az akkor egy ilyen új lendületet kapott, ahogy egy kicsit nagyobb lett a mozgástér. És hát engem az a borzasztó nagy megtiszteltés ért akkoriban, hogy egy időre az akkori Evangélikus Egyház heti lapjának a főszerkesztője lehettem.
1: Az Evangélikus Élet.
2: Az Evangélikus Élet, így van, és hát ott egy olyan újságot kaptam, ami tele volt betűvel és betűvel és betűvel, és hát én vettem magamnak azt a bátorságot, hogy azt javasoltam az akkori egyházi vezetőnek, hogy térjünk át egy modern rendszerre, és hát akkoriban ugye egy sok képpel megjelenő újság az majd, hogy nem botrányt okozott, hogy hát miért kell ennyi kép, és miért kell modern módon szólni az emberekhez. De hát aztán az élet igazolta, hogy meg nagyon szerették, és a példányszáma is nőtt. És akkor utána az egyházi vezetés megbízott az Ökumenikus Tanácsnak a főtitkári pozíciójával, és akkor így aztán jobban beleláttam az egyházaknak az életébe.
1: Olyan természetesként vetted, hogy édesapád evangélikus lelkész volt, és az inspiráció gondolom a szülő volt, hogy te is ezt a pályát válaszad. Vagy volt más is?
2: Én azt hiszem, hogy alapvetően igen, bár volt egy időszak, amikor nagyon érdekelt a régészet. Tehát ugye a Szombathely eleve, ugye Colonia Claudia Savaria, tehát egy római, egykori római város a római utak mentén, az Isis szentély, dolgoztam ott nyáron az ásatásoknál, volt egy nagyszerű múzeumigazgató, Szentléleki Tihamérnek hívták, tehát voltak ott olyan indítatások, amik úgy kedvet csináltak ehhez, de aztán végül is az utolsó pillanatban mégis a teológia maradt, hogy aztán miért ez igazából kifürkészhetetlen. De talán mert láttam azért azt, hogy milyen óriási lehetőségekkel rendelkezik egy lelkész. Tehát, hogy milyen kisugárzása lehet egy parókiának, milyen társadalmi szolgálata lehet, hogy mennyi ember jött be oda hozzánk. Most ugye ezekben a hetekben nagyon sokat beszéltünk az 56-os forradalomról, és ugye eszembe jutott, hogy jöttek oda be hozzánk családok, és kértek menedéket, és aztán mentek tovább a határ felé. Tehát, hogy sok olyan emlékem van azzal kapcsolatban, hogy ma már talán azt mondanám, hogy karitatív szolgálatot végzett a parókia, de akkoriban mi ezt nem így fogtuk fel. Csak egyszerűen egyfajta fajta közösségteremtés és egyfajta segítségnyújtás.
1: Ez most tulajdonképpen 60-as évekről beszélsz?
2: Hát igen, így van, mert ugye hát aztán 70-es évek, akkor már teológiát elvégeztem, igen, 70-es igen, évek igen. elején. Igen, igen.
1: És tulajdonképpen mondhatod, hogy az első szolgálatod az már eleve mindjárt az újság, vagy volt előtte lelki szolgálat?
2: Volt lelkészi szolgálatom is, igen, tehát én kicsi helyen, hogy Hántaászár Kisbér, Bakonyalján, aztán Kelenföldön egy kis ideig, aztán Dunaharasztin, tehát ahol én magam is belementem egy ilyen kis templomépítésbe, tehát úgy látszik, hogy ezt is örököltem, hogy, vagy az is lehet, hogy minden lelkésznek kell építeni egy templomot, ez talán mégse, de hát nem volt, tehát kellett, volt egy kis gyülekezeti terem, és akkor abból is építettünk, és ugye minden templomépítés azért egy közösségépítéssel is együtt jár, és hát az volt az egyik legszebb emlékem, hogy amikor először oda kikerültem, kirendeltek oda, és elmentem vasárnap, és néhány embert találtam csak, és amikor eljöttem, akkor ez a kis templom már tele volt vasárnaponként. Tehát azért ezek jó élmények, úgyhogy bennem van ez a vonal. Tehát ebbe bele tudtam kóstolni, és szerettem ezt a kihívás feladatot, mert...
1: Hát igen, mert a közvetlen igen. lelki gondozás... És igen. a parókia szellemiségének a közösség összetartása azért ad egy muníciót a következő különböző hogy nem. kihívásokra.
2: Hogy nem.
1: És hogy került rád ez a választás, hogy bekerülje végül is az egyház központnak mondjuk a kommunikációs részében?
2: Hát talán úgy, hogy elkezdtem besegíteni az egyházi lapnál, mint korrektor.
1: Aha.
2: És akkor ugye még a nyomdába kellett járni, az Atrinum nyomdába, és a kefele vonatokat ott olvasgatni és korrektúrázni. És hát ez óhatatlanul azzal járt, hogy ott azért a képességek valahogy megmutatkoztak, meg voltak beszélgetések a korrektorok és a szerkesztőség között, és hát nyilvánvaló, hogy maga az, hogy jelentkeztem az újságíróiskolára, és megszereztem a képesítést, ezek együttesen vezethettek el oda, hogy akkor a legfiatalabbat mellett döntött az egyházi vezetés, és nem azok mellett, akik már ott esetleg a szerkesztőbizottsági tagként esetleg joggal várták volna, hogy ők kapjanak kinevezést.
1: Maga az úgynevezett egyházakat érintő rendszerváltás, hát 89 téged hol ért?
2: Az ökumenikus tanács.
1: Már akkor
2: igen,
1: ott voltam.
2: Akkor már az ökumenikus tanácsnál. Igen, igen, igen, egy izgalmas időszak.
1: Tóth Károly.
2: Igen, igen, az az időszak, így van, és akkor ugye volt hát ugye egyrészt a romániai a menekültek, tehát az erdélyi menekültek, akik megjelentek Magyarországon, és aztán nem volt róla szó, tehát hivatalosan nem beszéltünk róla. Az egyházak megjelezték, hogy hát ez a parókia megtelt, az a parókia megtelt, gyülekezeti udvarunk, meg a házunk megtelt, tehát valamit kellene csinálni. És akkor kapta megszólítást ebben, hogy vegyük fel a kapcsolatot a nemzetközi segélyszervezetekkel, elsősorban ugye az Egyházak Világtanácsán keresztül, és próbáljunk valami hát segítséget, támogatást kérni. De ezt még megelőzte ugye az NDK-soknak az ítéletet. Tehát az is egy olyan extra feladatot adott, hogy megkérdeztek a németek, hogy hát mit csinálunk, mit csinálnak az egyházak. Hát mondtam, hogy most egyelőre még csak tájékozódunk. És akkor kiderült, hogy hát ezek mind protestánsok, ugye, akik itt voltak. Elmentem Kozma Imréhez, és kérdeztem, hogy Imre, hát mit szólnál, hogyha itt ilyen meditatív alkalmakat szerveznék. Azt mondta, hogy gyertek, szívesen látunk benneteket, amikor csak akartok. És ezt tettük Csillebércen is, ezt tettük Zugligetben is, és ezek az alkalmak aztán már nem csak ilyen meditatív alkalmakká váltak, hogy zene, együtt éneklés, hanem mindenféle kérések is befutottak, hogy valakinek a rokonait fel kellene hívni NDK-ba, hogy ne ő hívja, hogy nehogy beazonosítsák, hanem megkértek bennünket, vagy gyógyszert kellett szerezni, szóval nagyon sok rétűvé vált.
1: Izgalmas időszak volt ez.
2: És ugye ez az egész aztán a román forradalom, akkor meg végkép, ugye, hogy akkor kellene valamit közösen csinálni, hogy lehetne összefogni. És akkor azt mondták a németek, hogy jó, akkor mi küldünk ide munkatársat, hogy segítsen nektek, és segítünk anyagilag is, és csak ott álltunk azelőtt a helyzet előtt, hogy hát hoppá, itt van Caritas, van Málta, hát nem kellene nekünk is egy hasonló szervezetet létrehozni, hogy egy kicsit professzionálisabban menjen a dolog. És aztán elkezdtünk az egyházi vezetőkkel erről beszélgetni, bevontunk külföldieket ebbe, egyrészt a genfieket, ugye az Egyházak Világtanácsát, és partnerszervezeteket, és aztán látták az egyházi vezetők, hogy ez egy jó dolog, érdemes. És aztán így alakult meg 91-ben a segélyszervezet, és egy ideig még maradtam az ökumenikus tanácsnál, és aztán néhány hónappal később leköszöntem, és aztán már csak a segélyszervezetet.
1: Tulajdonképpen 25 éves évfordulója volt ebben az évben.
2: Igen, szóval ez így egy pillanat
1: azért
2: alatt elmondta.
1: Neked ez a 25 év azért borzasztó izgalmas lehetett, és mozgalmas. Kevés olyan ország van, azt hiszem, nem csak Európában, hanem a nagyvilágban, ahol te ne fordultál volna meg. Azért ez se egyik napról másikra történt. Most itt beszéltél Romániáról, meg esetleg NDK-ról, ugye ez a kezdeteknek az időszaka, de hát azt hiszem, hogy nem csak a határon túli közvetlen országokban, hanem, mert azért voltak más események is, akár a délvidéknek a Jugoszlávia szétesése, Ukrajna, stb. Ugyan. Azért nem csak Kozma atya, hanem te is megjelentél sok helyen. Igen. Kozma atyával is csináltunk egy beszélgetést, és természetesen az összefogásnak ő is egyik nagy, hát hogy is mondjam, mestere mai napig is. Mire emlékszel arra, ami azt mondod, hogy talán az életedben az egyik legizgalmasabb, de legszebb, és azóta is visszatérő, hát hogy is mondjam, gondolatba, és segítette a jövő munkádat is?
2: Nagyon sok ilyen van. Az egyik, ahogy említetted, volt Jugoszlávia, tehát a egykori Jugoszlávia szétesése, és utána ez a borzalom, amit át kellett élni, akkor szerveztük meg a déli munkánkat, egyrészt a magyar határ, a magyar-horvát határ mentén két menekültábort hoztunk létre Nagyharsányba, ahol ilyen napi 200 menekültet láttunk el, tehát ott is laktak gyakorlatilag éjjel-nappal, és gondoskodtunk róluk. És ezzel egy idejűleg elkezdtük szervezni a segélyszállítmányoknak a bejuttatását Slavonszki Brod környékére, amikor mondjuk megálltak a bombázások, mert tudni lehetett, hogy körülbelül dél és három óra között nem nagyon lövik egymást, és akkor be lehetett vinni a segélyszállítmányt, utána kijönni három előtt, már vissza kellett jönni, és utána megint elkezdődött a háborúszal, ez egy hihetetlen történet. Ez például egy olyan emlékem, ami úgy visszaköszön, és hát maga az a erőfeszítés, amit ott tettünk akkoriban, hogy ezek az emberek ott megszálljanak, velünk együtt éljenek gyakorlatilag, és aztán ez az emlék úgy végig kísér bennünket egészen a 20-25 év alatt, és megmondom, hogy milyen formában köszönt vissza. ugye Szarajevóban és Boszniában komoly árvíz volt pár évvel ezelőtt. És akkor egyrészt ugye a külügyminisztériummal összefogva amellett döntöttünk, hogy Szarajevó egyik külvárosában a vízelvezető rendszereknek egy pár kilométeres szakaszát megcsináljuk, mert az árvíz abból adódott, hogy ez a rendszer nem volt megépítve normálisan. Igen. És hiába viszünk oda a humanitárius segélyt, ugyanúgy megint el fogja őket önteni a víz és a szenny, mert ráadásul össze volt valahogy kötve egy ilyen szeméttárolóval, tehát azt rendbe tettük. És az egyik munkatársunk, többen is, de egyik volt, aki rendszeresen odajárt, aki nagy harsányban még nem dolgozott, mert hát sokkal később csatlakozott hozzánk, vagy nem tudom én, 5 évvel ezelőtt csatlakozott hozzánk. És rajta volt a pólója, az Ökumenikus Segélyszervezet póló, és ott valamit ott intéznek az utcán, és egyszer csak valaki oda szaladt hozzá, teljesen ismeretlenül. És átöleli, és elkezdi neki mondani, hogy hát ő milyen hálás, mert ő Nagyharsányban, mi menekült táborunkban lakott, és most újra itt van, és rendeződött az élete. Szóval ez olyan, hogy,
1: igen,
2: hogy ez úgy nagyon, egy nagy sikerélmény. És az is ugye, hogy amikor ma a migrációról beszélünk, hogy lám-lám, ugye azért, amikor a szomszédos országból jött, akkor nem az volt feltétlen a cél, hogy most akkor Amerikába menjen, hanem hogy visszamenjen a saját hazájába, igen, és ott rendezze az életét, igen, és ez egy olyan példa. De hát lehetne ennél rémisztőbb történeteket is mesélni, amikor...
1: Hát itt azért egy némi életveszély azért ebben benne volt, hát, a bombázások.
2: Igen, de mondjuk annál rosszabb volt, amikor Dagesztánból mentünk Csecsenföldre, és akkor az orosz ellenőrző pontokon kellett átjutni, és az orosz ellenőrző pontoknál ilyen nagyon fiatal katonák voltak, tehát van ilyen 18-20 éves katonák, ráadásul egész éjszaka lőtik őket. És a nappali órákban ugye nem voltak harcok, tehát akkor be lehetett jutni, megint csak nappal be lehetett jutni, aztán este már sötétedéskor már nem szabadott mozdulni. Akkor a határnál, hát ahol alig-alig jártak, nyilván értelemszerűen nagyon kevesen mentek át, és mi Groznyba utaztunk be, hogy előkészítsük az ottani irodának a létrehozását, a képviseletünknek a létrehozását. Érdekes módon akkor volt az EBSZ-nek ott egy magyar képviselője, és aki ott dolgozott. És ahogy megállunk az autóból, hát szokás szerint mondja, hogy állj, én kilépek az autóból, és nyúlok be a zsebembe, hogy kivegyem az útlevelet, én ugye naív módon, akkor azt még azért eléggé pályakezdő, és abban a pillanatban egy ilyen éles sorozatot így a fejem fölött, így elküldött így a fejem fölött, és akkor azt mondta, hogy megmondtam, hogy állj. Na hát akkor még nem volt semmi, hanem a második nap vagy harmadik nap vált világossá számomra, hogy akár szitával is lőhetett volna abban a pillanatban, mert én követtem el azt a hibát, hát, hogy egy rossz mozdulatot tettem. És aztán utána érdekes, hogy volt egy Hazavjurtban, ugye ez Dagesztánnak a csecsen határhoz közeles része, ott kötöttek egyébként abban a városban annak idején békét, végül is. És ott volt az ENSZ-nek egy képviselője, aki azelőtt katonember volt, de brit katonaságnál szolgált, és utána elment az ENSZ-hez dolgozni, és az ENSZ volt megbízva a segélyszervezeteknek a koordinációjával. És akkor utána beszélgettünk vele erről a dologról, és akkor tartott nekünk egy ilyen gyors talpaló oktatást, aminek a lényege az volt, hogy mindig látható helyen kell a kezedet tartani, hogy sose mozdíts, ha katonát látsz, akkor tartsd a kezedet egy biztos ponton, ne mozdítsd el, lassan menj az autóval, nem kell a szemébe nézni, csak szépen haladjál át az ellenőrző ponton. Ha akar, megállít, ha nem akar, nem fog megállítani. Tehát ilyen nagyon érdekes, igen, mozzanatok is voltak. De hát igazából azért a segélyszervezet nem ezekből a történetekből áll össze, hanem ennek van egy nagyon erős hazai lába, és van egy nemzetközi része, ugye, ami humanitárius segélyezés, de túl messze túl megyünk most már ezen, sokkal inkább a fejlesztés felé mentünk el, tehát ugye a hosszú tartó segítségnyújtás felé.
1: Tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan élményeket mondtál, amit lehet, hogy kevesen tudják, hogy ez milyen veszélyekkel jár, egy ilyen segélyszervetnek a karitatív segítő szándéka és annak végrehajtása. Kikkel volt neked kapcsolatod, most említetted az ENSZ, de hát gondolom, hogy azért ennek, meg az Egyházak Világtanács, a Genf,
2: igen.
1: Ezek anyagilag is és emberileg is folyamatos párbeszéddel segítették a te munkádat, vagy azért itt volt egy olyan, hogy neked azért ezután kellett járnod?
2: Igen, de hát kezdjük az ENSZ-el. Az ENSZ-el igazából nagyon kevés finanszírozási pontunk van. Ugye a UN az inkább egy olyan feladatot lát el, hogy leül a szervezetekkel és megpróbálja a tevékenységeket koordinálni. Van úgy, hogy kiír egy pályázatot és van lehetőség tőlük is pénzhez jutni, de nem ez volt a fő csapásvonal. A fő csapásvonal az inkább a bilaterális kapcsolataink. Tehát ugye a skandináv országok, a nyugat-európai országoknak a segélyszervezetei, és hát ennek az egésznek a genfi koordinációja. És amikor látták, hogy bennünk megvan a képesség arra, hogy például ebben a csecsen krízisben segítsünk, és ráadásul az orosz ortodox egyház ebben nagyon készségesen mellénk állt, és abszolút segített bennünket, olyannyira, hogy a Szent Szinódusnak volt egy állásfoglalása, ami megjelent a jegyzőkönyvben, hogy mennyire értékeli a módját, annak a módját, ahogy az ökumenikus segélyszervezet velük együtt dolgozik. Ezért egy kicsit érdemes egyébként megállni, mert azért mi, mint magyar szervezet, azért más attitűddel dolgozunk. Tehát mögöttünk nem az látszik, mint mondjuk egy nagyon fejlett országnál, hogy rettentő sok pénzzel gazdálkodik. Vagy van egy olyan ideológiája, tehát hogy ideológiától láthatott, és azt mondja, hogy ő demokratizálni akar valamit, és ő azért megy oda, hogy ezt a demokratizálódást segítse. Tehát ezekben mi egy kicsit másképpen gondolkozunk, és ez az a pont, amiért olyan könnyű volt például ebben a történetben a mi mozgásunk, és ezt észrevették a nyugat-európai segélyszervezetek, és azt mondták, hogy akkor mi nem megyünk oda, mi nem fogjuk a segítségünket közvetlenül a helyszínen, hanem a magyaroknak fogjuk, tehát a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek a projektjeit fogjuk finanszírozni, és e tekintetben a dánok, a németek, a norvégok, a hollandok, angolok, svédek évről évre finanszírozták ezeket a projekteket, amit mi csináltunk. Egyébként ez a Nemzetközi Szövetségünk mai életében is egy abszolút megszokott dolog, hogy ugye ott a szövetségünknek van 140 tagja, és az nyilvánvalóan 140 tag nem fog egy konfliktus helyzetre oda menni. És nem fog 140 szervezet ott megjelenni, hanem mindig az szerint történik a döntés, a választás, hogy kik azok, akik esetleg már ott vannak a helyszínen, valamilyen oknál fogva évek óta ott dolgoznak, lehet, hogy egy egykori gyarmat volt, vagy éppen egy prioritás listán az ország szerepel. Tehát egyrészt azokat választjuk és választják, akik már a helyszínen dolgoznak, illetőleg adott esetben egy-egy újabb is bekapcsolódhat. Ugye erre most jó példa az iraki munkánk, ahol egy közösségnek a tagja vagyunk, ahol norvégok, dánok és a Lutheráns Világszövetség, és mi vagyunk a negyedik tag, akik a szövetség részül hivatalosan a helyszínen dolgozunk.
1: Óriási kapcsolatok vannak, és gondolom, hány emberrel dolgozol?
2: Hát az olyan 300 fő, igen.
1: Ezek
2: igen.
1: Önkéntesek?
2: Nem, ez mindegyik alkalmazott.
1: Tehát alkalmazottak.
2: Igen. Tehát ma már ezt nem lehet.
1: Igen, hát ez
2: nem, az már nem menne. Tehát önkéntesek természetesen vannak, egy olyan évi 1000 fővel számolunk itthon Magyarországon, de azok ilyen adhok jellegű feladatok. Ezek nagyon komoly felelősséggel járó dolgok, erre képezni kell az embereket. Ráadásul ugye, ha a magyarországi intézményhálózatunkat nézem, akkor viszont ugye szociális munkások kellenek. Ma már egyébként a törvény is előírja, hogy egy családok átmeneti otthonában például, vagy egy gyermekjóléti szolgálatnál, vagy egy hajléktalan szállán milyen szakmai színvonalt kell biztosítani. Tehát azt a törvény előírja, tehát olyan embereket kell oda felvenni akkor.
1: Említetted a hajléktalan szállásokat, ugye hát itt most a téli időszakban vagyunk már. Igen. hogy végül is hány ilyen hajléktalan otthont vagy szálláshelyet tudtok ki?
2: Igen, igen, hát igazából ez nem a mi fő erősségünk, igen, a hajléktalan szállás. Mi inkább a családok átmeneti otthonaiban vagyunk elkötelezettek, és a családoknak a reintegrációjában, majd erről nyilván tudunk beszélni, hogy ezt hogy értem. A hajléktalan Budapesten, Gyulán, Debrecenben egy-két ilyen nagyobb településen, ami a hajléktalanok nappali ellátására vonatkozik, és esetenként az éjszakai elszállásolásukra, amikor ott is lakhatnak éjszaka. Tehát ez az, ami ebben. De ebben azt gondolom, hogy más szervezetek sokkal erősebbek.
1: Egy kis szünetet tartunk most, de folytatjuk azért innen, mert ez egy izgalmas és aktuális téma.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább beszélgetést Lehel László barátommal, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatójával. Ott hagytuk abban az előbb, hogy a magyarországi, úgymond nehéz téli időszakban lévő elesetteknek a segítésére is azért jelentős szerepet szánnak. Milyen egyéb egyházi szervettel vagy nem egyházi szervettel tartotok szoros kapcsolatot ebbe a közös munkába?
1: Igen, ugye az előző szakaszban beszéltünk a nemzetközi kapcsolatainkról, igen, hogy milyen nemzetközi szövetségekben vagyunk jelen, és hogy milyen komoly nemzetközi finanszírozása van a segélyszervezetnek. Tehát ugye amikor mi külföldön dolgozunk, azért az alapvetően nem magyarországi adományokból történik, hanem nemzetközi pályázatokon nyerünk támogatásokat. Ez egyébként egy megszokott dolog a világban. Na most, ami a magyarországi munkát és kapcsolatrendszert illeti, itt mindenképpen ugye ki kell emelnem két szervezetet, ez pedig ugye a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Nem csak azért, mert Kozmai Mirét személyesen régóta jól ismerem, hanem egyfajta munkakapcsolat alakult ki, különösen is a migráció révén, és ez egy nagyon korrekt munkakapcsolat volt. Tehát ha megállapodtunk valamiben, akkor tartották, és mi is tartottuk a szavukat. Ez egy alapkritérium az együttműködésben. És ugyanezt mondhatom a Caritasról, Écsik Gábor és munkatársairól. Bár nyilvánvalóan a Caritasnak más a felépítése, mint a Máltának. Caritas az sokkal inkább ugye az egyházközségek, a plébániákra épülő rendszer. De ez egy korrekt és jó együttműködés.
0: Azért, ha már itt rendszerről beszéltél, milyen szervezeti felépítésbe dolgoztok, mert azért ez sem mindenki tudja.
1: Igen, tehát egy országos központ van, amelyik irányítja a munkát. Egyrészt irányítja a hazai tevékenységünket, itt ilyen 18 intézménynek az irányításáról beszélek, és ennek a szakmai számon kérése és a szakmai sztenderdek kialakítása az mind az országos központhoz tartozik. Van egy másik részlegünk, amelyik a nemzetközi és hazai, adott esetben hazai humanitárius és fejlesztési ügyekkel foglalkozik, tehát amikor katasztrófák vannak, vagy egy árvízon Magyarországon, vagy szomszédországban, vagy Kárpát-medencében, vagy a magyarságot érintő nehézségekről van szó, akkor mozdulunk, vagy ha nagyobb természeti katasztrófa van, akkor. Van egy olyan igazgatóságunk, amelyik a kommunikációval, a kapcsolatteremtéssel, az adományozói körünkkel foglalkozik. Hát ilyen 10 000 fölött van azok magánszemélyeknek a száma, akik rendszeresen adományoznak, rendszeresen segítik a munkánkat. Egyrészt úgy, hogy ugye az Ökumenikus Segélyszervezet honlapját felkeresik, és a honlapon mindenről lehet tájékozódni, illetőleg adományozni is lehet online módon. Aztán néhány éve van ez a telefonszámunk, ez a 1353, ami pedig 250 forint adományozását teszi lehetővé. Tehát számunkra fontos az, hogy egyrészt a szolidaritásnak a szellemiségét, más szóval a felebaráti szeretetnek a fogalmát, azt terjesszük. Tehát, hogy ezt minden szélesebb körben legyen ez ismert, és hogy emellé rendeljünk egy megszokott professzionális hátteret is. És hát természetesen van raktárbázisa a szervezetnek, vannak gyűjtéseink, évi rendszeres pénzadománygyűjtéseink, nem sokára fog indulni a szeretetészség, ez a tört mézes kalács szív, ami egy nagyon ismert gyűjtésünk, aztán ősszel mindig kora, hát pontosabban augusztusban van, ugye a töltsünk meg 1000 iskolatáskát, és aztán van egy tavaszi, ami felhőtlen gyerekkor, az pedig inkább a gyerekeknek a fejlesztésével foglalkozik. Tehát ezek azok a részlegek, amiket innen, itt Budapesten tartunk, és hát emellett minden intézménynek megvan a maga feladata. Beszéltünk, tettem említést a családok átmeneti otthonairól. Igen. Ugye itt, hogy azért jól értse a kedves hallgató, és olyan családokról beszélünk, akik elveszítik az otthonukat, valamilyen oknál fogva. Ez egy bonyolult dolog, hogy miért, de elveszíti, és akkor kérik, hogy fogadjuk be őket. Na most a családok átmeneti otthona az egy olyan intézmény, ahol közösségi mosdók vannak, és közösségi konyha van. és nincs igazából a családnak önálló élete, van egy kis szoba, ahol meghúzódhat. Egy másfél évig tartózkodhatnak itt az emberek. És azt láttuk az elemzések során, hogy meglepően sok család van, aki másfél évig van az egyik intézményben, és másfél év után költözik egy másik hasonló intézménybe. 120 ilyen intézmény van Magyarországon. És ezeknek a finanszírozását tulajdonképpen az állam biztosítja. Na most egy kicsit jobb körülményt akarunk, persze akkor a saját gyűjtésből ezt megtesszük. És akkor megszólítottuk azokat a családokat, akik ilyen intézményekben vándorolnak gyakorlatilag, igen, és rengeteg pénzbe kerül nekünk, mint adófizető állampolgároknak, hogy gondolkozzunk együtt, hogy nincs-e kedvük például ahhoz, hogy megtanuljanak gazdálkodni és állattenyésztéssel foglalkozni. Aztán eljött több ilyen család, és azt mondta, hogy igen, ők ezt szeretnék. Akkor elvittük őket Somogy megyébe, Kastélyos-Dombónra, ahol létrehoztunk egy több hektáros területen egy mintagazdaságot, ahol meg lehet tanulni a növénytermesztést, tehát egy háztáji gazdálkodást, hogy ezt hogy lehet menedzselni, és megtanulták az állattenyésztést. Tehát az apró jószágtól kezdve mindegyik. Tehát ez mind mintagazdaság. Tanul, van elméleti oktatás, és van gyakorlati oktatás, és közben mérjük az eredményeket. Aki nem felel meg, és nem tudja tempót tartani, attól el kell köszönnünk sajnos. Uh-huh. Na most elindult és utána azt mondtuk, hogy ha másfél évig helytállnak, akkor mi veszünk ott a környéken üres házakat, rendbe tesszük a házakat, és kiköltözhetnek. És onnantól kezdve önálló életüket élhetik. Tehát nem kell, hogy az állami rendszerbe maradjanak. Hát kivesszük véglegesen őket az állami rendszerbe.
0: Nagyon jó.
1: Na most ebből már az első családok kiköltöztek, és azt látjuk, hogy közel most már 50 főről beszélünk, hogy megállják a helyüket. Persze mi még mentoráljuk őket, tehát rendszeresen látogatjuk, figyeljük a munkájukat, segítjük a munkát, de óriási dolog azt látni, hogy beköltöztek egy üres házba, és egyszer csak fel van ásva az egész kert, be van vetve mindennel, ott vannak a jószágok, tehát önfenntartóvá kezd válni a család.
0: Lacikám, szívemből beszélsz. Ver Miklós püspök úr meghirdette egy pár hónappal ezelőtt ez, amit te mondasz, hogy ugye az ő egyház megyébe, itt egy Nógrád megyére gondolt, elsősorban, de máshol is, nagyon sok üres ház van, gazdanélküli. Hogy hogyan lehetne ezeket az embereket, az rászorultakat. Ennek vagy van tulajdonosa, vagy nincs.
1: Igen.
0: De érdemes lenne felszólítani, ha valaki tud róla, hogy egy ilyen célra nem tudná adni.
1: Hogy
0: össze kellene fognatok, mert ő végül is felvállalta ennek a koordinálását is.
1: Igen.
0: Tehát amikor te ezt csinálod, mert ugye erről van szó.
1: Igen.
0: Meg lehet élni a háztáji földből is saját magának, sőt lehet abból a szomszédnak
1: és
0: a közösségeknek is.
1: Hát mint őstermelő, akár kimehet a piacra is. Tehát nem kell adóznia egy bizonyos összegig, tehát kiviheti a piacra is.
0: Úgyhogy
1: itt ennél sokkal fontosabb az önbecsülés. Tehát, hogy az emberek visszanyerjék az önbecsülésüket. És a gyerekek, akik úgy nőnek fel, hogy egyik intézményből a másikba vándorolnak, és egyszerre csak beköltöznek egy olyan házba, ahol esetleg már külön szobában laknak a gyerekek. Már nem együtt 8-an, hanem külön szobában. Tehát egész más jövőjük lesz. És hogyha mi nem egy leszakadó társadalmat akarunk építeni, már pedig nem azt akarunk, hanem hogy felzárkózzanak a potenciálisan veszélybe lévő emberek, akkor ezt az utat kell járni. Ez egy jó példa erre. Aztán vannak más intézményeink, ahol például szabásvarás tanfolyamok zajlanak, és megtanulják, és elkezdenek maguk összeállítani olyan dolgokat, amikről nem is gondolná az ember, hogy fél év után már erre képes. Tehát megint csak hozzájut valami képességhez, amivel könnyebb az esélye arra, hogy esetleg munkát találjon.
0: Igen, hát végül is ez az elszegényedés és a munkahelyteremtés és a lehetőségek függvényében ti itt egy ilyen koordinatív tevékenységet végez. Nem nagyon ismerik az emberek ezt. Érdekes, tehát amikor ormányságban jár az ember, és azt mondja, hogy igen, van ott egy rettenetes sok érték van, és üres ház.
1: Igen.
0: Ugyanakkor, mivel a Dráva mentén nagyon sok olyan vesző van, amiből lehet kosarat fogni.
1: Igen.
0: Tehát megint csak azt mondom, hogy a megélhetésnek bizonyos formáit, nincs, aki ezt koordinálja.
1: Egyrészt, másrészt pedig hát nem lehet mindenkitől elvárni, hogy ez ebbe az irányba menjen. Tehát, hogyha ő nem ért, vagy nem nincs affinitása ahhoz, hogy gazdálkodjon, és esetleg állattenyésztéssel is, háztáji állattenyésztéssel foglalkozzon, akkor ezt tudomásul kell venni. Én azt gondolom, hogy azért vannak ilyen kísérletek, ma már a szociális munkában azért áttörés van, és egyre inkább látjuk, és látják mások is, én azt gondolom, mi már elég régóta látjuk, hogy nem az a megoldás, hogy szociális intézmények sokaságát hozzuk létre, és ott tartjuk az embereket, és próbáljuk őket segélyezni. Tehát ez nem fog sehová se vezetni. Az a megoldás, hogyha minél gyorsabban kivesszük őket onnan, és a saját lábára állítjuk őket. De azért legyünk reálisak, van, akit nem lehet. Tehát aki már olyan mértékig erodálódott, hogy ott már nincs menekvés, tehát ott már csak létfenntartás kell tenni.
0: Ugye ez a Cserdi Bogdán László féle ugye, önkormányzat, ahol a cigányságnak az öme végül is önfenntartóvá is tud válni, ehhez ott a polgármester lehet, de gondolom, hogy sok helyen a parókia is lehet ennek mozgatórugója. Tehát a kis településeken ma már nincsen jó formán iskola semmi, de ott a parókia. A parókia azért sok mindent tud segíteni, hogy a település megmaradása.
1: Ez kétségtelen igaz, de azt látom, hogy azért ehhez egyfajta szakmai tudást is hozzá kell tenni. Tehát az a szerencsésebbik eset, és ott látok komoly előrelépéseket, ahol mondjuk van egy gyülekezeti lelkész, és maga köré tud venni olyan szakembereket, és meg is tudja finanszírozni azokat a szakembereket, akik ezt csinálják, és nem egyik pillanatról a másikra, hanem megpróbálják ezeket a családokat mentorálni is. Tehát mindig az a baj a különböző projekteknél, hogy valamit megcsinálunk, és utána elengedjük.
0: Igen.
1: És aztán kiderül, hogy egy fél év múlva összedőlt az egész. Igen. Azért, mert túl korán engedtük el.
0: Tehát, itt a folyamatos gondozás.
1: És erre is kellenek bizony pénzek. Tehát amikor mi gyűjtünk, amikor arról beszélünk, hogy fejlesztés és a családok integrációja, akkor mi ilyen feladatokra akarunk szakembereket bevonni.
0: Azt hadd kérdezem, hogy végül is ugye itt a cím ennek a kis műsorunknak az, hogy párbeszéd az emberért, egyházak szerepe a mai társadalomban. A párbeszédben az állam, önkormányzat, civil szervezetek mennyire érzik magukénak azt a missziót, amit ti végeztek?
1: Én azt gondolom, hogy a párbeszédben abszolút partnerek vagyunk. Tehát amikor azt látom, hogy a szociális kormányzat nagyon figyel arra, hogy milyen javaslatokat teszünk, vagy amikor azt látom, hogy egy kísérleti projektet végrehajtottunk egy évre, és utána annak a tapasztalatait megfogalmaztuk, és eltelik néhány év, és azt látjuk, hogy az egykori projekt, amit mi kísérletnek szántunk, az ma már a szociális ellátórendszernek a részévé lett. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy van arra fogékonyság, hogy tudunk együtt. Ez másképp nem is menne. Tehát az államnak az a feladata, hogy ezeket a kezdeményezéseket segítse, támogassa és együtt gondolkodjon velünk.
0: Ennek, mondjuk egy éves költségvetési támogatás mit jelent ez, vagy ezt nem lehet előre kiszámítani?
1: Hát ugye a költségvetési támogatás az ilyen ad-hoc jellegű, tehát hogyha azt mondjuk, hogy egy ilyen évi 180 millió forint az, amit a legutóbbi évben kaptunk ilyen címen, hogy kiegészítő támogatás, akkor az gondolom, hogy egy 2 milliárd vagy 2-3 milliárd közötti forgalomhoz képest. Nem vagyok elégedetlen, tehát az is azért egy jelzés arra, hogy segít, és ugyanakkor meg más feladatokat azért az állam finanszíroz, tehát amikor egy családok átmeneti otthonáról beszélünk, akkor megfinanszírozza. Az más kérdés, hogy a jó színvonalhoz, vagy hogy ilyen szakembereket oda tegyünk, azt már akkor nekünk kell külön megfinanszírozni, és az már nekünk kell pénzt gyűjteni. De hát ez lehet mobilizálni a civil társadalmat, és ha jó célokat látnak az emberek, akkor szívesen segítenek.
0: Pontosan. Hiteles emberek, hiteles szavai és eredményei azok mindig vonzzák a következő, abba még belekerülő, vagy éppen nehéz sorba lévő embereket. Menjünk ismét egy kicsit ki, hiszen itt van ez az úgynevezett migrációs probléma, ami egész Európában, meg hát a világon is jelentős problémát jelent. Te itt az előbb említetted Irakból.
1: Igen.
0: Én gondolom, hogy nem csak Irak, hanem egyáltalán az a világ, ahonnan milliók menekülnek el, Hogy látod annak a, ennek a kérdésnek az igazi megoldását?
1: Nagyon régóta mondjuk azt, hiszen sok-sok évvel ezelőtt jártunk Irakba, Egyiptomba, nagyon ázsiai, nagyon szegény országokba, hogy sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a fejlesztési támogatásokra. Tehát, hogyha a szegény és elmaradt országok, a kibocsátó, a fő kibocsátó országok nem látják azt, hogy és az ott élő fiatalok nem látják azt, hogy lehet abban az országban boldogulni, akkor hiába teszünk bármit, ez a folyamat megállíthatatlan.
0: Igen.
1: Tehát a fejlesztési koncepciókat kell a mai világban újra gondolni, és sokkal több pénzt kellene költeni a fejlesztésre, mint mondjuk például a fegyverkezésre. Tehát az, hogy egy rendszert megdöntünk, ez nagyszerű, és utána létrehozunk egy nagyobb konfliktust, egy még nagyobb humanitárius katasztrófát, mint ami azelőtt volt. És utána nincs az a pénz, amivel azt rendbe lehet tenni. Tehát át kellene gondolni ezt újra, és az a vezető politikusoknak az a felelőssége, és itt a világ elsősorban nagyhatalmaira gondolok, hogy ezt kezdeményezzék, és történjék ebben áttörés, mert én nem látok áttöréseket. Tehát ilyen,
0: de azt hiszem, hogy egy nyelven beszélünk számomra is, mint pedagógus számára, meg közigazgatásban dolgozom, meg azért az ország kívül is többet járt ember, hogy végül is a szülőföld megmaradásába kellene a nyugatnak segíteni mondjuk ezen országoknak, hogy ő ne kényszerüljön arra, hogy ő elhagyja a szülőföldét. Ehhez pedig valóban tényleg a párbeszéd nyugat és az arab országok között az emberért folyjon, és lehetőleg ott mit tudok segíteni, és nem az, hogy itt hogy tudom befogadni, amelyik soha nem érzi majd magának igazán szülőföldjének, mert azért mégiscsak a szülőföld szeretete benne kell, hogy legyen. Ez a fajta párbeszéd, említetted ugye, fegyverkezés és a bankvilág, ezeknek van erre, de a két nép szellemiségét jobban megismerő, és ebbe a nyugat segítő szándéka, fejlesztéses, stb. Azt hiszem, hogy ez az a alap, amivel lehetne talán az, hogy ez a folyamat megálljon, vagy lehetőleg, és ott egy béke, minél hamarabb béke legyen.
1: Hát nagyon mélyek a konfliktusok. Nagyon mély a konfliktus az arab-izraeli viszonyban, egy nagyon szinte áthatolhatatlan konfliktus húzódik, és ez ott szúnyad a mélyben, sajnos, és hát ez még tetőződik azzal az iszonyatos populáció növekedéssel, hogy rengeteg fiatal ezekben az országban, tehát az 5-6 gyerek, ugye, ez egy megszokott dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel hosszú ideig fogunk szembesülni, ezzel a problémával, és amit mondjuk mi akár Irakban teszünk most, az pontosan azt szolgálja, hogy megpróbálni ott tartani őket, és arra fordítani a pénzt.
0: Erről egy pár szót azért mondjál.
1: Arra fordítani a pénzt, hogy egy kis vállalkozást elindíthasson, egy kis minigranttal, $1,000-2,000 beszélek, nem nagy összegekről, vagy olyan képzéseket, olyan szakmai képzéseket indítsunk, olyan szakmákat tanítsunk, amivel jól el tud helyezkedni. Tehát itt ez egy nagyon összetett folyamat, és az az érdekes, azt látjuk, hogy azért nem állt még feje tetejére szerencsére a világ, tehát amikor találkoztunk a keresztény közösségekkel, éppen ugye a Ninive fennsíkról beszélek, most sokat hallani Moszulról, és ez Moszul közelében van ez a Ninive fennsík, ahol majdnem, hogy egy keresztény enklávé él. Igen. Ugye a városok 50 000 kereszténnel, 30 000 kereszténnel, és ugye ezeknek nagy része elmenekült, és 2 év után most ér vissza, és akik elmenekültek, azoknak, ha százalékos arányban nézem, akkor sokkal kisebb százalékban jöttek, indultak Európa felé, mint mondjuk a muzulmán közösségeknek az emberei. Pedig ha valaki azt mondja, hogy hát keresztények jöttek, akkor azt talán azt mondanánk, hát megértjük, mert egyre szűkül az élettér. De nem, hanem azt mondják, hogy vissza, amilyen gyorsan vissza szeretnének menni, tehát lesz itt e tekintetben is feladatunk, és hogyha ebben a nemzetközi közösség egy kicsit szorosabban összefog, és ebben látni az, hogy Magyarország nagyon, nagyon meghatározó véleményen van, és ez egy nagyon jó dolog, akkor én azt gondolom, hogy ha kicsi eredményeket is, de azért lehet eredményeket elérni, és ez egy jó üzenet lehet ebben a nagyon, nagyon fordítottá vált világban, ahol most mindenki Európába akar jönni.
0: Igen, hát az ember hallja a híreket, hogy Törökországban, Görögországban, ugye több millióan ott várakoznak azon, hogy lesz béke vagy nem, hazamegyünk, lehetünk vagy nem, ki erre, ki arra orientálódik, de ennek az úgynevezett béke megteremtésnek látod egyáltalán a végét?
1: Hát politikai rendezések kellenek egészen nyilvánvaló, tehát én azt remélem, hogy talán lesz itt a nagyhatalmak között megállapodás, amire nem volt mód se az amerikai-orosz viszonyban nem volt mód. Tehát itt azért ezeket a lökéseket ott kell megtenni, tehát ott kell tudni asztalhoz ülni, meg

0: felé azért több a remény bennünk.
1: Úgyhogy... Az ember szeretet érdekében érdemes gondolkodni és partnereket keresni. Mihályfi Balázssal, az Iszlám Magyarország közösség alapítójával szintén egy beszélgetés, és kérdeztem tőle hasonló módon, mint most tőled ezt, és azt mondja, hogy ő ugye végigjárta, ugye sejk lett belőle az arab világot. Most ugyan Bécsben egy nemzetközi szervezetnek az élén van, és azt mondja, hogy sajnos a nyugati világ és a arab világ közt nincs igazán párbeszéd.
0: Nincs.
1: És ha volna egy párbeszéd, akkor már régen béke lehetne. Mert minden fölött a fegyver és a bankvilág, annak van.
0: Igen, hát egy kicsit ennél bonyolultabbat látom, de valóban
1: és
0: mély
1: hát
0: a konfliktus.
1: És egymás megismerése és segítése, mert itt végül is most a nyugati világ segítésére van szüksége, azt hiszem az ottani keresztények és a muzulmánoknak is, az, hogy valóban a szülőföld legyen számukra inkább a megmaradás, és a béke megteremtésébe nekik is lehet szerepük. De hát ugye a ti úgynevezett segélyszervezetek, ez véges a tevékenységetek.
0: Természetesen, tehát csak bizonyos területekre és projektekre korlátozódik, és ahogy említettem, azért ez egy része csupán a munkánknak. Tehát azért a fő csapásvonal az Magyarország, a határon túli magyar közösségek a kárpátaljai munkánkra, vagy az Erdélyre, vagy a vajdaságira gondolok, akkor itt nagyon-nagyon sok feladatunk van a következő években is, és mi ennek szeretnénk magas színvonalon megfelelni, helytállni, hogy nőjön az a közösség, akik bennünket támogatnak, segítenek. Ez hallatlan fontos. Épp a nemrégiben volt a cégekkel egy találkozónk, ahol a jószolgálati nagyköveteink is ott voltak, ugye Léva Janikó és Kovács Kokó István, a két közismert jószolgálati nagykövetünk, akik itt munkát végeznek. Tehát látszik az, hogy ez a cégeknek a közössége, akik valamilyen módon a társadalmi szolidaritás jegyében részt akarnak venni és segítenek a projektekben bennünket, ezeknek a köre tovább bővül. Tehát ez mind erőt ad. Mert hát igazából egy segélyszervezet is abból tud gazdálkodni, amit a támogatóitól kap.
1: Végül is ugye az ökumenikus tanácsnak ez a 11 főképpen protestáns és ortodox egyházak összessége azért valahol mögöttetek van.
0: Igen, hát egész pontosan ugye most úgy néz ki a mi statutumunk szerint, hogy az evangélikusoknak a három egyházkerületi a tagja, a reformátusoknál 4 egyházkerület, tehát egyházkerületenként rendelkeznek szavazattal, és aztán vannak az unitáriusok, a metodisták, nekik külön szervezetük, ők nem tagjai, és vannak a kisebb ortodox egyházak. Tehát ez egy szép ökumenikus összefogás, és ez egyedülálló ebben a közép-kelet-európai térségben, hogy ilyen összefogásból.
1: Lacikám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt gondolkodtunk, és ezért sok-sok új dolgot mondtál el, amit lehet, hogy a szűk köröd pontosan ismeri, sőt, azt szerint dolgozik, de azért a rádiót hallgatóknak az ismereteit gazdagítottad azzal a gyönyörű szép munkával, amit azért 25 éve csinálni nem kis feladat, ehhez kívánok neked sok erőt, egészséget és sok jó partnert.
0: Köszönöm szépen, és a hallgatók figyelmét is remélem kitartottak a beszélgetésünk végéig.
1: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: következik.
1: Légy erős és bátor! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 4 perckor lesz. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Nicávim és a Vajélech heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, melyek jelentései itt állok, és ment. 5 Mózes 29.9-től 31-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28, 1-től 3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Itt álltok a mai napon ti minnyájan, az örökkévaló, a ti istenetek színe előtt. Csak az ember rendelkezik az önfejlesztés lehetőségével, csak törekednie kell a jobbáválásra, a tökéletesedésre. Tanítja Szerdó Cervin rabbi az írásában a Nicávim és a Vajélech heti szakasz kapcsán. Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok, a ti főembereitek, törzseitek, véneitek és a ti tisztartóitok, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. 5 Mózes 29.9-től 10-ig. Senki semmilyen helyzetben ne tekintse magát elveszettnek, tekintse magára az Isten közötti szövetség aktív részeseként. A lehetőség adott mindenki számára, hogy változtasson, javítson életmódján. A jövő héten kezdődik a Rosh Hashana, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este, 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hashana előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünnepelik Rosh Hashana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep kimenetele pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. Rosh Hashana az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Szombaton sok napsütés lesz kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugatias szél és 30-36 fok valószínű. Vasárnap a napos idő mellett kevés felhő lesz, esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Már is belevághatunk az első témánkba, a tanévkezdéssel kezdünk, mert hogy minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba, akik közül a legtöbben egyben a mobil szolgáltatók potenciális új ügyfelei is lehetnek, pontosabban a szüleik, hiszen a cégek fiatalkorúakkal nem kötnek szerződést. Nem véletlen egyébként, hogy az operátorok évek óta időzítenek erre az időszakra különböző back to school akciókat, amelyek újabban nem feltétlenül csak egy új készülék beszerzését állítják a középpontba. Ki hallott már a digitális póráz elnevezésről, illetve kifejezésről? Nos, ha jobban belegondolunk, akkor már is tudjuk, hogy miről van szó. A megkérdezett szülők 69%-a állítja, hogy azért ad a kisgyermeknek mobiltelefont, hogy elérhető legyen, szükség esetén, illetve hogy vészhelyzetben is tudjon segítséget kérni, már mint a gyermek. A gyerekek persze egészen más lehetőséget látnak az új kütyűben, hiszen leggyakrabban játékra, fotózásra és videózásra, valamint üzenetküldésre használják, illetve nagyon sokan videónézegetésre is. A mobil szolgáltatók a probléma orvoslására feltöltőkártyát és nem okostelefont ajánlanak első körben, miközben a távközlési cégek igyekeznek jól felfogott üzleti érdekeik mentén lecsapni a fiatalabb felhasználókra, írja a hvsv.hu, a szabályozók és a törvényalkotók folyamatosan azért küzdenek, hogy a digitális térbe történő korai belépés negatív hatásait ellensúlyozzák. Ennek a törekvésnek a része egyebek között a hatósági tartalom szűrő is, illetve a mobiltelefonok kitiltása az oktatási intézmények területéről, amelyet ugye a 2024-25-ös tanév óta Magyarországon is jogszabály ír elő. Hogy az edukáció mennyire nem éri el a célját, azt egyébként jól mutatja, hogy immár globálisan jogalkotói szándék mutatkozik arra is, hogy a közösségi hálózatok használatát bizonyos életkor alatt jogszabályokkal tiltsák meg, illetve radikális változtatásokra kényszerítsék a platformok üzemeltetőit a fiatalkorú felhasználókra gyakorolt, súlyosan káros mentális hatások visszaszorítása céljából.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Bármelyik évünk legyen is aszályos és kimondottan csapadékmentes, általában azt szoktuk mondani, hogy ennél rosszabb biztosan nem volt az elmúlt évtizedek, esetleg évszázadok alatt a Kárpát-medencében. Most nézzünk egy picit utána, hogy egészen pontosan az elmúlt évtizedek statisztikái mit mutatnak, tudományos szempontból. Augusztus 21-én idén a Magyar Meteorológiai Szolgálat térképe különös anomáliát mutatott Szeged környékén. A kéktől vörösig tartó aszályskála konkrétan kiakadt, és fehérrel kellett jelezni a déli vízhiány mértékét. A Hungaromet skáláján az utolsó sötétvörös sáv a 175 és 200 mm közötti vízhiányt jelöli, a szegedi térségben viszont a talaj felső 1 méteréből addigra 204 mm hiányzott, írja a covid.hu. Az 1900-as évek óta javarészt az ember okozta klímaváltozás hatására sokasodtak meg a súlyos, aszályos időszakok Magyarországon, mondják a kutatók, de történelmünket végigkíséri a vízhiány, amivel különböző korokban különbözőképpen próbáltak megbirkózni. 1585-ben például januártól júniusig nem esett csapat és a Debrecen környéki éhínségben a káka és a sás gyökerét őrölték meg ételgyanánt. Aztán 1718-ban a feljegyzések szerint 9 hónapig egy csepp eső sem hullott, kiszáradtak a fák, és az emberek a fák rügyét és héját ették. 1790-ben pedig az Alföldön kiapadt a víz a kutakból, a tavakat pedig fenékig kiszárították, fölszántották és bevezették levetették, de az 1700-as évek vízhiánya és csapadékhiánya itt nem ért véget. 4 évvel később, 1794-ben a marháknak sehol nem volt ivóvíz, és a Berettyó árkában, vagyis a folyó saját medrében kellett kutatásni nekik. Aztán 1863-ban a kormány királyi biztost küldött ki az aszály sújtotta terület felmérésére. A küldött a nagykunságban arra lett figyelmes, hogy a juh, szarvasmarha, ló és sertés állomány 4/5 elpusztult az ivóvíz és a takarmány hiánya miatt. Ezek a leírások egyébként Rétli Antal csapadék és időjárás történeti gyűjteményéből származnak, amit Pálfai Imre vízügyi mérnök is több munkájában idéz. Pálfai Imre tudományos körökben fontos munkát végzett, ugyanis ő volt az, aki a 80-as években kidolgozta az aszályindexet, amellyel Magyarországon máig mérjük az évek szárasságát. Ő visszamenőleg alkalmazta a módszerét egészen 1901-től az 1986-ig tartó időszakra, és arra jutott, hogy ebben a 86 évben az aszályosság egyébként stabil. Az ország területének nagyjából 90%-a ebben a 100 évben aszállyal veszélyeztetett volt, az Alföldön 10 évből átlagosan 4 aszályos, és ez a század nagy részében így is maradt. Egyébként csak hogy 3 dátumot még kiemeljünk, az 1952-es aszály viszonylag rövid volt, de annál brutálisabb, június végétől 7 héten áttartott az igazi szárasság, közben 36 hőségnap és 11 hőhullámos nap volt, az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, viszont ezután az időszak után a 20. század egyik legcsapadékosabb ősze következett, amikor az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, miközben Pálfai indexe szerint ez volt tehát a 20. század legaszályosabb éve. Az 1971-es év ennek fordítottja volt, egész évben kevés eső esett, de kánikula alig volt. Ennek ellenére az elmúlt 125 év 3. legszárazabb évéről beszélünk, ami az 1971-es évet illeti, amely év tudományos feljegyzéseiben még az is szerepel, hogy olyan is volt, amikor a csapokból gyakran nem folyt a víz. És még az 1983-as évet említsük meg, amikor annyira hosszan tartott a hőség és a szárasság, hogy a lehetséges párolgás és a csapadék hányadosa a szokásos 0,4-1,4 helyett 2 és 3 közé nőtt, ami már félsivatagi értéknek számít.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Fejlesztés alatt áll egy új autó, amely egyébként a világ egyik legnagyobb automárkájának a fejlesztése, és a 2027-es típusban már 3 mesterséges intelligencia segíti majd a vezetőt, mondhatni. A hangasszisztens 3 mesterséges intelligencia közül választja ki, hogy melyik rendszer tud a legjobban válaszolni a vezető kérdésére. Ennek az autónak ez lesz az egyik legizgalmasabb fejlesztése, állítják a szakértők, egy több ügynökös megoldás, ahol tehát 3 technológiát kapcsolnak össze, és az asszisztens konkrétan válogat majd a mesterséges intelligenciák közül a feladat alapján. Egyébként ez az automárka már 2023-ban megkezdte a ChatGPT tesztelését, az egyik hangasszisztensében, de az még csak egy 3 hónapos teszt volt, és csak előre meghatározott parancsokat tudott teljesíteni maga az asszisztens. Az új verzióval viszont már lehet beszélgetni is, és az egymást követő kérdések értelmezésére is alkalmas lesz az asszisztens, aki egy picit tehát már más, mint Siri a mobiltelefonunkon, és egyre közelebb áll a 80-as évek meghatározó televíziós sorozatának autójához. A Knight Rider című sorozatra biztosan sokan emlékeznek David Hasselhoff főszereplésével. Sokan vizionálják évek óta, hogy előbb-utóbb eljön ez az idő, amikor beszélgethetünk majd az autónk hangasszisztensével. És akkor visszatérve erre a bizonyos 2027-re ígért autótípushoz, ennek az asszisztense általános kérdések mellett olyan folyamatosan változó információkat is át tud majd adni, mint az időjárás, a sípályák hóviszonya, vagy egy részvény aktuális árfolyama, tehát minden olyan témát betáplálnak az autó mesterséges intelligenciájába, amely témákról azt gondolják egyébként a fejlesztők, hogy pontosan azokat, azt a vásárlókört érinti, akik ezt az autót majd meg tudják vásárolni, vélhetőleg nem kevés pénzért. És akkor lépjünk át egy egészen más témára. Guinness rekordról lesz szó, amelyet Svédországban állítottak fel, amikor 30.607 méteres magasságból dobtak le egy mobiltelefont a földre konkrétan. A mutatvány mögött egy telefontok gyártó cég áll egyébként, valamint a brit repüléstechnikai vállalat. A cél az volt, hogy teszteljék az egyik mobiltok képességeit, és mielőtt megnézzük, hogy hogy sikerült a dobás, fontos tisztáznunk, hogy 30.607 méter magasság már a stratoszférát jelenti, amikor úgy látunk rá a földgömbre majdnem, minthogyha az űrből szemlélnénk. Svédország északi része felett hajtották tehát végre ezt a kísérletet. A Guinness nyilvántartás szerint a készülék sértetlenül került elő, dacára annak, hogy háromszor magasabbról esett le, mint a kereskedelmi utasszállítók utazó magassága. Az ötlet egyébként a telefontok gyártóban fogalmazódott meg, nem akartak ugyanis hagyományos ejtéstesztet csinálni, valami sokkal extrémebb, látványosabb megoldásban gondolkodtak, így valósult meg az ötlet. A Guinness világrekordok szabályai értelmében a mobilhoz nem lehetett ejtőernyőt rögzíteni, így szabad esésben zuhant, és az is kikötés volt, hogy először a toknak kell érintkeznie a talajdal. A földtől több 10 kilométeres magasságban azt is túl kellett élni egyébként a telefonnak, valamint a toknak, hogy egészen mások a hőmérséklet és légnyomás értékek. A tokgyártó közlése szerint a kísérlet előtt több hőmérsékleti és légnyomás próbát is végeztek, hogy felkészítsék a tokot a megpróbáltatásokra, írja a HVG tudományos rovata. A gyártócég szerint egyébként a tervezésnél az autós légzsákokból és a cipők légpárnás rendszereiből merítettek ihletet, olyan megoldásokat is alkalmaztak, amelyek célja az ütközési energia elnyelése. Egyébként a kísérletet kimondottan olyan helyen hajtották végre, ahol nem eshetett a mobil lakott területre, ezzel ugyanakkor nehezebbé vált a megtalálása is. Hiába volt nyomkövetés, és tudták 2 kilométerre szűkíteni a kört, ahol keresni kell, a mentőcsapat végül 5 órán át kereste azt a mobiltelefont, amelyet tehát a stratoszférából 30.607 méter magasságból ejtettek le azért, hogy teszteljék a tokot, ami végül is nem törött el.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, de hamarosan 6000 méteres rekordot is felállítanak majd. Ezzel a bizonyos léghajóval állítják a létrehozói. Skifibe illő a jelenet egyébként, ahogy ez a bizonyos léghajó felemelkedik, és úgymond a levegőben áramot termel. Nézzük meg, hogy hogyan teszi mindezt. Az S4000 névre keresztelt léghajó prototípus 4 kilométer magasságba emelkedve stabilan tartotta a helyét, majd a felszíni szelekhez képest sokkal erősebb és konzisztensebben jelenlevő magaslati szeleket kihasználva áramot termelt, melyet a rövidnek nem nevezhető köldökzsinóron keresztül visszaküldött a földre, írja a PCV Plus. A beszédes nevű léghajók minden generációja ráígér az előző verzióra. Az első verziós S1500 másfél kilométeres magasságba emelkedett, ezt követte egyébként az S2000 nevű léghajó, és hamarosan tehát jön az S6000, amely már fejlesztés alatt áll a technológiai cég szerint. Egyébként megújuló energiáról van szó, és a léghajóval termelt elektromosság igen ígéretes a megújuló energiák terén. ugyanis a szakértők és a gyártó szerint az év szinte minden napján lehetne vele áramot termelni. A magasból csupán pár hétre kell visszahívni karbantartásra, ezen kívül az év több mint 330 napjában a levegőben lehetne, feladatát ellátva. A léghajók előnye egyébként, hogy mobilak, így egy fixen telepített szélerőműhöz vagy napelemparkhoz képest oda lehetne őket szállítani, ahol szükség van rájuk. Az üzemóra termelés arányt tekintve pedig rendkívül olcsón, a gyártó által közölt legoptimálisabb esetben akár 2-3 forint per kilowattóra áron tudnak áramot termelni. Ennek köszönhetően optimálisak lehetnek ellátni olyan helyeket, ahol az infrastruktúra hiányzik vagy tönkrement, így például sivatagokban, távoli helyeken vagy természeti katasztrófák helyszínén is bevethetőek. Nem mellesleg a katasztrófa sújtotta helyszíneken a léghajók telekommunikációs eszközöket is a magasba tudnak vinni, tovább növelve a hasznosságukat. Természetesen légi folyosókkal körbesződt helyeken nem a legbiztonságosabb a bevetésük, illetve prototípus mi voltuk miatt még előjöhetnek orvosolandó hibák, minden esetre ígéretes az eddigi tesztek eredménye, tehát Kínában, ahol most ezúttal 4000 méter magasba tudtak küldeni egy léghajót, amely fönt a szélnek köszönhetően megtermelte az elektromos áramot, majd egy madzagon, mondhatni köldögzsinoron keresztül, nyilván egy vezetéken keresztül, le is vezette azt a földre. Újabb érdekességekkel folytatjuk hamarosan. Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, hogy egészen pontosan mindezt hol és hogyan tette, hamarosan elmondom, és magazinunk legvégén a tudatos álmodással is foglalkozunk, majd vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Bár az emberiség napról napra egyre több tudás birtokába kerül, rengeteg kérdésünkre máig nem sikerült választ találnunk. Az agyunk pontos működése körül például máig rengeteg a kérdőjel, még az olyan teljesen hétköznapi jelenségek pontos megértése is nehézséget jelent számunkra, mint az álmoké. Tudományos szempontból ezzel a területtel is rengeteget foglalkoznak, megnézzük hamarosan, hogy hogyan és hogy hol tartanak.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, adta hírül a HVG tudományos rovata. És hogy hogyan segített? Valós időben elemezte egy műtét kameraképét, hogy így segítse a sebészeket. Mindez Londonban történt, ahol a londoni szakemberek által végzett beavatkozás sikerrel mentette meg egy 48 éves férfi látását. A műtétet még májusban végezték el a Brit Nemzeti Neurológiai és Idegsebészeti Kórházban, ám a részleteket a beteg felépüléséig, vagyis mostanáig nem publikálták. Fontos egyébként, hogy nem a mesterséges intelligencia végezte a műtétet önállóan, a sebészcsapat végig kezében tartotta az irányítást, a mesterséges intelligencia viszont a kameraképek valós idejű elemzését elvégezte, és ezzel adott olyan segítséget, amely fontos struktúrák azonosítását hozta létre, mint például az idegek vagy az erek azonosítását, amelyeket el kellett kerülni a beteg agyalapi mirigyén lévő 11 mm-es daganat közelében. A páciens elmondta, hogy amikor magához tért, már mindent tisztán látott a helységben, az operációt követő első hét után már szemüveg és mankó nélkül önállóan tudott járni, azóta már vissza is tért a munkavilágába. Ez az új mesterséges intelligencia technológia egyébként úgy dolgozott, hogy kimondottan az apró anatómiai részleteket azonosította tehát, ehhez a fontos struktúrákat színkódokkal jelölte meg, így a sebészek könnyedén azonosíthatták azokat. A kórházban kutatásra már használták ezt az eszközt, de ez volt az első alkalom, hogy egy betegen úgymond élesben alkalmazták. A mögötte dolgozó modellt több száz műtéti videóból tanították be, olyan széles körű példákkal szembesült, amelyekkel a sebészek évek alatt találkoznának csak. Újabb érdekességgel folytatjuk, életmentő kibercsótányokat fejlesztenek Ausztráliában, aki egy földrengés vagy hasonló katasztrófa után a törmelék alatt ragadt, valószínűleg nem gondolná, hogy pont egy óriási csótányra kellene mentőangyalként gondolnia, pedig ausztráliai kutatók pont olyan csótány kiborgokat fejlesztenek, amelyek ilyen esetekben segíthetnek, írja a Telex tudományos rovata. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótány kiborgokat, amelyeket egyébként paraborgoknak, vagyis mentő robotoknak neveznek, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A bogarak így gyógyszereket tudnak vinni a rászorulóknak, és segíthetnek az emberi mentőknek beazonosítani, hogy merre keressék a túlélőket, kimondottan egy összeomlott épület alatt. A bogarakat a kutatók egyébként beépített elektródákkal irányítani is tudják. A kísérletben egy kamerával ellátott csótánnyal keresték a célpontokat, majd távirányítással utána küldtek egy kis fecskendővel, pontosabban egy fecskendőt kilövő, katapultszerű szerkezettel ellátott, így egy gyógyító miniatűr tanká alakuló csótányt is, amely, ha 15 cm-re meg tudta közelíteni a célt, akkor 95%-os hatékonysággal tudott injekciót is beadni. A kutatók egyébként az észak-queenslandi, akár 8,5 cm-esre is megnövő óriás csótányokat találták a legalkalmasabbnak a feladatra. Ezek a csótányok elég nagyok ahhoz, hogy kisebb kamerákat és fecskendőket is a hátukra lehessen szerelni. Na de miért kell valódi csótányokat bevetni, miért nem tudnak mondjuk a csótányokat imitáló kis robotokat építeni? Merül fel jogosan a kérdés szerintem most minden hallgatómban. Nos, a kutatók szerint azért, mert a robotok egyszerűen nem tudják felvenni a versenyt a csótányok mozgékonyságával, ellenálló képességével és alacsony energiaigényével, aki pedig nagyon aggódik a mentő csótányok egészségért és jogaiért, azt talán megnyugtatja, hogy a tanulmány szerzői szerint gondoskodnak róla, hogy a bogarak a beavatkozások közben semmit se érezzenek, előtte és utána pedig megfelelő életkörülmények között tartják őket, többek között száraz eukaliptusz levelekkel, valamint almával etetik őket.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Létezhet-e tudatos álmodás? Ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. Lássuk, hogy hol tart a tudomány világa ezen a területen. A legtöbbünk számára az álmok egyébként egyszerű hétköznapi jelenségek, amelyek felett nem sok kontrollal bírunk. Esténként megtörténnek velünk, olykor elevenen megmaradnak bennünk, máskor viszont halvány emlékeink sem maradnak róluk felkelés után. Mások viszont képesek irányítani az álmaikat, állítják kutatók, sőt, azt is megtervezhetik előre, hogy mit fognak átélni, miután lehunják a szemüket. Simor Péter álomkutató szerint különböző módszerek léteznek arra, hogy elérjük a tudatos álmodás állapotát. A tudatos álmok sokszor azután alakulnak ki, hogy az álmodó valamilyen különös anomáliát észlel az álomvilágban, például azt álmodja, hogy megbukik a vizsgáján, majd álom közben rájön, hogy ez lehetetlen, hiszen már évek óta nem jár iskolába, így ráeszmél, hogy csak álmodik. Ezután a felismerés után az álom érdekes módon gyakran nagyon megváltozik. A tudatos álmodásnak több szintje is létezik, állítja a szakértő. Az első szinten az ember valahogy rájön, hogy álmodik, mármint álmodás közben, de nem tudja befolyásolni, hogy mi történik. Az egészen magas szinteken viszont már az ember képes átalakítani a történetet álom közben, sőt, akár előre el is tervezheti, hogy mit fog megálmodni. A tudatos álmodás ritkán fordul át rémálommá, a legtöbb ember számára kifejezetten pozitív élmény, de annál jóval nagyobb haszna is lehet, mint hogy egy egyszeri kellemes tapasztalatot szerzünk általa. Segíthet megküzdeni például mindennapi problémákkal, hiszen az agyunk álmodás közben teljesen másképp működik. Ennek köszönhetően, ha tudatos álmodás közben elkezdjük vizsgálni egy társas kapcsolatunkat például, vagy ránk váró nehéz helyzeteket, akár kifejezetten kreatív megoldásokhoz is elérhetünk. No, de hogyan érhető el a tudatos álmodás egészen pontosan? Nos, egyetlen hátulütője van, hogy az eléréséhez használt egyik technika hozzájárulhat az alvás problémák kialakulásához, írja a National Geographic, ugyanis ennek a módszernek a lényege, hogy éjszaka többször is szándékosan fel kell, hogy ébresszük magunkat, ezzel az alvás és az ébrenlét állapota között kell magunkat tartani, így a tudatos álmok valószínűsége megnő, ugyanakkor az alvás sokkal kevésbé lesz pihentető. És hogy miért fontos az álmodást vizsgálni? Az álmoknak talán nincsen kifejezett funkciójuk, kutatásuk mégis kifejezetten hasznos és fontos tudományterület az álomkutatók szerint. Az álmok rendkívül érzékenyek a pszichológiai állapotunkra, így rengeteget el is árulhatnak róla. Sok pszichés probléma jelei, tünetei sokkal hamarabb jelennek meg az álmainkban, mint ébrenlét közben, ezért érdemes odafigyelni rájuk. A gyakori rémálmok például előrejelezhetnek mentális zavarokat, amelyek ébren még nem jelentek meg. Emellett az álmodás megfigyelésével olyan agyi folyamatok is megérthetők, amelyek ébren sokkal nehezebben vizsgálhatók. Simor Péter szerint egy mintegy 8 órás alvással töltött időszakból nagyjából egyébként 5 órát álmodunk. Ez alatt a kutatók kitűnően vizsgálhatják azt, hogy hogyan működik az agy a maga spontaneitásában, amikor nem a külvilágra kell reagálnia, hanem egyszerűen ott van bezárva saját magába és létrehoz élményeket, úgymond. Miért ezeket az élményeket hozza létre? Miért így hozza létre? Mi az a spontán működés, amit egy ilyen agy generál? Ezek megválaszolása mind hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy hogyan működik az emberi tudat. Az álmok megértésével magazinunk végéhez értünk. Remélem, hogy ma is sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is, véget ért tudományos magazinunk mára. Búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: A közösségi média kommunikáció korában már hozzászoktunk ahhoz, hogy az emberek lájkokat gyűjtenek a közösségi oldalaikon. A posztoló indítékaitól...
1: Igét. Az özönvíz előtt elég sok ember élhetett már a földön, nem tudjuk ezt majd a mennyben megbeszéljük az Úrral. De egy végtelen szomorú mondatot mondott az özönvíz előtt Isten. Azt mondja, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és minden gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Mennyivel lát ma különb emberiséget Isten? És mivel az ember gondolata ifjúságától kezdve szüntelenül csak gonosz, nem telik ki tőlünk semmi több. Ezért nyilvánvaló, és ezért van Isten haragja. Pál világosan elmondja, azt mondja, Isten ugyanis haragját nyilatkoztatta ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Ki kérhet kegyelmet? Mai bírósági gyakorlatban az, akinek megszületett az ítélete. És amikor

azt mondja Pál apostol, hogy fel lehet tartóztatni gonoszsággal az igazságot, az Isten ítéletét, akkor pont erről beszél, hogy amikor én nem fogadom el az Isten ítéletét rólam, akkor ezzel az Isten kegyelmét, azt az örök igazságot tartóztatom fel, amelyik engem meg tudna menteni és meg tudna tartani. Az Isten és ember közti kapcsolat emberileg rendezhetetlen. Innen, mi tőlünk, oda, Istenhez semmiféle út nem vezet. Ha vezetett volna, nem kellett volna Jézus Krisztusnak jönnie. De mivel nem vezetett, sem az Ószövetség világában, sem egészen mind a mai napig, és Jézus visszajöveteléig nem is fog, ezért egyetlen egy rendezése van a bűn kérdésnek. Az, amit Jézus Krisztus tett. Hogy mutat keresztelő János Jézus Krisztusra? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mi történt a kereszten? A teljes írás összefüggésében szeretném mondani, Jézus Krisztus az egyetlen bűntelen. Odaállt Isten igazságos ítéletébe, az ítélet helyére, helyetted és helyettem, és ezt úgy tette meg, hogy magára vette minden Isten nélküliségünket és annak az ítéletét. A kereszt a bűn örök ítéletének a helye. A kereszten két világ áll szembe kibékíthetetlenül, az Isten nélküli bukott, az Istentől elszakadt világ, amelyik így nem térhet vissza Istenhez, mert Isten csodálatos világába, ha bemenne egy bűnös ember, az egészet tönkretenné. Lehetetlen. Ezért Isten oda bűnöst megbocsátás nélkül, bűnbocsánat nélkül nem enged be. A bűn és Isten szentsége nem lehet együtt. Kizárt. Ez isteni rend. És az isteni rendet mi soha nem fogjuk tudni megváltoztatni. Erre emberi megoldás nincs. Vágyunk mi vissza Isten világába, de Isten nélkül szeretnénk megvalósítani. És ez nem megy. De szeretnék most mindenkit figyelmeztetni. Emberileg lehetünk akármilyen jók, ezzel sem leszünk olyan jók, hogy azzal bemehetnénk a mennybe. Ezért Isten isteni megoldást készített. Mert az embertől csak emberi megoldások telnek ki. De Isten az, aki Jézus Krisztust ide küldve, és Jézus Krisztus Isten fiaként az Isten nélküliségedet, és annak az egész ítéletét, a bűnödet és annak egész ítéletét magára véve, ezt a megoldhatatlan helyzetet megoldotta. Helyettesünké vált Isten előtt. Ő helyettesít az ítéletben, hogy Isten megajándékozhasson a kegyelemmel. Magára vette a bűneimet és az ítéletemet. Elvette. Így mondja az ige, bűneinket maga vitte fel testében a fára. Ez isteni megoldás. Testvéreim, nincs más megoldás. Az egész Biblia erről az egyetlen megoldásról beszél. Nincs más visszaút Istenhez. Csak akinek Jézus elvehette a bűneit, elvehette az ítéleteit, az mehet vissza Istenhez. Nagyon egyszerű dolog ez, miért? Testvéreim, én ezt így értettem meg, hogy itt van Tariska Zoltán, aki rengeteget veszekedett az öccsével, ott van az ígében, aki haragszik az ő atya fiára, minden ember gyilkos az, én nagyon sokat haragudtam rá. És egyszer azt az ígét is olvastam még az 1 Korintus 6-ba, hogy egy ember gyilkos sem megy be Isten országába. Én abban a pillanatban megértettem, ez 17 éves koromban volt, hogy én elkárhozott ember vagyok. De amikor Jézus Krisztus ezt velem megértette, akkor elmondta, hogy Zoltán, én magamra vettem a bűneidet, a bűnös Isten nélküli életedet, az azért járó ítéletet, és mostantól kezdve én képvisellek téged az atya előtt. És egy nagyon egyszerű képen keresztül értettem meg. Az atya és a kárhozott Tariska Zoltán közt kiáll. A szent tökéletes Isten fia Jézus Krisztus. Onnantól kezdve kin keresztül lát engem az atya mindig, testvérei? Egyedül Jézus Krisztuson keresztül.
akkor mit lát az atya? Azt, hogy időnként nekem milyen balga, vagy szennyes, vagy nem tudom én, milyen őrült, vagy nagyzoló, vagy éppen elcsükkett gondolataim vannak, ezt látja? Vagy Jézus Krisztust látja? Az atya onnantól kezdve csak Jézus Krisztust látja. Ezért fogad el, mert Jézus engemet elfelejtett.

0: Nem tudok mindent felsorolni most, csak amik úgy elém jöttek, azokra szeretném a testvéreket emlékeztetni. Az egyik dolog, hogy eddig egy Isten és köztem ott volt egy bűnfal. Mondtam talán néha imádságot, vagy próbáltam segítséget kérni, és úgy éreztem, hogy nem megy csak a plafonig, nem megy tovább. Nem hallgat meg az Isten. Mit mond erről Ézsaiás? Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választanak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Jézus Krisztus keresztje által ez a bűnfal leomlott. Nem választ el senkit sem az Istenhez meneteltől. A falon innen nincs élet, erőlködünk. Minden Istennél van, testvéreim, ami az élethez tartozik. De mi ezt önerőből soha nem érhetjük el. Ez a fal Jézus Krisztus kereszthalála által leomlott. És Jézus Krisztus, amikor Márk evangéliuma szerint megkezdi az ő messiási munkálkodását, mi az első mondata? Betelt az idő, térjetek meg, mert elközelített. Közel jött, itt van Isten országa, Isten uralma. Az ország alatt most ne egy ilyen statikus fogalmat értsünk, a görög nyelvben sem azt jelenti ez a szó, hanem egy dinamikus, egy megvalósuló, egy végbe menő valamit, ahol az Isten akarata megvalósul és végbe megy, ott van Isten országa. Térjetek meg! A fal leomlott, van vissza út Jézus Krisztuson keresztül az Atyához. Ez az út most is szabad. Mi is a halál, mit mondtunk? Egy elszakadó kapcsolat Isten és ember közt. Most ugyanez a dolog végbe megy fordítva. Mit mond az ige? Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, most végbe megy a bűnnel való szakítás. És nem a bűn él tovább bennünk. Az igazságnak éljünk. És itt kettős pont van, mert ha valaki annak az igazságnak él, amit Jézus Krisztus kínál neki, azt mondja az ige, az ő sebei által gyógyultatok meg. Tehát az ördöggel való kapcsolat szakad meg, amivel magához kötött eddig, és Jézus megajándékoz egy új kapcsolattal. Efézus 2:8, kegyelemből tartattok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. A hit Krisztushoz köt. Tessenek most elgondolni egy vasúti mozdonyt, és teljesen mindegy, hogy mennyi teherrel megrakott vasúti kocsit, ha azt a kocsit rákotik a mozdonyra, és a mozdonynak az áramszedője fent van, akkor az a vasúti kocsi abban a pillanatban megmozdul, ahogy a mozdony megmozdul. Hát testvéreim, nincsen olyan bűnteherrel megterhelt élet, akit Jézus Krisztus ne tudna megmozdítani az ő kegyelmével.
1: Kedves hallgatóink, hallottuk, hogy a kereszthez vezető út most is szabad. Ne hordozzuk át bűneink terheit, csődbe jutott életünket, mert Jézus Krisztusnál kész a szabadítás. Mennyei Atyánk megtartó szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk. Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Légy erős és bátor! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünk.

0: ünnepe a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 4 perckor lesz. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Nicávim és a Vajélech heti szakaszt olvassák föl a zsinogógákban, melyek jelentései itt állok és ment. 5 Mózes 29.9-től 31-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28.1-3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Itt álltok a mai napon ti minnyájan, az örökkévaló, a ti istenetek színe előtt. Csak az ember rendelkezik az önfejlesztés lehetőségével, csak törekednie kell a jobbáválásra, a tökéletesedésre. Tanítja Szerdó Cervin rabbi az írásában a Nicávim és a Vajélech heti szakasz kapcsán. Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok, a ti főembereitek, törzseitek, véneitek és a ti tisztartóitok, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. 5 Mózes 29.9-10. Senki semmilyen helyzetben ne tekintse magát elveszettnek, tekintse magára az Isten közötti szövetség aktív részeseként. A lehetőség adott mindenki számára, hogy változtasson, javítson életmódján. A jövő héten kezdődik a Rosh Hashanah, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este, 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hashanah előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünnepelik Rosh Hashanah két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep kimenetele pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. Rosh Hashanah az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashanah kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését, és az ember tetteit úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanahkor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-ig lehet. Első lépés. Keresztjén párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés, párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, Ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében jelentkezési határidő szeptember 10-e csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon, aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt.
1: Kulturális programajánló.
0: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én, hétfőn, délelőtt 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet ígét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Evangélikus, biblikus, szabad egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden, 18 órától lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint, az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját! Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet a Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Kissé hullámzó, de továbbra is nyárias és száraz idő. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugatias szél és 30-36 fok valószínű. Vasárnap a napos idő mellett kevés felhő lesz, esők nélkül. Az északi szél megélékülhet, és 27-32 fok várható. Valamivel frissebb, de továbbra is nyárias, meleg az idő. Az előttünk álló időszakban az évszakhoz képest meleg, többnyire száraz időjárás valószínű.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A láthatatlanok. Az élet legjobb és legszebb dolgait nem lehet sem látni, sem megérinteni. Ezeket a szívünkkel kell érezni. Helen Keller.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Ma már harmadszor nyitjuk ki Mózes második könyve 32. fejezeténél a Szentírást. Nagyon remélem, hogy voltak olyan hallgatók, akik már elő is készítették a Bibliájukat. Aki velem együtt akarja olvasni, a 15. versnél tartunk. Kérem, kövessék azt, ahogy olvasom. Aztán megfordult Mózes, és lement a hegyről, kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mind a két oldalukon tele voltak írva, erről is és arról is tele voltak írva. A táblákat Isten készítette, az írás is Isten írása volt a táblákra vésve. Amikor Józsué meghallotta a nép hangos kiáltozását, így szólt Mózeshez, harci lárma ez a táborban. De ő így felelt, nem diadalének hangja ez, nem is legyőzöttek gyász énekének a hangja. Dalolás hangját hallom én. Amikor odaért a táborhoz, és meglátta a borjút meg a táncot, haragra lobbant Mózes. Ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál. Majd fogta a borjút, amelyet készítettek, elégette, porrá zúzta, vízbe szórta, és megitatta azt Izrael fiaival. Majd ezt mondta Mózes Áronnak, mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy vétekbe vitted őket? Áron így felelt. Ne lobbanjon haragra az én uram! Magad is tudod, milyen gonosz ez a nép? Ezt mondták nekem. Készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptom országából. Ezt mondtam nekik. Kinek van aranya? Ők pedig leszették magukról. Ide adták nekem. Én meg tűzbe dobtam. És ez a borjú lett belőle. Szóval, hogy is van ez, kedves hallgatóim? Ebben a történetben most két nehéz esetet is látunk. Az egyik a főpap, aki hazudozik. A másik a vezető, aki az Istennel kötött szövetség tábláját ripityára töri dühében. És szembe kell néznünk most saját magunkkal, bármilyen hihetetlen, de azt kell kérdeznünk magunktól, vajon ez a két ember nem hasonlít ránk, és nem hasonlít egymásra? Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy nem hasonlít egymásra. Mert bár úgy tűnik, hogy mind a kettőt az indulatai viszik, az érzései viszik, a félelmei viszik, Mózesre nézve ez korán sem igaz. Hogy is jött le ez az ember a hegyről? Azzal a tudattal, amit Isten mondott neki. Elromlott a néped. És mivel elromlott a néped, engedd, hogy eltöröljem őket. Engedd, hogy belőle csináljak magamnak egy új népet. Ám de Mózes könyörgött, esedezett az Úrhoz, és megérte ott fönn a hegyen, hogy Isten választ adott neki, és azt ígérte, hogy nem fogja eltörölni. Nem fogja eltörölni az egész népet. De amikor leért a hegyről, szembesülni kellett a valósággal. Megmondta neki ugyan Isten, hogy mi történik. Ám de, ugye, mi is tudjuk, kedves hallgatóm, hogy van ez. Megtudni valamit, távol, egy dolog. Szembesülni a valósággal, az egy másik dolog. Azt hallani, hogy valamelyik szerettünk meghalt, nagyon nehéz. De ott állni a halálos ágya mellett, az más. Azt hallani, hogy valamelyik szerettünk valami bűnbe esett, az nagyon nehéz dolog. De összebilincselt kézzel látni, rettenetes dolog. Hát Mózesnek ugyanígy át kellett élni ezt a dolgot. Hallotta Istentől, hogy mi történt, el is tudta képzelni, hogy mi történt, de amikor közeledett a táborhoz, rá kellett, hogy döbbenjen. Minden emberi képzeletét felülmúlta az, ahogy a nép bűnbe esett. És mit tehetett? A kezében ott volt a szövetség két táblája. Ez a két tábla a szerződést jelentette Isten és Izrael között. Arról szólt ez a szerződés, hogy hogyan fog Izrael az élő Istennek szolgálni, egyedül csak neki hűen és igazán. Úgy kezdődött a szerződés szövege, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földéről a szolgaság házából, és azt látta Mózes, hogy már most sem igaz a szerződés szövege. Még el sem készült szinte. Lehetne azt mondani, hogy még meg se száradt rajta a tinta, ha ez igaz lehetne, hiszen kőtáblákról van szó, és Isten ujjával voltak vésve a kő táblán a betűk. Még el sem készült szinte, és már nem igaz, ami oda van írva. Milyen érzés lehet ez? El tudjuk képzelni, kedves hallgatóm, hogy a házasság kötés napján a fiatal férj valaki mást talál a nász ágyban a felesége mellett. Ugye borzasztó ez a példa. De hát pontosan ez történt. A szövetség kötés napján valaki mást imád Izrael, valaki másnak szolgál Izrael, valaki mást ünnepel Izrael. És Mózes haragra gerjedt, és széttépte az anyakönyvi kivonatot. És mivel ez az anyakönyvi kivonat, amelyik Isten és a nép házasságáról szólt, Isten és a nép szövetségéről szólt, kőből volt, ezért Isten fölemelte ezt a kőtáblát, és földhöz vágta ott a szövetség hegyének a lábánál, hogy millió darabra tört, mert ez a szövetség már nem igaz. Nem Mózes törte össze a szövetséget. Mózes csak megsemmisítette az arról szóló okmányt, amit a nép tört össze már rég. Ugye milyen borzasztó ez, kedves hallgató? De ennél csak az a borzasztóbb, ami utána következik. Mert Mózes radikális vezetőhöz méltóan nem áll meg itt. Összetöri az aranyborjút is. Elégeti, porrá töri, vízbe szórja, és megitatja azokkal, akiket ott talál. De utána kérdőre vonja az ő szolgatársát, Áront. Azt az Áront, aki eddig minden lépést végigcsinált Mózessel. Amikor Mózes ment a Hóreptől, Áron már jött elé az úton. Amikor Mózes ment a fáraó elé, Áron ment vele, és ő volt a szószólója. Amikor kivonultak, Mózes elől ment, és Áron ment mellette, és mindenben Áron volt eddig Mózes jobb keze, és most ez az Áron ott áll a bűnbe esett nép mellett, és nem szemben vele, és amikor kérdőre vonja Mózes, Áron mellé beszél. Tessék csak figyelni, mit mondott? Tudod, milyen gonosz ennek a népnek a szíve? Mit is jelent ez? Nem én vagyok a felelős. Azt hiszem, testvéreim, kedves hallgatóim, ismerős ez a szöveg mind a mai napig, nem? Hányszor kezdődnek gyülekezeti konfliktus helyzetek úgy, hogy valaki, aki segítségre volt a bűnben, egyszer csak azt mondja, én nem vagyok felelős. Nem tehetek róla, mindenki akarta, mindenki így akarta. A Nürnbergi perben, bocsánat a példáért, minden náci tábornok azt mondta, parancsra tette, amit tett. Ő nem felelős. Áron is ezt mondja, nem vagyok felelős, de Áron ennél még tovább is megy, kedves hallgatóm, mert azt merészeli mondani, hogy ő csak elkérte az aranyat, és bedobta a tűzbe, és igazán nem ő tehet arról, hogy borjú lett belőle, mire kijött a tűzből. Kisfiú korom jut eszembe. Meg a levert lámpa. Meg a kérdőre vonó édesapám, és én valami olyasmit mondtam, hogy én csak itt álltam, az meg ott volt, aztán egyszer csak leesett, és puff, és hát ez van. És édesapám nagyon hamar átlátta a dolgot, hogy ez nem egészen így esett. Valaminek még történni kellett, amitől az a lámpa lejött. Ugye milyen szánalmas magyarázat a lámpa ügyében? És ugye milyen szánalmas, kedves hallgatóm, amikor felnőtt ember menti a bőrét azzal, hogy hazudozik. Mert hogy is esett ez az eset? Nem úgy történt vajon, ahogy be is számol róla az ige, hogy engedett Áron a csábításnak, engedett az erőszaknak, a kényszernek, saját kezével faragott formát, vésővel, azt írja a Bibliánk, és miután kifaragta a negatívját annak a borjúnak, hát persze, hogy borjú lett belőle. És azt hiszem, hogy itt meg is kell állni egy pillanatra, és megkérdezni önmagunkat. Hányszor mesélünk az elrontott életünkről úgy, mint amiről nem mi tehetünk? És hányszor kellene odaállni Isten elé, és bevallani őszintén, hogy a negatívját az eseményeknek, az öntő formáját az eseményeknek, az bizony saját kezünkkel faragtuk. találkoztam valakivel, aki szörnyűködve meséli gyermekeinek tönkrement házasságát. És nem volt erőm, sajnálom, hogy nem volt erőm, megkérdezni tőle, hogy és amikor te faragtad az ő házasságuknak a mintáját, a saját házasságoddal, és látták, ahogy megcsalod a párodat, nem gondoltál rá, hogy mi jön ki belőle az ő életükben is? Isten megkönyörül és irgalmaz. De nem jó, és nem lehet félrevezetni, és nem lehet mellé beszélni. Gondolkozzunk ezen, kedves hallgatom. És ne felejtsük el, az Úr Jézus azért jött, hogy a sátán munkáját lerontja. De csak akkor rontja, és abban az esetben rontja, ha mi hagyjuk őt, kezébe vegye az életünket, és lerombolja a bálványt.

Én már negyedszer nyitjuk meg a Bibliánkat Mózes második könyve 32. fejezeténél. Aki velem akarja olvasni, a 25. verstől olvashatja. Amikor látta Mózes, hogy a nép elvadult, mert Áron hagyta őket elvadulni, ellenségeik csúfjára, odaállt Mózes a tábor kapujába, és azt mondta, jöjjön hozzám, aki az Úré. Lévi fiai mind hozzágyűltek. Ő pedig ezt mondta nekik. Így szól az Úr Izrael Istene, kössetek minnyáján kardot az oldalatokra, járjátok be a tábort, keresztül Kasul, egyik kaputól a másikig, és gyilkoljatok le testvért, barátot és rokont. Lévi fiai Mózes parancsa szerint cselekedtek, és elesett azon a napon a népből, mint egy 3000 ember. Utána azt mondta Mózes, most avattátok fel magatokat az Úrnak, mivel fiaitokat és testvéreiteket sem kíméltétek. Áldás szálma rátok. Másnap így szólt Mózes a néphez, igen nagy vétket követtetek el. Ezért fölmegyek az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta, ó jaj, igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált Isten magának. Mégis bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek, csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem. Azért menj, vezesd a népet, ahová parancsoltam. Íme az én angyalom megy előtted, és majd a számonkérés napján számon kérem vétküket. De megverte az Úr a népet, mert azt a borjút csináltatta, amelyet Áron készített el. Talán ma a legkevésbé kérdés, ugye, kedves hallgatom, hogy miért is nehéz esett ez a nehéz eset. Megpróbáltam magam elé képzelni Lévi fiait. Illetve talán inkább úgy mondhatnám, kedves hallgatom, megpróbáltam beleképzelni magam Lévi fiai helyébe. Olyan egyszerű és olyan nagyszerű dolog azt mondani, én az Úré vagyok. És általában ennek a pozitív dolgairól szoktunk beszélni, arról, hogy milyen fantasztikus dolog Istenhez tartozni, Istent szolgálni. Ám de Lévi fiainak az életében eljött ez a szörnyű óra. Most a szolgálat nem egyszerűen imádságból állt, és nem áldozatbemutatásból állt. Most világosan demonstrálniuk kellett, hogy ki az Úré, és ki nem. Amikor végighallgatja az ember ezt a történetet, azt mondja, ez kegyetlenség. Biztos, kedves hallgatom? Valóban, fegyvert fogni és ölni kegyetlenség. És más módon szabad gyilkolni. Márhogy mit értek én ez alatt? Milyen folyamatot fékezett meg Lévi fiainak ez a szörnyű hadjárata saját testvéreik ellen Izraelben? Leült a nép enni, inni és fölkelt játszani. Elindult egy olyan istentiszteleti forma, aminek semmi köze nem volt az élő Istenhez, a nép innentől kezdve maga adta magának az erkölcsöt, hiszen azon a napon, amikor eldöntötték, hogy ők csinálják maguknak az Istent, azon a napon a kezükbe vették a 10 parancsolat minden egyéb részét is, és áthágták a ne paráználkodjat, áthágták a ne hazudj parancsát, hiszen nem tudja az ember az élő Istennel kapcsolatos parancsokat úgy megszegni, hogy azonnal ne szegné meg a többit is. És mivel megszegi a többit, ez a nép néhány éven belül eltűnt volna a történelem süllyesztőjébe. Hiszen nem tudott volna más milyen lenni, csak olyan, mint az amálekiták, olyan, mint a szidóniak, olyan, mint az arámok, olyan, mint a többi nép, azok a népek, amelyekre azt mondta Isten, eltörli őket a bűneik miatt. És ma már tudják, és az orvostudomány kutatásai bizonyítják, hogy azok a népek élen jártak mindenféle nemi betegségek terjesztésében, és szörnyű járványokat okoztak szerte Mezopotámiában az erkölcstelen életük miatt. Isten védeni akarta a népét. A parancsok, amiket adott, bár korlátok közé szorították őket, de minden szempontból, erkölcsileg is, etikailag is a védelmüket jelentették. Nem egyszerűen másságot akart az Isten, értelmes másságot akart,
isteni másságot akart. És amikor a nép a saját útjára indult, ezt a másságot fordította ki, ezt szegte meg. Talán fölsóhajtunk sokan, és azt mondjuk, de jó, hogy ma már kereszténység van, és az Úr Jézus Krisztusért nem kell ilyen radikális dolgokra gondolni. Ez részben igaz. De emlékezzünk csak, kedves hallgatói, mit is mondott az Úr Jézus? Senki nem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket szereti, de akkor a másikat gyűlöli, vagy a másikat szereti, de akkor az első gyűlöli. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. És engedjétek meg, kedves hallgatóim, hogy ezt én tovább fejleszem, és azt mondjam, nem szolgálhatok Istennek és magamnak. Nem szolgálhatok Istennek és az emberi szokásoknak. Nem szolgálhatok Jézus Krisztusnak és a magam erkölcsi elvadultságának. Mit is mondott az Úr Jézus? Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. És ha megkérdeznénk, hogy hol is van az a Krisztus követő kereszthordozó kereszténység, mit válaszolnánk rá, kedves hallgatóm? Ó, már rég aranyborjút csinált magának ez a nép is. Annyi különbséggel, hogy nem volt Mózesük, aki azt mondta volna, hogy aki az Úré ide hozzám. És mivel nem volt Mózesük, aki azt mondta volna, hogy aki az Úré ide hozzám, így máig azt csinálja, amit akar. A legtöbb keresztény a kereszténység nevében él úgy, ahogy ő szeretne. Mi is lesz ebből? Jó pár évvel ezelőtt egy világhíre szertett rockegyüttes karácsonyi énekeket énekelt. A világ nevette, mert az együttes tagjai közül ketten is lelkipásztor családjából származtak. Majd csak mesztelenül illegették magukat a színpadon, de nagyon szépen énekeltek zsoltárt is, karácsonyi éneket is, meg minden mást is. És sokan azt mondták, ó, hát akkor ezek szerint lehet így élni, meg lehet találni a középutat, lám nekik is sikerült. Eredetileg Izrael fiai is csak azért öntöttek bálványszobrot, ugye emlékszünk, hallgatom? Mert az élő Istent egy kicsit modernebbül akarták imádni, kicsit láthatóbb módon akarták követni. Nem lehet szolgálni az Istent és a mammont. Nem lehet bálványt önteni, és aztán azt mondani, ő a mi Istenünk. Nem lehet azt mondani, ó, csak egy szobor, de én Jézust imádom igazán. Vagy. Miért? Mert megmondta Isten, hogy ezt akarta. Lévi fiai azon a napon szörnyű nehéz helyzetben voltak. De amit mondott Mózes, elgondolkoztató. Azt mondta Mózes, ma avattátok fel magatokat Isten papjaivá, mert tudtatok dönteni Isten mellett, családtagjaitok ellenére is. Ó, milyen jó, hogy ilyen nincs a kereszténységben, ugye, kedves hallgatóm? Vagy mégis van? Mit is mondott az Úr Jézus? Aki én utánam akar jönni, de jobban szereti apját, anyját, feleségét, fitestvérét, nőtestvérét, vagy akár a saját lelkét is, mint engem, nem lehet az én tanítványom. Nem lehet az én tanítványom. Azt kívánná tőlünk az Úr, ráncsunk kardot, és mészároljuk le azokat a keresztényeket, akik nem járnak keresztény úton, ó nem. Azt mondja a Bibliánk, hogy az Úr Jézus Krisztus azért halt meg, hogy nekünk ne kelljen se meghalni, se megölni. De azt is mondja a Bibliánk, hogy nem lehetünk Krisztus követői ilyen úgynevezett tolerancia alapon. Hiszel az Úr Jézus Krisztusban, mint üdvözítődben, mint megváltódban? Úgy kerültél hozzá, és úgy lettél az ő tanítványa, hogy megutáltad a bűneidet, megtagadtad azokat, elfordultál tőle, vele jársz a hétköznapjaidban? Ha igen, emeld magasra ezt az ászlót, és mondd el, amit Pál is mondott, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek. Hiszen Krisztus eltörölte a mi bűneinket, de azt akarta, hogy ahogy ő meghalt a mi bűneinkért, mi is meghalljunk a bűneinknek, és ahogy ő föltámadt, mi is támadjunk föl egy új életre.
emeld fel az ászlót, és merd oda mondani a világnak és a keresztényeknek is, aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, újjá lett minden. És ne engedd leárazni a kereszténységet, se magadnak, se másoknak. Nem kell kartot rántani, de az ige fegyverét igen, és hirdetni tisztán, világosan, igazán, mert csak ez vezethet a mai választott nép üdvére.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Schaerman Henrik írta Pécsről, Magyarországról. A lelkiismeret hangja. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, akkor menjen vele kettőre. Máté evangéliumának 5. fejezetének 41. verse. Nyugdíjasként napirendem első pontjai közé tartozik az újság elolvasása. Egy idő óta észrevettem, hogy az újságot a megszokottnál néhány órával később hozzák. Nagyon bosszantott a dolog, és többször dohogtam magamban. Arra az elhatározásra jutottam, hogy reklamálok a terjesztési irodában. Végül azt tartott vissza a telefonálástól, hogy emlékeim szerint az újságos hölgynek valamilyen egészségügyi vagy családi problémája adódott korábban. Nyugtalanított, hogy esetleg kellemetlensége támad jelzése miatt, ami tovább nehezíti helyzetét. Közben egyházunk rádiós félórájában felkérték édesanyámat és jómagamat, hogy néhány gondolatot osszunk meg a műsorban. Ezután jött az újságos hölgy, hogy beszedje az újság havidíját. Nagyon kedvesen megemlítette, hogy hallotta a rádió műsorunkat, és örült, hogy az adás során felismert bennünket. Ennek a hírnek a hatására több gondolat merült fel bennem. Óriási hálát éreztem, hogy engedve a szelíd nyugtalanságnak nem telefonáltam. Igazából ijedten gondoltam arra, hogy milyen hitelrontás lett volna az Úrra mutató szavak után egy szeretetlen telefonálás. Hívő emberként felelősséggel tartozunk viselkedésünkért, mert sokszor nem várt helyen és időben szembe találkozhatnak szavaink és a tetteink. Urunk, segíts a te szereteteddel viszonyulni embertársainkhoz az élet minden helyzetében. Amen. Napi gondolat, legyen bennem Jézus szeretete ma. Imádkozzunk az újság kihordókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 4-e.
2: Peraltában, Aragóniában 1557-ben látta meg a napvilágot Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója, szerzetesi nevén Józefusz a Mátre Dei. A spanyol származású katolikus pap 1597-ben iskolát nyitott Rómában az utca gyerekek számára, ahol nem csak vallásra nevelték, de írást, olvasást és számtant is tanítottak. Az iskolák más országokban is elterjedtek. A paptanítók társulatát 5. Pál pápa kongregáció rangra, 15. Gergely 1621-ben szerzetes rendi rangra emelte. Józsefet 1748-ban boldoggá, 1767-ben szentté avatták.
1: 1907-ben e napon búcsúzott el végleg Edvard Grieg, norvég zeneszerző és zongoraművész. 1874-ben Henrik Ibsen levelében fölkérte a Peer Gynt című dráma megzenésítésére. 1876. januárjában elkészült a 22 tételes partitúra, amiből utóbb 2 hangversenyszvitet állított össze. Az első szvit a reggeli hangulat. Áze anyó halálát jeleníti meg a második tétel. Az Anitra táncát a 4. tétel kísérteties lidérszálma követi. A második szvit a mennyasszony rablás jelenetével és Ingrid panaszával kezdődik. Peer Gynt hazatérését követően szólal meg Solveig dala, a szvit legismertebb része.
2: Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író 1927-ben e napon született, Kolozsvárot járt gimnáziumba, 1945-ben a Debreceni Református Kollégium diákja volt, de tanulmányait félbehagyta. 1963-ban jelent meg az 5. Pecsét című allegórikus regénye, amelynek határhelyzetbe kényszerített hősei a lelkiismeretük parancsát követve választanak az élet és a becsület között. Jelentős a 20 óra és az Áruló című művei is.
1: 1965-ben halt meg Albert Schweitzer, Nobel békedíjas elzászi lelkész, az afrikai Lambarénában kórházalapító. Evangélikus, tudós, teológus, egyetemi tanár, híres egyházzenész, kultúrfilozófus, orvos, a trópusi betegségek szakértője, az emberség, az általános szeretet és világbéke képviselője. Hitvallása: időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok. Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.
2: 1979-ben meghalt e napon Öveges József, fizikus professzor. 1917-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. Több mint 30 szakkönyvet írt. 1945 után egyetemi tanár, tanszékvezető. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni, közkedvelt rádiós és televíziós sorozatában.
0: Kedves hallgatóink, Köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: A vidám elme megvidámítja az orcát, de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik. Példabeszédek 15-13. A szív tudja az ő lelke keserűségét, és az ő örömében az idegen nem részes. Példabeszédek 14-10.
1: Nagy téma lehet az örvendező, vidám és a bánatos, rosszkedvű szív. Először is igaz a pszichoszomatikus megfigyelés, akinek a szíve könnyű, boldog, annak megszépül az arca, azaz a szív öröme kisugárzik. A bánatos, vagy inkább sebzett szív azonban összetöri a lelket. Ezért mindenki felelőssége, hogy minek enged teret a szívében. A következő bölcs mondás rámutat arra, hogy a szívből eredő öröm és a rossz kedv is mindenre kihat. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jó kedvűnek pedig mindig ünnepe. Az uralkodó hangulatunk formája alakítja az egész személyiségünket. A rosszkedvű szív mindent szürkévé fest. A jókedvű mindent megszínez. Megrendítő ennek ereje és valósága, amikor egy-egy ember életének végére tekintünk. Jákob így foglalja össze életét. Az én bujdosásom esztendeinek napja 130 esztendő. Kevesek és nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek napja. Mózes első könyve 47. fejezet 9. vers. Pál apostol pedig így beszél. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Timóteushoz írott második levél, 4. fejezet, 7 és 8 vers. Az ember szíve végső értelemben magányos és elszigetelt. Senki sem tudja teljesen megosztani, a legteljesebb mértékben kifejezni és átadni az érzéseit, a maga lényét, még ha a szív egészen erre vágyna is. Mind a keserűségünk, mind az örömünk végső értelemben csak a miénk. Igaz,

a fölöttem és alattam ég és tenger, síma. Zöld ligetnek lombja bókol felém, mint egy hívva. Nem törik a szenvedő szívoly könnyen darabbá, csak ellágyul, s az örömre lesz fogékonyabbá. Mint egy lankat földmívesnek pihenő tanyája, kész boldogság lesz neki a szenvedés hiánya. Nincsen olyan puszta inség, hogy magának benne a halandó egy tenyérnyi zöld virányt nelelne, és ha ezt a szél behordta sivatag fövénnyel, megsiratja, de tovább megy örökös reménnyel. Sivatagja életemnek, van pihenő rajtad, vészes hullám, szívhajómat nem szünetlen hajtod. Ha nehéz bú és nehéz gond, rossz napokat szerze, kárpótolja a nyugalom enyhületes perce. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, azaz holnap után, már szeptember első vasárnapja lesz, a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak, az adományok az orgona felújítását támogatják, amelyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Első lépés. Keresztjén párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái, különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok, megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársaikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Evangélikus, biblikus, szabad egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot

0: az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden, 18 órától lesz. Verebics Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában. Címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint, az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugatias szél és 30-36 fok valószínű. Vasárnap a napos idő mellett kevés felhő lesz, esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió Profétai Üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet. Arthur G. Daniels, Krisztus a mi igazságunk. A Boldog Élet Alapítvány kiadása 2007. A kötet fontos hiátust töltött be, hiszen sok ideig rejtőzködő gondolatokat tárt föl, értelmezett újra, tett ismertté. Magyarul Erdélyi László fordításában jutott el az olvasókhoz. A Szóla Rádió most sorozatban adja át kedves hallgatóinak ezt a hiánypótló, hitet sugárzó, tiszta lelkiségű könyvet. Hisszük, hogy mindannyiunknak, akik megismerhetjük ezeket a gondolatokat, áldást jelent a közös szellemi elmélyülés. Krisztus a mi igazságunk.
3: Kutatásunk időszerű területei. Krisztus közben járói szolgálata. Az a nép, amelyik azt állítja, hogy a Földön minden más néptől több világossággal rendelkezik, a megváltás szent és dicső titkát sem nem értette, sem megérteni nem törekszik. Ha Jézus ma látható volna a földön, azok nagy sokaságához, akik azt állítják, hogy a jelen való igazságot ismerik és hiszik, ugyanazokat a szavakat mondaná, mint a farizeusoknak mondott. Tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. A megváltási terv. Nos, közeledünk az idők végéhez. Meg kell kísérelnünk teljes odaadással megérteni a megváltási tervet, hogy megtanuljuk értékelni, milyen fontosnak látja Jehova az emberek megmentését. A hit. Régi és mégis új igazságok várnak arra, hogy gazdagítsák tudásunk kincstárát. Még nem értjük helyesen a hit lényegét, és nem is gyakoroljuk azt. Krisztus gazdag ígéreteket adott gyülekezetének a Szentlélek elküldésével kapcsolatban, azonban milyen kevéssé értékeljük azokat a biztosítékokat. Istent nem szabad többé ugyanolyan módon tisztelni és szolgálni, mint tettük azt a múlt években. Isten olyan szolgálatot kíván ma, amely nagyobb, mint valaha is volt. Azt kívánja, hogy éljünk mennyei adományainak lehetőségével. Isten kiváltságos helyzetbe juttatott bennünket, amelyben nagyobb és jobb dolgokra van szükségünk, mint bármikor ezelőtt. Isten törvényének szerepe a hit általi megigazulásban. A törvény, mint tükör. Ha a bűnös felismeri Isten törvényében Krisztus igazságát, így fog felkiáltani. Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Ha a bűnösnek Krisztus szolgálata által a törvény megrontása megbocsáttatott, ha hit által Krisztus igazságába lett öltöztetve, akkor együtt kell mondania a zsoltáríróval. Kívánatosabb az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebb a méznél, még a színméznél is. Ez a megtérés. A törvény igazságot követel. A törvény igazságot követel. A bűnös adósa a törvénynek, de annak teljesítésére teljesen képtelen. Minden száj és ajakvallással ellentétben, ha az ember jelleme nincs összhangban Isten törvényével, a kegyességnek ilyen hitvallása csak rossz gyümölcsöket terem. Egyedüli lehetőség eleget tenni a törvény követelésének. Az ember saját erejéből képtelen eleget tenni a törvény követelményének. Áldozata munkája minden bűnnel szennyezett. De Jézusban segítséget kaptunk. A megváltó az ő saját érdemének ható erejét kölcsönzi az embernek, és így képes munkatárssá tenni a megváltás művében. Azoknak, akik Krisztusban hisznek és lábnyomát követik, ő az igazság, a gyógyulás és a megváltás. Tökéletes engedelmessége által lehetővé tette minden ember számára, hogy Isten törvényének engedelmeskedjen. Ha átadjuk magunkat Krisztusnak, szívünk az ő szívével egyesül, akaratunk beolvad akaratába, lelkületünk lelkületébe, és minden gondolatunkat fogjul ejti. Az ő életét éljük. Ezt kell értenünk szava alatt, hogy igazságosságának ruháiba öltöztet fel bennünket. Így, midőn az Úr letekint ránk, nem nézi fügefalevél öltönyönket, vagy mezítelenségünket, és bűnfokozta ferdeségeinket, hanem igazságossága öltönyét látja. Jehova törvénye iránti tökéletes engedelmességünket. Az egyedüli út, amelyen a bűnös igazzá lehet, a hit útja. Hit által hozhatja Krisztus érdemeit Isten elé. Ezután tulajdonítja Isten az ő fiának engedelmességét a bűnös embernek. Krisztus igazságát elfogadja a bűnös kudarca helyett. Isten elfogadja a bűnbánó hívő lelket, megbocsát neki, megigazítja, úgy cselekszik vele, mintha igaz lenne, és úgy szereti, mint saját fiát. Így tulajdonítatik a hit igazságul. A bűneitől megszabadított lélek pedig kegyelemből kegyelembe fejlődik, az egyre nagyobb világosságba. Örömmel tudja mondani, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyet mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által. Hogy kegyelemből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Krisztus azonban nem azért áldozta életét, hogy a törvényt eltörölje, nem is azért, hogy a zsinór mértéket az emberhez igazítsa, sokkal inkább azért, hogy az igazságot megőrizze. Ezzel pedig az embernek egy új lehetőséget adott. Krisztus ereje nélkül senki sem képes megtartani Isten törvényét. Krisztus az ő testében hordja az egész emberiség bűnét, és minden hívő gyermekének tulajdonítja az ő igazságát. A törvénynek nincs hatalma megbocsátani a bűnöket. Azonban Jézushoz küldi, aki ezt mondja. Magamra veszem bűneidet, és hordozom azokat helyetted, ha elfogadsz engem helyettesednek és kezesednek, ha hűséges alattvalóm leszel. Akkor neked tulajdonítom igazságomat. Krisztus halála bizonyítja a törvény változhatatlanságát. A bűnös megváltásáért hozott áldozat, amelyre a végtelen szeretet késztette az atyát és a fiút, az egész világegyetem előtt arról tesz bizonyságot, hogy Isten törvényének és kormányzásának alapja igazságosság és irgalom. Ennek bizonyítására kevesebb, mint ez az engesztelés, nem lett volna elég. Isten szándéka a törvény követelményének bemutatására. Ha tapasztalni akarjuk a hármas angyali üzenet szellemét és erejét, akkor a törvényt és evangéliumot együtt kell hirdetnünk. A kettő ugyanis egymástól elszakíthatatlan. Sok prédikációban, amely a törvény követelményéről hangzik, Krisztus még csak említve sincs. Ez a mulasztás hatástalanná teszi az igazságot az emberek megmentésére. Sokan, amikor a törvény követelményeiről beszéltek, elmulasztották bemutatni Krisztus mérhetetlen nagy szeretetét. Ezek, akik az embereknek az oly jelentős igazságokat és reformokat hirdetik, maguknak sincs fogalmuk a bűnért való áldozat értékéről, amely Isten nagy szeretetét mutatja az ember iránt. A Jézus iránti szeretetük, Jézus szeretete a bűnös iránt egyszerűen nem tartozik vallásos tapasztalataikhoz. Az a feladatuk, hogy az evangéliumot hirdessék, ennek ellenére saját énjüket emelik fel az emberek megváltója helyett. A végidők gyülekezete halálos veszélyben. A gyülekezetek állapota lelki bénultság. Minden gyülekezetben vannak olyanok, akik lelkileg bénultak. Ezekben nem látszik az élet jele. Lelki lustaság, letargia. A szunnyadó gyülekezetet fel kell ébreszteni lelki restségéből, meg kell ismernie fontos feladatát, amelyből még nagyon sok elvégzetlen. A nép még nem lépett be a szentélybe, ahol Jézus bemutatta bűnért való áldozatát gyermekeiért. Lelki vakság. Sokan vannak, akik magukat keresztényeknek nevezik, de közömbösen tekintenek az Úr eljövetelére. Ezek nem viselik Krisztus igazságának öltönyét. Magukat Isten gyermekeinek nevezik, azonban nem tisztultak meg a bűntől. Önzők és öndicsőítők. Soha sem tapasztalták meg Krisztust. Sem Istent nem szeretik mindenek felett, sem fele barátjaikat, mint önmagukat. Nincs fogalmuk arról, mit is jelent a szentség. nem látják saját hibáikat. Oly vakok, hogy a büszkeség és igazságtalanság titkos munkáját nem ismerik fel önmagukban. Az öndicsőítés szennyes ruhájában járnak, és lelki vaksággal vannak megverve. Sátán saját árnyékát vetette közéjük és Krisztus közé, ezért nem éreznek vágyat az iránt, hogy a megváltó, tiszta, szent lényét megismerjék. Lelki szárazság. Szükségünk van a szent lélekre, hogy a napjainkra szóló igazságot megértsük. Azonban lelki szárazság uralkodik a gyülekezetekben. Megszoktuk, hogy minden további nélkül megelégedettek legyünk az Istenhez való viszonyunkkal. Csak egyet tudok, hogy gyülekezeteink tönkre mennek a hitáltali megigazulás, valamint a rokontárgyak tanításának hiánya miatt. Egy óriási tévedés elkövetésének veszélye. Ha öndicsőítő módon gondolkodunk, tovább mehetünk azon az úton, amelyik nekünk tetszik, úgy gondolva, hogy azon a helyes célt végül elérjük, azonban egyszer majd meg kell állapítanunk, hogy súlyos hibát követtünk el. A tökéletlenség nem elégséges. Az önfejűségtől meg kell szabadulnunk, de még többre van szükség. Ha feladtuk bálványainkat, az így előállt űrt ki kell töltenünk. Mert ha a szív ki lett takarítva, de az űr nem lett kitöltve, akkor ez hasonlít az olyan házhoz, amely ki lett takarítva és fel lett ékesítve, azonban nem költözött bele vendég. Ekkor a tisztátalan lélek még más 7 gonosz lelket vett maga mellé, akik beköltöztek. Ugyanezt történik az emberrel is, aki gonoszabb lesz ezután, mint korábban volt. Ha te az énedet kiűzöd a szívedből, magadra kell ölteni Krisztus igazságát. Ragad meg ezt hitáltal. Krisztus lelkületével és érzületével kell bírnod, hogy Krisztus cselekedjen általad. Ha kinyitott szíved ajtaját, betölti az Úr lelkének ajándékával. Akkor egy életképes prédikátor leszel otthonodban, a gyülekezetben és a világban. Felhívás lelki megújulásra és reformációra. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Az a megbízatásom, hogy megmondjam. Ezeket a szavakat a mai hetednapi adventista gyülekezetekre kell alkalmazni. Az Isten iránti szeretet eltűnt, ami azt jelenti, hogy a felebaráti szeretet is. Az én, és ismét én áll érdeklődésünk középpontjában, és az uralomért küzdünk. Meddig kell még ennek így menni? Egy új általános megtérés nélkül a valódi kegyesség is oly ritka lesz, hogy a gyülekezetekre a gyümölcstelen fügefa képe lesz jellemző. Nagy világosságot kaptak, minden feltétel adott volt a gyümölcs terméshez, miközben hatalmába kerítette őket az önzés. Ezért mondja Isten, a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Amikor Jézus rátekintett a szép, de gyümölcstelen fügefára, szomorúság és felháborodás töltötte be. Ekkor kimondta az átok szavakat, és a megbántott Isten fiának átka folytán kiszáradt a fügefa. Bárcsak levonná a megfelelő tanulságot Isten népe, mindaddig, amíg az idő tart. Röviddel mennybe menetele előtt mondta Krisztus tanítványainak a következőket. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Isten népe ma nem tölti be úgy feladatát, amint azt kellene. Az önzés hátráltatja a munkát a szó komoly értelmezésében. Sok szívben látja érkezett el. Mihet elkezdődik ez a reformáció, az ima lelkülete fogja áthatni a hívőket, és száműzi az egyenetlenséget és a viszályt. Azok, akik nem éltek lelki összeköttetésben Krisztussal, szorosan egymáshoz fognak tömörülni. Egy tag, aki helyes irányban dolgozik, más tagokat fog arra bírni, hogy egyesüljön vele a Szentlélek kijelentéséért való közbenjárásra. Nem lesz már zavar közöttük, mert mindnyájan összhangban lesznek a lélek gondolatával. Azok a barikádok, amelyek eddig az egyik hívőt a másiktól elválasztották, lelettek rombolva. Az Úr együtt fog dolgozni szolgáival. Mindnyájan értelemmel fogják imádkozni azt az imát, amelyre az Úr tanította a tanítványokat. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Százak és ezrek látogatták a családokat, és megnyitották előttük Isten igéjét. A Szentlélek ereje által sok szív győződött meg az igazságról. Ajtók nyíltak meg az igazság befogadására. Az utolsó napok veszélyei és előjogai. Az ősegyház számára Jézus visszajövetelének reménysége egy áldott reménység volt. Az apostol azt írja, hogy a hívők a mennyből várva várták Isten fiának megjelenését. Mindaddig, ami Krisztus követőinek szívében ez a reménység élt, világosság voltak a világ számára. Ez azonban keresztezte Sátán szándékát. Sátán munkálkodása az ősegyház életében állandóan arra irányult, hogy szakadást hozzon létre az emberek között. Ennek érdekében olyan tanításokat csempészett be az egyházba, amelyek az emberekben hitetlenséget ébresztettek Krisztus és az ő eljövetele iránt. Isten és az emberek ellensége az ő pokoli árnyékát vetítette a hívők útjába, és elsötétítette reménységük csillagát, a nagyistennek, Jézus Krisztusnak, üdvözítőnknek dicsőséges visszajövetelébe vetett hitét. A reménység, amely oly drága volt számukra, elveszítette vonzó erejét. A megfeszített és feltámadott üdvözítő érdemének világossága Sátán szemfényvesztése mellett kialudt. Az elcsábított emberek saját cselekedeteik, bőtölés és bűnbánati vezeklés, valamint az egyháznak fizetett pénz által kerestek engesztelést. A természetes ember számára értelmesebbnek tűnt így keresni az igazságot, mint az elme megváltozása engedelmesség és hit által. A lelki hanyatlás korszaka alatt sötétség borította a földet és a rajta lakó népeket. A reformáció sokakat felébresztett a halálhoz hasonló álmukból. Sokan elfordultak az üres formaságoktól, a babonaságtól, a papságtól, a vezeklésektől, hogy az élő Istennek szolgáljanak, hogy szent igéjében kutassanak az igazság elrejtett kincse után. Kezdetben szorgalmasan aknázták ki az igazság bányáit, és kihányták az emberi elgondolások salakját, amely a világosság drága nemes kincseit betemette. Alig kezdődött meg azonban a reformáció műve, Sátán ismét megsokszorozta buzgóságát, hogy az ember szíveket a tévedésekben és babonaságban tartsa. Amire sikerült Sátánnak az embereket a múltban félrevezetni, ugyanoda akarja vinni őket a jövőben is. Az ősegyház hagyta magát Isten és az emberek ellenségétől megcsalatni, és sikerült neki szakadást előidézni azok soraiban, akik vallották, hogy szeretik Istent. És ha Isten népe ma nem ébredt fel lelki álmából, sokan Sátán csalásának áldozatává válnak. Azok közül, akik vallják, hogy hisznek az üdvözítő közeli eljövetelében, nagyon nagy

Nagyon sokan vannak olyanok, akik visszazuhantak régi állapotukba. Sokan olyanok, akik az első szeretetüket elhagyták úgy, hogy a Laodiceához szóló üzenet reájuk is vonatkozik. Ezek sem nem hidegek, sem forrók. Sátán minden lehetségest meg fog tenni, hogy a közömbösség, a lelki dermedtség állapotában tartsa őket. Bárcsak láthatóvá tenni az Úr a népét fenyegető veszélyeket, hogy felébrednének lelki álmukból, hogy elkészítenék lámpásaikat, és készen várnák a vőlegényt, amikor visszatér a mennyegzőre. A napok, amelyekben élünk, eseménydúsak és telve vannak veszélyekkel, amelyek borzalmasabbak lesznek, mint amelyet a világ valaha is átélt. Mindazoknak, akik hitáltal vallják, hogy hisznek Jézus közeli visszajövetelében, gondosabban kell kutatniuk a Szentírást, mint bármikor azelőtt, mivel Sátán erősen elhatározta, hogy a lelkeket minden eszközzel igyekszik sötétségben tartani, a szíveket érzéketlenné tenni az idők veszélyeivel szemben, amelyben élünk. Minden hívőnek komoly imában kell kezébe vennie a Bibliát, hogy a Szentlélek által világosságot nyerjen az igazságról, hogy Isten és akit elküldött, a Jézus Krisztus nagyobb megismerésére jusson. Kutasd az igazságot, mint drága kincset, s az ellenség csalódni fog. A próbaidő kellős közepében vagyunk, amikor a harmadik angyal hangos kiáltása már megkezdődött, Krisztus a bűnbocsátó megváltó igazságának kijelentése által. Ezzel megkezdődött az angyal világosságának láthatóvá válása. Mindazoknak, akik az intő üzenetet hallják, az a feladatuk, hogy Jézust magasra emeljék, a világ előtt úgy mutassák be, mint aki az ótestamentumi, a jelképekben felismerhető, a szimbólumokban ábrázolva lett, aki a proféták kijelentéseiben ismertetve lett, és mint aki magát kinyilatkoztatta a tanítványainak adott tanítások által, és a különös csodák által, amelyeket Isten gyermekeiért tett. Keressétek majd az írásokban, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek róla. Ha meg akartok tudni állni a megpróbáltatások idejében, meg kell ismernetek Krisztust, és el kell sajátítanunk igazságának ajándékát, amelyet ő a bűnbánó bűnösnek ad. Az emberi elme nem képes módszert találni az önmegvalósításra. Az isteni tanító nagy terve mellett az emberi bölcsesség hiúsága, hatalmának a legbüszkébb bizonyítéka jelentéktelen, és elveszíti minden saját dicsőségét. Minden emberi dicsőség és segítség porba hullik. Csak Krisztus és az ő igazsága képes megmenteni az embert. Az embernek megvan az előjoga, hogy Krisztussal egyesülhessen. Így kapcsolódik össze az emberi az Istenivel. Ez a közösség szabad, hogy az emberi reménység egyetlen célja maradjon, mert csak ha Isten lelke érinti az embert, válik élővé ereje, és lesz az ember új teremtés Krisztusban. A téma, amely vonza a bűnös szívét, Jézus a keresztre feszített. A Golgotán nyilvánította ki Jézus a világnak egyszer mindenkorra semmihez sem hasonlítható szeretetét. Mutassátok meg őt az éhező népnek. Akkor szeretetének világossága embereket fog a sötétségből a világosságra, az engedetlenségből az engedelmességre és valóságos szentségre vezetni. Semmi sem élesíti a lelkiismeretet jobban a gyűlöletes bűnnel szemben, mint a kereszten függő Jézus látványa. A bűn miatt kellett meghalnia Isten szeretett fiának. A bűn Isten törvényének az áthágása. Krisztusra lett helyezve minden igazságtalanságunk. A bűnös, aki Jézust a kereszten szemléli,
felismeri, hogy a törvény jó, mivel a rossz cselekedeteket kárhoztatja, és dicséri Isten egyedülálló szeretetét, aki számára az üdvösséget biztosította azáltal, hogy néki tulajdonította annak igazságát, aki nem ismert bűnt, és szájában nem találtatott álnokság. Az igazságban van egy erő, amely által az engedelmes lélek Jézus képmására alakulhat. Krisztus és az ő igazsága élesítik a lelkiismeretet, megváltoztatják a szívet, majd együttesen munkálkodik a szívben Isten szent lelke. Sokan vannak, akiknél hiányzik a lelki ítélő képesség, ezek csupán a Biblia betűivel foglalkoznak. Isten lelke nélkül azonban feléled az, aki a lelket és a szívet nem szenteli meg. Lehet, hogy valaki idézni tudja az Ó és az Új Testamentum igéit, jól ismerheti Isten törvényét és Isten szavának ígéreteit, ha azonban nem a Szent Lélek plántálta szívébe az igazságot, ha értelmét nem az isteni fény világítja meg, akkor ő, mint bűnös, nem Krisztusra esik, hanem a kő reá esik, amely szétmorzsolja őt. Az isteni erő Istennel köti össze az embert. Isten lelkének megvilágosító ereje nélkül képtelenek vagyunk megkülönböztetni az igazságot a hamisságtól, azoknak a mesteri csalásoknak válunk áldozataivá, amelyeket Sátán készít a világ számára. Közvetlenül a nagy küzdelem befejezése előtt állunk, amely a világosság és sötétség fejedelmek között folyik. Az ellenség nem sokára csalásokkal fogja megpróbálni hitünket. Sátán jeleket és csodákat fog művelni a fenevad előtt, és elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Mégis, bár a sötétség fejedelme azon fáradozik, hogy a sötétséggel beborítsa a földet, az Úr ki fogja nyilvánítani szíveket átformáló erejét. A Szentlélek munkája felmérhetetlen. Ő az erő forrása, és ő adja az eredményt is azoknak, akik Istenért dolgoznak. Ő a vigasztaló, mert benne Krisztus közel van a lélekhez. Ha valaki egyszerű, gyermeki hittel Krisztusra néz, a Szentlélek munkája által az isteni természet részeseivé válik. Ha egy keresztény engedi, hogy Isten szent lelke vezesse, akkor tudhatja, hogy benne, aki a feje minden dolognak, tökéletessé válik. Amint Krisztus pünkös napján megdicsőítetett, ő is megdicsőítetik hasonlóképpen, amikor az evangélium műve a befejezéshez jut. Amikor egy nép felkészül az utolsó nagy kihívásra, a nagy küzdelem végső próbájában. Amikor a föld be lesz világítva Isten dicsőségének fényével, hasonló munkát fogunk látni, amilyen a tanítványok idejében volt. Amikor a tanítványok megteltek a Szentlélek erejével, és hirdették a feltámadott üdvözítőt. A menny világossága áthatotta azok szívét, akiket Sátán megcsalt. Ezután már nem tűrték meg a Krisztusról szóló hamis tanításokat. A Szentlélek ereje által már úgy látták őt, mint fejedelmet és üdvözítőt, aki Izraelnek bűnbánatot és bűneik bocsánatát hozta. Látták őt mennyei ragyogásban, kezeiben felmérhetetlen értékű kincsel, elkészítve azok számára, kik megtértek lázadásukból. Amikor az apostolok az egyszülött fiú dicsőségét hirdették, ez az üzenet 3000 ember szívét ragadta meg. Felismerték, hogy milyen bűnösök és szennyesek, és felismerték Krisztust, mint üdvözítőjüket és megváltójukat. Ezek az emberek megkapták a Szent Lelket, ezért felemelték és magasztalták Krisztust. A hit szemével látták Krisztust, amint alázattal elhordozta a szenvedést és a halált, hogy ők el ne vesszenek,
hanem örök életet nyerjenek. Amint felismerték folt nélküli igazságát, meglátták saját gyűlöletes tisztátalanságukat, megteltek istenfélelemmel, szeretettel és dicsőítéssel azzal szemben, aki saját életét áldozatul adta. Porigalázták magukat, megbánták bűneiket, és dicsőítették Istent szabadításáért. Jézus Krisztusnak a Szentlélek általi kijelentése egy óhajtott ismeretet közölt velük Krisztus hatalmáról és fenségéről. Hitben kinyújtották kezüket, és ezt mondták: hiszek. Ez történt a korai eső idején. A késői eső még gazdagabb lesz. Akkor fog a megváltó megdicsőítetni az emberek előtt, és a földet áthatja az igazság dicsőségének fénye. Ő a világosság forrása. A megnyíló ajtón át fény borítja be Isten népét. Őt és dicső lényét fel kell magasztalni mindazok előtt, akik a sötétségben vannak. Krisztus még nem lett bemutatva a törvénnyel kapcsolatban, mint hűséges és irgalmas főpapunk, aki megkísértetett hozzánk hasonlóan mindenekben, kivéve a bűnt. Még nem dicsőítettük őt úgy a bűnösök előtt, mint engesztelő áldozatot. Áldozatának hatását, mint helyettesünk és kezesünk, csak mellékesen és alkalmakként mutattuk be, pedig ez az, amit a bűnösnek tudnia kell. Krisztust az ő hatalmában, mint bűnöket megbocsátó üdvözítőt kell megismernie a bűnösnek. Ekkor fogja a megkeményedett szívet Krisztus semmihez nem hasonlítható szeretete, a Szentlélek munkája által bűnbánatra és megtérésre vezetni. Isten befolyása adja a só ízét, amivé a kereszténynek válnia kell. Sokan kínálják az embereknek hitünk tanításait és elméleteit, amit azonban visznek olyan, mint az ízetlen só, mert a Szentlélek nem munkálkodik hit nélküli szolgálatok által. Szívüket nem nyitották meg, hogy befogadják Krisztus kegyelmét, ezért nem is ismerik a Szentlélek munkáját. Olyanok, mint a liszt kovász nélkül. Életük nélkülözi a munkálkodó erőt. Nem tudnak lelkeket megnyerni Krisztusnak, mert nem ragadták meg az igazságot. Olyan az számukra, mint egy kényelmetlen ruha, egy ismeretlen érték, egy kút, amelyből még nem ittak. Bárcsak mindannyian kutatnánk imában Isten szavát, nem azért, hogy vitatkozásokban fitogtassuk tantételeinket, hanem azért, hogy mint szomjasak kielégítsük szomjunkat az élet forrásánál, és felüdülést nyerjünk. Ha alázatos szívvel kutatjuk az írásokat, ha érezzük gyengeségünket és méltatlanságunkat, akkor kinyilatkoztatja nekünk magát Jézus az ő dicsőségében. Ezután, mint az isteni természet részesei, megvetéssel fogunk tekinteni korábbi önfelmagasztalásunkra. Amit korábban, mint bölcsességet kerestünk, most úgy tűnik előttünk, mint szemét és hulladék. Akiket eddig a mesterhez csak a vitatkozás húzott, akik az intelligenciánkra és éles elméjűségünkre büszkék voltunk, szégyenkezve és szomorúan tekintünk eddigi művünkre, mert felismerjük, hogy áldozatunk épp oly értéktelen volt, mint

sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet. Arthur G. Daniels, Krisztus a mi igazságunk. A Boldog Élet Alapítvány kiadása 2007. A kötet fontos hiátust töltött be, hiszen sok ideig rejtőzködő gondolatokat tárt föl, értelmezett újra, tett ismerté. Magyarul Erdélyi László fordításában jutott el az olvasókhoz. A Szóla Rádió most sorozatban adja át kedves hallgatóinak ezt a hiánypótló, hitet sugárzó, tiszta lelkiségű könyvet. Hisszük, hogy mindannyiunknak, akik megismerhetjük ezeket a gondolatokat, áldást jelent a közös szellemi elmélyülés.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ázsitat címe: Győzelem harc nélkül. A mai ige Hoseás 1:7. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Gondolatok az ígéről. Milyen drága ígéret ez! Az Úr maga akarja megszabadítani népét nagy irgalmából, de ezt nem emberi eszközökkel teszi. Az emberek ugyanis vonakodnak megadni Istennek az őt megillető dicsőséget. Mikor felfegyverkezve harcba indulnak és győznek, Istenüknek kellene dicséretet mondaniuk a győzelemért, de nem ezt teszik, hanem saját erejüket dicsőítik, lovaikkal és lovasaikkal kérkednek. Ezért az Úr igen gyakran minden emberi eszköz nélkül menti meg népét, hogy a dicsőség egyedül az övé legyen a szabadulásért. Ezért én szívem, csak az Úrra tekints, és ne emberekre. Istenre számíthatsz, és segítségét legfeltűnőbben olyankor tapasztalod meg, amikor senkiben és semmi másban nem reménykedhetsz. Ha nincs mellettem barát, tanácsadó vagy támogató, ne veszítsem el bizakodásomat. Elég, ha érzem, hogy maga az Úr van mellettem, sőt, örvendezzek, ha harc nélkül ad győzelmet, mint arra igehelyünk is utal. Miért is akarnék lovakat és lovasokat, ha maga az Úr áll mellettem irgalmával, és emeli fel karját védelmemre? Miért volna szükségem íjra és kardra, ha Isten a szabadítóm? Ma bízni akarok, és nem félni, és mától fogva mindig ilyen bizalommal élni. Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet a Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtés

0: és védelemnek szentelt napon, és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Szombaton sok napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugatias szél és 30-36 fok valószínű. Vasárnap a napos idő mellett kevés felhő lesz, esők nélkül. Az északi szél megélékülhet, és 27-32 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
1: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Love Story és azután című műsorunk. Ebben, mint házaspár, kedves feleségemmel vagyunk a házigazdái a műsornak, és mindig házaspárokat invitálunk meg ebbe a műsorba. Kérdezzük őket a Love Story-ról, tehát hogy hogyan találkoztak, és az azután eseményekről, amiben nagyon sok kihívás van, az élet kihívásai, amiben mindannyiunknak részünk van. És akiket invitálunk ebbe a műsorba, meghívunk, azoknak mindegyiknek van személyes hite az Istenben, és arról is beszélnek többek között, hogy az élet nehézségei, örömei, egyáltalán az eseményei közepette, hogyan élik meg a hitüket, hogyan jelent segítséget az, hogy van egy plusz az életükben, hogy hisznek az Istenben, és ez ma is így fog történni, és ráadásul egy nagyon különleges művészházaspárt invitáltunk, és nagyon köszönjük, hogy elfogadták a meghívást. Hegedűs Endre, zongoraművész, és itt mindenféle díjakat mondhatok, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, és még sok minden más, és kedves felesége Katica, aki szintén sok mindent csinál, és együtt is tudomásom szerint négykezeseket adnak elő, és abban nagyon nagy harmóniában van, de nem csak ott, hanem a házasságban is, és erről fogunk majd hallani, de feleségem is tartogat még egy fölvezetést, úgyhogy mondjad el ennek az adásnak a specialitását.
3: Köszöntelek én is szeretettel benneteket, és ez az adás azért is jött létre, mert én megtudtam azt, hogy még mindig a házasság arcai vagytok, a házasság hete arcai vagytok, és ez igazán megtisztelő pluszban, hogy itt vagytok a Pax TV-ben. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
4: Örömmel.
3: És akkor vágjunk is bele, hogy hogyan indult a Love Story-tok.
5: Na, ez Bandi kedvenc témája, úgyhogy ezt
4: igen,
5: igyekszem tehát, nem közbeszólni.
4: Mielőtt a kezdetekhez visszatérek, akkor mondom a végét. Én a Katica kezét 2,5 nap udvarlás után kértem meg.
3: Hát ez rekord.
4: És ez egy olyan rekord, amihez tényleg annyi magyarázat szükségeltetik, hogy én mindig is egy nagyon szerető közegben nőttem föl, és így egy szerelmes szívű embernek tartom magam. Ehhez jön még az, hogyha megfogalmazom, hogy miből vagyok én, akkor azt mondhatom igazán tiszta szívvel, hogy engem a Jóisten szeretetből és muzsikából szőtt össze. És ilyes formán 14 éves koromtól kezdve én állandóan udvaroltam kislánynak. Uh-huh. Általában az én szerelmem az sok volt a hölgyeknek, és különösen amikor ugye arra terülődött a szó, hogy akár össze is házasodhatnánk, akkor kirúgtak, dobtak a lányok, túl sok volt nekik. Uh-huh. Na, és akkor az utolsó, a hatodik hölgy, az gyűrűs menyasszonyom volt, és hát nyár elején adtam vissza a gyűrűbet én. Mert ott egyszerűen volt egy olyan összenem illés, hogy nem ment tovább a dolog, és akkor egész nyáron emlékszem, hogy a Hódmezővásárhelyi strandon, mert hogy oda valósi vagyok, ugye a szüleimnél töltöttem a nyári szünetet, az egyetemi évek nyári szüneteit, Gródi Gyula könyveket olvastam, és akkor még szomorúbban telt az a nyár.
2: Gródi Gyula könyvet.
4: Igen. És aztán utána följöttem Pestre késve, már elkezdődött a tanév, és az első ember, akivel a Zeneakadémia aulájában találkozott, Katica volt, aki szokásától ellentétben rendkívül szomorú volt, és lógatta az orrát, mondom, Katica, mi baj van? És akkor hát nagy nehezen elmondta, hogy hát ő bizony egy nagy csalódáson van éppen túl, sőt, nincs is rajta még túl. És akkor mondtam neki, hogy Katica, ne búsulj, menjünk el, ma este Ránki Dezső koncertjét hirdetik, és meg is hallgattuk együtt a hangversenyt, de én ugye a Katicával fönt a második emeleten álltunk az erkélyen, de úgy, hogy ugyan a székek közti sort azt végigálltunk, de a székek tetején egy másik sor volt diákokból, hiszen nagy sztár volt már akkor az induló híres zongoraművész. Hát a Beethoven szonátákra egyáltalán nem emlékszem, de arra igen, hogy a Katica félt, hogy a rátámaszkodó egyik kollégánk miatt elveszti az egyensúlyát, odasúgta nekem, Bandi, muszáj átfognom a derekadat, mert mindjárt leesek, ott volt alattunk a meredély.
2: Igen.
4: És akkor hát ő átfogta a derekamat, és ez nekem jó volt.
5: Mindig egy kicsit másként, nők mindig jobban emlékeznek.
3: Persze, ez természetes.
5: Először is nem előtte, hogy én ott mindjárt az orromat, nem, ott fönt találkoztunk, egymás mellé kerültünk, de igen, ez így volt. Egymás mellé kerültünk, és én így rátámaszkodtam Bandira, és te fogtad át az én derekamat, de miután én egy szerelmi csalódás után voltam, vagy benne, vagy hogy mondjam, tényleg lógott az orrom, ezért úgy gondolt erre, annyira emlékszem, hogy hát most mindegy, ha nem ez lett, nem ez az állapotom, akkor kap egy pofont, vagy nem engedem, hogy most mik köze az én derekamhoz neki, de úgyis mindegy. Szóval, és utána haza
4: kísértem a Katicát, felajánlván neki, a koncert nagy sikerű volt, ráadásukkal 11 óra körül ért véget, hogy haza kísérem őt, és akkor mondja, hogy Bandi lovag, vigyázz, mert én 14 villamos megállóra lakom a Zeneakadémiától. És akkor a villamos beszorult a Lánchíd Budai híd főjére, ugye a 9-es, és az még további 40 perc késés volt, majd ezt követően
5: akkor... De mi csak beszélgettünk,
4: és aztán a Katica attól félt, hogy a családi házuknak a kertkapujától nem találok vissza a villamos megállóba, tehát az visszakísért. Aztán volt ott Patak, Kishíd, csillagoktól roskadozó, meleg októberi éjszaka, és mi csak beszélgettünk, és arra jutottunk,
5: és hogy... megbeszéltük, hogy a bizalom mennyire fontos, mert ugye Bandi is egy kicsit bizalomvesztésben volt, meg én is, de hogy anélkül nem lehet élni. Ez volt a fő témája igazából a beszélgetésünk.
4: Aztán valamikor hajnaltájban hazakerültem, megbeszéltük, hogy másnap 10-kor találkozunk.
5: Ja, de várjál, mert meg is csókoltál.
4: Igen.
5: És az is félreértés volt.
2: Igen, és akkor a 2,5 órát.
4: A szájberendezés
2: olyan napot.
3: Ja,
2: napot én már még gyorsítottam rajta.
4: Hogy én félreértettem, akkor hiszen mindig nyitva van egy picit a szája, olyan az ajak berendezése, és én megcsókoltam őt, és ez is jól esett.
5: De nekem fogalmam se volt róla, hogy az állítólag azt jelenti a fiúknál, hogy
4: szabad.
5: Hogy hát akkor szabad megcsókolni. Fogalmam se volt.
3: Ja, hogyha nyitva van
5: egyáltalán. Én egy olyan naív lány voltam, tényleg.
4: Másnap ilyen... sétáltunk a Várostigetben, és megbeszéltük az élet nagy kérdéseit, és egy olyasfajta összhang volt, hogy én a harmadik nap azt mondtam, Katica, leszel a feleségem.
5: Nem, még arra is emlékszem, bocsánat, hogy akkor persze, mikor aztán tehát ágyba kerültem valamikor hajnalban, akkor is olyan izgatott voltam, és nem is értettem, hogy ez most mi volt, hogy... És hogy igen, és akkor holnap majd találkozunk ott az, úgyse lesz ott, mert ez nem, aha. És ott volt. Na, és akkor ugye nagy séta a Városligetben, nagy beszélgetés, és tényleg a harmadik napon megkérte a kezemet.
4: Katica, leszel a feleségem, és akkor a Katica köpni nyelni, nem tudod? És
5: igen. De ez annyira biztos, tehát ez senkinek nem ajánlom, de tényleg.
2: Ez jó, tehát, hogy ez és nem már 45 éve házasokon, senkinek nem ajánlom.
5: Ez nem egy követendő példa, de tehát, és azóta se kérdőjeleződött meg soha. Nálad sem, ugye? Tehát ez egy ilyen rá,
6: ilyen szint, kedves Endre.

0: Igen, tehát ugye nekem ezek a tapasztalatok az előző történeteimmel, ugye a hat kislányal, azok meggyőztek arról, hogy igen, a Katica az igazi. Az első pillanattól kezdve minden stimmelt, évek óta ismertük egymást, de semmi különösebb. Nekem az ideálom egy magas, szőkehajú kislány kék szemekkel volt. Ez egy pillanat alatt eltűnt, és átadta helyét a Katica.
1: Na, de egy ilyen felszínes is, tehát hogy oda járt Bandi is a Zeneakadémiára, meg én is. Én egy ilyen kis röhencs voltam.
2: Mert hogy
1: Bandinak
2: mindig
1: ugye,
2: voltál,
1: állandóan nevegéltem ott egy barátnőmmel, én meg nem tudom, hát egy zongorista ott a zongoratanszakon sok közül, tehát se az égvilágon, tehát semmi közünk nem volt egymáshoz, még csak beszélgetni se. Nagyon nem beszélgettünk azon kívül, hogy szia.
2: Tehát, és mikor kötődött meg a házasság?
0: Hát a szülők igyekeztek lassítani ezt a folyamatot, ugye, és akkor karácsony, ez volt október 17-én, amikor is felszállt a fehér füst a pápai rezidenciából, megválasztották második János Pál. Hát jó, átcsúszott 18-ára, az éjszaka az mozgalmas volt ilyesformán számunkra is fontos. Na, és akkor ugye december 25-én családi ebéd közepette, volt a
1: hivatalos lánykérés.
0: Leánykérés, de nem volt lánykérés. És ennek meg az a története, hogy a szüleim is följöttek ott Mezővásárhelyről, ott ültünk az asztalnál, beszélgettünk, és akkor vettem egy nagy levegőt, hogy Katica édesapjától, és természetesen édesanyjától megkérjem a lánya kezét. Na de a Babi anyu, a mama ugye kint dolgozott a konyhában, de kivágódott a nagyszoba altaja, megjelent a leveses tállal a Babi anyu, és azt mondta, erre most nincs idő, tessék asztalhoz, mert elhűl a leves. És utána meg már elfelejtettük a leánykérést, tehát nem volt lánykérés, hanem csak úgy vittem. Az a vicces, hogy úgy hívják Katicát lánykori nevén, hogy Frey Katalin Y-nal, én meg azt mondom, hogy hát azóta bezetsz, ugye, tehát foglald.
2: Ez nagyon jó.
1: De aztán utána hogy is volt, hogy április 7, tehát ez volt október 17-ét szoktuk megünnepelni, akkor mindig kapok egy csokorvirágot a mai napig. Wow. De igazából hát az az éjszaka, ugye, de akkor kísért engem haza Bandi, és akkor ez volt 78-ban, és 79. április 7-én összeházasodtunk. De neki volt közben rádióverseny, meg hát jártunk a Zeneakadémiára, tehát ott meg vizsgák, meg mindent. Tehát nem is volt időnk nekünk előbb összeházasodni, de az, hogy összeházasodni, tehát ez el volt döntve, kész.
0: Diák szerelem, diákházasság. Szombat este, ugye szombaton esküvő és lakodaló, hétfőn mentünk az iskolába, tehát ez így volt.
3: Azt a gyönyörű.
2: És hogyan alakult a további életetek, így a művészpálya, az rögtön kapcsolódott, családi élet?
0: Nem. Minden arra mutatott, hogy nekem semmi lehetőségem nincs. Ugye ez még az Átkosban volt, Javában, és ott ki voltak jelölve, hogy ki a jó művész, Tilt Tűr támogat, ugye? És hát én nekem nem osztottak lapot, én akkor elhatároztam, hogy elkezdek nemzetközi zongoraversenyekre járni, és akkor már volt egy versenydíjam, Athénban nyertem meg egy nemzetközi zongoraversenyt, ahol első díj ugye nem volt, de a második díjat nekem adták, és emlékszem, hogy hatalmas sikereket arattam, ugye, mert a görög fiatal leányok megnézték az orrom profilját, és hát
1: akkor én még nem
0: ilyen
1: voltam,
0: görögös egyenes orrom van, akkor még nem volt Katica, de lényeg az, hogy ugye kellett aztán tovább mennem, de csak erre az egy versenyre adott az állam, úgymond az Interkoncert nevű állami mamut cég, anyagi támogatást, amikor el akartam menni a másodikra, akkor azt mondták, hát Bandi, ha van neked pénzed, menjél a sajátodból.
1: Ugye, hát már mint az előző versenydíj. Ugye, mert akkor
0: na,
1: volt
0: abból,
1: egy ilyen...
0: Abból kellett meg is élnünk, mert szüleink egyszerű közalkalmazottak voltak, nem nagyon tudtak anyagilag segíteni. De a Katiciájé kertes házában az udvaron állt egy, hát egy nagyon rossz állapotú kis szerszámos bódé, és azt felújítottuk az én terveim szerint. Katica azóta is sajnálja,
1: hogy nincs
0: meg a felújítási terv, mert az édesapja hordókészítő mester, és egy zongoraművész, ilyen városi virág, mint én, terveztem meg, hogy azt a omladozó, penészes, pókokkal teli épületet,
1: wow.
0: hogyan
1: le
0: tesszük lakhatóvá
1: bontani.
0: Éppen akkor vontatta volna le azon a nyáron. Na, rendbe hoztuk, és beköltöztünk a 3x3-as nagyszobába, oda hoztuk a 2 méteres zongoránkat.
1: De csak az esküvő után költöztünk be.
0: Igen.
1: Mert ugye Bandi már oda jött, mint albérlő, kvázi, és akkor, de én a nagyházban, Bandi lent a kisház, mondta az apukám egyik arra, másik emelre.
2: Volt rend.
1: Aztán majd, ha összeházasodtatok.
0: Na, minden esetre, tehát nekem muszáj volt elmennem bizonyítandó, hogy én igenis szeretnék zongoraművész lenni és a pályán maradni, és hoztam haza a nemzetközi versenydíjakat szép sorba. Összesen 10 ilyen nemzetközi versenydíj van. Ehhez a kedves nézőknek mondjuk már el, hogy egy ilyen zongoraversenyen ugye van kötött anyag és szabadon választott anyag, csak úgy, mint a korcsia, a műkorcsia versenyen, és ezt akár egy teljes évig is gyakorolják zongoristák, tehát mindenki irtózatosan jól tudja az anyagot, gyorsan és hibátlanul játsszák, és ezek között kellett én nekem kitűnni és nyerni, mert ez volt a megélhetésünk.
1: Uh-huh. Úgyhogy, hát nem csak ez volt az elején azért, mert hát a én elmentem tanítani teljes állásban.
0: Na, igen.
2: Valamivel
1: nem csak
2: hozzájárult Katica is.
3: Ez
1: a zeneakadémia.
3: Még itt a motiváció, ez nagyon érdekes, hogy nyilván az, hogy te zongorista vagy, és ezt kvázi bizonyítani, és akkor minden művészben van egy ilyen jól értelmezendő exhibicionizmus, természetesen. De akkor hajtott téged egy olyan is, hogy kvázi anyagi szükség? Hogy hogy dolgoztat fel önmagadban érzékeny művész lélekként?
0: Egyszerűen nem volt más választásom.
3: Igen.
0: Ez így nagyon könnyen ment, de lényeg az,
1: hát
0: hogy
1: a
0: Katica támogatásával minden nap éjfélig tartott a gyakorlás, napközben is gyakoroltam, meg éjfélkor fejeztem be, és akkor levittem a nagy szülői házból, ugye az evét maradékot, és akkor azt ott megmelegítettem kis rezsón, ebben a pici kis semmi szobában, megettem, és 3-4-1 körül ugye nyugovóra tértem, ez így ment éveken keresztül. Katica hallgatta, pontosan. Wow. Igen.
1: De illetve ugye annyira, ez egy olyan pici, volt egy pici kis előszoba, 5 évig éltünk itt, egy pici kis előszoba, és egy ajtóval bementünk a nappaliba, ott volt a nagy zongora, meg egy ilyen trónusnak hívtuk, egy ilyen meg sok CD volt, meg könyve.
0: LP, akkor még nem is
1: vagy
0: volt
1: LP, CD. Bocsánat, igen. És akkor volt egy ilyen beugró rész,
0: négykézláb másztunk be,
1: az volt az ágyunk. És, tehát az is egy ilyen kis helyiség, de picike, tehát egy ágynyi, de nem ilyen nagy, széles francia ágy, de elfértünk ott ketten, és emlékszem, hogy téglák voltak a lába az ágynak, és akkor deszkák voltak rátéve, meg egy laticelszerűség, de az érdekessége a dolognak az, hogy pont ott volt egy kémény. Tehát ez nem pontosan téglalapú volt, mert volt egy ilyen kis kéménybevágás is. És én aludtam mindig, azóta, ha itt szembe vagyunk, akkor bal oldalon, és az én lábamat mindig be kellett húzni egy kicsit, mert ott volt a kémény.
0: Na jó, szóval
2: lakályos
0: volt, szag és pókmentes volt, és a Kocsis Zoli, a tanárom,
1: volt, igen,
0: amikor meglátogatott bennünket, akkor irigykedve mondta, hogy hát itt 24 órát gyakorolhattok. Bezzegén, akkor kapott ugye az acélelvtárstól egy ilyen Hevesi Gyula utcai ház 9. emeleten egy lakást, ahol a szomszédokat boldogította ugye a gyakorlásával. Tehát nekünk nem volt ilyen problémánk. De hát ezt csak azért mondjuk el, mert a lehetetlenből tudtunk a Jóisten kegyelmével szépen kibontakozni. Aztán utána lett egy nagyobb félkert tulajdonunk, ez Katica öröksége. Aztán fölköltöztünk a szemközti dombra, mert hogy Rózsavölgy kisebbik dombján volt a szülőház. Építettünk egy házat.

0: Japánban éltünk 3 évet,
1: Oh,
0: ott
1: wow, köszönöm.
0: dolgoztam Katicával együtt, kint voltunk, sőt, ő is tanított az egyetemen, én is, koncerteztünk, és életünkben először volt pénzünk.
2: Igen.
1: Na, és mennyire akkor furcsa volt ez
0: nagyon furcsa volt,
1: nekünk
0: és
1: is.
0: akkor ott, hát egyrészt ugye szenvedtünk attól, hogy nem értettük a nyelvet, bár nekünk azt mondták, hogy ó, hát Bandikám, hát te tudsz angolul, jó lesz angolul tanítani.
1: Senki
0: Nem
1: nem beszél.
0: tudnak.
1: Igen,
0: Igazából a legjobban az olaszsal boldogultam az zongoratanításban, mert a kottában ugye egy csomó kifejezés olaszul van, és azt a fejükhöz vágtam az aranyos kis növendékeimnek, és ők meg megnézték a szótárba. Meg előjátszottam, meg énekeltem, és nyilvánvalóan, hogy aztán minden nap fölcsíptem 3-4 szót. És így én állítom, hogy én beszélek japánul, de az egyszerű szavak közül egy csomót nem tudok, viszont a bonyolult szavakat, mint titokzatos, vagy ellenállhatatlan, ilyeneket remekül tudok japánul, mert muszáj volt fölstuccolnom a japánok, nagyon pontos, de hát egyébként egy picikét ugyanúgy befelé forduló önmagát ki nem adó előadását, mint amilyenek ők az életben, ugye? A kifejezéstelen arc,
1: stb. 5 évet éltetek ebben a...
0: 3-at.
2: Öt évet a kis házban,
1: utána mentek.
2: És ötödik évben jött volna az első babánk, de őt elvesztettük fél időben, az egy elég nagy
1: trauma volt.
2: Az egy nagyon nagy trauma volt, mert tulajdonképpen én utána aztán ilyen pánikbeteg lettem, szóval én nagyon meg tudom érteni a pánikbetegeket, mert igazából a legborzasztóbb benne az, hogy tehát főleg az, hogy hívőként emlékszem, hogy én magamat azzal rosszul voltam, és akkor ugyanakkor most én, és halálfélelemmel is jár, és akkor most én miért félek a haláltól? Hát akkor én milyen hívő vagyok? Szóval ez nagyon, ez szerintem nekem legalábbis ez volt a legnehezebb az egészben, és az az érdekes, hogy aztán a utána, erről beszélhetek végül is, ugye, mert hát a gyerek, igazából a házasságunknak, a most már lassan 45 éves házasságunknak azért a gyümölcsei, azok a nagy gyümölcsei, azok a gyerekeink.
1: Hány gyermeketek van?
2: Három gyerekünk van, illetve egy, mert mi őt is, az első, aki Ádám lett volna, őt is ugyanígy számon tartjuk természetesen. És az az érdekes, hogy aztán úgy nézett ki, hogy nem is, tehát hogy nem akart jönni az első baba után, ugye, akit elvesztett, nem akart jönni. És úgy emlékszem rá, hogy bennem az volt, nagyon vágytam, borzasztóan vágytam. Nem? Istenem, úgy látszik, hogy te csak az Ádámot adtad nekünk, és rögtön vissza is vetted. Nem baj, de ez így szóval, nem baj, majd örökbe fogadunk, és akkor azt ugyanúgy lehet szeretni. Tehát ezt én így, ahogy most mondom, ez így lezajlott bennem. Mandinak nem is mondtam. És akkor utána megfogant Márton, aki megszületett 86-ban, és az az érdekes, hogy amikor őt hordtam, akkor még mindig néha voltak ilyen pánik roham, tehát elgyengülők, meg mit tudom én, tehát ezt pánikbetegek biztos tudják, hogy milyen. De miért lehetett? Aztán később jöttem rá, már Marci megszületett, és akkor egy barátnőm elment egy bizonyos konferenciára, és mondtam, hogy erre figyelj oda. Tehát az, hogy én nem sírattam el, megkérdezte akkor az orvos tőlem, hogy meg akarom-e nézni, nem akartam megnézni, csak sírtam, és valahogy úgy, tehát nem volt a helyére téve a dolog. Meg, amit nem mondtam, közben még pszichiáterhez is küldtek, meg valami bogyót is etettek velem, és igazából nem, mert magam jöttem rá egyszer, hogy ja, Istenem, hát nekem még nem volt ott a hitem, vagy nem volt akkora hitem. Nem tudtam, hogy én ezt a gyereket meg is keresztelhettem volna, el is lehetett volna temetni. Tehát, hogy nem földolgozatlan volt ez. És amikor én ezt így magamban elrendeztem, a jó Istennek kész. Azóta nincsen semmiféle pánikruhamom, hál' Istennek. Na, szóval 86-ban megszületett Márton, aztán 89-ben megszületett Anna, Panka, És amikor ő két és fél, és amikor ő két és fél hónapos volt, akkor mentünk ki Japánba. Japánba úgy mentünk, ugye, hogy akkor, tehát ha belenéztünk, semmi lehetőség nem volt. Azon kívül, hogy jött ez, hogy Bandi mehetne Szapporóba a nevelési egyetemre. Tehát kész, igen, mondtunk rá, élni akartunk, hát én soha nem... Két hely van a világon, ahova soha nem vágytam, legalábbis addig, Japánba, meg Amerikába. És ez az a két tengeren túli, vagy hogy mondjam, távoli ország, ahol jártam.
0: De három év után, mikor hazajöttem, alig egy hónap múlva már mentem is vissza turnézni, és mindösszesen 85 koncert sorozat.
2: De várjál, mert Berci még nem született meg.
0: Berci
2: meg? Aki kint született meg Japánban.
1: Igen, ez a sorrend.
0: Nagyon gazdag az életünk, és tényleg arról is kéne beszélni, hogy édesanyám azért titokban átadta a katolikus hit alapjait nekem, bár édesapám, ő nagyon haragudott az egyházra. Ő neki megvoltak az okai, természetesen ezek nem elégségesek mai eszemmel, tudom. De minden esetre, tehát én az álruhában való, a plébánia kertjében való átöltözés és csukja öltés után belopakodás a templomba, azért Hódmezővásárhelyhez viharsarok, ugye, azért nagyon kemény volt a kommunista időszak. Ezt a hazudozást ezt nem bírtam, és azt mondtam édesanyámnak, hogy én ezt nem csinálom tovább, mikor tinédzser voltam, 12-13 éves koromban, és akkor egy ilyen alvó katolikus voltam, 10 évig ugye imádkoztam, ha eszembe jutott, és akkor a Katica viszont megkérdezte tőlem, miután így igen mondott nekem a következő vasárnap előtt, hogy te Bandi, eljössz velem szentmisére? Tehát ez olyan természetes volt, hogy persze, jövök. És így szépen visszavitt kézen fogva a templomba, és azóta is élünk a hitünknek, és gyakorlatilag életünk alapja az, hogy hisszük, hogy van egy minket végtelenül szerető Isten, aki annyira szeretett minket, hogy a semmiből előhívott, és örök életre hívott, és szeret bennünket, és segít minket az utunkon. A zongoraművészi pálya szerintem úgy, hogy nem osztottak nekem lapot, hiába volt rendszerváltás. Ugyanazok vannak, és voltak a zenei életben, és azok öntőséget hoznak. Ha meg is, ha eltávoznak, így mondanám, akkor is a véleményük az tovább él. Én mindmáig egy zenei életből egy kicsit
3: kizárt
0: ember vagyok, de ennek egy része abból táplálkozik, hogy tudják, hogy én keresztény katolikus hívő ember vagyok, sőt, én a versenyeimen beszélni szoktam a darabok előtt, és bizony ott azért belecsempészem azt, hogy én kiben hiszek, és hogy kitől kaptam ezt az ajándékot, és hogy egyáltalán az egész zene az azért van, mert az Isten ezt nekünk ajándékba adta. Az egyik legnagyobb ajándékunk az életben, mert azt szerette volna, hogyha a szép muzsika hallgatása emlékeztetne bennünket arra, hogy honnan jöttünk és hova megyünk. Ezt maga Szent Ágoston írta le 1600 évvel ezelőtt.
1: Mai napig tapasztalod, vagy ez már nincsen, ez a diszkrimináció, ha szabad így fogalmazni?
0: Jaj, dehogy nincsen, abszolút.
2: Jaj, de erről ne beszéljünk,
0: mert... Igen, mert hogyha ezt hozzáteszem, hogy úgy, hogy engem mindenféle módokon igyekeztek távol tartani a koncertpódiumtól, ezzel együtt 3800 fellépésem volt az elmúlt 50 évben. És ez hogyha megnézzük, hogy ez hogy lehet elképzelni?
1: Igen.
0: Ha ma elkezdek egy olyan sorozatot, hogy minden áldott nap játszom egy hangversenyt, akkor több mint 10, majdnem 11 évig kellene tartani ennek a minden nap egy koncert. Na most ez persze így lehetetlennek tűnik, az is. De mégis van, mert nagyon sok ifjúsági hangverseny sorozatot játszottam még annak idején az Országos Filharmóniával, ugye, hogy egy nap akár két vagy három, sőt négy helyen, különböző helyeken egy-egy órás hangverseny gyerekeknek. Tehát így szaporodott ennyire föl, meg azért Japánban is nagyon sokat koncerteztem. Egyesült Államokban 26 turnén volt, meg Kanadában. Ez a japán szám, ez mindennek a teteje, és zongora tanítás nyelvét azt megismertem, tehát mernék vállalni, sőt, hát csinálom is Skype-on keresztül, szinte mondhatni, hogy tavalyi évig bezárólag, Covidig bezárólag tanítottam japánokat, japánul, akik nem tudtak angolul.
2: És most ugye azért eszembe jut, ugye, hát azért 45 év az hosszú idő, az ember nagyon-nagyon sok mindenen keresztül ment, nagyon sok mindent megélt, és emlékszem, hogy tehát volt, Bandinak megígérték, hogy soha nem fog tanítani, megígérték, hogy soha nem lesz impresszáriója, tényleg nem lett impresszáriója, soha nem volt, de hát van egy sokkal jobb, aki oda fönt, vagy bennünk, vagy tehát az úr, az tényleg. Mert kevés ember van, aki végülis abból él, hogy zongorázik. Igen. A tanítás se jött be, mert azért 10 évet tanítottál a Semmelweis utcában.
0: Igen.
2: Igen, tehát így már, mint főiskolai, tehát a zeneművészeti egyetem mellett, akkor még volt a, hogy hívták a
0: Semmelweis? Budapesti Tanárképző Intézete a Zeneakadémiához.
2: A Zeneakadémiához tartozott, csak aztán ugye...
0: Azt bezártál, és akkor bocsátott el az egyetem fura ura.
2: Igen,
0: méghozzá arra hivatkozva, hogy nem tanítok rendesen. Hát rendesen nem tanítottam, mert annyi volt a fizetésem, hogy abból egy hétig se tudtunk volna megélni, tehát muszáj volt turnéznom. Ha turnézok, minden zeneakadémiai tanár azt csinálta, ugye, hogy bepótolja az órákat. Előre megadom, megbeszélem a növendékekkel, hogy mikor legyenek, és ha hazajöttem, akkor utólag is megadom és pótlom. Na hát minden esetre ugye ez a piros apka és a gyuszi esete. Úgyhogy egy napig se voltam egyébként szomorú, mert megéreztem azt, hogy micsoda szabadságot ad ez nekem, hogy innentől
2: kezdve
0: a versenyszférába tartozom, és enyém a pálya, és a közönség az valami érthetetlen oknál fog, vagy nagyon sértető módon érzi azt, hogy én nagyon szeretem az embereket.
2: Dehogy nem voltál szomorú.
0: Szeretetre vágynak, és újra és újra megveszik a jegyet a Hegedűs Endre koncertekre. Ez a titkom, és ezt a szakma soha nem bocsátja meg nekem.
2: De nem is igaz,
0: nem.
2: Olyan szomorú voltál, hát megint ugye a nők azok sokkal jobban emlékeznek mindenre. Ez nálatok nem így van?
1: De.
2: Nem? Lilla nem emlékszik? De hogy másként?
3: Máshogy?
2: De a nők azok valahogy jobban emlékeznek. De tényleg emlékszem, 55. születésnapom volt az napon, amikor jött haza Bandi lógó orral, hogy hát bizony kirúgtak, illetve közös megegyezéssel távozik a Zeneakadémiáról.
3: Hogy szép neve legyen.
2: Igen, hogy szép neve legyen. Egyébként disznóság, mert igazából akkor már, tehát akkor már össze is vonták, csak kellett volna ezt a PhD-t, vagy a fenét megcsinálni, és akkor ott is bizottság. Az a lényeg, hogy nem is engedték, hogy az egész eljárást elkezdjen. Na, szóval azért ilyen nagyon-nagyon-nagyon segítő háttér van szakmában. Nem baj, mert én ezért is hálás vagyok, de hogy amikor hazajött az 55. születésnapom, ugye akkor, hogy hát pont ezzel köszöntelek azt, hogy és én mondtam azt akkor, hogy nem baj, hát akkor neked úgyis zongoráznod kell, hát majd akkor nem, ez nem fog hátráltatni, hogy jaj, akkor most mikor pótoljam ezt az órát, vagy el tudok-e menni ide, vagy nem tudok elmenni. És látjátok, azért ez olyan csodálatos végül is a házasságban, mert ő ezt most már úgy adta elő nektek, hogy ő hogy örült neki.
1: Igen.
3: Nem. Ez aranyos.
2: Akkor nem örült még.
3: És lecsapta rá, hogy ez egészen így van. De ő így maradt meg.
2: Mert ez a házasságnak...
1: Egyek vagytok.
2: Igen. Tehát pont ez a titka a dolognak. Hogy, és az se baj, hogy én másként emlékezem, vagy ő másként emlékezik. De azért a nő nagyon sok
0: műk. Most már a nagy könyvesboltokban külön sarok kezd lenni a férfi agy és a női agyról írt könyveknek.
1: Abszolút,
0: ajánlom a kedves televíziónézők figyelmébe.
3: Mark Gungelnek is van egy ilyen, ha nem tudom, hogy ismeritek el.
0: Elolvastam ezt a két könyvet, most hagyd nem mondjam a szerzőt, tessék elmenni megvenni. De hogyha én ezt tudtam volna, mikor udvaroltam, ugye? Hogy a hölgyek teljesen másként működnek, és másként...
3: Igen, ennek van előnye is, de ugyanakkor életünk végéig meglepetéseket tartunk. Az így férfiak
2: egymás között. Köszönöm szépen.
3: Ez így van, de komolyan így van. Azt gondoljuk, hogy ismerjük, aztán rájunk, mégse egészen.
2: Mégsem.
3: És ez izgalmas.
2: Van. Mert minden egyes ember egy nagy titok, nem? És akkor, hogyha tényleg őt szeretem, és nem a tulajdonságait, meg a nem tudom én mit, hanem őt, a Hegedűs Endrét, azt a...
3: Igen.
2: Őt, nem igen. tudom másként kifejezni, igen. mindennel együtt, uh-huh. akkor én, tehát mindig, igazából minden nap tud valami meglepetést okozni, még ma is, igen. pedig elég közelről ismerem.
0: Hát Katica meg aztán elég... nem volt egy unalmas perce van 45 év alatt.
2: Tehát mindig, nekem mindig... azért néha volt.
0: Neked volt, igen.
1: Ez nagyon
0: igen. Igen. Aha.

0: Említettétek erről egy kicsit többet, ha mondanátok, hogy amikor ilyen negatív hírek érnek, hogy akkor hogyan dolgozódik föl, vagy kell-e hozzá idő, illetve mi kell ahhoz, hogy ez átforduljon pozitív szemléletté, hogy nem baj, ez van, akkor ez most egy új helyzet, új lehetőség, hogy ez csak pusztán tapasztalati, vagy a személyes hitetekbe fonódik oda, vagy hogy jelenik meg egy ilyen krízis helyzet, inkább így fogalmazom.
1: Hát a közös hitünkben nagyon fontos szerepe van annak, hogy nem csak vasárnapunként megyünk el szentmisét hallgatni, hanem hogy hétköznapunként reggel imádkozunk.
2: Én is ezt kegyelem
1: az, hogy nem kell elmenni reggel 8-ra dolgozni, ugye rohanni reggel, hanem fölkelünk szépen, én megreggelizek, Katica elolvassa a reggeli zsorozsmát, a többit azt hiszem
2: amikor
1: nem szokta dolgozni.
2: Én
1: kutyát sétáltatok, és aztán utána nekiülünk és imádkozunk. Van ugye az Adorimbus című kiadványokban, benne vannak a napi szentmise részletek, ugye a Szentlecke és az evangélium formájában. Utána Barsi Balázs atyának az elvérkedéseit olvassuk hozzá. Majd mi tagjai vagyunk a Regnum Christi katolikus mozgalomnak, akkor őnekik is van napi hírlevelük benne egyfajta elmérkedéssel, és utána jön a szabad ima. Tehát mi nem félünk megszólalni, és elmondani a
2: Jóistennek. Ez egy nagyon nagy dolog.
1: Hangosan azt, amit érzünk, gondolunk, a hálaadást, és hát ezen kívül maga, ez a mozgalom nagyon sokat ad nekünk, amiről hát azt hiszem nem ennek a műsornak a témája, hogy beszéljünk, de van még egy mozgalom, amitől sokat kaptunk, és ez a katolikus házas hétvége mozgalom.
0: Hallottunk már róla egyébként.
1: 94-ben, amikor hazajöttünk, akkor elmentünk erre az első találkozásra.
2: 92-ben jöttünk
1: haza, de hát eltelt egy pici idő. Lényeg az, hogy azóta
2: ez egy kicsit
1: részt veszünk, és igen, tehát Japánban ott az volt a probléma, hogy én voltam a híres sztár, zongoraművész, aki Japánban ott él a japánok között. Tehát nagyon keresett voltam, mint zongoraművész, hogy hangversenyezzek, és hogy magánórákat vegyenek tőlem a japánok. Ugye Katica pedig ott
2: az
1: van
2: nem
1: csücsük.
2: Volt baj, hanem az, hogy én voltam
1: volt
2: ott
1: egy,
2: a negyedül,
1: volt egy három és fél hónapos ugye pankallányunk, szoptatós, és aztán utána, mikor már ő nem volt egy szoptatós, három évvel később sem, két és fél évvel később megszületett a Berci fiunk, kint Szapporóban. Tehát ő elég
2: magányos. Egyben még az apukám is meghalt. Váratlanul, tehát azért
1: tehát ott
2: az
1: élt egy
2: kicsit.
1: Egy nagy emeletes háznak, szerencsére a földszintjén kaptunk állami szolgálati lakást, de hát ugye a japán nyelvismerete az nagyon minimális volt, nem tanultunk semmit, annyira hirtelen jött az egész, ott ragadt ránk valami, és Katica nem volt sztár. Tehát azért a japánok így kétféleképpen nyilvánultak meg, ami persze hát szintén érthető, hát ugye egy olyan ember, aki kiválóan zongorázik, és ráadásul egy kedves fiú. Emlékszem, az első Valentin nap az egyetemen, hát komolyan mondom, hogy egy ekkora hegynyi csokoládé volt a tanári asztalomon, a hölgyek ugye kifejezték szeretetüket felé, és hát a Katica felé pedig ugye inkább a kritikai észrevételek voltak, nem fejezték ki egyenesen, mindig hátulról jöttek, de lényeg az, hogy Katica, ami a szívén, az a száján. A japánok
2: de
1: ennek
2: mit?
1: Az ellenkező.
2: Ilyen nem is tudtam.
1: Hát de hát,
0: na, még derül neki, látod.
2: Hát tényleg, ez nekem most ez új.
1: Hát nem van nagy a szemedben
2: rólam.
1: Hát Ciruska, hát, ez hát hogy
2: veled, csak te veled
1: nem lehet kijönni, ugye, mert te olyan telibe találóan mondod meg azt, amit érzel.
2: Hát, és, te, és akkor ja, ez japánok ezt.
1: Ez a japánok.
2: Hát volt két eset, az biztosan emlékszem, hogy két család elköltözött. De tényleg, mert
0: az eredeti vadászmezőkre vagy nem, csak a szomszédból.
1: Várost váltottak, igen.
2: Az egyik nem, az egyik csak a lakótelepen ment, tehát másik. De hát én erről nem tudtam, tehát, mert otthon voltam ugye a gyerekekkel, hát most mi, Bandi sokkal többet találkozott japánokkal, és akkor nekem, és én úgy gondolkoztam, ahogy én gondolkozom. Tehát egyenesen. Ebből idehaza is néha problémáim voltak, azért sok mindent megtanultam azért, Tehát, hogy tényleg ez, hogy mikor szóljak és mikor ne szóljak, nekem ez a legnagyobb feladatom itt az életben. Megtanuljak szeretni, de konkrétan megtanuljam azt, hogy mikor kell szólnom és mikor nem kell szólnom.
1: Katica édesapja azt mondta, mikor még kisebb volt Katica, hogy édes lányom, mielőtt szólsz, számolj magadban 10-ig. Katica válaszol, no de papa, én egyik se jutok el.
2: Na, ez de hogy tényleg, tehát hogy volt az egyik, a mai napig tud, tehát ártatlan vagyok ezzel a szemmel, tehát a mi nyugati szemünkkel, ez a keresztény világ szemével, de hát a keleti a ember az ilyen, tehát hogy tényleg.
1: Aha. Ez mint aki bemegy rombolni egy porcelánboltba, tehát
2: igen,
1: tehát hogy írott igen. És íratlan törvények százai vannak, szögezzük le, nagyon szerettem és nagyon tiszteltem a japánokat, csodálatos nép, nagyszerű
2: őket,
1: nép, és uh-huh. Nagyon nehezen nyílnak meg, de akivel megnyílik, a szívük azokkal egy életre szóló barátság szövődik. Erre is nagyon sok példát tudnék mondani, de hát szóval...
2: Nem, itt a kulturális különbség.
0: Igen. Igen.
2: Az tehát Badi jobban beletanulhatott, mert ő sokat volt a körükben. Én otthon voltam, én ebben nem tudtam beletanulni. Legalább az egyik esetet legalább elmesélem, uh-huh. hogy a közvetlen szomszédunk, ez mindjárt az első évben volt, hogy
1: megüzente.
2: Várjál, fölhívott, tehát volt egy hölgy, mintegy, aki tudott fordítani, nem akarom, uh-huh. aki tudta nekem, őt hívta föl a mi közvetlen szomszédunk, hogy én nekem meg kéne szakítani a kapcsolatot a fejünk fölött lakóval, vagy az ő feje fölött lakóval, nem tudom. Az a család segített a legtöbbet nekem, mert hozta a szótárt is, és mindenben. Nem tudtuk, hogy kell begyújtani azt a gáztűzhelyet, akkor ők jöttek. Vagy hozott egy ebédet, vagy tényleg nagyon-nagyon segítőkészek voltak. Én igazából rájuk támaszkodtam leginkább.
3: Igen.
2: De az ő fiúk, az egy kiváló zongorista volt, amit persze akkor fogalmunk sem volt róla, és az a szomszéd feje fölött gyakorolt.
1: Állandóan gyakorolt.
2: Na most nekünk azért kellett volna megszüntetni a kapcsolatot, mert hogy ők ilyenek, ők így voltak egymással, akkor legyünk. Hát persze most rakom össze egyébként. Igen, mert hogy ugye a Satoshi-kun, akkor hogy te majd tanít, ők biztos azt akarják, hogy te majd tanítsd őket, meg hát, szóval olyan. Tudjátok ez a... Na de ennek az lett az eredmény, hogy én csak azt mondtam a Nátának, figyelj, mondd meg a szomszéd asszonynak, hogy ne haragudjon, nekem semmi bajom nincs a Yukie Sanékkal, én nem fogok velük összeveszni azért, mert ők nincsenek jóban. Mm. És akkor még volt egy kérése ennek a szomszéd asszonynak, hogy a babakocsit azt ne a lépcsőház alján tartsuk, vagy valami is mondta. Jó, a babakocsit el fogom vinni, de én a Yukie Sannal nem fogok összeveszni. Mm-hmm. És képzeljétek el, nem telt el egy hét, megjelenik egy hatalmas nagy ilyen kamion a ház előtt, és a szomszédék költöznek.
3: Mm. Döbbenem.
2: Aztán volt még egy ilyen költözés, akkor jöttem rá, hogy hoppá az. Tehát, hogy egyszerűen ők ilyenkor valahogy nem tudom,
1: szégyellék. De elmentünk Szapporóba élni, ugye? Ez egy majdnem 2 milliós város. És akkor mindösszesen 300 külföldi lakott Szapporóban. Mm-hmm. Aztán amikor eltelt a 3 év, akkor már 3000-en voltak a külföldiek, de szóval egy annyira zárt közösség, hogy egyszerűen nem tolerálták a kulturális különbségeket. Minden szeretettünk
2: ellenére. Mi meg nem ismertük, hát emlékszem. Én első évben culture shockot kaptam egyébként. Tehát ez is volt, az a kulturális különbség
3: igen.
2: miatt.
3: Igen, igen.
2: Mert ugye ott voltam bezárva a gyerekekkel, és nagyon érdekes. Nem tudom most már ez így konkrétan, de tudom, hogy olyan, hogy akartam valamihez nyúlni, és nem úgy volt, mint itthon. De ilyen mindennapos dolgok, hogy ki akarok nyitni egy szekrényt, és pont az ellenkező irányban van. De ugyanakkor ilyen élményeink voltak, hogy tudom én, az elején még teljesen üres volt az a lakás, és akkor mentünk taxival, ugye a két kisgyerekkel, hogy kaptunk az egyetemtől pénzt, illetve Bandi kapott, hogy be tudjuk rendezni a lakást. És
3: ezek
2: akkor,
3: nagyon
2: és
3: szép
2: akkor
3: dolgok,
2: ott,
3: igen.
2: Gyönyörűek, tényleg. És akkor ott, ott már otthon voltunk is, valamit ettünk éppen, mikor csöngetnek. Jön a taxisofőr, és hozza a Bandi pénztárcáját. Wow. Minden vagyonunk benne volt abban a pénztárcában.
3: Gyönyörű.
2: És mert hogy ott felejtettük. Szóval egy rendkívül becsületes nép egyébként, de tényleg csupa
3: én
2: becsületes.
3: Én nagyon sokáig hallgatnám.
2: Csak a más a kultúra.
1: Igen,
3: még
1: van egy fontos
3: percünk van.
1: Igen, az, hogy, igen. Hogy az első volt, hogy Katica keresett egy katolikus templomot, ja, mert találtuk a ferenceseket, és kiderült, hogy a templom mellett óvoda van. Tehát a Marcit oda vittük. Na, és akkor...
2: És az akkor az út másik oldalán meg volt egy katolikus kórház, úgyhogy úgy tudtam szülni, ott szültem meg Bercit, és másnap reggel jött a papunk, a Nagao atya, és hozta nekem az oltári szentséget. Akkor még itton nem volt ilyen.
0: Aztán, nagyon jó.
3: Tényleg két percünk van a műsorból. Ja, hogy telnek most a napjaitok?
1: Hát nyugdíjasak vagyunk, és ugyanúgy rohanunk, mint eddig,
3: igen,
1: csak most már szaporodnak az unokák. Három unokánk van, de májusban újabb kettő érkezik,
0: aztán.
1: Ugye, a fiunk is, lányunk is, szentségi házasság.

Szóval a rómaiak, amikor látták a cirkuszi játékok során, hogy ezek az emberek megfogják egymás kezét, és énekelnek, és nem félve mennek a halálba, ez a rómaiaknak is kiváltotta szimpatizálásukat. És ezek a rómaiak szerettek volna olyanok lenni, mint ez a pornép, mint a rabszolga keresztények, mert bátrak voltak. És egyszer az egyik lelátón egy széndarabbal felírták, hogy ezek az emberek, akik ott meghaltak lent az arénában, ezek krisztusiak, ezek keresztények. Talán a magyar kifejezésben nem érezzük igazán, hogy a keresztény, hiszen a keresztény ez a kereszt szót sugalmazza, de ne felejtsük el, hogy szláv közvetítéssel érkezik ez a kifejezés hozzánk, és ez a szláv nyelven a Krisztust jelenti. Tehát krisztusiak. Persze a középkorban vagy későbbiekből mi ebből csináltunk keresztényt vagy keresztjént, aminek semmi jelentősége nincs az eredeti jelentőséghez képest. Mindenki keresztény, aki keresztényként akar élni, aki olyanná válik, vagy olyanná akar, szeretne válni, mint Krisztus volt, aki tartja a szavát, aki becsületes, és azon alapvető keresztény értékrendszert magáévá teszi, amely az új szövetségben található. Aki várja Jézus második eljövetelét, aki tiszteli a jézusi parancsolatokat, aki úgy szereti fele barátját, mint önmagát, az mind keresztény. Mit tudnénk mondani mást? Aki győz, örökségül nyer mindent, ahogy mondja a Jelenések könyve 21. fejezet 7. verse. És annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Az Úr kegyelméből. Amen.

Balázsi Károly. Ki az én testvérem? Talán ki rendesen minden hétről hétre együtt indul velem a gyülekezetbe? Vagy akinek neve szépen be van írva a gyülekezet könyve az ABC sorba? Vagy aki felém int bárhol az utcákon, mosolyogva mondja, hogy az Úr megáldjon? Vagy ki, amikor én az Úrhoz kiáltok a gyülekezetben, mert nyom a bús átok, azt hiszi, minden jót megtett azzal értem, ha az imám végén rámondja, hogy ámen. Az az én testvérem, ki ha néz szemembe, mindjárt észreveszi, mi van a szívembe. Egy atyánk van nekünk, egy lélek vezérel. Megérzi, ha baj van, ha sátán kísérel. Megérti szavamat, megfogja kezemet, akármilyen sorsom nem hagy el engemet. Megbocsátja bűnöm, hogyha gyenge voltam, nem veti szememre, hogyha rosszul szóltam. Aki mindig tudja, mind folyik életem, mert van rám gondja, meglátogat engem. Így visszük közösen együtt keresztünket. Nem is győzhet így le a gonosz bennünket. Ilyen hitküzdelem nem folyik hiába. Ilyen testvéreké az Isten országa.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 4-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a 113. Zsoltár 3. verséből olvasom. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. Az új szövetségi ige a Jelenések könyve 14. fejezetének 7. verse. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bár csak ennyire egyszerű volna Istent imádni, hogy felszólításra menne. Azonban mindannyian tudjuk, hogy bizony nem ilyen egyszerű. Ahhoz, hogy valóban és őszintén tudjuk dicsérni az Úr nevét reggeltől estig, kelettől nyugatig, mindenhol és mindenkor, bizony tapasztalat kell. Meg kell tapasztalnunk azt, hogy milyen az Úr jelenlétében élni, milyen az, amikor ő kíséri az életünket. Talán még azt is meg kell tapasztalnunk, hogy milyen az, amikor kizárjuk őt, és nem hívjuk segítségül. Ha valaki ezt megtapasztalja, akkor azt hiszem, soha máshogy nem akar majd élni, csak Isten jelenlétében és közösségében. Idáig persze hosszú út vezet, amely nem könnyű, egyszerű út, de kaphatunk hozzá erőt Istentől. Még jó, hogy a Szentírás időről időre emlékeztet minket arra, hogy kinek kell hálásnak lennünk, és honnan indult minden. Ki az, aki minket magunkat is megteremtett? Nem csak úgy lehetünk hálásak, ha imádkozunk és éneklünk. Egész életünk hálaadássá lehet, ha Istennek szolgálunk embertársaink között is, és hagyjuk az ő dicsőségét felragyogni magunkon keresztül. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor nem vagyunk képesek hozzád méltó módon élni az életünket. Kérünk, adj nekünk hálaadó és engedelmes szívet, hogy az önsajnálatból, az önsanyargatásból felállva téged tudjunk dicsérni teljes és őszinte szívvel. Erősíts meg mindannyiunkat, amikor úgy érezzük, nem tudunk imádni téged. Adj nekünk erőt. Amen. Az áhítatot Vechter Baldó írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Légy erős és bátor! Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 4 perckor lesz. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Nicávim és a Vajélek heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, melyek jelentései itt állok, és ment. 5 Mózes 29.9-től 31-ig. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5 Mózes 28, 1-től 3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Itt álltok a mai napon ti minnyájan, az örökkévaló, a ti istenetek színe előtt. Csak az ember rendelkezik az önfejlesztés lehetőségével, csak törekednie kell a jobbáválásra, a tökéletesedésre. Tanítja Szerdó Cervin rabbi az írásában a Nicávim és a Vajélek heti szakasz kapcsán. Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok, a ti főembereitek, törzseitek, véneitek és a ti tisztartóitok, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. 5 Mózes 29.9-től 10-ig. Senki semmilyen helyzetben ne tekintse magát elveszettnek, tekintse magára az Isten közötti szövetség aktív részeseként. A lehetőség adott mindenki számára, hogy változtasson, javítson életmódján. A jövő héten kezdődik a Rosh Hashana, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este, 18 óra 46-kor köszönt be a Rosh Hashana előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünnepelik Rosh Hashana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep kimenetele pedig szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. Rosh Hashana az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hashana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését, és az ember tetteit úgy befolyásolhatják a Rosh Hashanákon.

0: ők nélkül. Az északi szél megélékülhet, és 27-32 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Sola gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! A napokban megnyíltak ismét az iskolák kapui. Kezdődik a rendszeres munka az oktatási intézményekben. Járjuk körül ezt a témát együtt.
1: Idézzük föl, mint egy előlegezett tanulságul a 17. századi példás életű teológus, filozófus, tudós, iskolavezető Apáczai Csere János megfontolandó vélekedését az iskolák fölött épp szükséges voltáról című előadásából szemezgetve. Az iskolára olyan nagy szükség van, és olyan sokféle a haszon, mely az iskolából származik, hogy vaknak, sőt, érzéketlennek kell lennie annak, aki ezt magától föl nem fogja, be nem látja. Az iskola, tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. Milyen csodálatos dolog például az írás és az írás olvasása. Milyen csodálatos, hogy ezeknek a vonalacskáknak különböző alakjai, majd a gyönyörnek, majd a fájdalomnak, majd a szeretetnek, majd a gyűlöletnek, majd a békének, majd a háborúnak, majd a csöndnek, majd a viharnak képzeteit és fogalmait keltik föl lelkünkben.
0: Tanulással behatolhatunk a bölcsesség nagy mestereinek fáradtságot igénylő műveibe. Gyönyörűséggel szemlélhetjük az igazságnak hol itt, hol ott felbukkanó építményeit, és mindazokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket a tudományokról érzékelés, tapasztalat, megfigyelés és indukció alapján írtak, és az utókorra hagytak. Az egyháziak kötelessége, hogy azt a kegyes hajlandóságot, mellyel eddig felkarolták az iskolát, ne csak megőrizzék, hanem továbbra is erősítsék magukban, és gyakori buzdítással e közhasznú dolog előmozdítására ösztönözzék öveiket, hogy az iskolák szerencsétlen tanítóit vigasztalják, helyzetük javítására tőlük telhetően különleges figyelmet fordítsanak, és bölcs tanáccsal a többi, saját rendjükbeli társaikat is helyes útra tereljék.

0: Alapfogalmakként foglalkozunk a tanító, a tanítvány, a tanulás, az iskola miben létével. A keresztény bibliai lexikon említi, hogy az Ószövetség ismeri és föltételezi olyan személyeknek a tevékenységét, akik Isten igéje alapján vallásos útmutatást és tanítást adnak a leendő írnokok, diplomaták és a tisztviselők számára, valamint a király és az udvari előkelőségek gyermekeinek. A tanítóknak a nép egésze számára is volt mondani valójuk a hagyományok megfelelő értelmezésében. Az Új Szövetség arról ad hírt, hogy Jézus is oktatta, nevelte tanítványait, és a nép is tanítónak tekintette. Ugyanígy tanító Isten szent lelke is. Az apostolok Jézus tanításait adják tovább. Pál apostol pedig hagyományos értelemben vett tanítóként és írástudóként hagyományozza és értelmezi Jézus tanítását.
1: Az Ószövetségben ugyanakkor hiányzik a voltaképpeni tanítvány fogalom. A profétáknak nem tanítványaik, hanem kísérőik voltak, akik szolgaként tevékenykedtek uruk mellett. Legfőjebb a profétai kötelékekbe szervezett proféta tanítványok tanulása úgy történik, hogy a tanító beszél, a tanítvány pedig hallgat, és elsajátítja a halottakat. Az Új Szövetségben a Jézussal való közösséget az evangéliumok minden esetben nyomatékosan kiemelik. Jézus hívta el őket a maga követésére, és ez a kapcsolat személyes, bensőséges jellegű. Ezért feltámadása után újra létrehozza ezt a tanítványi közösséget, melynek feladata, hogy uráról bizonyságot tegyen.
0: Az Ószövetségben a tanulás az a folyamat, amelyben az Isten megtapasztalt szeretete az Isten törvénye iránti engedelmességgé változik a nép életében. E tanulási folyamatban érti meg a nép a Tórát, és e megértésben fogadja el Isten parancsaként. Az Új Szövetségben a tanulás hagyományos görög értelemben fordul elő, Jézus korában már minden jelentősebb településnek volt iskolája, ahová azonban csak a fiúk jártak. Ott az alapfokú műveltség körében a törvény, az imádságok, az írás és a számolás alapelemeit tanították. Természetesen, szervesen hozzátartozik Isten akaratát megismerni, illetve azt tanulni, hogy életünket Isten akarata szerint irányítsuk. Isten akaratát az ember egyedül Jézus Krisztus életéből és magatartásából ismerheti meg. A tanulás jelentése tehát feladni önmagunkat, intellektuálisan és érzelmileg is megnyílni Isten igéje előtt, és hozzákötődni Jézushoz.
1: Tekintsük át röviden az iskola történetét, hiszen az ad helyet az ismeretek elsajátításának. Vezetőnk lehet gróf Széchenyi István gondolata. A tudományos ember fő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Az iskola olyan oktatási intézmény, amelyet arra terveztek, hogy megfelelő környezetet biztosítson a diákok tanításához, általában tanárok irányításával. A tanulás az élet vitelének, a fejlődésnek alapvető feltétele, segítője, tovább lendítője, kiteljesítése. Magába foglalja az alapfokú, a középszintű és a felsőoktatást nyújtó intézményeket. Egyaránt társadalmi és pedagógiai intézmény. Az iskola nem csak a konkrét ismereteket nyújtja, hanem a család után a legfontosabb szocializációs, nevelődési szintér is.
0: A magyar iskola történetben Szent István rendelte el hogy minden 10 falu egy templomot és parókját építsen, melléje pedig egy plébániai iskolát. Az oktatás a kolostorok hatáskörébe került, de a táltosok valószínűleg még évszázadokig fennmaradtak. A középkor idején főleg a bencések és a domonkos rendi szerzetesek tanították a nemesek utódait a nyugati műveltségre. A 14. század végétől egyre több plébániai iskola jött létre a városokban, melyek már a polgárság egy részének iskolái voltak, nem korlátozódtak a klérus képzésére. Nagy Lajos király 1367-ben hozta létre az első magyar egyetemet, Pécsett. Ez a dátum jelzi a magyar felsőoktatás kezdetét.
1: A 14. és 15. században a falusi plébániai székhelyeken már országszerte volt iskola. A reformáció koráig 102 olyan magyarországi közösséget ismerünk, melyben elemi iskolák voltak. A falusi iskolákban, miként Európa nagy részén, a mi atyánkot, hiszek egyet, a vallás legfőbb tételeit, az éneket, olvasást, és itt-ott az írást tanították. A tanítást vagy a plébános, vagy valamilyen papja, vagy az úgynevezett iskolamester végezte. Az Anjou kortól kezdve gyakran előforduló fölsőbb tanulmányokat végző litteratus diákok java része is világi ember, akikkel a királyi kancelláriában, a főpapok és világi urak udvarában és váraiban a hiteles helyi káptalanok és konventek, a vármegyék és városok szolgálatában, mint író deákokkal, jegyzőkkel, gazda tisztekkel találkozunk.
0: 16. században, a reformáció idején a protestánsok, ha egy-egy várost meghódítottak, nyomban iskolát nyitottak. Ha valamelyik városban eldöntetlen maradt a küzdelem, a katolikusok is alapítottak középiskolát, viszont sem az állam, sem az egyházak nem rendelkeztek olyan szervezettel, amely hivatva lett volna az iskolákra felügyelni, azoknak tantervet előírni, vagy a fennállót módosítani. Minden főpap, főúr vagy város a saját belátása szerint rendelkezett az iskolájáról, kinevezte a tanítókat, megállapította azok számát, fizetését, meghatározta a tantárgyakat, a tantervet, az iskolai szabályokat. Ennek természetes következménye volt a legnagyobb minőségi különféleség az iskolák között.
1: A közoktatást állami ügyé Mária Terézia királynő tette, aki 1777-ben kiadta a Ratio Educationis című rendeletet az új nevelési és tanulmányi rendszerről, és az összes iskolaügy fölötti legfelsőbb felügyeletet a koronára ruházta. Ekkor létesültek az első szakiskolák, jogi akadémiák, bányászakadémiák, katonai nevelőintézetek is. Az alsófokú elemi oktatás a népiskola keretén belül működött a 19. század elejéig. A reál iskola vagy reál tanoda 1849 és 1934 között létezett középiskola volt. Az általános tankötelezettséget az Eötvös József féle 1868 évi 38. törvénycikk vezette be, ekkortól iskoláink legnagyobb része államtörvény által van rendezve és szervezve. 1945-ben megjelent az ideiglenes nemzeti kormányrendelete a 8 éves általános iskola létrehozataláról.
0: Így nemzeti ügyé emelkedett a közoktatás. Az 1993. évi 79. törvénybevezetője szerint. A Magyar Köztársaság alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog, esélyegyenlőség alapján való gyakorlása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságára és a vallásszabadság, a hazaszeretetre nevelés érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósulása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesülése. Tulajdonforma szerint működnek állami, egyházi és magániskolák. Sólyom Jenő, az egyháztörténet professzora, Luther Márton tanaiból kiindulva úgy fogalmazott, hogy sem az államnak, sem az egyháznak nem lényegszerű feladata az iskolák fenntartása.
1: Szerinte az iskola a szülők hivatáskörébe tartozik. A szülők alkalmi társulása egy bizonyos területen a szülők összessége megbíz valakit a gyermekek oktatásával. Így lesz szükség esetén áthárlott, tehát esetleges időleges feladata az államnak iskolák fenntartása. De lehet, hogy az államhatalom nem kellő módon teljesíti ezt a feladatot. Ez esetben van rendjén, hogy az egyházközség veszi át a szülőktől a közös taníttatás az iskola fenntartás gondját. Ám abban az esetben is, amikor az egyház a fenntartója egy iskolának, fontos folyamatosan emlékeztetnie magát arra, hogy az egyházi iskolák fenntartásának első felvétele az, hogy maradjanak meg az áthárlott feladat tudatában. Ennek elismerése és szemmel tartása adja meg egyházi iskoláinknak a létjogosultságot. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás éveiben oly nagy lelkesedés övezte az egyházi iskolák visszavételét, jelentős volt az egyházakba vetett bizalom.

0: Asztalos György pedagógiai szakértő írása az állami és egyházi iskolák közötti fölfölerősödő tévhiteken alapuló feszültségeket sorjázza. Kivételezetnek tekintik az egyházi iskolákat, például abból a szempontból, hogy tanulóit a körzetes beiskolázású állami iskolával szemben megválogathatja, és több pénzt kapnak egy-egy tanulóra. Egyetlen példa csupán az evangélikus egyházban 2011 óta csak körzettel együtt vettek át iskolákat. Másrészt, az egyházi iskolák pontosan ugyanazt a pénzt kapják, mint az államiak. Az egyenlőség úgy valósul meg, hogy amennyit költött az állam összesen az óvodásokra, általános iskolásokra és középiskolásokra, azt az értéket elosztják a gyermekek számával. Az egyházak pedig annyiszorosát kapják ennek a hányadosnak, ahány gyerekkel foglalkoznak. Ez persze biztosan nem lesz teljesen igazságos, hiszen nem ugyanannyiba kerül egy gimnáziumi tanuló, mint egy óvodás, és a különböző intézménytípusok aránya fenntartónként nem ugyanaz.
1: Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy megyénként is rendkívül nagyok a különbségek. Ráadásul az egyházi és állami intézmények megyénkénti aránya szintén nem azonos. Ám az egyenlő finanszírozás mellett mégis csak jobb az egyházi iskoláknak. Egyházi fenntartótól függően, de azért általánosan is elmondható, hogy nagyobb a függetlenség az anyagiak és a belső autonómia tekintetében. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a pénzt hatékonyabban tudják elkölteni. Jelentheti azt is esetleg, persze nagy korlátozott mértékben, hogy a hiány szakok tanárainak több bért tud fizetni. Az egyházak aligha nem kevesebb fenntartói személyzettel rendelkeznek, mint az államiak, vagyis az egy gyerekre eső támogatásból kevesebb megy el az iskolán kívülre. Az is előkerül, hogy a tanárhiány körülbelül háromszor akkora az állami iskolákban, mint az egyháziakban. Az összehasonlítás aligha szerencsés. Ha az egyházi iskolákat a hasonló összetételű és környezetű állami iskolákkal hasonlítanánk össze, akkor nem lenne ekkora különbség.
0: Nyilvánvalóan oda szívesebben mennek tanítani a tanárok, legalábbis ez az általános, ahol kevesebb a problémás gyermek, vagyis az egyházi iskoláknak kevesebb veszélyeztetett gyermekkel kell szembesülniük. Mivel az egyházi iskolákban átlagosan magasabbak az osztálylétszámok, ami azt jelenti, hogy több pénz jut, nagyon leegyszerűsítve, például eszközökre. A nagyobb anyagi és autonómiai függetlenség kivételével nemigen lehet különbséget tenni egyházi és állami elitiskolák tanulóinak helyzete között. A gyermekeket képesség, hátrányos helyzet vagy faji hovatartozás szerint nem különböztetik meg. Az esélyegyenlőség hiánya vagy a kirekesztés, ha valamennyire meg is jelenik elsősorban objektív adottságok miatt, nem felelnek meg a valóságnak azok a kijelentések sem, hogy az egyházi iskolák szegregálnak, az államiak nem.
1: A nagyobb településeken az állami iskolák között is nagy a különbség a hátrányos helyzetű gyermekek befogadásának terén. Azokon a 2-3 iskolás településeken, ahol az egyik intézmény egyházi, a többi állami, szinte kivétel nélkül sokan nagyobb hátrányos helyzetű diákok aránya az állami iskolákban. Ezeken a településeken a roma gyerekek többsége az állami iskolákba jár, de ez nem csak etnikai megkülönböztetés miatt van, hanem azért is, mert a hátrányos helyzetű gyerekek aránya a cigányság körében magasabb. viszont az országban 71 olyan helység létezik, ahol katolikus iskolán belül nincs más oktatási intézmény. Ezeken a helyeken nincs válogatás, sőt a helyi hátrányos helyzetű gyermekek is biztosan ide járnak. Ezek az intézmények azért jöttek létre, mert amíg az önkormányzatok voltak a fenntartók, sok helyen nem lettek képesek finanszírozni az iskoláikat, és hogy ne kelljen bezárni, átadták őket az egyházaknak. Az egyházi iskolák hozzájáruló tényezői, de nem kizárólagos okai a szegregációnak. Tehetség terén nincs különbség az etnikumok között. Az iskolai teljesítmény különbségek nem ebből fakadnak. A fő indikátor a hátrányos helyzet.
0: Fontos kérdés, hogy hol kellene az egyházi és állami fenntartóknak magukba nézniük, és mi lehetne a megoldás? Ehhez az állami és az egyházi fenntartóknak együtt kellene dolgozniuk. El kellene ismerniük azt, hogy nem csak egyes állami, hanem egyházi iskolák is elősegítik a szegregációt, vagyis részt vettek számos helyen a tanulók etnikai, családi helyzet szerinti szétválasztásában. Természetesen fontos volna létrehozni olyan intézményeket, ahol a különböző etnikumú vagy szociális háttérrel rendelkező gyermekek egyaránt magas színvonalú oktatásban részesülhetnének. Ez viszont nem megy anyagi háttér nélkül. Az itt tanító pedagógusoknak a mostani 20% helyett legalább 80%-kal nagyobb bért, valamint órakedvezményt kellene biztosítani. Emellett több pszichológusra, pedagógiai asszisztensre, stb. Volna szükség. Az előbb felsorolt problémák orvoslásában az egyházak nyitottak a megoldások keresésére. Amennyiben ezek a lépések rövid időn belül megtörténnének, akkor az oktatás terén is nyílhatna egy új és gyümölcsöző kapcsolat, és egy új, krisztusibb fejezet kezdődhetne az egyházak és az állam közötti együttműködésben.
1: Egy régóta közérdekű kérdésről Mihály Ildikó, pszichológus, Életkor és iskola kezdés a viták tükrében című dolgozatával adunk részleteket. A világ országainak legtöbbjében az iskola kezdés időpontját általában a 6 év körüli életkorra teszik. Az ideális beiskolázás megkezdésének időpontjának megítélésében két egymással ellentétes tendencia érvényesül. Az egyik irányzat követői, mielőtt az intézményes nevelés keretei között szeretnék látni a kisgyermekeket, ennek egyik módja a beiskolázás korhatár csökkentése. A másik pedig az iskolai előkészítés részben vagy egészben történő intézményesítése, illetve az óvodába járás valamilyen életkortól kezdődő kötelezővé tétele. A másik trend az iskola kezdés életkorának emelését szorgalmazza. Ennek megfelelően nem tekinthető kivételnek a 7 éves vagy az ennél idősebb korban történő beiskolázási gyakorlat sem. Mindkét irányzat hívei igyekeznek tudományos érvekkel, vizsgálati eredményekkel is alátámasztani állításaikat.
0: A mielőbbi iskolai előkészítés, illetve iskolai beiratás gyakorlatát követő országokban részben az 5 éves korhatárnál húzzák meg a vonalat. Ausztrália, Banglades, Új-Zéland, Anglia, Wales és Észak-Írország. De vannak elkötelezettjei a még ennél is korábbi kezdésnek. Skócia, Hollandia, Belgium. Ezekben az oktatási rendszerekben általában az óvoda komoly iskola előkészítő szerepet kap. E törekvésekben az a szándék érvényesül, hogy az iskola lehetőséget kapjon arra, hogy mielőbb átvéve a gyermeket a családtól, pótolja a kulturális, szociális és nevelési hiányosságokat, illetve az emigránsok gyermekeinek korai beiskolázásával elsősorban a befogadó ország nyelvének minél eredményesebb elsajátítatása a cél.
1: Egyes szakemberek szerint az sem teljesen mindegy, hogy az iskolába kerülő gyermek melyik évszakban született. A kutatásban három időszak között tettek különbséget. Tavaszi, nyári és őszi gyermekekről beszéltek. Ezek a különbségek a gyermek szociális, érzelmi, kognitív, fejlettségi szintjét, érettségét is meghatározzák, és a tanulmányi teljesítményben is megmutatkoznak. Megállapították, hogy például a nyári születésű kisiskolások általában jobb eredményeket érnek el, mint őszi születésű társaik. A kutatók arra is fölfigyeltek, hogy bár az életkori különbségek feltűnően befolyásolják az olvasás, a helyesírás és a matematika tanításának eredményességét, az iskolában ezeket a fejlődési különbségeket a lányok sokkal jobban kompenzálják, mint a fiúk. A lányoknak az első tanítási időszakban tapasztalható jobb tanulmányi eredményeit részben ez is magyarázhatja.
0: A későbbi 7 éves kori iskolakezdés Afrika területei Törökország, Szudán, Marokkó, Dánia, Svédország rendszerében kötelező, néhány országban pedig Peru, Kanada, hivatalosan is megengedett. Az UNESCO adatai szerint például az afrikai, a latin-amerikai és a dél-ázsiai országok kétharmadában az iskolába lépők közel kétharmada amúgy is a hivatalos tanköteles kor fölött kezdi meg iskolai tanulmányait. Ezekben a régiókban az életfeltételek annyira nehezek, hogy a korai iskolakezdést nem csak a gyermekek, hanem a szülők is nehéznek tartják és ellenzik. Másrészt a problémát az urbánus és a vidéki környezet közötti különbségek okozzák. Ez utóbbi ugyanis még ma is gyakran a hagyományokhoz kötött. Emiatt az itt élők másként ítélik meg a gyermeki fejlődés menetét.
1: Ez a vita természetesen Magyarországot sem kerülte el. A hazai kutatók egy része a 7 éves kori kezdés előnyei mellett teszik le a voksot. Vekerdi Tamás gyermekpszichológus szerint viszont mindennapi tapasztalatok és vizsgálatok egyaránt azt látszanak igazolni, hogy a gyerekek iskola érettsége nem 6 éves korukra, hanem inkább a 7. és 8. életévre következik be. Ekkorra állnak készen azok a készségek, melyek a folyamatos iskolai munkavégzésben elengedhetetlenek. Valószínűleg mindkét vitatkozó félnek megvan a maga igazsága. A dilemma megoldására irányuló próbálkozások is, mintha éreznék azt, jobbára ugyanis szeretnék megkerülni a döntést. Németországban például az iskolába lépést már nem kötik, semmilyen feltételhez. Lemondanak az iskola érettség megállapításáról is.
0: A magyarországi úgynevezett lassított iskolakezdési program, melyet Ózd, Kálló és Győr egyes iskoláiban a Gyermeki Jogok Egyezményének hazai ratifikálását követően vezettek be, ugyanezen a dilemmán úgy próbál túljutni, hogy egyrészt lehetővé teszi az alternatív, azaz a gyermek adott fejlettségi szintjéhez alkalmazkodó iskolakezdést, másrészt pedig a 2 éves időtartamúra széthúzott első osztály tananyagát személyre szabott, egyéni fejlesztési tempóban sajátítja el. Sokan ezt a megoldást mindenképpen jobbnak találják, mint hogy a gyermeket visszatartják az óvodába még egy évre, legtöbbször a nagycsoportos év programját ismételtetve meg vele. Jóval szerencsésebb lehetőségnek tartják az iskolai első tanév kudarcait követő osztályismétlésnél. Vekerdi Tamást zárásul idézve, szükséges, hogy az alsó tagozat első két évfolyamát az óvodához közelítve valóban egyetlen egységként kezeljük.

0: igen pozitív példát szolgáltatnak az oktatási bizonyos gondjainknak lehetséges megoldására a Hajdúdörögi Főegyházmegye tanévnyitó értekezletén elhangzottak. A megosztott társadalmi környezetben most a legfontosabb az összetartozás, ami különösen nagy érték. Sesztrák István főhelynök szerint a következő évben nem elsősorban az infrastruktúra látványos bővítésének kell a központban állnia, hanem annak, hogy a meglévő intézményhálózat mélyítse a görögkatolikus egyház identitását és közösségét. A fenntartói szemlélet szerint a katolikus iskola legfontosabb feladata, hogy az evangéliumot ne pusztán tanítsa, hanem mindennapi életében meg is élje. Az iskola azért nem csupán oktatási intézmény, hanem hitéleti és lelkipásztori tér is. A beszédben idézett szentszéki dokumentum alapján a keresztény hit akkor tud igazán meggyökerezni, ha a fiatalok hitből élő emberekkel és közösségekkel találkoznak. Ezért az iskola feladata olyan légkör kialakítása, amelyben a tanuló megtapasztalja az emberi méltóságot, a szabadságot és a szeretetet. Kiemelte, hogy a nehézségek, bizonytalanságok ellenére a Krisztusra tekintő közösségnek van reménye. Így a meglévő görögkatolikus oktatási rendszernek a jövőben még tudatosabban kell szolgálnia az egyház identitását, közösségépítő szerepét és küldetését. Az iskola így nem csak a gyermekek oktatásának helye, hanem az egyházi közösség megerősítésének egyik legfontosabb eszköze.
1: A Szent Bazil Középiskola, mint házigazda nevében, Meskó Marianna intézmény vezető büszkén mutatta be azt a sokrétű munkát, amellyel az iskola tanulói készültek a tanévnyitóra. A vendégek fogadásában a különböző szakmák tanulói egyaránt részt vállaltak. A pincér, szakács és cukrász tanulók finomságokkal és ebéddel készültek. A kozmetikus és fodrász tanulók meglepetéssel várták a résztvevőket, míg a pénzügyi képzésben tanulók játékos programokat kínáltak a szünetben. Szerinte fontos különbséget tenni a között, amit azért őrzünk meg, mert valódi érték, és amit csupán megszokásból csinálunk ugyanúgy évek óta. Kocsis Fülöp hajdúdörögi érsek metropolita meggyőződése, hogy a keresztény nevelés legfontosabb feladata, hogy a fiatalokat megtanítsa Isten szemével látni a világot. Ez azt jelenti, hogy a nehézségek, a sötétség és a reménytelenség mögött is képesek legyenek fölismerni a jót, az áldást és a reményt. E gondolat összefoglalásaként választotta a tanév mottójául Jézus szavait: világítson a ti világosságotok.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban, mert szükség van a világosságra a világnak. És szoktuk mondani, hogy hát beszélgetünk ketten, de sokszor beszélgetünk hárman, és olyanokkal, akiket kedves hallgatóink nagyon ismernek. Köszöntsük együtt kedves hallgatóinkkal Platti Iván testvért és Zsugyel János testvért.
1: Az én, hogy is mondjam, arszpolitikám a párbeszéd. A párbeszéd azért fontos, mert minden feszültség megelőzése a párbeszéd, tehát nem a feszültséget kell kezelni, hanem megelőzni. Ahhoz pedig egy folyamatos, tisztességes, őszinte párbeszédre van szükség. Hát most éppen arra, abban maradtunk a Jánossal, hogy beszéljünk arról, hogy az elmúlt 100 nap, illetve azt megelőzően választások előtt, hogy alakult az állam és az egyház kapcsolata, mi várható a jövőt illetően.
2: Ez kiváló téma, és úgy néz ki, hogy egy új korszak elé nézünk, amelyben a kormányzat talán másképp fog viszonyulni az egyházakkal, egyházakhoz, mint ahogy korábban ez a gyakorlat volt. Nem árt a 100 napnak az áttekintése során felidézni azt, hogy mit is ígért a kormánynak a programja, amelyben ugye egy működő és emberséges Magyarországról beszélt, és ebben kell megtalálni a jövőben az egyházaknak is a helyüket. A kormányprogram azt mondja, hogy biztosítjuk az állam és az egyház kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteletre épülő viszonyát. Ez mindenképpen egy jó általános megállapítás, amit a következőképpen konkretizálnak. Az intézmény fenntartás és a hitélet szabadsága garantált lesz, a vallási közösségek döntéseibe pedig nem szól bele a politika. Tehát ez tulajdonképpen folytatja azt a gyakorlatot, ami 1990 óta
1: igen, hát ez fennállt. Nagyon jó, hogy mondod, hogy 90 óta megváltozott sajnos, annak ellenére, hogy akkor az egyházakkal közösen alakítottuk ki az állam és az egyház kapcsolatának jogi, gyakorlati és a közös cselekvés és a program. Ez azt lehet mondani, hogy jó 10 évig ez így is ment, aztán utána, ahogy a kormányok változtak, a kormány, mindegyik kormány be akarja írni magát a történelembe, pedig nem feltétlenül szükséges, hogyha van egy kialakult rendszert, azt csak folytatni kellene, finomítani, hozzáilleszteni a várható változásokhoz. Nem ez történt, hanem sajnos eljutottunk odáig, hogy most a április 12-i választás után egy újabb rendszerváltás jött létre. Az azt jelenti, hogy majdnem, hogy előről kell kezdeni mindent. A tulajdonképpen az új kormánynak a programját, amit a János felolvas, erről beszél, alakítsuk ki a jövőt közösen, és azt szerint cselekedjünk, és szolgáljuk, amire hivatottak vagyunk, mert az elmúlt időszakban, az elmúlt 20 évben tulajdonképpen egy kiszolgáltatott állapotba kerültek, függőségi viszonyba kerültek az egyházak az államtól, tehát nem egymás mellé rendelt párbeszéd volt, egyenragú párbeszéd, hanem én megmondom állam, hogy te hogy cselekedj, és ha nem úgy cselekszel, akkor természetesen számomra te nem vagy, vagy nem vagy. Most mindezt pénzzel meg lehetett venni. A kérdés az, hogy mennyire akarnak az egyházak ettől a megszabadulni attól a függőségi viszonytól, amit most felajánlott az új kormány. A nagyon érdekes egy gondolat talán még ehhez, hogy a Tar Zoltán, aki ennek a minisztériumnak a vezetője, amelyik többek közt ugye a társadalmi kapcsolatok, benne nemzetiségek, egyházak, határon túl és így tovább, kultúra is benne van. Ebbe amikor június 18-án találkozott a 4 egyház vezetőivel, akkor azt mondta, hogy mi nem akarunk semmit se előre megmondani, hanem közösen alakítsuk ki a jövőt. Tehát gyakorlatilag visszatért arra a gondolatra, amit 90-ben, az akkori kormány, illetve az akkori egyházakkal való közös kapcsolatból alakítottunk ki. A kérdés az, hogy mennyire fogékonyak ennyi idő után az egyházak ahhoz, hogy valóban nulláról felépítsék az eddigi tapasztalatok megmaradása vagy változtatása révén?
2: Jogos a felvetés, és némiképpen választ is kapunk erre. A augusztus 18-án jelent meg a Szemlélek című internetes felületen Máté Tóth András katolikus teológusnak a véleménye, aki azt mondta, hogy a kormányváltás óta eltelt 100 nap alkalmat adhatott volna az egyházaknak, hogy újra értékeljék kapcsolatukat a hatalommal, szembenézzenek felelősségükkel, és megerősítsék autonómiájukat. A kérdés nem az, hogy a keresztény közösség melyik párthoz igazodjon, hanem hogy képes-e visszanyerni evangéliumi hangját. Ebből a szempontból érdemes tanulni a Kádár rendszer bukása utáni évek rossz példájából. Tehát számomra ebből az tűnik ki, minthogyha a 100 nap alatt kialakult volna az a vélemény, hogy az egyházak nem túlságosan aktívak voltak ebben a felmérésben, vagy ebben a újraértékelésben.
1: Nézd, az a helyzet, hogy ez nem egy szimpatikus dolog tűnik. Mind a két szervezet, az állam is és az egyház is, az állampolgárok bizalmából létezik. Hogyha egyszer az állampolgárok bizalmából egy új rendszerváltás jön, amelyeknek a nagy része hívő, valamilyen valláshoz is tartozó, akkor az őt hitéletét gondozó, vagy az ő közoktatási, egészségügyi, szociális kérdéseit ellátó egyháznak miért nincsen akarata, vagy megfelelő energiája, hogy leüljön a jobb kész nyújtásnak elfogadásából egy tisztességes jövő kialakítása érdekében az állam, akkor, amikor az állam épp ezt szeretné. Ezért a Máté Tóth András tulajdonképpen azt mondja, hogy miért nem indult meg már a párbeszéd, 100 nap alatt, ha nem indul meg, akkor mire várnak? De mindig ki issza meg a levét, csak a hívek. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az, amit te most Máté Tóth András idézete, Fekete Károly tiszántúli egyházkerület püspöke, ennek egy hosszú interjúja volt, ha jól emlékszem, talán a Szemlélekbe, és mit mond a püspök úr? Azt mondja, hogy igen, nekünk elsősorban önmagunk hibáit kell tisztázni, a hívek száma nem véletlenül.

0: Harmadik az, hogy mi autonómiának elősegítse és ne akadályozza. Ez a három, ha nem erre épül, a következő évtizedeket netán közösen kialakított a rendszer, akkor ugyanott vagyunk, ahol voltunk, hogy nem egy mellérendelt, hanem aláfelé rendelt viszonyból adódóan az egyházak mindig igazodni kellene, pedig hát tulajdonképpen nem a mindenkori politika kell, hogy biztosítsa az egyházak működését, hanem a tisztességes jogállamiság alapvető emberek garanciájának keresztül az egyházaknak is megtalálják a társadalom való szerepüket.
1: Hát igen, de most hiába beszélünk az államról, miközben minden egyházban változások történtek. Főleg mostanában, illetve most például a református embereket hívják össze imádkozni az új választásokra, mert mindenkit lecserélnek. Tisztújítás lesz minden munkába, és emlékszünk arra, hogy neked az Erdő Péter bíboros volt az egyik legjobb barátod.
0: Ez most is fennáll.
1: Most, hát igen, de tehát minden egyház ugyanúgy rendszerváltást, nem? Rendszerváltást csinált saját magukba.
0: Ez a kettő nem függ össze. Az emberi kapcsolat az más, mint amikor a társadalom egészét érintő kérdésekről beszélünk, már pedig most erről beszélünk. Ugye mit mond Fekete Károlynak még? Azt mondja, hívek, nekünk újra meg kell nyerni a híveinket. Tehát ő elsősorban a hívek érdekében mond mindent, és nem önös érdekből. Az egy más kérdés, amit te mondasz, hogy természetesen ugye a ciklusonként lévő 4 egyházkerületben személyváltozások várhatók, vagy nem várhatók. Ez megint csak azt jelenti, hogy a hívek milyen bizalommal voltak az előző püspökkel, vagy a világi elnökkel, és új arcokat kérnének, új gondolatokat kérnének, mert belefáradtak abba, hogy a püspökeik mást gondolnak, mint amit ők várnak tőlük. Hát ebből adódóan azt jelenti, hogy a református egyházban csak egy példát mondok ahhoz, hogy a politika azt csinálta, hogyha valamit kitalált, és ahhoz neki az alaptörvényt kellett módosítani, mert másképpen nem tudta elérni, ugyanezt adaptálta a református egyház, akkor, amikor a politikus püspökből, vagy a politikusból püspököt csinált, mivel a zsinati egészen más döntési mechanizmusa volt, inkább módosították az egészet csak azért, hogy püspök legyen belőle. Ez azt jelenti, hogy nem jó, hogyha egyház követi a politikának a rendszerét. Arra változhat, amit akar, nem, amit a hívek akarnak.
1: Igen, de én is úgy gondolom, hogy pontosan.
0: Ez az alap.
1: Ők nem a politika miatt változtak, hanem saját magukban.
0: Persze.
1: Mindenféle dolog van. Illetve hát most volt nemrég vendégünk a Metodista Egyház új szuperintendense, Kovács Zoltán, tehát hogy sok egyházban lesz ilyen változás.
0: Ami természetes.
2: Valóban a legnagyobb probléma az, hogy túlságosan megpróbált az egyház a elmúlt mondjuk csak nem 2 évtizedben igazodni a politikai elvárásokhoz. Erről például a Hortobágyi Cilil, a pannonhalmi főapát nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy a politikai kereszténység akkor válik hiteltelenné, amikor a hit eszközévé silányul hatalmi céloknak a szolgálatában. Ebből a csapdából csak úgy lehet kilépni, ha az egyház tudatosan elválasztja magát a pártpolitikától, és visszatér eredeti küldetéséhez, ha a szolgálatra és nem a befolyásra fókuszál. A kiút gyötrelmes, ez nem oldható meg egy kommunikációs fordulattal, hanem belső megtisztulásra van szükség, és ez természetesen időigényes, tehát mondjuk nem is lehet túlságosan kárhoztatni az egyházi vezetőket, hogy mondjuk a nyári időszakban nem evel töltötték az idejüket, de úgy érzem, hogy a hívek azok meg viszont sürgetnék azt, hogy valami megnyilatkozás történjen, mert tulajdonképpen csak a választások után volt egy-két ilyen nagyon óvatos egyházi felsővezetői megszólalás, de igazán azóta nem hallottunk tőle. irányítjuk, irányítjuk iránymutatást.
0: Nézd a következő.

0: előző, ugye Fabinyi, illetve Prüller Tar Zoltánnal való találkozás Sopronban, amikor ott volt egy evangélikus rendezvény, és utána is, szemlélekbe is, tulajdonképpen arról beszéltek közösen, hogy mi az, amit közösen kell kialakítanunk, és ebbe egy konszenzus alakult ki az evangélikus egyház és a kormány elképzeléseit, javaslatait figyelve véve. Tehát, a legelőször felolvastál, ez az alapja valóban, hogy a lengyel kormány nem akar diktálni, hanem közösen alakítsuk ki a jövőt, és természetesen tiszteletbe tartva egymás. De mi azért vagyunk, hogy segítsük azt, hiszen ugyanazok az állampolgárok, választópolgárok, akiknek a hitéletét ti gondozzátok. De nem életlen mondja azért a püspök úr már, mint a Fekete Károly, hogy a hívek eltávolodtak. Ugye a 2022-es népszámlálásnak az adatait előveszük, akkor az egy siralmas állapotot mutat. Rendszerváltás után, ennyi idő után egyszerűen több mint 1 millió ember úgy döntött, hogy nem akar kötődni az egyház. Legalábbis nem meri kinyilvánítani a hovatartozását. Hát ez akkora pofon, ez akkora figyelemfeszélyt, ha nem erre koncentrálnak az egyházak, akkor tulajdonképpen önmagukat teszik tönkre.
1: Így van. Most szeretnék ismertetni egy rövid statisztikai felmérést, amit a magyar fiataloknak a vallásosságával kapcsolatban, igen, tettek. Ez 2024-re vonatkozik, és egy 5000 fős mintán végezték el, tehát nagyjából és egész évben reprezentatívnak is tekinthető, és azt mondja, hogy a magyar fiataloknak a 5%-a, mindössze az 5%-a az, amelyik egyházi értelemben vallásosnak tekinthető. Tehát, hogyha most abból indulunk ki, hogy a fiatalok azok, akik az egyháznak a jövőjét valamilyen formában meghatározzák, hiszen az idősek egy idő után csak eltávoznak az aktív egyháztagok közül, akkor ez borzasztó dolog, és különösen akkor, hogyha összevetjük avval, hogy 2000-ben ugyanez a szám, ez 10% volt. Tehát felére zuhant a fiatalok körében az egyházi üzenetek megértésének a száma. És hát ugye van mellette persze egy olyan szám, hogy 47%-a a fiataloknak a maga módján vallásosnak tekinti. Hát ez azért egy nagyon tág fogalom. Tehát a maga módján vallásosság az gyakorlatilag egy vallástalanságot is fedhet, mert az, hogy valaki mondjuk úgy a saját fogalmai szerint hisz Istenbe, és egyébként pedig nem aktív vallásgyakorló, ebben gyakorlatilag az intézményes egyházak nem nagyon sokat tudnak tenni. És mindez annak ellenére, hogy gyakorlatilag az egyházi oktatás, tehát az egyházi kézben levő oktatás azért most már lassanként 3,5 évtizedes múltra tekint, bizony, vissza. Tehát azért itt már azok, akik első alkalommal mondjuk beiskolázódtak egy egyházi iskolákba, az lassanként eléri a nyugdíjkorhatárt.
2: De most a iskola kezdésnél ez foglalkoztak is, hát, ezzel, olvastam cikkeket erről, hogy igen, mindig foglalkoznak, hogy vallásosak-e a gyerekek.
0: Nagyon érdekes, ugye, aki a rendszerváltás első időszakában jelen volt a társadalomban, akkor mi felmértük akkor, hogy összesen hány állami önkormányzati iskolába hány tanulócsoport van, aki hitoktatásra jelentkezett 40 év után. Több mint 40 ezer tanulócsoport volt. Ha a tanulócsoportokat 20 fővel veszem, akkor azt jelenti, hogy az akkori több mint 2,5 millió gyereknek több mint a fele hittanra jelentkezett. Azaz a vallás, valamilyen valláshoz való kötődése volt. De ezek után megnézni azt, amit most a János elmondott, ez egy siralmas állapot. Hát szóval az azt jelenti, hogy ma ráadásul az állam segítette abban, hogy minél kevesebben menjenek. Tudjuk, azzal, hogy bevezette a heti 2 óra helyett a heti 1 óra hitten, ebből hadozó azt jelenti, hogy még inkább a másikat választják csak azért, mert megszűntek a hitoktatásnak az az intimitásai, ami egy hitoktató terembe vagy egy templomba történt. Az iskolába egy matematikai testnevelés, vagy egy történelmi és testnevelés közötti egy óra, aminek tudjuk, hogy, hogy annak a gyerekeknek a figyelem koncentráció jó, ha 30 perce érvényes, akkor azt jelenti, hogy nem tudja magába szívni azt, amiért ott van.
1: Hát arról nem beszélve, hogy egyházi oldalról sincs igazán meg a felkészültség ahhoz, hogy ezt a temértek hittanórát lebonyolítsák. Tehát gyakorlatilag aktív lelkészek végeznek hasonló óraszámban hitoktatást, mint egy főállású pedagógus. Tehát ez mindenképpen azt jelenti, hogy a hitoktatási feladatok, amelyet ugye mindenképpen el kell végezni, hiszen ez tanrendhez kötött, tehát ezt nem lehet rugalmazni, csinálni, az gyakorlatilag elvonja az erőforrásokat a egyház községi munkától. Igen. Tehát ez egy óriási gond. Tehát más oldalról ugye a fiataloknak a nem annyira hatékony oktatása mellett a mondjuk a nyugdíjas, vagy a kevésbé aktív, vagy a felnőtt egyházközségi tagok, azok elhanyagolva érzik magukat.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, ugye azt kell tudni, hogy annak idején éppen azért, és az Andrásfalvi időszakában bevezetésre került heti 2 óra fakultatív tantárgyból, ugye lett a Hoffmann-Rózsát címváltoztatás, aminek a lényege az volt, a püspöki kar azt kérte, hogy ne változtassák meg, és ha már kötelezővé akarnak valamit tenni, akkor az etikát tegyék kötelezővé. A hitoktatást ne tegyék kötelezővé, az maradjon továbbra is fakultatív. Tehát ez volt a katolikus egyháznak a véleménye, de ezt nem vették figyelembe. Ez azt jelenti, hogy az állam elősegítette jóformán a hitoktatás a jelentkezésekre a csökkenését. Na most ebből adódóan azt jelenti, hogy ráadásul nagyon érdekes, hát ugye én részese voltam annak nem véletlenül, amikor volt egyházi ingatlan tulajdonrendezéséről szóló törvény végrehajtására került sor, én azt külön kértem az egyházakat, hogy olyan helyen, ahol valamikor volt iskolájuk, és ott csak maradt csak egy iskola, ott azt ne kérjék vissza, inkább azért kérjenek pénzt, és a parókiát bővítsék hitoktató teremmel, hogy a heti 2 órában a pap összegyűjtve az jelentkezőket abban a millióbe vigye be, fölépült nagyon, nagyon sok hitoktató terem, de ezek üresek.
1: Egyetértve az elmondottakkal, azért annyiban kijavítanálak, hogy a hitoktatás az jelenleg sem kötelező, tehát tulajdonképpen a tanrendbe az etikaoktatást vezették be, és alternatívaként kínálták azt, hogy aki úgy gondolja, választhatja helyette a hitoktatást. Hát, tehát tulajdonképpen nem a hitoktatás a kötelező, és mellette fakultatív az etika, hát, hanem pont fordítva.
0: Csak az az érdekes, hogy illetve az egyházi iskolában megmaradt a heti 2 óra fakultatív. Tehát az egyház rájött arra, hogy neki a 2 órára szüksége van, azért, hogy a gyerek valóban a hovatartozásának az alapjait megérezze, megtudja, vagy a szülők által, hogy is mondjam, gyakorolt vallás ismerete meglegyen. Még annyit hadd mondjak, hogy annak idején mi azt kértük a különböző állami pedagógus képző intézményektől, hogy a ott lévő hittudalmi főiskolákkal kössenek megállapodást, azzal, hogy lehet, hogy az a magyar történelem szakos vagy ének szakos tanár, aki végzi a tanár, az ugyanakkor elvégzi egy második diplomával a világi hitoktató képzést. Ennek első jó példája volt Nyíregyházán, a Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és az ott lévő pedagógus főiskola ezt csinálta, majd utána Szeged, Pécs, Eger, Szombathely, ezek mind szintén segítették a világi hitoktató képzését.
2: Jó, hát, bocsánat.
0: Pedig ez volna az alap.
2: Így van. Akkor, hát kedves hallgatóinak, ezt ígértük, hogy aktuális témát is. Hát most a gyerekekkel az iskolával foglalkozni, az aktuális, hiszen ezen a héten mindenki ezzel foglalkozik, mert most kezdődött az iskola, de akkor folytassuk a beszélgetést, jó? A zene után Platti Iván és Zsugyel János testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést aktuális témákkal Platti Iván és Zsugyel János testvérrel.
1: Az egyházi megnyilatkozásokkal kapcsolatban szeretnénk még egy dologra fölhívni a figyelmet, ami gyakorlatilag az érdeklődésnek a homlok terében van. Nagy Károly Zsolt, a sárospataki református teológiának a rektor helyettese, a egyházi pénzügyekről beszélt, és nagyon érdekesen és direkt módon szólt erről, mindenfajta köntörfalazás nélkül. Azt mondta, hogy az anyagi kiszolgáltatottságunkkal sem sikerült megbirkózni. Persze van ezek mögött számos objektív ok is, hiszen 1945-ben kihúzták a lábunk alól a talajt, a szószoros értelmében is, hiszen az évszázadok során zömében adományként az egyházra szállt földbirtokokat ingatlanokkal, alapítványokkal együtt elvették, ezeket vissza nem kaptuk, helyette a sokkal bizonytalanabb és a társadalom számára is többnyire átláthatatlanul zajló kárpótlás áll rendelkezésünkre.
2: Az az igazság, hogy nincs kárpótlás. Tehát gyakorlatilag az, amit te mondasz, megtörtént 45-ben, elkobozták az úgynevezett papi földeket, amiből tulajdonképpen a parókiák, a papok, a templom működését biztosította, ezek valóban adományokból jöttek létre, ezt a mai napig egyetlen egy politikai ér nem akarta napirendet tűzni. Amit a Nagy Károly mond, gyakorlatilag erről szól a dolog, ezt elő kellene venni, ezt nagyon sokszor feszegettem, Balogh Zoltán többször kinyilvánította is, hogy igen, ez rendelni kellene, mert a 91-es, 32-es törvény, a volt egyházi ingatlan tulajdonrendezése nem szól erről, hanem csak a házas ingatlanokról szól, de az pedig részleges kártalanításnak lehet nevezni, mert nem pénzt kaptak, hanem megkapták a feladatot. A feladathoz igaz, hogy megkapták hozzá a pénzt, na de attól például a templom, vagy a parókia, vagy a lelkész, nek a megélhetésének, a biztosítékának alapját, azt nem kapta meg. Itt történt a úgynevezett függőségi viszony, amit mond, hogy igen, tulajdonképpen ez már 98-ban az első Orbán kormány időszakában megindult ennek a függőségi viszonynak a elindítása, akkor, amikor az 5000 alatti településeknek, a lelkipásztoroknak havi 30.000 forintot adtak úgynevezett jövedelem kiegészítő adómentesen. Ez most több mint 100.000 forint. Ez azt jelenti, hogy ez egy függőségi viszony. Ez nem biztos, hogy minden lelkész örömmel fogadja azt, hogy az állam fizeti. Pedig valamikor az ő nagyapja, vagy a ott lévő adományában lévő földek, és éppen Fekete Károlyjal való beszélgetésemnek egyik része az volt, hogy ő még emlékszik arra, hogy amikor a terményt őszen elosztották, tehát a papi földeket bérbe kiadott, és abból mennyi került valóban az egyházhoz, a maga működés mennyi, érted? Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ennek a rendszernek a megszüntetésével egy kiszolgáltatott állapot került elő. Ezt kellett volna rendezni, de erre nem került sor. Én az az érzésem, hogy most az új kormány ezt a kérdést éppen az általad elolvasott első mondatban ennek, mintha benne lenne, hogy valahogy rendezni kellene ezt a kérdést. Nem egy, ez nem pénzkérdése, ez egy politikai döntés kérdése.
1: Igen. Annak ellenére, hogy a kormányprogram azért érdekesen fogalmaz, ugyanis azt mondja, hogy átlátható, előre tervezhető, politikától független finanszírozást biztosítunk a civil szervezeteknek. Tehát itt nem beszél arról, hogy a vallási közösségeknek is. Ugye a civil szervezeteket lehet éppen az egyházat is civil szervezetnek tekinteni, de azért ez nem egy szokásos dolog, és nem is felel meg a valóságnak. Tehát attól, hogy mondjuk például az evangélikus egyháznak meg a Magyar Horgász Szövetségnek körülbelül egyforma tagsága van, azért nem lehet azonosnak tekinteni a társadalmi hatását vagy befolyását azért ennek a két szervezetnek. Tehát én úgy gondolom, hogy megnyugtatóbb lenne, hogyha ugyanúgy, mint ahogy az előző mondatokban, a vallási közösségeknek a politikától független finanszírozását is meg akarná teremteni ez a kormány, mert ebben az esetben nyugodtan lehetne ugye erre vonatkozóan hát valamilyen fajta igényel is élni az egyházi oldalról. Egyébként Tarr Zoltán, amikor egy pár nappal ezelőtt a Református Zsinati Irodában látogatást tett, azt mondta, hogy
0: Steinbach Józseffel beszélgetett.
1: Nyitottak vagyunk az egyház finanszírozás kérdéséről beszélni, annak érdekében, hogy kiszámítható, fenntartható az egyházi működésnek, a vallási közösségek működésének biztonságot adó rendszer jöjjön létre.
2: Ebben van benne.
1: Ebben már tulajdonképpen nyomokba benne van, az más kérdés, hogy aztán ez hogyan realizálható, mert ugye ő is megállapítja azt, hogy elmúlt időben a kárpótlás témája politikai játszmák martalékává lett. Tehát úgy tűnik, hogy a közvéleményben nem túlságosan nagy elfogadottsága van annak, hogy most az egyházaknak valamilyen átfogó forrásjuttatás történjen.
2: Ez egy érdekes dolog. Én összetalálkoztam augusztus 20-án egyik református miniszterrel, és ezt kérdezte, hogy hogyan lehetne ezt a több mint 200 ingyen megkapott ingatlant legalizálni. De mit mond Tarr Zoltán? Nem akarjuk mi a megszerzett jogokat megszüntetni, de legalizálni szeretnénk. A legalizálás meg nagyon egyszerű. Az, hogy elő kell venni, az, hogy ezeket valaminek a kárpótlásaként kapta meg. Tehát, hogyha csak a reformátusokra, a Csekovics palotát megkapták ingyen. Minek a kárgása egyetem bölcsészkarának a részére? Rendben van. Na de ez azt jelenti, hogy ezt valahogy nem kegyként kellene, nem adományként kellene, hanem azt mondani, hogy elvett vagyonnak a X milliárdnak részeként ez kárpótlásként kaptad. Ahhoz pedig elő kell venni a 45-ben elkobzott vagyonnak a jogi rendezését, meg az, hogy ennek mennyi lenne az értéke, és azt mondod, hogy ebből akkor ennyit természetbe, ennyit pénzbe, de azt is inkább örökös járadék formájába, hogy a helyi lelkészeknek a fizetése, stb. Az valóban az ősök által összerakott vagyonnak a kárpótlásaként kapja ahhoz, hogy ő most jól tudjon működni, és tovább tudja adni. Ezt minden volt szocialista ország rendezte. Kivéve Magyarország még mindig nem.
1: Így van. Tehát akkor, amikor arról beszéltél egy pár perccel ezelőtt, hogy kárpótlás ugye nem zajlott le, ugye valóban így van, hogy ez még a teljes kárpótlás nem történt meg, de az biztos, hogy amikor Nagy Károly Zsolt arról beszél, hogy a társadalom számára is többnyire átláthatatlanul zajló kárpótlás volt, akkor arra ezekre a kivételes ingatlan juttatásokra gondolt, amiben egyébként csak a katolikus meg a református egyház vett részt, tehát például az evangélikus egyház ezt visszautasította, hogy ebbe a hát kvázi hullarablásban részt vegyen.
2: Hát igen, nagyon sok olyan kérdés van, amit tisztelni kell, például hogyan érvényesül 190 településen a szabad iskola választás elve, mert ott csak egyházi iskola működik. Hogyan tudja megoldani az a szülő, hogy a gyerekének ne kelljen feltétlenül független attól, mert nincs más iskola. Ezt természetesen meg lehet oldani, sok helyen meg is oldották úgy, még a rendszerváltás után közvetlen, mondjuk mondok akkor épp egy református ügyet Majosházán. Ott a önkormányzati iskola mellett létrejött a református iskola. Református iskolában nagyon színvonalas oktatás volt, és a szülők egy része már átíratta a gyerekét a református iskolába. Igen ám, csak hogy oldják meg azokat, ezért az önkormányzat azt mondja, akkor én megszüntetem az iskolámat. mert nincs értelme, mert a falu elsősorban református, a zöme református volt, tehát gyakorlatilag a református egyház oktatásban a részvételője. De nem tették kötelezővé ittant, az, aki nem akart az egyház iskolába, azt pedig megoldották, és Kiskunhalacszázára vitték el azokat a gyerekeket, akik nem akartak az egyház iskolába lenni. Tehát gyakorlatilag rengeteg megoldás van, de egyforma megoldás nincs, hanem azt kell eldönteni, hogy valóban ezeken a településeken ne sérüljenek azok alapvető emberi jogok, ami mondjuk a szabad iskolaválasztás elvét illető.
1: És ugye az a baj, hogy ezek az ügyek rendkívüli módon megosztják a társadalmat is. Tehát éppen eleget tapasztaltuk az elmúlt időben, hogy micsoda fenekedés volt itt egymás ellen, akár még családon belül is különböző politikai, mondjuk véleménykülönbségek miatt. Tehát ezekkel a dolgokkal egyáltalán nem segítjük az egyházaknak a elfogadottságát, hogyha erőltet adott esetben olyan dolgokat, amelyeknek nincs elfogadottsága az adott közösségben, a helyi közösségben.
2: Nagyon érdekes az erőltetés, jut eszembe. Beszélek egy nagymamával, aki azt mondja, hogy unokám egyházi iskolába jár, és már várja, hogy mikor végez, de ő soha nem akar templomba után menni. Tetszik érteni? Nem akar. És miért? Mert nem tudta elviselni, hogy ő neki minden héten, vagy minden nap misére, stb. Stb. A tanítónéni tanárbácsi tetszik, amit összegyűjtött az a magami, de ő templomba többet nem akar bemenni. Na most ez azt jelenti, hogy ez nem biztos, hogy segíti elő a hívek számára, pláne a következő nemzedék. De megbeszéltem egy egyházi gimnáziumnak a lelkészével. És kérdeztem, hogy az érettségiző gyerekek körül hányan járnak utána a templomba? Majdnem, hogy kinevetett. Jó, ha 10 összesen. De érted? Tehát valami nem stimmel, nem szabad erőltetni azt, hanem inkább a tudásán keresztül, a gyereken keresztül kellene elérni azt, hogy ő érezze a család, vagy a társadalom, vagy a közel-közel hovatartozását, a közösségbe való vágyát, ami lehet egy hit közösség is. De ehhez valóban tényleg az iskolának toleránsnak kell lenni az ott lévő gyerekek, és ne az legyen, hogy mert azért hozom ide a gyerekeket, mert közelebb van. De ugyanakkor a gyerek utálja az ott létet. Hát ezért ez egy óriási dolog. Ezeket mind nincs két egyforma ügy. Az iskolák fenntartó egyházaknak tudomásul kell venni, hogy mi az, amit én elmentem kimondottan olyan iskolába, ahol természetesen reggel a hal egy kis iskolába, ahol az iskola haljában van egy áhítat, de nincs kötelező semmi. Nincs kötelező semmi, hanem azt érezzék, és mindig valamilyen témából adódóan egy pár perces, hogy a gyerek érezze azt, hogy ennek az iskolának a szellemisége ezeken múlik. És ennyi lehet, hogy számára ez többet ad ahhoz, hogy utána azt mondja, hogy igen, nekem helyem van a templomba is. Ez mindig a pedagógus képzésnek is egyik hibája, hogy erre nem készíti föl igazán az, aki mondjuk egyháziskolába fog tanítani, hogy ott hogy kell a gyerekkel bánni az ilyen problémáknak a megoldásában.
1: Szintén egy számadattal szeretném ezt alátámasztani, az a felmérés, ami a magyar fiataloknak a vallási kötődésével foglalkozott, ott megállapítják, hogy 30%-a határozottan nem vallásos, tehát kifejezetten aktív módon elhatárolódik mindenfajta egyházi befolyástól, tevékenységtől. Mondjuk ez félig meddig érthető is, hiszen korosztályi adottságok miatt is azért a fiatalok szeretnek visszautasítani dolgokat, tehát ez mondjuk nem egy meglepő dolog, főleg akkor, hogyha mondjuk abba az egyházi iskolába, vagy abba az egyházi közegben egy tőle életkorban nagyon távoli képviselőjével találkozik az egyháznak. Tehát mondjuk egy nyugdíjas plébános akar mondjuk egy 10 éves fiatalnak valami fajta tanácsot adni, vagy bevonni őt valamibe, az egy nehéz feladat. Hát
2: ugye ez egy érdekes, amit mondasz, úgyis mint pedagógus azt mondom, hogy a pedagógusnak azt kell nézni, hogy a gyereknek milyen értékei vannak, milyen készségei vannak. Az, hogyan, hogyha ő neki van egy olyan készsége, hogy ő fölfelé tud nézni, és úgy is gondolkodik, akkor én azt segítem. Az, amelyiknek mondjuk a manuális készsége erősebb, akkor azt segítem. Amelyiknek vizuális készsége, azt segítem. Akinek muzikális érzéke, azt segítem. Tehát gyakorlatilag akinek mozgáskultúrája, akkor azt segítem, hogy kiteljesedjen, és lehet, hogy azon keresztül megtalálja helyét egy olyan közösség, amelyik vallási közösség. Tehát nem mindegy az, hogy a pedagógus képzés az mennyire tudja felkészíteni, ahhoz persze vissza kellene térni az alkalmassági vizsgálatokra is. Egy pedagógus alkalmassági vizsgálat nélkül nem biztos, hogy szereti a gyereket, de megvan a diplomája.
0: De ezzel komolyan foglalkoznak most az egyházak. Több cikket olvastam, igen, meg hírekbe is betettük, hogy igen, igen, foglalkoznak ezzel, hogy pedagógus vagy tanár.
2: Én biztos, hogy azt csinálnám, hogy van Magyarországon több mint 10 pedagógus képző intézmény. A pedagógus képző intézményeknek a gyakorló terepe az ő körötte lévő független milyen fenntartói és intézményekkel való szoros kapcsolat. Tehát a gyakorló terep nem egy gyakorló iskoláról szóljon, hanem a 5, mert ugye Magyarországon 5 fenntartó szerv, van iskola fenntartó szervezet működik. Az 5 iskola fenntartó szervezetnek mindig másabb és másabbak az oda jelentkezők érdeklődési körét kielé. Ugye van egyszer is az állam, az önkormányzat, előbb-utóbb remélem, hogy az önkormányzat visszakapja az iskola fenntartó szerepét, mert helyi érdekeltségből kihegyni egy szellemi tőkét, az egy nagy butaság volt. Bűn volt jóformán elvenni. Nem azt mondom, hogy mindenkinek vissza kell, aki vállalja, azt csinálja. Aztán vannak az egyházak, az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és az alapítványok. Ha csak a nemzetiségi önkormányzatok, tehát a nemzetiségi identitásba az egyházak mit tudnak segíteni? Például a német nemzetiségi önkormányzat több mint 70 iskolát működtet. Vagy például az evangélikus egyháznak van Solfatkerten német nemzetiségi óvoda és általános iskola, Tóth Komlósok szlovák nemzetiségi iskola. Tehát a kettős identitás elősegítéséből adódóan a gyerek azt is tudja, hogy mi az ő szüleinek, vagy mi az ő igazi anyanyelve, de mellette azt is, hogy és melyik valláshoz tartozol. Az a kettőt össze, ha ezt egyszerre kapja meg, akkor az a gyerek biztos, hogy nem az az 5%-ba vagy 1%-ba kerül, hanem a... De ez az egyházaknak jelentős szerepük kell, hogy legyen, de ez úgy kell felkészíteni, hogy a pedagógus képzés is ugyanezeket sugallja és segítse elő az a jövő nemzedék érdekében.
1: Hát a pedagógus képzés és a lelkész képzés, mert ugye itt is hiányosságok talán, igen. Hogy ugye az a közösségszervező munka, ami tulajdonképpen egy alapvető feladata lenne, hiszen széthullottak a közösségek, különösen a helyi közösségek a kisvárosokban, vagy a falvakban, kis településeken. Ugye ott az egyházak még mindig rendelkeznek ingatlanokkal, azt mindenképpen lehetne közösségi térré tenni, hogyne, abba bevonni adott esetben olyan embereket is, akiknek nincs kötődés az adott felekezethez, de ezen keresztül adott esetben meg lehet őket nyerni, és itt nem arról van szó, hogy emberhalászat folyjon, tehát, hogy más eszközökkel akarjunk megnyerni mondjuk egyház fenntartó polgárokat, hanem egyáltalán az, hogy egy lehetőséget biztosítsunk annak, hogy ki tudja bontakoztatni az a helyi közösség a maga valós képességeit.
2: Hát igen, a lelkész képzés jut eszembe, hogy az elmúlt évben összesen 26 papot szenteltek Magyarországon, katolikus papot, és körülbelül 3-szor annyi haltak meg. Na most akkor gondoljuk végig, hogy a lelkésznek ugye nem jelentkeznek. Egy-egy, ezek az úgynevezett hittudományi főiskolák nagy része nem működik jóformán, mert nincs jelentkező. Miért nincs jelentkező? Vagy például a pedagógus pályára most kezdenek jelentkezni, de mi nekünk, amikor a feleségemmel együtt kikerültünk egy tanyasi iskolába, és ott tanítottunk több éve keresztül, a tanítványaink közül körülbelül 10 lett pedagógus. Tehát igenis a személyiség vonzó lehet arra, hogy azt a pályát válassza, azért, hogy e fiúból pap lesz, akárki meglátja a halmond. De ezek mind a személyiségeken múlnak. A pedagógusokon is múlott, meg az, hogy a helyi lelkipásztorral milyen a kapcsolata, és elfelejtették a családlátogatásokat. Nem a pedagógusok felejtették, azok is elmennek, a pedagógus családlátogatása más, mint egy lelkész, vagy ennek a családlátogatása. Mert a lelkész egy intim kapcsolatban van, a pedagógus pedig fogadják fehér asztalnál. Ez két különböző dolog.
1: Igen, a Hortobágyi Cyril mondta szintén ebben a nyilatkozatában, hogy az elmúlt 16 évben a hatalom túlszerette az egyházakat, sok iskolát kaptunk, iskolák fejlesztéséhez forrásokat, tény az is, hogy emiatt több állami fenntartású intézményben sérelmek, indulatok halmozódtak föl. Tehát gyakorlatilag itt is egy megosztottsága volt, lényegében az egyházi iskolában tanítók, meg az állami iskolában tanítók között, hogy esetleg eltérő feltételrendszer mellett látnak a munkához, vagy másfajta lehetőségeket kapnak. Ugyanakkor pedig az egyházak is kínlódtak avval, hogy adott esetben nem tudják az egyházi jellegét annak a visszakapott iskolának biztosítani, mert nem, hogy adott felekezetű tanuló nincs elég, hanem még adott esetben az iskolaigazgatónak a felekezeti kötődését se sikerül biztosítani.
2: Jó, amit mondasz. Igen, ez egy alapkérdés valóban, hogy az iskolának és a lelkipásztornak a kapcsolata az meghatározhatja. Ugye azon gondolkodom, hogy a rendszerváltásnál április 12 a fiatalok kezdeményezése volt elsősorban a rendszerváltásban. Miért? Miért pont a fiataloknak? Csalódott? És a csalódott miért csalódott? Ki az, aki segítette ahhoz, hogy ő válasszon, mást válasszon mellem? Tehát ugye itt megint egy társadalmi képnek való szerepükből. Tehát ezért nem mindegy az, hogy a jövőt illetően az állam és az egyház közösen hogyan alakítja a jövő nemzedéket.
0: Igen, mert hogy ezt ajánljátok mindenkinek, de szerintem a kettő dolog össze fog majd egymással függni, hogy most a felnőtteket hívják meg imádkozni, hogy rendesen tudjanak majd választani az új vezetőkről, de a felnőttek majd erre mindig felhívják a gyerekek is figyelmét is, igen, hogy tanulják meg ők is ezt, hogy kell ezt majd csinálni, úgyhogy most egy ilyen időszak van. Kedves hallgatóink, akkor szeretettel köszöntjük a beszélgetést Platti Iván testvérnek, aki nyugalmazott egyházügyi címzetes államtitkár, de tanár is volt, ezért beszélt most mind a kettőről.
2: És ugye János barátom, aki
1: a Magyarországi Evangélikus Egyház országos számvevőszékének voltam elnöke, de jelenleg a Magyar Biblia Társulat Alapítvány pénzügyi gondnok.
0: Mindenkinek ajánljuk szokás szerint, hogy gondolják át mindazt, amit hallottak. Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Egy jeles tanító sétált a folyó partján, amikor a közelben egy család tagjait hallotta dühösen kiabálni egymással. Megkérdezte tanítványait, miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek. Egyikük így szólt. Amikor elvesztjük az önuralmunkat, akkor kiabálunk. No de miért? Hiszen akihez beszélsz, ott áll melletted. Halkan is elmondhatnád a dühös szavakat. A tanítványok hallgattak. Nos, megmondom hát. Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik a másiktól. E távolság miatt kell kiabálniuk ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság. Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan, halkan beszélnek, mert a szívük közel áll egymáshoz. Oly közel, hogy szinte már nincs is közöttük távolság. Amikor még jobban szeretik egymást, annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást abból is, ha csupán egymásra néznek. Igen, ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van a szívünkben. Aztán a tanítványaira mosolygott. Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek messze kerüljön egymástól. Ne mondjatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak, mert különben eljön az a nap, amikor már olyan nagy lesz a távolság, hogy nem találjátok meg a visszavezető utat.

Amikor aznap este hazaértem, a feleségem felszolgálta a vacsorát, megfogtam a kezét és azt mondta: szeretnék valamit elmondani. Ő leült és csendben evett. Megint láttam a fájdalmat a szemében. Hirtelen nem tudtam, hogyan nyissam ki a számat, de muszáj volt vele tudatnom, mind gondolkodtam. El akarok válni. Hoztam fel a témát nyugodtan. Nem tűnt idegesnek a szavaim hatására. Helyette inkább lágyan megkérdezte: miért? Kikerültem a kérdést. Ez feldühítette. Félredobta az evőpálcikákat és rám üvöltött: te nem vagy igazi férfi. Azon az éjjelen nem beszéltünk egymással. Ő sírdogált. Tudtam, hogy rá akar jönni, mi történt a házasságunkkal. De nem igazán tudnék neki kielégítő választ adni. Én már Jane-t szeretem, nem őt. Nem vagyok már szerelmes belé. Csak sajnáltam. Mély bűntudattal felvázoltam egy válási szerződést, amiben az állt, hogy megtarthatja a házat, a kocsit és a cégem 30%-át. Rápillantott, majd darabokra tépte. A nő, aki 10 évet töltött velem az életéből, idegenné vált számomra. Sajnáltam, hogy elvesztegette az idejét, forrásait, energiáját. De nem tudtam visszavonni, amit mondtam, hogy én már Jane-t szeretem. Végre hangosan sírt előttem, ami pontosan az volt, amire számítottam. Hogy sírni láttam, egyfajta megkönnyebbülést jelentett számomra. A válás ötlete, ami már hetek óta kínzott, szilárdabbnak és tisztábbnak tűnt most. Másnap nagyon későn értem haza, és láttam, hogy valamit ír az asztalnál. Nem vacsoráztam, hanem egyenesen aludni mentem, és nagyon gyorsan elaludtam, mert fáradt voltam a Jane-nel töltött eseménydús nap után. Amikor felébredtem, még mindig ott ült az asztalnál, és írt. Nem érdekelt, úgyhogy megfordultam és aludtam tovább. Reggel megmutatta a válási feltételeit. Semmit nem akart tőlem, hanem 1 hónap felmondási időt kér a válás előtt. Azt kérte, hogy ez alatt a hónap alatt mindketten tegyünk úgy, mintha normális életet élnénk, amennyire lehetséges. Az indokai egyszerűek voltak. A fiunknak 1 hónapon belül lesz a vizsgája, és nem akarja összezavarni a tönkrement házasságunkkal. Ez számomra elfogadható volt. De volt még valami. Megkért, hogy idézzem fel, ahogy az esküvőnk napján a karjaimban bevittem a hálószobába. Arra kért, hogy ez alatt az 1 hónap alatt, minden nap, reggelente a karjaimban vigyem ki a hálószobából az ajtó elé. Azt gondoltam, kezd megőrülni. Csak azért, hogy az utolsó napokat elviselhetővé tegyem, beleegyeztem a furcsa kérésébe. Elmondtam Jane-nek a feleségem válási feltételeit. Ő hangosan nevetett, és azt gondolta, ez abszurdum. Nem számít, milyen trükköt alkalmaz, szembe kell nézni a válással, jegyezte meg gúnyosan. Semmiféle testi kapcsolatom nem volt a feleségemmel, mióta bejelentettem, hogy el akarok válni. Úgyhogy amikor az első nap kivittem,
Mindketten olyan sutának tűntünk. A fiunk tapsolt mögöttünk. Apu a karjaiban tartja anyut. A szavai fájdalmat okoztak nekem. A hálószobából a nappaliba, majd az ajtóhoz több mint 10 métert sétáltam vele a karjaimban. Ő becsukta a szemét, és gyengéden azt mondta, ne mondj semmit a fiunknak a válásról. Én bólintottam, kissé dühös voltam. Letettem az ajtón kívül. Ő elment a buszhoz, ami a munkába viszi. Én egyedül vezettem az irodáig. A második napon mindketten lazábbak voltunk. Ő nekidőlt a mellkasomnak. Éreztem a blúzának illatát. Rájöttem, hogy hosszú ideje nem néztem meg alaposan ezt a nőt. Rájöttem, hogy nem fiatal már. Halvány ráncok voltak az arcán, a haja őszült.